0: élve, az nekem tényleg arra volt bizonyíték, hogy az Isten van, az Isten szeret, az Isten gondot visel rám és az életemre, és valamilyen, nem tudom, terve van velem. Nyilván ezt nem gyerekként fogalmaztam meg, hanem sokkal-sokkal később, de mégis az Isten jelenlétére volt ez egy tapasztalat számomra. És hát így a Jóistenről leginkább a nagymamámon keresztül hallottam, vagy tőle így többször, Isten, meg őrangyalok, meg ilyen alapimádságok, tőle azért megvoltak. És aztán általános iskolába kerültem, Közszegről származom egyébként, és általános iskolába engem domonkos nővérek iskolájába irattak, vagy hát nem csak engem, hanem olyan nővérem is oda járt, meg aztán később az öcsém is. Nem volt ez egy tudatos döntés vagy választás így a szüleim részéről, hogy ez egyházi iskola volt, sőt, amikor a nővérem elkezdett oda járni, akkor az még ami iskola volt, és időközben vette át az egyház. És akkor oda kerültem egy egyházi iskolába, egyházi közegbe, ahol kezdett mélyülni nekem az Isten kapcsolatom, vagy úgymond a vallásos életem, és az egy nagyon, nagyon kiegyensúlyozott, meg nagyon fontos 8 év volt a számomra, és éreztem, mindvégig éreztem, hogy valahogy otthonos a közeg, és otthonos mindaz, ami így az Istennel kapcsolatban van. És én ebben örömömet találom. Ilyen alaptapasztalataim vannak, hogy ez engem vonz. Alapvetően a nővérek élete is úgy vonzott, meg nagyon hitelesnek láttam őket abban, amit csinálnak és ahogyan csinálják. És az volt bennem, hogy én akkor azonosítottam az ő szeretetüket az Isten szeretetével, és az volt bennem, hogy ha az Isten ennyire szeret engem, tehát ahogy a nővérek szeretnek engem, akkor én is ennyire szeretném az Istent szeretni. Nem tudtam, hogy hogyan vagy milyen formában, de minden esetre így nagyon, nagyon vágytam. Azt hiszem, így tudom legjobban megfogalmazni, hogy vágytam az Isten közelében lenni, vagy így róla többet tudni, tapasztalni, és hogy nem tudom, egyszerűen szeretni, vagy viszont szeretni. És ez a vágy, hogy szeretni az Istent, meg az ő szeretetét valahogy átadni, vagy megtapasztaltatni másokkal, az érdekes, hogy elsősorban így a családom körében fogalmazódott meg bennem, mert az volt bennem, hogy hát így szeretném nekik is azt megmutatni, hogyha az Istennel kapcsolatban vagyunk, az nem valami agymosás, vagy ez nem valami, nem tudom, furcsa dolog, hanem hogy szerettem volna velük megtapasztaltatni azt a szeretetet, amit én átélek közvetlenül a Jóistentől. És hogy ez a misszió aztán, így fogalmazom, hogy misszió, ez kezdett szélesedni, vagy tágulni, hogy akkor ezt a szeretetet, ami az Isten, vagy amit én tőle tapasztalok másokon keresztül, vagy közvetlenül, tehát hogy ezt a szeretetet elvinni másoknak, vagy megmutatni másoknak, vagy adni másoknak. Tehát ez így adni, vagy szeretni. És egy fontos tapasztalat volt még így a hivatás történetemben, vagy nem is tudom, tehát hogy kiragadok leginkább néhány pillanatot, amikor az anyai nagymamám meghalt, és hát a halálának a napján, tehát így hajnaltájt halt meg, és gimnáziumból mentem át oda, ahol a nagymamám lakott, és akkor délután, tehát közölték velem a hírt, és délután sétáltam ott Kőszegen a Jézus Szíve templom előtt, és ott éreztem egy ilyen hívást, hogy menjek be és imádkozzak a nagymamámért, és ez azért volt érdekes, mert ez egy olyan időszakomban történt, amikor én nagyon tudatosan távolságot vettem az egyháztól, meg Istentől, meg mindentől. Ami imádság, ami szent mise, mert hogy hát itt sok nehézség övezte, nem tudom, azt, ahogyan én éltem. És akkor én azt mondtam, hogy oké, akkor én ezzel tudatosan szakítok, és hogyha én nem járok misére, meg nem csinálok ilyen dolgokat, akkor biztos majd így körülöttem is, meg otthon is kisimulnak a dolgok. Na szóval, hogy ebben az időszakomban ért a nagymamám halála, és talált el ilyen szempontból a Jóisten, és ott bementem a Jézus Szívébe imádkozni a nagymamámért, és ott volt egy ilyen tapasztalatom, hogy maradjak itt, vagy egy ilyen belső élményem, tudjátok, azt nem lehet annyira jól leírni, vagy minden szó kicsit olyan esetleges, vagy olyan béna, de mégis így az élménye ez volt, hogy maradjak itt. Itt van a helyed. És ez akkor ott azt jelentette, hogy itt van a helyem, hogy egyház, hogy Isten, hogy templom, nem tudtam mit, de azt tudtam, hogy újra elkezdek szentmisére járni meg. Tehát, hogy folytatom azt az életet, amit úgy szerettem, vagy úgy vágytam. Na, és akkor arra is, vagy már nagyon vártam, hogy elkerüljek ide Budapestre, érettségi után itt folytattam a tanulmányaimat az ELTÉ-n, és itt az egyetem évei alatt kezdtem egy elég tudatos hivatáskeresésben be, és akkor ismertem meg a Szent Ferenc kisnővéreit is ezek alatt, az évek alatt. Elmentem egy Eger-Szalók ifjúsági találkozóra, és ott voltam második, tehát ugyanaz az élmény, így belsőleg ugyanaz volt, mint ott akkor Kőszegen a Jézus Szíve templomban, ezen az Eger-Szalóki találkozón. Tudni kell, tehát a találkozó kezdődött szerdán, és ez egy csütörtök reggeli ima, mentem le a mosdókhoz, és elhaladtam a színpad előtt, és ahogy ránéztem a színpadra, ahol a kisnővérek vezették az imát, ott ugyanez volt az élmény, hogy maradjak itt van a helyed. Így tudom a legjobban leírni szavakkal. Akkor csak azt tudtam, hogy ott maradok azon a reggeli imán. Nem tudtam, hogy kik a ferencesek, nem tudtam, hogy kik azok, hogy Szent Ferenc kisnővérei, nem tudtam, hogy mi történik ott a színpadon, de azt tudtam, hogy nem a mosdokba, vagy a mosdokhoz fogok menni, hanem ott maradok a reggeli imán. Ott csak ennyit ismertem föl belőle, hogy itt kell maradjak ezen a reggeli imán, és akkor ott ismertem meg a közösséget. Kezdődött egy ilyen ismerkedős, érdeklődős időszak, ami tartott 2 évig, és akkor, ahogy befejeztem az egyetemet, léptem be a közösségbe 2014-ben.
1: És mit szóltak a szüleid, vagy hogy reagált a környezeted? Sokakat talán azt tart vissza, hogy ettől félnek, hogy negatív lesz a fogadtatás.
0: Hát teljesen jogos félelem. Igen, szóval én is sokáig nagyon féltem ettől, és a fogadtatás is nem volt zökkenőmentes, tehát hogy nehezen érintette a szüleimet, családomat, és hát tulajdonképpen teljesen tényleg megértem őket, tehát ők nem gyakorolják a hitet, vagy a vallást, tehát hogy emberileg nézve tényleg teljesen hülyeség ez, bocsánat, szóval ez az életforma, itt így élünk, vagy ahogyan élünk, és tényleg ezt az Isten nélkül, vagy valami minimális Isten tapasztalat, vallásos élet nélkül nagyon nehéz megérteni, vagy elfogadni, azt gondolom. Szóval, hogy rázós volt a fogadtatás, vagy így a bejelentés után, egy elég nehéz időszak következett így a személyes életemben is, mindenhogyan pszichésen, lelkileg, mindenhogy, de most már itt 10x év után azt mondhatom, hogy egész jó a helyzet.
1: És mi kell szerinted ahhoz, hogy valaki szerzetes legyen? Vannak olyan készségek, tulajdonságok, amiknek meg kell lennie ahhoz, hogy ezt a hivatást be tudja tölteni valaki?
0: Hát szerintem olyan nagyon extra ilyen skilleket nem igényel. Tehát, hogy szeresse az, aki jelentkezik a Jóistent, és hogy tényleg legyen valami megérintettsége, megszorítottsága. És én még azt sem, vagy azt is mondom, hogy nem baj az, ha ez az elején nem annyira világos, hogy akkor most biztos-e, vagy ez a közösség, vagy nem, vagy másik, de hogy így merjenek elindulni. Hogyha azt hiszem, ezek ilyen alapmotívumok lehetnek, hogy érdekel az Isten, mint olyan, szeretnék róla többet tudni, szeretnék vele minél többet lenni, vágyom őt keresni, megtapasztalni, vágyom a, nem tudom, a szolgálatra, a mások szolgálatára, hogy az életemet, az időmet, az energiámat, az teljes mértékben elsősorban az Istennek adjam, és rajta keresztül másoknak. Szóval, ha ilyen vágyak, vagy ilyen mozgások vannak valakiben, akkor szerintem ez egy jó alap lehet. Nem mondom, hogy elég, vagy igazából tényleg nem tudom pontosan, hogy mi az, ami kell, de mondjuk ezek így alapnak azt hiszem, hogy ilyesmik mozgatják azokat, akik ilyen útra adják a fejüket. Aztán nyilván az már egy külön megkülönböztetést igényel, hogy mondjuk mekkora igényem van a csöndre, az egyedüllétre, a magányra, hogy milyen közösséget keresek, olyat, akik a világban élnek, apostolkodnak, vagy egy inkább olyat, akik szemlélődnek, és tényleg egész napjukat éltük az imádságnak, vagy ilyen belső szolgálatnak szentelik. Na, de hogy ezt szépen le lehet bontani így nagyon apró kis kockákra.
1: Igen, ez még egy fontos dilemma lehet, hogy döntsön a közösségek között, vagy hogy válasszon az ember. Tehát te is például volt egy alap, és tök jó élményed a domonkosokkal, és mégis kis nővérek mellett tetted le a voksod. Hogy mi alapján?
0: Hát ezt én tényleg csak a jóisten humorának, vagy nem tudom, vezetésének hívásának tudom be, szóval, hogy én valóban annyira nem tudtam semmit a ferencesekről, meg kisnővérekről, hogy hát az ott engem eltalált, szíven talált a hívása, és akkor így könnyű volt, hogy nem is volt a fejemben, hogy mást nagyon keresek, illetve, de azért amíg egyetemre jártam, akkor én elmentem szalézi nővérekhez ilyen hivatástisztázó kurzusra, mert hogy ott nekem így emberileg nagyon tetszett egy csomó minden, hogy hát olyan tök jó fejnek tűnnek, sokat mosolyognak, fiatalokkal foglalkoznak, külföldön van a képzés, szóval úgy sok minden tetszett, és akkor hozzájuk mentem el először hivatástisztázóra jut a szembe, és olyan nagyon szép tapasztalat volt nekem, ezt kísérés övezte, meg sok imádság. Szép tapasztalat volt, hogy így a fél év végére lecsengett azt, hogy nem itt van a helyem, és nem azért, mert hogy nem tudom, rossz fejek, vagy hogy ugyanúgy szerettem őket, meg jól éreztem magam velük, de hogy az a megszólítottság, vagy az otthonosság, azt nem tapasztaltam, és így a fél év végére rájöttem, hogy ja, én ezt tök jól kitaláltam magamnak, de hogy az Istent nem kérdeztem meg róla, hogy amúgy ez szánod nekem, vagy tényleg ez a közösség. Hogy ez úgy emberileg stimmel, de hogy a hívásom még mégse odaszólt. Na, hát, de hogy ki mi alapján, azt hiszem, ez lehet az egyik legfontosabb, vagy az első megkülönböztetési szempont, hogy apostolkodó közösséget keresek, vagy egy monasztikus közösséget, azzal már viszonylag sokat szűkül, szerintem egy kör. Aztán azt hiszem, ahányan vagyunk annyiféle képpen meg módon, valaki Google-be beírja, hogy női szerzetes rendnek Magyarország, hát azért olyan rém sok nincsen, szóval, hogy és akkor azok alapján kezdem, hát nem tudom.
1: És hogyha valaki eldönti, hogy szerzetes szeretne lenni, akkor hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban, tehát milyen út vezet az örök fogadalomig? Gondolom ezt azért a rendek válogatják, de hogy az esetedben?
0: Igen, igen. Tényleg közössége válogatja, de az mindenképp közös, hogyha valaki belép egy közösségbe, vagy na jó, beszélek a mi közösségünkről, azt hiszem az úgy egyszerűbb, akkor elkezdi a jelölt időszakot, ami azt jelenti, hogy már a közösségben él, de még nem fogadalommal elkötelezett nővér, de bekapcsolódik az életünkbe, az életformánkba, van olyan értelemben megkülönböztető jele is, hogy általában barna szoknyát, fehér felsőt, kicsit aut visel. És ez egy ilyen egy vagy két éves általában, tehát most már tényleg sok évre visszamenőleg mondhatom, hogy ez egy két éves időszak. És hogyha a két év végén a jelölt is, meg a közösség is úgy látja, hogy igen, mehet tovább, a képzés, akkor elkezdődik a noviciátus időszaka. Ez már egy külső megjelenésben sokkal látványosabb időszak. A beöltözés szertartásával kezdődik, amikor is a jelölt megkapja a szerzetesi ruhát, és egy fehér fájtlat, ja, illetve a szerzetesi nevét is, mert hogy a beöltözéskor új nevet is kapunk. Illetve, tehát, hogy nem szűnik meg a régi, tehát, hogy nekem is ott van ugye a civil nevem is, de hogy mellé kapunk egy új nevet. Tehát a noviciátus időszaka kezdődik meg, aminek az első éve egy hát picit szolidabb, visszafogottabb, csöndesebb év, akkor nincsen nagyon külső munka, meg ilyen egyéb kapcsolattartások, vagy minimálisan, vagy korlátozottan. annak a noviciátus második éve az már egy apostoli év, akkor a növendék ugyanúgy bekapcsolódik a házak életébe, szolgálatébe, nem tudom, és akkor tehát akkor most ott tartunk, hogy belépéstől számítva 4 év után tesz valaki ideiglenes fogadalmat, amit na, mindegy, egyházjogilag néhányszor meg kell újítani, és utána teszünk örök fogadalmat. Ez így egyénenként vált, tehát nem tudok pontos számot mondani, de mondjuk belépéstől számítva azt hiszem legkorábban 4-3-7-8 évre lehet örök fogadalmat tenni.
1: És a szerzetesi név kapcsán, hogy miért kaptok új nevet, illetve hogy jött a Krisztina név?
0: Hát ez a tulajdonképpen az új élet, egy új szakasz, de inkább ez az új életnek a szimbóluma, az Istennek elkötelezett élet, az Istentől kapott új életnek a szimbóluma. És hogy hogyan jött a Krisztina, nekem sehogy. Mert én akkor annyira hát ilyen így mindent rábíztam a közösségre, mert úgy van, hogy lehet javasolni vagy kérni, sőt, most már azt hiszem úgy van, hogy a jelölt kéri a nevét, és akkor azt kapja, amit kér. Amikor én öltöztem be, akkor, ha jól emlékszem, ez még ilyen opció volt, de hogy bennem nem is volt opció, hát én rábízom a közösségre, hát az, amit kapok, azt elfogadom. És akkor, amúgy tényleg van ennek egy ilyen szép folyamata, ahogy a fogadalmas tagok összegyűlnek, imádkoznak, picit így figyelnek, hogy kiben mi van egy adott személlyel kapcsolatban, és akkor valahogy megszületik ez a döntés, hogy kinek mit szánnak, és a név mellé tartozik még egy úgynevezett titok, vagy ilyen misztérium, egy ilyen kvázi életprogram is, és hát az viszont szerintem a világ legszebb titkát én kaptam, Jézus színeváltozásáról nevezett Krisztina nővér. Ez az, és akkor a színeváltozás az én életprogramom, és az annyira passzol így a vágyaimhoz tényleg, tehát hogy ott is az Isten annyira közel lép, és így fölragyogtatja az arcát, és megmutatja az ő szeretetét, és ez a ennyire közel lenni, és hogy odalép, és megmutatni, és az Istent vinni. Szóval, hogy ez annyira benne van ebbe a programba, úgyhogy ezért így nagyon hálás vagyok.
1: És hát a jelentése is nagyon szép, mert Krisztushoz tartozó keresztény.
0: Igen.
1: És mi a legszebb számodra a szerzetesi hivatásban?
0: Hát sok szépsége van, azt hiszem. Attól függ, hogy melyik, nem tudom, területét nézem a közösségi életnek. Nekem például így közösségileg, tehát hogy ha csak így emberileg, vagy nem tudom, a közösségi életet nézem, akkor a testvériség mint olyan, vagy hogy ott vagyunk egymásnak, mint egy közösség, vagy hogy így tartjuk egymást, az nekem egy nagyon szép része emberileg, vagy a közösségi életnek, és hogy ez a tényleg, hogy így nem hagyjuk egymást az út szélén, vagy így ott, vagy szóval, hogy olyan szép tapasztalat volt nekem pár héttel ezelőtt, én nagyon kidőltem otthon, szóval, hogy hát orvoshoz kellett engem vinni, mert ugye elég rosszul voltam, és csak egy nővér volt otthon, többiek mind valahol szolgáltak, vagy máshol voltak, és ez az egy nővér is indult Budapestre, mert nekem itt volt hivatalos elfoglaltsága, meg programja, és hát én gyakorlatilag a lábamon nem tudtam állni, elvitt orvoshoz, és akkor az orvos mondta, hogy ne hagyjanak egyedül már, mint hogy engem. És hogy annyira, nem tényleg olyan, mert mondtam, hogy nyugodtan menj el, meg semmi baj. De nagyon-nagyon olyan hálás tapasztalat, vagy tényleg, hogy ő lemondta a programjait, nem jött el Budapestre, otthon maradt velem, és hogy ez annyira... Na most egy ilyen apró példa, de hogy mégis a közösségi életnek, vagy a testvériségnek, amit én testvériségnek hívok, egy olyan szép tapasztalata volt, és nagyon megérintett, hogy így mindent képes lemondani azért, hogy ott lehessen velem, vagy ott maradjon velem, vagy nem maradjak egyedül. Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen szép része, meg... Biztos ebben így vannak különbségek, vagy így személyiségbeli különbségek, de nekem nagyon-nagyon fontos tényleg az, hogy hát a minőségi idő az Istennel, önmagammal, szóval, hogy ez nekem egy ilyen kitüntetett fontosságú része, vagy eleme a szerzetesi életnek, és hogy erre legálisan lehet időm, vagy van is időm így minden nap, hogy én az Istennel legyek, magammal legyek. Úgyhogy nem tudom, sok-sok szép része van.
1: És mi a legnehezebb akkor, hogyha már itt tartunk?
0: Hát az, hogy ennyi idővel élsz együtt. Tényleg azt hiszem, nekem sokszor mind a mellett, hogy persze vannak ilyen szép tapasztalataink, de azért ez tényleg tud számomra nehéz lenni, hogy hogy tulajdonképpen idegenekkel bútorozunk együtt, akik nyilván egy közös cél, vagy küldetés vagy érdekében vannak együtt, vagy mindenkit a Jóisten hívott, de hogy azért mégis idegen emberek, különböző temperamentummal, szokásokkal, precizitással, vagy éppen hanyagsággal, szóval, hogy ez így ad surlódási felületeket, vagy azoknak táptalaja lehet. Azt hiszem ez, hogy így mindig, minden pillanatban így törekedni, vagy abban éber lenni, hogy hát, hogy így szeretettel hordozzam a másikat, és hogy ez a, amit imádkozunk is napról napra, hogy a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, hogy ezt ebben itt tényleg ébernek lenni, vagy ezt élni, vagy jól élni, vagy erre törekedni. Ez egyszerre szép is, meg egyszerre nehéz is.
1: Én az együttélésről mindenképpen kérdeztelek volna, hogy adjátok meg a konfliktusokat, hogyha vannak, de hát ezek szerint akkor vannak.
0: Vannak. Hát most nem ilyen tányérdobálásokra kell gondolni, de persze, hát nyilván szóval, hogy emberek vagyunk, surlódunk, vannak konfliktusok. De azt hiszem, hogy ez is talán temperamentum kérdés, hogy ki hogy oldja meg, mert azért vannak elkerülők, vannak menekülők, vannak elfolytósak, vannak kiabálósak, vannak hisztik. Szóval, hogy hát ki hogyan, és nem tudom, a helyzete válogatja, vagy a helyzet függő. De azt hiszem, hogy arra azért a legtöbbünk törekszik, valóban törekszik erre, hogy amennyire lehet, ne sokáig hordozzuk a sérelmet, vagy a haragot, vagy ez kerüljön kimondásra, beszéljük meg, és amennyire tudunk, hogy lehet, nyílt kártyákkal játszunk.
1: És volt, hogy elbizonytalanodtál így a jelöltséged alatt, neked hány év is volt?
0: Kettő, nekem is kettő volt.
1: Vagy akár nem tudom, voltál-e szerelmes ez idő alatt, vagy ilyesmi?
0: Voltam, igen. Kétszer bizonytalanodtam el úgy komolyabban. Az egyik ilyen, inkább ilyen emberi, tehát ilyen együttélési problémák, hogy te jó is, szóval, hogy én ezt így nem. De akkor annyira, hogy tényleg összedobozoltam a cuccaimat, meg mit tudom, és már hívtam azt a valakit, aki engem beköltöztetett a közösségbe, egy egyetemi tanárom volt egyébként, és akkor hát vele beszélgettünk egy hosszabbat, és akkor a beszélgetés végén így elkezdtem újra kitenni a cuccaimat. És a második elbizonytalanodásom az volt, mikor hát jelöltség végén én tényleg nagyon-nagyon szerelmes voltam. Egy kis papba, Istennek hála. és akkor én azt ott nagyon, hát így nagyon komolyan fontolóra vettem, meg azért nagyon hálás vagyok, hogy én ezen nem maradtam egyedül, hogy meg tudtam beszélni az akkori felelősömmel, aki egyben előjáróm is volt, meg a lelki vezetőmmel, meg másokkal, szóval, hogy nem voltam egyedül, de mégis nagyon, nagyon erősen rám volt bízva a döntés, hogy akkor, és sokat imádkoztam vele, hogy akkor most komolyan, uram, szóval, hogy akkor most mi, vagy merre? És hát egy konkrét szentségimádás egy konkrét pillanatába tudtam kapaszkodni, amikor már nagyon, nagyon régóta imádkoztam ezzel a kérdéssel, hogy akkor a beöltözésemet kérjem, vagy pedig lépjek le ezzel a sráccal, mert ő is pont egy olyan, tehát a diakonus szentelés előtt állt. És szóval, hogy ott az imádságomban volt egy pillanat, ami így nagyon biztosra tudtam, hogy mit kell döntenem, és hogy nem a srác az, aki felé, vagy akivel mennem kell. Ez tényleg egy nagyon biztos, nagyon határozott pillanat volt, és ott a döntésem megszületett, és nagyon hálás voltam érte, de hogy kijöttem a kártyát, nem az volt, hogy akkor elmúltak az érzéseim, meg utána ne gondoltam volna, hogy így hát nehéz beszélgetés volt, amikor ezt így közöltem, hogy akkor én mit szeretnék, vagy mit választok.
1: Hogy ezt megbeszélted azzal az
0: érintet? Igen. De hát így hálás vagyok az Úristennek, hogy

0: talán ez sokakat vissza tud tartani.
1: Hát az, ha hiányzik, ha nem az, hogy jön, vagy nem jön, szóval, hogy amúgy nem hiányzik. Nem. Nem is tudom, azt hiszem, hogy akik cölibátusban élünk, vagy mondjuk egy ilyen életforma mellett köteleződünk el, ami legtöbbször szokott hiányozni, vagy nekem, az intimitás, de most értsétek jól, hogy hát, hogy valaki úgy nagyon mélyen ott legyen, hogy figyeljen, hogy elfogadjon, hogy úgy azt szeresse, aki én vagyok, és nyilván, hogy az Isten ilyen, de hogy azért csak emberek vagyunk, és emberektől is vágyunk ezt, vagy ilyesmit tapasztalni. És úgyhogy nem annyira azt hiszem a szerelem érzése, vagy kérdése az, ami most hiányzik, nem, hanem hogy egyszerűen legyen valaki, akivel te szerep nélkül lehetsz az, aki vagy. És hogy ezt így konkrétan, vagy így fizikailag is meg tudod tapasztalni. És bármennyire is furcsán hangzik, vagy nem furcsán, de hogy azért egy mély barátság az azért ezt adja, vagy számomra ezt a tapasztalatot adja. És nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy van ilyen barátom, vagy vannak ilyen barátaim, de egy mindenképp, akivel közösen töltünk időt, ahol nem kell szerepet játszanom, aki érti fél gondolatból, fél szóból azt, hogy mit szeretnék, hogy mi van bennem, és hogy tényleg ezt a mély elfogadást és megértést tapasztalom tőle.
0: És még egy ilyen kardinális pont szokott az lenni, hogy egy nap, nem tudom, felébredsz, és megbánod azt, hogy nem lettek gyermekeid, ezen szoktál gondolkozni. Nem az ördögügyvédje akarok lenni, csak ezek tényleg szerintem azért olyanok, amit mérlegel az ember.
1: Abszolút. Szerintem ez is benne mindenképp hullámzó, hogy vannak, vagy voltak időszakaim, amikor úgy nagyon hiányzott az, vagy így érzésben, hogy legyen saját gyerekem. Nem is annyira a család, hanem hogy így konkrétan egy gyerek, amíg pici. és aztán ez kevésbé intenz. Szóval, hogy van ennek egy, én nem tudom, hogy természetese, vagy nem természetes, de hogy hullámzása. És nagyon érdekes most az én életem ilyen szempontból, hogy konkrétan ez, hogy kisbabákkal vagy csecsemőkkel foglalkozni, ezt most a Jóisten így megadta nekem, hogy erre van lehetőségem, mert járok többet maga, tehát egy másik nővértársammal, meg amíg a jelöltünk velünk rakott, addig ő is jött velünk. Szóval járunk kórházba ott hagyott babákhoz, vagy csecsemőkhöz, hát így velük lenni, vagy őket picit szó szerint felkarolni, róluk picit gondoskodni abban a minimális időben, amennyit így ott tudunk lenni mellettük, és hogy ez jelen életszakaszomban, vagy jelen pillanatban az anyasságnak tényleg egy ilyen nagyon sajátos élményét adja, de hogy mégiscsak úgy konkrétan fizikailag is hétről hétre a kezemben tartok egy hetes, egy hónapos, két hónapos, x hónapos babákat, csecsemőket, és akkor velük azt csinálom, amit egy anya csinál a gyerekével. Szóval most van egy ilyen része a területemnek, és hogy talán ezt picit ilyen sablonnak hangozhat ez a lelki anyaság, de hogy mégiscsak annyi ember talál meg, vagy keres meg engem, minket, akik valamilyen formában ránk lesznek, vagy rám lesznek bízva, és hogy mégiscsak így őrködöm, vagy valahogy ott vagyok az életében, vagy azt egyengedem úgy, ahogyan tudom. Úgyhogy ilyen értelemben meg mégiscsak sok, nem tudom, ember kapcsolódik hozzánk, akiknek ilyen módon vagyunk, nem tudom, gondviselői.
0: És mesélnél egy kicsit az örökfogadalom tételedről, hogy azt a szertartást, vagy nem tudom, hogy kell pontosan nevezni, hogy élted meg. Azt hiszem, hogy ez fent van az interneten.
1: Igen.
0: Igen, egyszer megnéztem.
1: Komolyan, azután pedig jó hosszú. Igen, én 2023-ban tettem a végleges, tehát az örökfogadalmamat, és nagyon izgalmas.

0: Most ezt megelőzte egy hónapos lelki gyakorlat, az is nagyon áldott hetek voltak, sőt, én még azért, tehát a hónapos lelki gyakorlat előtt jutottam, vagy jutottunk el közösségileg Assisibe, tehát hogy annyi mindennel így megajándékozott a Jóisten előtte. De amikor ott voltam, tehát hogy amikor már elkezdődött a szertartás, azért ez tényleg megelőzi sok szervezés, meg meghívók, meg vendégek, meg nem tudom, étel, papok, püspökök, érse, szóval így sok minden. De amikor elkezdődött a liturgia, vagy a szertartás, és nagy orgonaszó, és bevonulás, és hát nem is tudom, már ott is így nagyon nehezen tartottam magam, hogy ne sírjak, de azt hiszem az első Szentlélek, tehát a Szentlélek hívó éneknél így feltört bennem, vagy belőlem. Tehát, hogy nem, tehát, hogy nyilván meg voltam érintődve, meg voltam hatódva, de hogy nem tudtam pontosan megfogalmazni, hogy miért sírok, vagy mi az, ami nagyon feltör belőlem, de mégiscsak egy ilyen annyira mély, ilyen szeretett tapasztalatom volt, vagy elfogadás tapasztalatom volt, hogy igen, itt van, itt állok az Isten színe előtt, aki igent mondott rám, akire én igent mondtam, és itt van egy konkrét közösség, aki igent mondott rám, és akire én igent mondtam. Szóval, hogy ennek így a mindennek az együttállása, vagy az összeérése, az hát nem tudom, valamilyen ilyen katarzis, vagy katartikus pillanat volt, vagy ilyen nagyon megérintett, és hogy itt tényleg ott voltak azok, akiket nagyon szeretek, vagy fontosak az életemben, vagy kísértek engem az utamon. Például a felajánlási körmenetben a legjobb barátnőm, aki szintén egy szerzetes nővér, illetőleg az addigi lelki vezetőim vitték az adományokat, és hogy ezt is így egybe látni, annyira szép volt, vagy ilyen megérintő, hogy akiknek köszönhetem nagy részben, hogy itt vagyok, vagy hogy eddig eljutottam, őket is ott látni. Úgyhogy ez egy nagyon ilyen nagyon megható, ilyen áldott esemény vagy pillanat.
1: Ezt meg szoktátok ünnepelni így évente amúgy?
0: Nem. Hogyan van? Azt hiszem, hogy most 5 éve, szóval ilyen jubileumokat, tehát 5, 10, 15, 20, 25 ilyeneket az örök. Most be fogok égni, hogy most a fogadalom, tehát az első fogadalom, vagy az örök fogadalom, nem kérdeztél semmit. Szóval, hogy ünneplünk, igen. Igen.
1: És mit tapasztalsz, hogy milyen sztereotípiák élhetnek így a szerzetesek a pácákkal kapcsolatban, így a világi emberek fejében? Domonkos nővérekkel beszélgetve tudom, hogy azért Budakeszi felé a buszon utazni habitusban nem mindig a leghálásabb feladat.
0: Hát Miskolc felé sem. Szóval, de azt, hogy lehet, hogy titeket kéne itt megkérdezni a sztereotípiákról, hogy ti fejetekben mi él az apácákról, vagy apácákkal kapcsolatban, de nyilván azért hogy hallok, vagy tapasztalok én is néhány dolgot. Hát az mindenképp, hogy ilyen semmire kellők, így nem csinálnak semmit egész nap. Tehát ez egy ilyen nagyon erős, vagy visszatérő sztereotípia, vagy szerintem sokan képzelnek még mindig el ilyen, nem tudom, középkori falak mögé minket, akik valami rácsosály, vagy ilyen, nem tudom, milyen pricsen alszanak, vagy kukoricánt érdepelnek, vagy gyertyát égetnek egész nap, és akkor úgy vonulnak körmenetve, vagy... Azt úgy gyakorta tapasztalom, hogy valaki utánam kiabál, vagy szitkozódik, vagy átkozódik, vagy szidja az egyházat, vagy szidja az Istent. És hát ez szokott azért nehéz lenni érzelmileg mindenképp, még akkor is, hogy a próbálom független, nem nekem szól, nem is ismerem, nem rám mérges, de hogy azért ezt nem mindig könnyű viselni, meg sokszor úgy félek is most így végigmenni az utcán, vagy mondjuk sötétben, habitusban, vagy 50x kilóval, szóval, hogy valaki így rám, értem, hogy bárkire támadhatnak, de hogy ez mégiscsak úgy feltűnőbb, vagy egy olyan látványosabb viselet, ami így rajtam van. Szóval, hogy ezek a kiabálások, szitkozódások, átkozódások, ezek jellemzők, hogy volt már, hogy valaki így cigaretta csikket dobott rám, vagy így felém, vagy valaki elém köpött, vagy szóval, hogy ilyesmik így vannak, vagy a... apáca, mi van a ruha alatt, nem vagyok én apáca. Szóval, hogy ezek a ilyen IQ-bajnok beszólások azért így vannak, de...
1: És még visszatérve az előző kérdésre, hogy szerinted családosként nem tudnád ugyanígy szolgálni az Istent?
0: Hát ugyanígy biztos, hogy nem, szerintem. De nem tudom, nem voltam még családos. Hát ugyanígy nem. Biztos, hogy nagyon sokféle képen vagy módon, vagy én őszintén csodálom azt, aki családban olyan minőségi időt tud az Istennel, a párjával, gyerekeivel, szóval, hogy ezt így összehangolni a vallásos életet a családi élettel, szerintem az egy külön művészet és külön hivatás, és tényleg minden elismerésem a családok és a családanyáké, akik ezt így tudják csinálni, vagy jól csinálni, vagy van erre vágyuk, és meg is teremtik maguknak a lehetőséget, hogy ezt tudják az Istennel kapcsolatban élni, azt, amire vágynak, személyesen vagy családban.
1: Egy baráti beszélgetés kapcsán merült fel a kérdés, hogy honnan tudja, vagy hogy tudja megkülönböztetni egy lány, hogy nem azért gondolkozik-e a szerzetessége, mert belefáradt abba, hogy férjet találjon magának.
0: Hát mondjuk ez könnyen felismeri, hogy belefáradt-e vagy nem, azt hiszem.
1: Hát igen, de mert hogy így megcsalják a motivációi végül is. Ugye jó Istennel vigasztalál, de hogy...
0: Hát nem is tudom, szóval, hogyha ő nem is ismeri föl, akkor jobb esetben van egy lelkivezetője, aki segít neki ebben, vagy akkor még ott van a közösség így végállomásként, aki ezt így láthatja, vagy fölismerhet, és azt mondja, hogy nem tudunk még fölvenni, vagy nem látjuk azokat a motivumokat, vagy azt látjuk, hogy szóval, hogy azért ez nem így működik, hogy én szeretnék szerzetesen, és akkor másnap már be is lépek, hanem azért a közösség részéről is van egy megkülönböztetése annak, hogy akkor hozzánk jöjjön, vagy ne jöjjön valaki.
1: Igen, erre ki szerettem volna térni, hogy ez így hogy néz ki, hogy mondjuk valakit elutasít a rend, vagy hogy ez milyen arányban történik meg, hogy az illető amúgy maradni szeretne, de azt mondják, hogy úgy látják, hogy nincs ott a helye. Ez erre nagyon fájdalmas lehet.
0: Igen, és azt hiszem, hogy ez kölcsönösen fájdalmas annak is, akinek azt mondjuk, hogy nem, meg a közösségnek is. És attól függ, hogy ez vagy a közösség bizonyos tagjainak, attól függ, hogy ez melyik szakaszban történik ez az elutasítás. Tehát, hogy van olyan, aki mondjuk jelentkezik, és a megkülönböztetések után azt mondjuk neki, hogy nem, mert hogy nem. De hogy akkor ő még nem lépett be, csak ért, jól jelentkezett, de még olyan értelemben nem köteleződött el, soha nem volt a közösség tagja, csak kapott egy nemet, mert hogy többen úgy láttuk, hogy van valami kizáró indok, vagy nehezebb tapasztalat így az ismerkedésben, vagy a közös szolgálatokban, vagy a, nem tudom, azokban az időkben, amit érdeklődőként, hogy együtt töltünk. Szóval, hogy lehet, hogy valaki ott kap nemet, az szerintem az rázósabb, ha valaki közösség, ha már a közösség tagja, és akkor úgy kap nemet. Azért nem, tehát, hogy nem arra kell gondolni, hogy ez olyan nagyon gyakori, de volt már, hogy valakit, nem tudom, együttélési problémák miatt, vagy azt láttuk, hogy pszichésen nem stabil, és akkor hát nagyon megnehezítette a közösségi életet, vagy nem tudom, kifejezetten destruktív volt sok szempontból, szóval akkor azt mondtuk, hogy ezt így nem tudjuk folytatni, ezt az utat, de nem, tehát, hogy nem annyira ez a jellemző. Inkább a belépés előtt, hogy inkább nem veszünk föl valakit, mint sem bentről küldjük el. Meg hát nyilván ez olyan is lehet, hogy valaki azt ismeri föl már közösségen belül, és mondjuk még örök fogadalom előtt, hogy akkor nem, és akkor magától azt mondja, hogy nem tudom.
1: Igen, hogy ez így milyen arányban történik, hogy mondjuk, tehát, hogy bármikor a jelöltség alatt dönthet úgy az ember, hogy akkor bocsánat.
0: Persze. Igen, amúgy jó is, hogy mondod, vagy hogy mit tudom én, tévhit, hogy szerintem ez is lehet egy ilyen, hogy aki belép a közösségbe, azonnal már ki nem jön, hát, de hogy nem, szóval, hogy bárki bármikor szabadon távozhat.
1: Örökfogadalom utáni?
0: Nyilván örökfogadalom utáni, és hát ezt akkor se vagyunk oda kötve, vagy bezárva, egy másfajta, meg tényleg végleges elköteleződés azért ott van, vagy köt, de hát azért láttunk már örökfogadalom után elment, vagy kilépett a nővért, úgyhogy bármikor bárki szabadon
1: távozott. És milyen arányban jönnek újak, mondjuk nem tudom, egy évben, vagy hogy ezt hogy kell elképzelni, mennyire van vérfrissítés?
0: Hálás vagyok, vagy ilyen szempontból a közösségünk egy fiatal, vagy fiatallós közösség. Évente, két évente van, vagy vannak belépőink. 18-an vagyunk jelenleg az egész közösségben, és ebben egész sokan vagyunk így fiatalok, tehát van 20 évesünk, legtöbbünk 30-40 között, vagy 40-50 között vannak fölötte is, de hogy egy fiatal közösség vagyunk, és hát azt mondja, évente, vagy két évente egy-két belépő, tehát hogy nyilván hozzánk se állnak így tömött sorokba a jelentkezők, tehát nem arról van szó, de van utánpótlás.
1: És hogy kell elképzelni egy napodat, hogy ledöntsünk még több sztereotípiát, tehát mivel
0: Ha én azt meg tudnám mondani, már szóval, hogy az a nehéz, hogy hát ritkán van két ugyanolyan, vagy ilyen egyforma napom, hogy én mivel foglalkozom. Nekem most nagyon sok a közösségem belüli szolgálatom, tehát én vagyok a miskolci rendházunknak a házfőnöke. Ez picit úgy szoktam lefordítani, mint egy intézményvezetés, ennek minden ügyes-bajos dolgával, emberi részével, meg papírmunka részével. A közösség, az egész közösségnek a titkára vagyok, tehát ilyen titkári feladataim is vannak. A bevezető képzés, vagy a képzés bevezető szakaszának vagyok a felelőse, mentora. Úgyhogy én vagyok a jelölt felelős jelenleg a közösségben, nővértanács tag vagyok, a média teamnek is tagja vagyok, mert van nálunk média team is. szóval, hogy van sokféle belső szolgálatom, megmondom, most fejezem be a lelki gondozói képzést itt a Szapiencián, és hát tényleg így tulajdonképpen szabad időmben, vagy amennyi időm jut, járok a kórházba a babákhoz. Úgyhogy ezek a főszolgálati területeim. Tehát, és hogy néz ki egy napom? Nagyon nehéz megmondani, mert van, hogy vállalkozókkal beszélek, de van, hogy egész nap e-mailezek, van, hogy fél napot eltelefonálok ilyen-olyan ügyekben, vagy szóval, hogy van, hogy egész nap, vagy nem egész nap, de sokat mondjuk iktatok, vagy tehát számítógép előtt ülök viszonylag sokat, ami így a konkrét szolgálatot így jelenti. De a közösségünkben, vagy hogy így közösségileg azért az imádságok azok, amik ilyen fix pontjai a napnak, reggel 6-kor mondjuk a laudest, illetőleg nyáron lazulunk, és 8-kor, mert akkor mondjuk olyan intézményi kötelezettségek nincsenek, hogy valaki nem egy iskolába, vagy oldalába itt tanítani. Szóval, hogy reggel laudes, délben napközi ima óra, és ebéd van, egy nap közös étkezésünk az ebéd, és este 8-kor vesperás kompletórium, illetőleg minden nap egy óra személyes ima mindenkinek, és a Szent Mise.
1: És mennyire érzed magad túlterheltnek? Mert azért ez emberpróbálónak hangzik.
0: Hát azért most már úgy egy jó ideje azt érzem, hogy ez úgy elég, hogy többet így nem szeretnék begyűjteni, vagy bezsebelni így szolgálatból, vagy feladatból. És hogy tényleg vannak ilyen egyebek, most például itt ülök veled, és vállalok egy ilyet, vagy, tehát ugye ez is jár valamivel, de azért is talán itt mondtam az elején, hogy azért kell most ezután majd kocsiba üljek, menjek vissza Miskolcra, mert holnap reggel már nővértanácsülés kezdődik, és akkor egész napos ilyen rendi tanácsunk lesz.
1: Hát ezért külön köszönjük, hogy itt vagy.
0: Jaj, nagy örömmel, amúgy tök jó, örülök
1: is. A 7-7-7 ima estjén tett tanúságtételedben januárban mondtad, hogy nem csak a papok, illetve a szerzetesek privilégiuma az, hogy meghallják Isten szavát, hanem ez mindenki kinyitott. De akkor mi a ti privilégiumatok? Miért menjen apácának valaki, miért menjen szerzetesnek valaki a 21. században?
0: Hát szerintem nem lennék jó marketinges, nem tudom. Hát, tehát, hogy híve tényleg, szóval, hogy ilyen személyes megérintettség, vagy megszólítottság nélkül is, inkább azt mondom, hogy senki ne jöjjön. Tehát, hogy miért jöjjön? Hát, azt hiszem, hogy ha van hívása Istentől, vagy megszólítottsága, vagy vágya az Istennel lenni, hozzá kapcsolódni, ezt továbbadni másoknak, akkor hát azért jöjjön, mert erre tényleg fókuszáltan van tere lehetősége, ideje egy közösségben. És akkor hát jó esetben a legmélyebb vágyai szerint, hogy mentén tudja élni, vagy rendezni az életét. Úgyhogy ezért jöjjön.
1: És milyen Krisztus jegyesének lenni?
0: Érdekes. Mármint nem az, hogy milyen lenni, hanem hogy a azt valakinek már mondtam egyszer, hogy hozzám ez a kép még úgy nem annyira talált el, hogy ez a Jézus mennyasszonya, vagy jegyese, vagy én Jézusra azt hiszem, hogy mind a mellett, hogy társ, de hogy ez nem ez a nem is tudom hogy, tehát, hogy az életem társának tartom, de inkább tudom meghatározni a hozzávaló viszonyomat egy ilyen mély baráti, vagy egy ilyen nagyon, nagyon mély lelki viszonyként, vagy közösségként. És de gondolom, hogy aki mondjuk könnyebben mondja azt, hogy Krisztus jegyese, vagy mennyasszonya, ő is valami talán érzésben hasonlót él át. És hogy milyen? Azt hiszem, hogy ezt a nagyon mély elfogadottságot, vagy szeretettséget tudja előhívni, vagy tudja aktiválni, hogyha erre tudok ében lenni, vagy erre tudok gondolni, hogy én ki mellett köteleződtem el, hogyan köteleződtem el, hogy ad valami mély biztonságot, elfogadást, szeretettséget, ez a státusz, vagy ez a kapcsolat, kapcsolódás Jézushoz. Nekem azt hiszem a biztonság élmény az, ami a legjobban leírja ezt, hogy van valami, amit soha nem tudnak tőlem elvenni. Mindent el tudnak, de hogy ez a valami, ez az enyém, és én az övé, és hogy ez annyira biztosan van, hogy ez a biztonság élmény az, ami így kapcsolódik hozzá nekem.
1: Krisztina nővér, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
0: Nagy örömmel.
1: Köszönjük meg egy nagy tapsal.
2: A Café Francesco Podcast 86. adásában Antal Krisztina nővér történetét hallották arról, miért lesz ma valaki szerzetes.

0: Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Vannak a gátló félelmek, amik meggátolnak minket, hogy cselekedjünk, hogy jó dolgokat vigyünk véghez, és vannak a természetes félelmek, tehát fontos, hogy a kettőt ketté válasszuk. Én erdélyi származású vagyok, úgy kerültem át Magyarországra, utólag jöttem rá, hogy mi miért történt, vagy hogyan történt úgy, ahogy. Édesanyja óvónő volt, és úgy nevelt a régi magyar népmeséken, hogy a szegény ember fia elmegy szerencsét próbálni. Nem csak rám volt érvényes, hanem nagyon sok erdélyi barátomra, hogy mi elmentünk jó messzire szerencsét próbálni. Jött aztán a szerencse. Építőiparban kezdtem el én is a tevékenységemet, és szépen úgy lépkedtem felfele a ranglétrán itt Magyarországon. Hál' Istennek volt egy fogtechnikai diplomám, tehát az nagyon sokat segített. Amikor jöttek a sikerek, akkor nem tudtam azonosulni velük, hiszen én még mindig annak az erdélyi kis szerencsétlen srácnak éreztem, és tudtam magam. Nagyon jó mód volt, és nem volt nekem komfortos. Egész fiatalon 30 év körül lehettem már, akkor 12 alkalmazott volt, és saját lakás, nagyon nagy jó mód, de valami mindig hiányzott. Elkezdtem rombolni mindent, amit felépítettem, és nem igazán értettem, hogy miért csinálom. Ott is az Istennel való kapcsolatom segített, amikor már mindent tönkretettem, sőt, már olyan mínuszokat is generáltam, amiket jobb nem számszerűsíteni. Volt egy nagyon emlékezetes pillanatom, amikor, minthogyha tényleg a teremtővel beszéltük volna meg egymással azt, hogy figyelj ide, András, én visszateszlek téged ugyanoda az életbe, ahonnan jöttél, egy a dolgot, hogy tartsd meg a tisztaságod. És tényleg csodával határos módon tűntek el a tartozások és a mindenféle bonyolult helyzet, és kerültem ismét egy emelkedő egyenes vonalra.
1: Moraret András fogtechnikai vállalkozó gondolatait hallották.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: Uram, hallgass meg engem, nagy irgalmasságod szerint.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadna mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas Jézus és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és

0: az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiának, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világ. Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, hűséged szerint segíts rajtam. Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, irgalmad bőségében tekints rám.
0: Az alázatosak látják ezt és örülnek, keressétek Istent, és szívetek újra éled, mert az Úr meghallgat minden szegényt, és foglyait nem hagyja magukra.
1: Dicsérje őt az ég, a föld és a tenger, és bennük minden élőlény.
3: Részlet Szent Máté könyvéből. Jézus mondja: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A testvilágossága a szem. Ha a szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora?
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk

0: együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Mária, béke királynője, magyarok magyarszonya, világ győzelmes királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak. S céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét. S ki tud betelni, látva szépségüket.

fölfordított rend. Boldogok vagytok, ti szegények. Boldogok vagytok, akik most éztek a kis sírtukácsnál, olvassuk. Ez melbevágó állítás. Tökéletes ellentéte a józan észnek. A közvélemény azt tekinti boldognak, akinek sok a pénze, mindene megvan, ami csak akar, aki köztiszteletnek örvend, akit ismernek, akit dicsérnek. A boldogságok felfordítják az egész rendet, mely elsőbbséget élvez a világban. Csak a kereszténység szívéből kiindulva érthetjük meg ezt a tökéletes újdonságot. Az Atya ölén birtokolt életteljességből Jézus egy egészen új realitást vezet be a világunkba. E sötét táj felé az Isten szívéből fakadó új életáramot vezet. Olyan életet tesz lehetővé, amelynek alapja nem az emberi természetben van, hanem fentről származik. Csak akkor lehet részed az új életben, ha megnyílsz, és készen állsz arra, hogy átlépd természetes valód határait. Hogy eljuss az igazi boldogsághoz, felül kell emelkedned azon a mélyen beléd rögzült szokáson, hogy az életet e világi normák szerint ítéld meg. S el kell ismerned, hogy az életet beszennyezte és megfertőzte a bűn. Természetesen fájdalmas ez a felszabadulási folyamat. Az anyagi javak bőségét élvezőktől kemény erőfeszítést kíván. Boldogok a szegények. Boldogok, akik sírnak, éheznek és az üldözöttek. Nem földi körülményeik teszik őket boldoggá, hanem alkalmasabbak annak felismerésére, hogy valami több van, mint ez a látható világ. Nyomorúságukban pedig befogadóbbá válnak, nyitottabbá mindarra, ami Istentől érkezik.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd le a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, sok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.

0: A Café Francesco podcast sorozatában most Horváth Zoltán atya, az Áviliai Szent Teréz templom plébánosának szentföldi tapasztalatait hallhatják.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a ma este is itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban, és nagyon nagy örömmel köszöntöm már sokadszor itt a kávézóban Horváth Zoltán atyát. És most pedig egy aktuális témát, sajnos különösen is aktuális témát hoztunk, hiszen a szentföldi események, amik most a napokban kirobbantak, az talán mindenkinek a figyelmét erre a régióra összpontosítja. De talán nem csak a háborúk miatt fontos ez, hanem sokkal régebb óta, sokkal másabb szempontokból számunkra egy nagyon fontos területről van szó. Zoltán atya, köszönjük, hogy eljöttél, és a Szentföld kapcsán voltunk egyszer együtt is Szentföldön. Én életemben először jártam Szentföldön, és azóta még nem voltam más alkalommal, de Zoltán atyával sikerült kijutnom. És emlékszem, hogy a reptéren megkérdeztem Zoltán atyától, hogy hányszor volt már a Szentföldön. És a válasz az volt, hogy 2000-es évek elejéig 10-szer, utána már nem számolom. És azt gondolom, hogy talán a te életednek az egyik legközpontibb helye talán a zarándoklatok kapcsán Róma mellett az a szentföldi szent helyek. Nagyon sok zarándoklatot vittél, nagyon mélyen kötődik hozzád. Kicsit ennek az elejéről, mikor jártál ott először, mi volt az első zarándoklat, amit vezettél, hogyan jött hozzád közel a szentföldnek a szeretete?
2: Köszönöm szépen a meghívást, és mikor Janó atya mondta, hogy miről szeretné, ha beszélik, de boldogan. Méghozzá a szerelem ott kezdődik, amikor meglátni és megszeretni. Ez úgy történt, hogy a rendszerváltás után szenteltek engem 1991-ben pappá, és 92-ben egy akkor induló új zarándok utazási iroda, hiszen ezek egyáltalában ugye nem voltak annak idején, fölkért, hogy egy zarándoklatra elkísérném-e, mint lelki vezető, az általuk szervezett csoportot. És mivel én olyan 12-13 éves koromban a szüleim elmondása igazolta is ezt, amikor megkérdezte tőlem, felnőttek szoktak fiataloktól, gyerekektől ilyen hülyeséget kérdezni, hogy mire vágyik az életben, meg mit szeretne elérni, meg ilyesmit. És akkor én azt mondtam, hogy eljutni Rómába és Jeruzsálembe. És ezek után addigra már voltam Rómába, tehát akkor gondoltam, hogy itt az alkalmas szent idő, már is megyünk. Hát ez egy kicsit meggondolatlan volt, mert a repülőtéren kezembe nyomott az utazási irodának az egyik munkatársa egy vastag borítékot tele $100-osokkal, és közölte, hogy a csoportot én viszem, ő marad. Na most hát én ott senkit nem ismertem, mert ez egy iroda által szervezett csoport volt, nem plébánia vagy valamilyen közösség által, akiket ismertem volna. És akkor, hogy tegyek föl egy táblát, és mondom, mi lesz a táblán? Azt mondja, hogy hát az atyának a neve, de mondom, de nem ismernek, állok

0: egy táblával, na mindegy. Aztán ez így kezdődött, és aki oda jött a táblára, az, vagy már úgy értem a táblához, azt... és akkor mondom, és osszam ki a dollárt. Azt mondja, dehogy oszt ki, azt mondja, tőlük szedtük be, hát ezt vidd el. Ja, mondom, nem tudom, hogy valuta csempészéssel is kell rögtön foglalkoznom, én szent dolgokra készültem. Na hát, felszálltunk a repülőre, még mindig nem tudtam, ki tartozik igazán a csoporthoz, de minden esetre minden repülőjegy elfogyott, tehát valószínűleg neki ott volt. Majd aztán megérkeztünk, ott várt egy magyarul beszélő helyi idegenvezető, aki elvitt az autóbuszhoz, felszálltunk az autóbuszra, azt mondja, és hát tessék megszámolni, mégis a maga ismeri őket, mondom, hát nem most látom őket először. És a második kérdése az volt, ugye, helybéli lévén, hol a pénz? És akkor mondtam, hogy nálam. Na jó. Azt mondja, de végül is elintézhetjük este is. Na hát akkor olyan este 7:30 volt. Na lényeg az, hogy ezt azon is átestük, ott a buszon odaadtam, szabaduljak meg a csempészet árutól, és egy emberrel kevesebb volt. És akkor én még úgy viccelődök, mondom, nem emlékszem, hogy közben kiszállt volna. Mármint a repülőről, ugye? Nem nyitották ki az ajtót, hát maximum az ablakon, vagy WC ablak, hát nem tudom. Na lényeg az, hogy a WC ablak majdnem eltaláltam, mert a repülőtéren az illető elment a mosdóba, csak nem szólt senkinek, mivel nem ismertük egymást, szépen mindannyian kijöttünk, ő bent maradt, és ott keringve keresett. Nem volt még mobiltelefon, 92-t írunk, hogy pláne nem egy idősebb úrnál, és... mondja az idegenvezető, hogy hát már pedig oda visszamenni nem lehet. Hát mondom, már pedig anélkül meg nem megyünk sehova, mink az illető meg nem lesz. De hogy hívják? Nem tudom. De hát, hogy néz ki? Nem tudom. Hát, valószínű van nála egy bőrönt, tehát ennyit tudok mondani. Na lényeg ez, hogy ő azért valahogyan, mint idegenvezető visszament, megtalálta a boklászó urat, azt fölkerült a buszra, és így akkor megvolt a létszám. Hát így kezdődött. Tehát azt kérdezted, Janó atya, hogy hogy kezdődött? Így kezdődött, és még arra emlékszem, hogy a repülőtér Tel Avivban van, és onnan mentünk föl Jeruzsálembe, szó szerint föl, és akkor azt mondja, hogy hát a Zarándok Zsoltárt azért illene, hogy elimádkozza, mondja nekem a zsidó. Hát én elővettem a Zarándok Zsoltárt, mármint a saját szentírásomból, és elimádkoztam, és amikor annak a végére, itt állunk Jeruzsálem lábaidnál, ismeritek biztos, mikor befejeződött a Zsoltár, hogy itt minden nép és minden nemzet üdvössége támad, abban a pillanatban fölért a busz a Jeruzsálemet körbevevő hegyre, és egy gyönyörű rálátás Jeruzsálemre. Hát ez engem elvarázsolt. Hát ugye én ültem elől, tehát én jól láttam ugye mindjárt mindent, és attól kezdve, ahogy említette Janó atya, 2000-ig számoltam, aztán már nem, hála Istennek, a jó Isten megengedte, hogy ez a gyerekkori vágy úgy Rómával, mint Jeruzsálemben számtalanszor megvalósulhatott.
1: Sokan valóban a konfliktusoknak a helyének látják a Szentföldöt, talán a mostani eseményeknek a fényében is, meg ugye három vallásnak a találkozási pontja, és valóban azt gondolja az ember, hogy folyamatosan konfliktusok vannak. De emlékszem, hogy mi is azt tapasztaltuk, legalábbis amikor én voltam veled, hogy egy hétig egy buszban voltunk ott, a különböző helyekre mentünk jobbra-balra, és egy buszba igazából három vallás is betömörült. Ott volt egy keresztény zarándokcsoport, ott volt egy zsidó idegenvezető, Rami, és ott volt a palesztin sofőr, akinek éppen rámadánja volt, és izgultunk, hogy el tudjon vezetni A-ból B-be. De hogy megtapasztaltuk, hogy lehet, hogy a nagy politika szintjén sokszor ott vannak a békétlenségek, ott vannak a harcok, de valahogy a egyszerű hétköznapi embernek a szintjén viszont ez mintha nem lenne érzékelhető. Te ezeket hogy élted meg, vagy az ottani vallásoknak a találkozásában te téged ez gazdagított, hozzáadott a hitedhez, hogyan élted meg ezeket?
0: Igen, tehát ugye itt a három egyisten hívő vallásról van szó, mind a három vallás, ugye a zsidó, a keresztény és az iszlám sorrendben mondom, nem tiszteletlenségből, tehát mindegyik ugyanazt az egyetlen igaz Istent imádja, aki lélek, és aki láthatatlan, de ott van mindenhol, aki a szívünkben él, akit követünk, akinek a tanítványai vagyunk, akinek a parancsait szeretnénk megélni és teljesíteni. Én azt tapasztaltam egyrészt, hogy aki hívő ember, és legyen-e három vallás közül bármelyik másnak a híve, és egy őszintén mélyen hívő ember, az égvilágon semmi probléma nincsen. A probléma ott van, ahol a vallásának, vagy a vallása okán valamiféle ellentétet akar keresni, vagy szítani, azaz radikális. A probléma ővelük van. Tehát amikor, csak példának okáért mondom, Jeruzsálem, Siratófal, ismerjük, a zsidók számára ma a legszentebb hely, hiszen a templom hegyen két mecset van, és nem a jeruzsálemi templom, mégis annak romjai sem. Tehát számukra a jeruzsálemi templom hegyet körülvevő fal egy feltárt darabja, amely előtt imádkoznak. Na most odaérkezel ilyen keresztény vagy katolikus papi öltözékbe egy keresztény csoporttal, ahol sokaknak a láncon, hölgyeknek, uraknak a kereszt, stb. És kérdezel valamit, készséggel válaszolnak, megmutatják, oda vezetnek a Tóra tekercshez, megmutatta, hogy ma melyik szakaszt fogják olvasni. Az ég adta világon nem éreztem azt, hogy itt vagyok, megszámlálhatatlan, hát mi a férfi oldalon voltunk, a hölgyek nyilván a hölgyek oldalán, de hogy semmi olyat nem éreztem, hogy itt most nekem tartanom kellene attól, hogy én most itt keresztény vagyok ennyi zsidó között. Ugyanakkor pedig azt se fogom elfelejteni, a Via Dolorosa 12-es szám alatt, mert ugye az az óvárosban egy utca, a Via Dolorosa, amelyik Jézus keresztútjának az állomásait örökíti meg, és ott bementem egy muzulmán üzletbe, ahol először semmi más nem szerettem volna, csak egy üveg vizet venni, mert halálosan szomjas voltam, és hogy egy üveg vizet vegyek, és bementem a boltba, ahol mindenféle, ott egy ilyen igazi keleti bazárt kell elképzelni, és a tulajdonos vagy alkalmazott, nem tudom, kicsit hátul egy félreeső helyen az ima szőnyegén imádkozott, és hagyta a vevőt elmenni. Mert az imádság volt az első, és a legfontosabb. Azt nem hagyta abba, hogy nekem eladjon valamit. Nem tudhatta, hogy csak egy vizet kérnék szépen, ugye, mit tudom én, fél dollárért, hanem, hogy akár valami drágább dolgot is vehettem volna, ami neki nagyon jó üzlet lett volna. Nem tudhatta, hogy mit keresek, de az imádság volt az első. Na hát, ővelük semmi probléma nincsen. Ezt állíthatom, és ez a hozzáállásomat, ahogy a Janu atya is mondta, ezek az események, most egyet-egyet emeltem ki, megváltoztatták az embernek a szemléletét. Mert ha akarjuk, hanem irányítva vagyunk a hírközlő eszközökön keresztül, hogy mi legyen a véleményünk, de a saját tapasztalatod az mindennél többet ér. és ez oly természetes volt, és oly értékes, hogy az említett buszsofőr, aki egy ilyen kis nagy gombóz, hát alacsony, de nagyon kövér bácsi volt, és én nem tudom, hogy Allah hogy van a Ramadánnal, de minden esetre ő tényleg napkeltétől napnyugtáig nem evett semmit, csak szotyit. Azt gondolom kivétel. Tehát ez olyan lehet, mint nálunk a hal, vagy nem tudom. Azt viszont folyamatosan ette, és így aztán nem aludt el az éhségtől vezetés közben. Tehát, hogy, és akkor aztán én vettem neki egy zacskóval, amikor láttam, hogy elfogyott. Tehát ez egy teljesen természetes, és én azt gondolom most is, hogyha így szokták mondani, az utcaemberét kérdezdék meg, akkor ők békét szeretnének. Legyen az zsidó, legyen az keresztény, legyen az muzulmán, az egészen biztos, hogy a legkevesebb szavunk nekünk keresztényeknek van ott. Tehát az igazán ellentét, amelyet szítanak, azok a muzulmánok és a zsidók között van. Mi keresztények elszenvedői vagyunk ott ennek. Azért ezt is hozzá kell tenni.
1: Emlékszem, hogy amikor a zarándoklat volt, az éppen Nagybőjt időszakra esett, és az volt az első olyan húsvétom, amikor úgy tudtam részt venni a szertartásokon, hogy már volt egy személyes tapasztalat a szentföldi helyekről, amikről megemlékezünk, meg amit felolvasunk az evangéliumban, az ember tényleg ott tudott járni, mint egy ötödik evangéliumként szinte a kezével tudta megtapintani. És hogy számodra mik azok a helyek, mik azok a legszentebb helyek, amik legjobban megérintenek téged személyesen, vagy akár hogy itt nagy héthez közeledve mi az, ami valahogy ott át kell élni, vagy meg kell tapasztalni, hogy az ember egy kicsit tényleg magáévá tudja tenni ezeket a nagy heti eseményeket. Melyik volt számodra a legközelebbi, akár többet is nyugodtan?
0: Köszönöm. Jeruzsálem. Általában talán nem olyan kimondottan mélyebb hitből induló zarándoknak Galilea tetszik jobban. Gyönyörű zöld növények, nem a kősivatag. Szebbnél szebb virágok, trópusi, gyönyörű, nekünk különleges éghajlaton található szép természeti adottságok, nem pedig a homok. Az épületek is mások, színesebbek, tisztábbak, rendezettebbek, mint Jeruzsálemben. Na de Jeruzsálemben ítélték Jézust halálra. Jeruzsálemben hordozta a keresztjét, ami bűneink bocsánatáért. Jeruzsálemben feszítették keresztre a Golgota hegyén. Jeruzsálemben támadt fel a sírjából, és jelent meg a tanítványainak. Tehát a megváltásunk szent misztériumai ide kötődnek ehhez a városhoz. Tehát ha valaki megkérdezi nekem, Jeruzsálem, a rendezetlensége, a kosz, a káosz, az összevisszaság ellenére. Tehát mert nem ezt látom elsősorban. És ez megint onnan származik, hogy az egyik út alkalmával, tehát teljes keleti rendetlenség. Tehát aki volt valaha a Közel-Keleten, bármelyik országban, vagy egyáltalán egy muszlim országban, hát azt a káoszt, meg azt a koszt, azt el tudja képzelni. Egyébként a muzulmán, vagy zsidó, mindegy, mind a kettő ilyen, tehát mégiscsak rokonok, ugye, unokatestvérek. Na, tehát, hogy már mint fajra való tekintettel mondom ezt most, vagy nemzetiségre, nem vallásra. Lényeg az, hogy tehát így élnek. És ezt meg lehet szokni, ebbe semmi különös nincsen, hogyha az ember már megszokta. És a Szentsír bazilikába érkezünk, amelyik ugye alapvetően két templom, az egyik a Golgota hegy fölé épült templom, A Golgota hegyről ugye tudjuk azt, hogy nem maradt meg teljes egészében, sziklák maradtak meg belőle, hiszen Krisztus után 70-72-ben ugye a rómaiak Titus vezetésével az egész Jeruzsálemet eltörölték a föld színéről, Golgota hegyjel együtt. Tehát abból néhány szikla, amelyiknek az egyiknek a tetejére a templomon belül föl lehet menni egy lépcsőn, ahol Jézusnak a keresztje állt. A másik templom pedig a Golgota hegy oldalában lévő sírok közül az egyik, amelyiket megőriztek, amelyik fölé kápolnát építettek, ahová a keresztények odajártak. Miért? Mert Jézus ebből a sírból támad fel a halálból. Na most, emellett a templom ugye 5 keresztény felekezet tulajdonában van, meghatározott rész, meghatározott keresztény felekezeté. Kivéve a protestánsokat, akiknek ugye a városon kívül egy Garden Tomb nevezetű sír van, amelyik abból a szempontból érdekesebb, hogy jobban megőrizte ezt a kert jelleget, amilyen valóban lehetett. Itt nyilván tele van építve, és aki vallási vagy világi vezető volt, és valaha elzarándokolt a Szentföldre, az a Szentsír bazilikához hozzáépített, valamit valahová felakasztott, felújított, kiásott, szóval egy labirintus, ami ott van, és ez a protestánsok által tisztelt kert, sír, az jobban hasonlít arra, amilyen akkor lehetett. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy 5 felekezet, ugye ebből egy a római katolikus, a többi pedig az ortodoxoknak különböző ágai, és a római katolikus kápolnában volt a szentmisénk előjegyezve, hogy ott fogjuk majd bemutatni. Odaérkezünk, a idegenvezető ugye nagy sebben lobbal be, ott egy csoport most kezdi a szentmisét. Az időre ő vigyázott, nem én, tehát időben ott voltunk. Aki ismer, tudja, miért mondom. Tehát lényeg az, hogy odaértek. És akkor be a sekrestjébe jön ki, azt mondja, hogy hát egy másik csoportnak odaadták a kápolnát, egy órát várjunk, vagy 2, már nem emlékszem pontosan, mert hát majd azután, mert ott lesz egy üres hely. Hát gondoltam magamba, tiszta keleti káosz, de tényleg. Pedig, mondom, időben ott voltunk, hiszen nem rajtam volt. Ezek után mondom az idegenek, mondom, hát de most hova megyünk ebben a 2 órában? Hogy vissza kell jönni? Mondom, hát én nem vagyok szervező, de kérdezzük meg, hogy hát helyette tudnak-e felajánlani egy helyet. Hát mondom, hogy igen, az ortodox templom térben, amelyik a Szentsírral Sréen szemben van, ott is van egy a katolikus egyház által felszentelt oltár, amely oltár a Golgota hegyének sziklájához van oda állítva. Mária Magdolna oltárnak nevezik annak emlékére, hogy mikor Jézus a sírnál megjelent Mária Magdolnának feltámadása után, akkor annak az emlékhelye, hát azt oda tudják adni, de közben ugye sorba állnak az zarándokok, hogy bemenjenek a Szentsírba, közben az különböző ortodox felekezetek énekelnek, imádkoznak, a zarándokok beszélgetnek, zajonganak. Ha minket az nem zavar, akkor... Hát mondom, hát ez a jó Isten ajándéka. Hát nem egy elkülönített kápolnába, sima vakolt falak között, hanem a Golgota hegye sziklája előtti oltárnál lesz a mise. Azon a Golgota hegyén, ahol Krisztus a saját testét és vérét feláldozta a kereszten. ott fog most megjelenni az oltáron a kenyér és bor színe alatt az élő Krisztus, aki itt áldozta fel. Hát kit érdekel, hogy ott beszélgetnek, vagy járkálnak, vagy más nyelveken énekelnek, örmények, koptok, kit érdekel, hát ennél jobb. És a Mária Magdolna oltárnál én csak abból éreztem, hogy ezt a csoport tagjai is érezték, hogy az átváltoztatáskor ott, ahol volt, mindenkit érdelt, és a szent áldozásig föl sem állt. Én úgy mondtam az átváltoztatás szavait, hogy egyik kezemben volt a kenyér, a másikban a kehely, és a másik kezem pedig fogta a Golgota hegyét. Soha nem fogom elfelejteni. Tehát, és ezt érezte a csoport is, hát ott szem nem maradt szárazon az egészen biztos, és utána Krisztus testét és vérét kiosztani, és utána úgy mentünk tovább, hogy mindenki ugyanúgy odajött, és az oltárnál megérintette a Golgota hegyét. Akik akkor ott voltunk, egyszer és mindenkorra lelkileg oda láncolt ez a hely, és ma is így van, hogyha tehetem, vagy csak kevesebben vagyunk, az első utam ehhez az oltárhoz vezet, ebben a labirintus templomban, mert oda kötődik ez az élmény, és ahogyan a Janó atya mondta, hogy amikor olvassuk húsvétkor, ugye, hogy Mária Magdolna kiment a sírhoz, és ugye ott sírdogált, hogy hát elvitték a tudat, és nem tudja, hová tették, és akkor azt hitte, hogy a kertésszel találkozik, holott az a feltámadt Krisztus volt, és amikor néven szólítja, ugye, hogy Magdolna, és ő pedig, hogy mester, akkor ismernek egymásra. Hát ezt elolvasni, ez az egész jeruzsálemi kép ebből a templomból ott megjelenik előttem minden alkalommal.
1: Ha már ilyen mélyebb dolgok is előjöttek, akkor egy zarándoklatnak nem csupán a turistáskodás a célja, vagy hogy csak megnézzük a szép emlékhelyeket, hanem az, hogy mi történik az emberbe, és talán a Szentföldre nem tud úgy az ember elmenni, hogy ne egy belső változással jöjjön vissza. És te a zarándoklatok során sokszor átéled akár ott a lelki vezetésekben, gyóntatásokban, beszélgetésekben ezeket a változásokat, hogy nyilván ami megosztható és ami ebből publikus, de hogy milyen változásokat láttál, vagy milyen átalakulásokat, Istennel való találkozásokat, ami akár megváltoztatott embereknek az életét.
0: Egy érdekes dolog, hogy mikor már sokatszor indultam el egy csoporttal, és volt, hogy a csoportok között egyszer-egyszer a családommal, vagy akár egyedül is, ugye volt, aki megkérdezte, hogy nem unod még? Hát mondom, voltál már a Szentföldön? Azt mondja, nem, de nem is akarok. Hát mondom, akkor nem érted, hogyha azt mondom, hogy nem. Ezt nem lehet megunni. És erre ő egy atya volt, aki ezt mondta, azt válaszolta, hogy a Szentmise mindenhol ugyanaz a Krisztus jelenik meg minden Szentmisében, ahhoz nem kell elutazni oda, ahol Jézus élt. És ebben teljesen igazat kell, hogy adjak neki, mert minden Szentmisében ugyanaz a Krisztus jelenik meg, és minden oltár ugyanaz a kereszt, és ugyanaz a Golgota, és ugyanaz a Szentsír. Teljesen igaza van. De azért mégis más. És miért? Azért, mert Janó atya is említette, hogy pont nagy hét jött azután, hogy mi együtt voltunk. Én szívesen, ha lehet, Nagybőjtben viszek zarándokcsoportot, mert amikor halljuk az evangéliumban az eseményeket, elsősorban nyilván most, ha nagy hétre gondolok, ugye az utolsó vacsora és a passió, akkor mélyebben élem át mindazt, amit hallok, mint esetleg azelőtt, amikor még nem voltam ott a helyszínen. És a mélyebb átélésben nem csak, ahogy az előbb említettem, hogy megjelennek ezek a helyszínek lelki szemei előtt az embernek, hanem ott azon a helyszínen mélyebben megértem azt, ami történt, és ahogyan történt, és miért úgy történt. Mert ott már látom, hogy ha erről megyek, akkor az tűnik a szemem elé, ha arról még, és azért mondja Jézus, mert ő is ezt látta, stb. Stb. Tehát az olajfák hegyéről rátekinteni Jeruzsálemre, ahol megsiratja Jézus Jeruzsálemet, hogy ez el fog pusztulni ez a város, mert nem fogadja be a messiást, és akkor utána a virágvasárnap útján végigmész, és Jézus itt vonult be, itt hozsannáztak, és mi énekeljük, hogy hozsanna a magasságban áldott, aki az Úr nevében jön hozsa, és így megyünk végig ezen az úton. Tehát, hogy ugyanazt látom, mint amit ő látott. És erről mondta, hogy mivel nem fogadja be a messiást, el fog tűnni a föld színéről. És a Jeruzsálem, mint város, mint a zsidó vallásnak a központja, ahol a templomhegyén a templom van, és előtte az áldozati oltár, nincs, nem is volt azóta, és nem is lesz, bár a jövőt nem ismerhetjük. Mert Jézus azt mondta, hogy így lesz. Mert elveszti az értelmét. Mert ő az áldozati bárány, ő, akit a templomban feláldozunk, ő az, aki minden bűnért bocsánatot nyert, nincs szükség újabb bűnbocsájtó áldozat bemutatására. És amikor ott állsz az olajfák hegyén, és nézed Jeruzsálemet, és ezt neked egy zsidó mondja, gondold csak el, mondja nekem, mennyivel bölcsebb volt a ti prófétátok. Hát Jézus proféta is, nyilván ezért nem lehet rá haragudni, nem fog megváltót mondani. A ti prófétátok mennyivel bölcsebb volt, hogy kenyér és bor áldozat az örök a világ végéig. Ha itt lehetett volna, mikor 1948-ban létrejön Izrael állam, egy zsidó állam, és a templom hegye üres, és ott felépíthettük volna az oltárt és a templomot, úgy, ahogyan az a Bibliában ugye részletesen le van írva, hogy az hogy nézett ki, melyik, milyen, stb., mekkora, milyen színű, miből kész, minden le van írva, tehát rekonstruálni lehetne. És akkor a 20. században, vagy 21. században mi most ott birkákat és áldozati állatokat áldoznánk, és a papjaink trancsíroznák darabokra, hogy melyik darabja a papé, melyik a templomé, melyik az áldozatot bemutatja. Azt mondja, hát ezt majd hentes csinálja az üzletbe. Hát képtelenség. Ezt mondja egy zsidó. Tehát, hogy mennyivel bölcsebb volt a ti prófétátok, hogy a kenyér és bor áldozat. Tehát, hogy amikor ilyen pillanatokat él meg az ember, akkor azt mondom, hogy az az evangélium, az az örömhír, hogy meg vagyunk váltva, az itt történt, és ez az egyetlen igaz és örök áldozat. És ez tényleg így van. Tehát látod a saját szemeiddel. Kérdezted, hogy melyik hely? A városon belül. Ugye Jeruzsálemnek a keleti része, a muzulmánok által lakott rész, az a 48-as Izrael állam ENSZ által létrehozott határai alkalmából még Jordániához tartozott. És a Jordán királyság épített egy szállodát az olajfák hegyének a tetejére, amelyik úgy van megépítve, hogy a szobáknak, a szállodai szobáknak a negyedik fala üveg, és fekszel az ágyba, és látod a kivilágított Jeruzsálemet. És én nagyon sokszor kérem oda a szállást, ha lehet, és akkor onnan ki lehet sétálni, és a hegy oldalában, mint a római színház alakban vannak kialakítva sok-sok-sok ilyen félköríves helyével le lehet ülni, imádkozni, énekelni. Ez megint olyan, hogy ez az egyik ilyen hely, amit nem lehet elfelejteni, hogy ülünk, és akkor mit lehet együtt imádkozni sötétbe? Hát csak olyat, amit fejből tudunk. Hát nyilván nem tudok szentírást felolvasni, mert tök sötét van. De előtted a kivilágított Jeruzsálemet, azt mondom, hogy ott jobbra van az a zöld kupolás torony, és amellett, na ott van az utolsó vacsora terme, akkor jön az a tized, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Akkor utána onnan, ahol van az a négyszögletes épület, az a valamikori Antónia vár, ahol Pilátus halálra ítéli Jézust, és ahol őt ugye megostorozták, meg tövissel koronáztak, akkor ez a tized jön. Tehát nézed a helyet, és imádkozod azt a titkot, misztériumot, ami ott történt. És így járod végig a szemeddel a várost. Tehát ez mindenféleképpen az egyik. A másik. A Golgota hegyét már említettem, azt azért nem említeném még egyszer, azonban ennek az említett Antónia várnak, ahol ugye Antonius császár tiszteletére építették a rómaiak, és a római helytartó, hogyha Cezáreából, a tengerparti városból, amit szintén a rómaiak építettek, zsidó ünnepekre feljött Jeruzsálembe, akkor ebben szállt meg. Ezért kell nekik is Pilátushoz oda menni ebbe a várba. És ennek az udvara az úgynevezett köves udvar, vagy Haggada. És ugye ezen a köves udvaron történik az ítélet. Mert zsidó nem mehet be egy pogánynak a házába. Mert a rómaiak babonásak voltak, ugye, és hogyha távol akarták tartani az ártó szellemeket, ahhoz egy újszülött gyermeket kellett megölni, és a testét eltemetni a küszöb alá, mert az ártatlan gyermek, mint egy angyal, nevezzük így, a pogány vallásban nem így hívták, távol tartja az ártó szellemeket. Na most a zsidó nem érinthet halottat, mert akkor nem vehet részt a közösség életében, nem tudhatja, hogy a pogányházának küszöbe alatt van-e halott eltemetve, nem mehet temetőbe se, tehát nem léphet be. Tehát az evangéliumban csak egy mondat, és akkor Pilátust kihívatták a köves udvarra. Hát azért, mert ők nem mehettek be. Tehát csak egy mondat, ami értelmet nyer, megérted, hogy ez miért történt így. Ki kellett jönnie az udvarra, mert hozzá nem mehettek be. És akkor itt éri halára, és itt ez a udvar, ugye tehát az eleve a Jézus korabeli Jeruzsálem, ugye 7 méter mélyen van a föld alatt. Hiszen lerombolták, akkor a rómaiak ugye Heliotopoliszt fölépítik, akkor azt is lerombolták, akkor utána jöttek ugye a keresztények, azok egy új várost építettek, ezek a keresztények, azt is lerombolták, akkor utána jöttek a muzulmánok, azt rombolták le, egy újat építettek. Hát szóval a Jézus korabeli utca az 7 méter mélyen van a föld alatt. És így találták meg ezt a köves udvart is. Ami ma Sion nővérek zárdájának a pincéjében van. És ott van belevésve egy ábra, ami hasonlít mondjuk a mi malom játékunkhoz. És ezt a játékot a rómaiak játszották, és Ilyeneket találunk Rómában is, de a római birodalom más területein is, a földközi tengeri parti rómaiak által épített városok fórumain is, amit haláljátéknak hívnak. Tehát dobják a kockát, megy odébb a bábú, mint egy társasjáték. És akkor az illetőnek le kell vetnie egy ruhadarabját. Ha megint ő vesztett, még egyet. Amikor már levetkőztették, akkor a következő bejjebb lévő részén ennek a társasjátéknak, akkor már pofon lehet ütni. Utána egy pálcával rá lehet csapni. És ha nem egymás között játszották, hanem egy elítéltel játszották ezt a játékot, akkor ezt a végén meg is ölték. Ez egy katonák által, római katonák által játszott játék. És ez ott van belevésve ebbe a kőbe. Hát ezt játszották le Jézussal is, nem? Levetkőztették, megpofozták, leköpték, bottal verték a fejét. Hát ezt felsorolja az evangélium. És ennek a játék ott van előtted, a kőbe vésve. Mert hát belekarcolták kis kavicsokkal, és ugye a kavicsok voltak a bábúk, hogy így mondjam, a társasjáték bábúi, amiket tologattak odébb. És ott vannak a kockák, amit aztán kockát vetnek ugye a ruhájára. Tehát az evangélium értelmet, mélyebb értelmet nyer, amikor ezekkel a tényekkel találkozol valóságosan. Tényleg minden szentmise ugyanaz minden templomban, minden oltáron, de hogy az evangélium mélyebb értelmet kap, az viszont egészen biztos.
2: A Café Francesco podcast sorozatában most Horváth Zoltán atya, az Avíliai Nagy Szent Terész templom plébánosának szentföldi tapasztalatait hallották.
3: Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom.

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt elángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el.

sott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész,

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót is, benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Így június végén sok szép ünnepünk van. Kicsit szoktam tréfásan mondani, hogy ezek a napok segítenek abban, hogy a Zsolozsmában az első hét vasárnap zsoltárait azt egyre jobban megismerjük és megtanuljuk. Ugye amikor ünnep van, akkor a reggeli dicséretben mindig az első hét vasárnap zsoltárait szoktuk venni. Keresztelő Szent János születése június 24-én, aztán Szent László király 27-én, és Péter és Pál apostolok ünnepe 29-én, aztán utána ott van július 2-án a Csarlós Boldogasszony, 3-án pedig a Szent Tamásnak az ünnepe. Ezeken mindegyiken az első hét vasárnapi zsoltárokat vesszük, és akkor még ide jön a évközi 13. vasárnap is, amely ugye a zsoltározás rendje szerint szintén az első hétnek a 13. hét a első hétnek a zsoltárait veszi, úgyhogy ilyenkor aztán bőven imádkozzuk ezeket a szép zsoltárokat, az ünnepi zsoltárokat, a első hét vasárnap reggeli dicséretének a zsoltárai, de talán nem is ez a lényeg, ez egy mellékes része tulajdonképpen, csak úgy egy picit időnként így a liturgia szépségeire vagy dolgaira felfigyelhetünk. Keresztelő Szent János születését ünnepeltük ugye 24-én. A Szentírás arról tudósít, hogy 6 hónappal utána, hogy ugye Keresztelő János születését hírül adja Zakariás, ugye itt a fogantatását, hogy Erzsébet gyermeket fog fogadni, 6 hónap múlva megy el Gábor angyal Názáretbe Máriához, és adja hírül neki, hogy fia fog születni, akit majd Jézusnak nevez, és ő váltja meg a világot a bűneitől. És ezért van az, hogy ugye 6 hónappal karácsony előtt, június 24-én ünnepeljük Keresztelő Szent János születésének az ünnepét. Azért is ünnepeljük, mert ugye a Szentírásban szerepel az ő születésének a leírása. Lukács párhuzamba teszi Mária fogantatását és Zakariás angyallal való beszélgetését, illetve a kettejüknek a születését, és ugye Erzsébethez Mária elmegy, hogy segítsen, mert ő is gyermeket fogant, és már a 6. hónapban van, említi meg Gábor angyal Erzsébetnek a gyermek várását Mária számára, aki elmegy és segít Máriának. És ebben a két születésben két nagyon szép himnusza is születik az egyháznak. Az egyik Máriának a hála éneke, amikor odaérkezik Zakariásék házába, és énekli, imádkozza a Magnifikátot, majd pedig Zakariásnak a hála éneke, aki a gyermeke megszületése után imádkozza ezt a csodaszép hála éneket. Zakariás hála éneke a reggeli dicséretnek vált a részévé, Mária hála éneke a Magnifikát pedig az esti dicséretben imádkozzuk minden nap a Zsolozsmát imádkozó ember. Keresztelő János születése tehát jelen van a Szentírásban, és maga a születéssel kapcsolatban is vannak érdekességek, amit érdemes egy kicsit felfedeznünk, megismernünk, meglátnunk. Az egyik, hogy ugye azt mondja Lukács, hogy együtt örült vele mindenki. Mai világban ez talán különösen is jelentős lehet, hogy együtt örülni a másik emberrel. Milyen sokszor inkább az irigységet szítják föl bennünk különféle módokon, és sokszor nehéz együtt örülni a másik emberrel. A héten, ugye múlt vasárnap, plébániánkor egyik számomra is kedves házaspárnál született meg a 3. gyermek, és hát náluk az a szép szokás alakult ki, hogy amikor jönnek haza a kórházba, akkor az első útjuk a templomba vezet, és én pont volt valami dolgom, de úgy értem haza kedden, amikor jöttek haza a kórházból, hogy akkor jöttek ki a templomból, amikor én odaértem, hazaértem, és olyan jó volt, hogy
úgy együtt örülni velük, és mosolyogtunk, és gratuláltam, és mondtam, hogy de jó, és mennyire örülök. Már magának hírnek is örültem, meg nyilván a születéskor is kifejeztem az örömömet. Együtt örülni a másik emberrel. Persze egy születés kapcsán nem nehéz együtt örülni a másik emberrel. Vannak helyzetek, amikor nehéz együtt örülni, amikor nehéz megtalálni azokat az örömöket, amik összekötnek, összekapcsolnak bennünket, de valahol fontos, különösen egy szorosabb kapcsolatban, egy házasságban, hogy meglegyenek a közös örömök, hogy együtt tudunk örülni, mert ha megvannak a közös örömök, akkor ezek segítenek abban, hogy a nehézségeket le tudjuk győzni. Együtt örült vele mindenki. Aztán ugye jön a névadás 8 nap múlva, és János legyen a neve. Nyilvánvaló, hogy Zakariás és Erzsébet valami módon lekommunikálta, hogy mi történt igazából ott Jeruzsálemben a templomban, és ugye Zakariás írótáblát kért, és leírja, hogy János a neve, nyilván ezt valamiképpen el tudta mondani, magyarázni Erzsébetnek, hogy mi történt, és mi az, amivel az Isten őt bíztatja és megbízza, és az is egy talán kevésbé figyelünk föl rá, egy megdöbbentő dolog, mert ugye az szerepel a Zakariásnál büntetésénél, hogy addig megnémulsz, amíg be nem teljesedik mindez. És ugye megszületik keresztelő János, és nem történik semmi. Zakariás ugyanúgy néma marad. És amikor 8 nap múlva nevet adnak a gyermeknek, akkor oldódik meg Zakariásnak a nyelve, és dicsőíti az Istent mindazért, ami történt. És talán bennünk is van sokszor ilyen, hogy hát azt várjuk, hogy történjen meg valami, és milyen nehéz türelmesnek lenni, és kivárni azt, amikor valóban megtörténhet valami. Annak idején lassan 30 éve műteni kellett a térdemet, levált a tapadásnál a keresztszalag, és hát ilyen gerincérzéstelenség után mondták, hogy 24 óra fekvés. És akkor szépen számoltam már az órákat, és jött a délelőtt műtöttek, másnap délelőtt él körül, és akkor jön, és akkor mondja a nővér, hogy nem, majd holnap reggel jön a gyógytornász, és fölállít. Na ez nagyon nehéz volt, hogy akkor még egy jó fél napot várni, már akkor egy kicsit lehetett mozogni az ágyban, de felkelni még nem lehetett, és akkor utána valóban jött a gyógytornász, és fölállhattam, és megmutatta, hogy kell közlekednem egyenlőre, és mik a dolgoknak a csinja, binja, most mire kell figyelnem, meg vigyáznom. Tehát ez, hogy még egy kicsit várni, arra várok, hogy ekkor fog történni valami, de még egy kicsit kell várnom, akkor ez nehéz tud lenni, de hol van bennünk a türelem? Mennyire van bennünk türelem? Mennyire tudok türelmes lenni abban az adott helyzetben, ami fontos a számomra? Az emberi kapcsolataimban a türelemnek mekkora jelentősége van? A mai világ azonnal akar mindent megkapni. A ma embere az azonnaliságot szereti és várja, és nagyon nehéz kivárni, amíg megérik egy gyümölcs, kivárni, amíg beérik egy kapcsolat, kivárni, amíg elérkezünk arra a pontra, ahol már aztán a végleges döntéseket mondjuk egy szeretett kapcsolatban meg lehet hozni. Türelem, mennyire nehéz ez a mai embernek. És hát János utána a pusztában él, amíg föl nem lép Izrael előtt, és hát milyen egyszerű lett volna Jánosnak rámondani, rábólint, hogy igen, én vagyok a messiás, de ő tudja a helyét, tudja azt, hogy nem ő a messiás, hogy rá kell mutatnia, tudja, mi a feladata, rámutatni a megváltóra, rámutatni a messiásra, rámutatni Jézus Krisztusra, előkészíteni az utat. És ez sokszor a mi feladatunk is, hogy

menni. Tehát Jézussal járhatunk az utunkon, Jézus segít és erősít meg bennünket azon az úton, amely újra és újra fontossá válik a számunkra, azon az úton, amelyen Jézussal együtt tudunk haladni, amelyen Jézussal együtt tudunk járni. Kérjük tehát bátor szíve Jézus kegyelmét, hogy segítsen, erősítsen meg bennünket. Keresztelő Szent János születése kapcsán egy érdekesség, hogy azt írja Szent Ágoston, hogy ő az egyetlen, akinek a születésnapját megünnepeljük. Valóban az egyház általában a mennyei születésnapot, a halál évfordulót szokta ünnepelni a szenteknél, vagy ha nem, azt akar egy másik olyan eseményt, ami jelentős az ő életében, például egy szentelési évfordulót, vagy megválasztásának az évfordulót, például II. János Pál pápánál, de a születésnapot, földi születésnapot Ágoston azt mondja, hogy csak keresztelő Jánosnál ünnepli meg az egyház. És itt talán sokan felszínünk, hogy de hát akkor ott van a kisboldogasszony ünnepe, Máriának a születésnapja. De azt tudjuk, hogy a kisboldogasszony ünnepe az a 7. század tájékán keletkező ünnepnap, Szent Ágoston pedig az 5. század elején él. Tehát Szent Ágoston jogosan mondhatta, hogy csak keresztelő Szent János születését ünnepeljük, mert akkor még Mária születése nem volt ünnepnap, akkor még nem ünnepelte ezt az egyház, az egy később keletkezett ünnep. Tehát Máriának és keresztelő Szent Jánosnak a születését ünnepeljük, földi születését, más szenteknek a földi születését azt nem a, tehát nem a földi születésnapján ünnepeljük, hanem valamilyen más, általában a halál évfordulán, vagy valamilyen más napon. Esetleg, ha például a halál évfordulóan foglalt, akkor valamiért az előtte, utána lévő napon, tehát az sem biztos, hogy valami konkrét esemény, hanem csak kitérünk a már foglalt ünnepnapok elől egy-egy szent életénél. Tehát egy keresztelő Szent János alakja fontos a számunkra, jó újra és újra őt követni, őt figyelni, az ő nyomában járni, újra és újra.

Folytatva a hittanórát tovább lépünk, és Szent László királyra próbálunk egy kicsit tekinteni. Ő közel áll a szívünkhöz, közel áll hozzánk, ő ugye magyar népünknek a kiemelkedő szentje. Prohászka Ottokár így fogalmaz róla: a magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne virágzott ki jellemző típusa a magyar kereszténység. Benne ford össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel. Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt. István király ön könnyeivel öntözte, hithirdetők a keresztvíz, a vértanúk.

a vérükkel, meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy, hogy magába szívta volna a föld sajátos elemeit. A kereszténység még nem volt magyar. Szent István a nép apostola volt, hozzá emelte a nép tétovázó tekintetét, szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. Kereszténység sorsával hullámzott a nép érzelme, bizalma is iránta, a pogányság tényleg felütötte fejét, üstökbe kötötte a haját, vadul tombolva kísérlette meg többször is összetörni Istvánnak a művét. A magyar életet, a magyar eszményt kellett keresztényi tenni, hogy ez a keresztény élet nemzeti eszmény nyissa meg a nép szívét a hitnek. Ez a magyar eszmény Lászlóban lett keresztényé és szenté. László nem tanít, nem apostol, de ő küzd, harcol és győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitészségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes, megadású kereszténységbe. Ezzel vezeti be az egyházat a magyar népéletbe. A népnek ugyanis hős, dalia, vitéz, harcos tetszik. Az ősi dicsőség, pogány egén, ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ rezgetett, nem szűnt meg lelkesíteni a népet. Eddig ez hiányzott a kereszténységben. Az emberek ugyan meg voltak keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor az eszményeit keresztelik meg. Régi vitézséget Szent László tüntette föl ma önmagán. E jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye László lett. Dicshimnusz zeng a legenda róla, alakjába beleszövődik a nemzeti lelkesülés, minden nagy gondolata, meleg érzelme. A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király néphősévé vált. László király vallásos buzgó szent, de ugyanakkor Árpádor búcsúra emlékeztet. Életét harcok töltik ki, küzd a német, a görög, a besnyi, a kun ellen. Küzd úgy, ahogy a magyar szerette, a keresztény korban még meg nem érte. Vállal magasabb mindenkinél, ahol a bárgya lecsap, megriad az ellen. A csatákban ő áll elől, megjelenése a győzelem biztosítéka, Isten kegyelmének záloga. László szent harcos, ezért csodák körítik, bárgyában, kardjában természet feletti erő is lakozik. Ketté hasadt a sziklabörc, hogy a tátongó örvény elválaszt őt üldözőitől. Arany ezüst értéktelen kövekké válik, hogy vitézeit az ellenség üldözésétől el ne vonja. Őröpéti fel a nyílveszőt, amely lehullik, megmutatja a dögvész ellen Szent László füvét. Ime Szent László dicsőséges alakja rámutat a nemzeti életben érvényesülő vallásosságra. A vallás élet legyen, a nemzeti élet is legyen, nemzeti élet is legyen. Gyomlájunk, szántsunk, műveljük Szent László példájára ezt az életet, az élet elhanyagott mezeit. Építsünk templomokat, mint ő, tiszteljük a római pápában Szent Pétert, mint ő, aki az egyház leghatalmasabb titáni harcában, melyet a függetlenségért vívott és szabadságért vívott, a jognak, az erkölcsi hatalomnak harcában, a nyers hatalom ellen 7. Gergely pápa pártjára állt, tehát az egyház szabadság harcának egyik zászlusa Szent László király volt. Így ha az újabb történelmi tudomány tagadja is, hogy Szent Lászlót a keresztesek valamikor fővezérül kiválasztották, ő azért ő a keresztért, a kereszténység atyáért mindig is vitéző síkra szállt. Tehát Szent László királyban a magyar eszmény válik keresztényé. Szent László király benne él a nemzetében, és mennyire jó, hogy ez így, az isteni gondviselés által így történik, így valósul meg a mindannyiunknak az életében. Tehát újra és újra fontos, újra és újra jó megélnünk, megtapasztalnunk mindezt, látva, megélve, végig gondolva László életét, tudunk mi is megerősödni a keresztény harcokban, megerősödni a kereszténység harcaiban. Ma is vannak harcok, amiket járnunk kell, amiket meg kell vívnunk, amiben újra és újra meg kell mindannyiunknak erősödni. A László királyról sokat tudunk a legendákból, sokat tudunk a különböző történeti forrásokból.
Ugye ő Vazulnak az unokája gyakorlatilag, Lengyelországban születik, és István ugye megvakítatja Vazult, aki ellene lázad, nem öli meg, megvakítatja, de így tovább megy az Árpád vér, az Árpád ház, és aztán Szent Király László lesz ebből a házasságból. A Lászlóról szóló történet vagy életrajzi beszámolókat is érdemes újra és újra átgondolnunk, végig gondolnunk. A megnézhetjük tehát a különböző forrásokban László királynak az életét, és tanulhatunk tőle vitézséget, harcot, kitartást, azt, hogy a kereszténységért sok mindent hajlandók vagyunk, szeretnénk egyre inkább megtenni, megvalósítani. És így válhatunk egyre inkább mi magunk is keresztényé, az életünkben egyre jobban megjelenhet mindaz, ami számunkra fontos lehet, vagy amit meg tudunk mutatni a környezetünkben. Itt szeretnénk Szent László király példáját egyre inkább követni, Szent László király példáján egyre inkább megerősödni.

Folytatjuk a hittanórát, és nézzük Szent Péter és Pál apostolok ünnepét. Két egészen különböző ember, tudjuk, nyárban megférnek, összeférnek a naptárban. Együtt van az ünnepe, ismerjük ezt a verset is róluk, Péter és Pál, a két oszlopa az egyháznak, a két oszlop, akik az egyház élete tulajdonképpen épülhet. Péter nagyon korán Jézusnak a követője lesz, és ismerjük az ő lelkesedését, szeretetét, ismerjük az ő gyengességeit is, ugye az árulását, vagy éppen amikor azt mondja Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkozol, vagyis azt jelenti ez az eredeti szövegben, állj be mögém, állj be a sorba, ne lógj ki a sorból, mögöttem gyere, velem gyere, ne külön utakon próbálj járni, és lebeszélni arról, hogy vállaljam az Atya akaratát. Péter tehát kezdettől fogva ott van Jézus közelében, és újra és újra megerősíti Jézus iránti szeretetét minden bizonytalanságával együtt. Olyan megkapó a hármas szeretet vallomása, olyan érdekes a válasza Jézus szeretet kérdésére ott a feltámadás után. Ez is egy jellemző, és hát Böte Csaba mondta egy alkalommal, hogy nyilván Jézus nem úgy találkozott először a feltámadás után Péterrel, hogy előkapott egy kakast maga mögül, Péter, milyen állat is ez, hanem a megbocsátás gesztusával, szavával, mert hiszen Péter, amikor rádöbben, hogy most elárulta a mesterét, akkor sírva fakad, és azért ott marad a közösségben, ott marad Jézus közelében, és találkozik Jézussal, ugye Lukács szerint külön is megjelenik számára Jézus, ott van az apostolokkal, és utána egész életét arra szenteli, hogy Krisztusról beszéljen. És talán érdekes az a Quo Vadis legenda, talán ismerjük mindannyian, ugye a keresztény üldözés van Rómában, a Néróféle üldözés, és az a kérdés merül föl, hogy most akkor mi legyen, hogy most vállaljam a vértanúságot az egyházért, vagy pedig rejtőzzek el, és vezessem tovább az egyházat. És itt már Péterben nem a félelem bujkál, hanem az a kérdés merül föl, hogy mi az én feladatom jelen helyzetben. Mit kell nekem tennem a jelen helyzetben? És ugye úgy dönt, hogy elmegy Rómából, hogy rejtekhelyről irányítsa az egyházat, és a legenda szerint szembe találkozik Jézussal, aki keresztet hordoz, mert megyek, hogy helyetted megfeszítsenek Rómában, és megérti Péter, hogy most az a feladata, hogy vértanú legyen, és ebben az is benne van, hogy a vértanúság nem úgy történik, hogy én önként vállalkozom rá, hogy itt vagyok, és ide lőjetek, és én vértanú szeretnék lenni, hanem egy keresztény életből fakadóan jön el az a helyzet, amikor valaki az életét adja fizikailag is Krisztusért. Előtte már rég odaadta az egész életét Krisztus szolgálatára, és éli a keresztény életet a különféle helyzetekben, és ennek a megkoronázása lehet, nem biztos, csak lehet, a vértanúságnak, a vértanúság pálmájának az elnyerése. Tehát Péter az Ószövetségből szervezi az egyházba mindazt, ami hű maradt. Pál apostol alakja egy érdekes, szintén érdekes alak. Ő nem ismeri személyesen Jézust, később kerül Jeruzsálembe, és Gamáliel lábainál nevelkedik, írja az egyik levelében. Ez a Gamáliel, ugye is név ismerős a számunkra, mert ő az, aki a főtanácsban azt mondja, hogy hagyjátok ezeket, mert ha ez emberi törekvés, akkor magától fölbomlik, ha meg isteni, akkor úgy tűnik, hogy Isten ellen tusakodtok. Tehát egy érdekes, egy jó tanítója van, és hát Pál apostol, illetve Saul nagyon keményen kiáll a hitért, a zsidó hitért, ő meggyőződésből azt mondja, hogy majd én ezt a keresztény problémát megoldom, ezt a krisztusi problémát majd én megoldom, és akkor az a megoldásom, hogy én megyek, és összefogdosom a keresztényeket, és kivégeztetem őket, és rendet teszek, és akkor minden szépen fog tovább működni a zsidó vallásban. És Pál apostol, Saul elindul a Damaszkuszi úton Damaszkusz felé,
és Damaszkusz közelében találkozik Jézussal, és mondhatjuk azt, hogy leesik a magas lóról. És attól a pillanattól kezdve, amikor Jézussal személyesen találkozik, akkor már nem az ő ügye lesz a fontos, hanem Jézusnak az ügye lesz a fontos. És érdekes, hogy ugye Gamáliel, illetve Ananiás azt mondja az Úr, hogy megmutatom neki, mennyit kell értem szenvednie, és ezt meg is látjuk, hogy mennyit szenved Jézusért. Dankó László kalocsai érsek atya mondta annak idején egy alkalommal, hogy ugye a 90-es évek elején mondtuk azt, hogy tele van a damaszkuszi út. Erre mondta az érsek atya, hogy igen ám, de Pál apostolnak a damaszkuszi útja nem damaszkuszig tartott, hanem Rómáig, a vértanúságig. És nézzük meg, mi mindenem ment keresztül, milyen életet élt Pál apostol a megtérése után. Tehát nem elég az, hogy én találkozom Jézus Krisztussal személyesen, hanem az is kell, hogy az életemet azt szerint alakítsam, hogy az életem egyre inkább keresztényé tudjon válni, hogy az életem egyre jobban Krisztus tudja tükrözni, megmutatni. És Pál apostol elindul a maga útján, az Damaszkuszba, Jeruzsálembe megy, és utána elküldik szépen Tarszuszba, hogy akkor most készülgessen egy kicsit arra a feladatra, amire majd az Isten szánja. És már Jeruzsálemben is Barnabás az, aki maga mellé veszi Sault, és elviszi az apostolokhoz, mert nyilvánvaló, ez természetesen félnek tőle, nem tudják, hogy ez a megtérés, ez egy színlel dolog, vagy pedig egy valóságos megtérés. Aztán persze kiderül, hogy valóságos megtérés, és aztán Barnabás miután elkerül Antiochiába, mert oda küldik az apostolok, hogy legyen a közösség vezetője, utána maga mellé veszi Pál apostolt, és utána elkezdődnek a missziós utak, amelyen az elsőn ott van Barnabás is, aztán ő már nem megy, nem tart Pállal, Pál megy a maga útján, megy azon az úton, amelyen az Isten vezeti, amire a Szentlélek indítja újra és újra, hogy menjen és tegye meg mindazt, ami fontos, tegye meg mindazt, ami a hit ügyében, a hit érdekében szükséges, és amit újra és újra érdemes, meg fontos, meg jó megtenni, és elmondani az emberek számára. Tehát Pál apostol egész más utat jár be, de ő is Rómában köt ki a végén, és közös vértanúság várja őket, a hagyomány szerint egy időben szenvedtek vértanúságot, 64-67 között teszik az ő vértanúságokat. Pétert ugye ott a vatikáni dombon végzik ki, fejjel lefele feszítik a keresztre, Pál apostol pedig, mint római polgár, ugye nem lehet őt keresztre feszíteni, ezért más módon végzik őt ki, és lesz ő is vértanú a falakon kívül, a Szent Pál templomnál tartják az ő sírját, az ő kivégzésének a helyét. Mind a ketten Krisztusért dolgoznak, más utakat járnak be, más módon hirdetik az üdvösség örömhírét. Időnként persze egyeztetnek, találkoznak, hogy most mi is a fontos igazán, hogy azonos módon hirdessék a feltámadás örömhírét a különböző embereknek. Ez nyilván nem szó szerinti azonosságot jelent, hanem lényeg szerinti azonosulást, azonosságot jelent az ott lévő emberek számára. Így tehát egyre jobban fölismerhetjük Krisztus kegyelmének az erejét, Krisztus kegyelmének a jelenlétét, a működését az egyházban, a mindennapi világunkban. Ünnepek sora van, vesz most minket körül, és ez az ünnepek sora újra és újra segít és megerősít bennünket a hitünk elmélyítésében, akár keresztelő János születésénél, hogy együtt örült vele mindenki Erzsébettel, hogy János a neve, és hogy dicsőítjük az Istent, aztán Szent László király hősiessége, lovagiassága, harcai erősítenek bennünket a mindennapi küzdelmeinkben, Péternek a kitartása Jézus mellett minden nehézség ellenére, megtalálni azt, ahogyan Krisztusról beszélhet Pál apostol, a nagy utazó, aki bejárja a fél Európát, és tanít sokakat, és elviszi sokakhoz az örömhírt.
mindegyikükben valami szépet, valami értékeset fedezhetünk föl, mindannyiukban valami fölemelő jelenik meg mindannyiunk számára. És arra biztat bennünket a lélek rajtuk keresztül, hogy éljük meg egyre jobban, egyre tökéletesebben az életünkben, a mindennapjainkban azt a hitet, amellyel Jézus vezet, amelyben Jézus újra és újra meg akar bennünket erősíteni. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádiónak a működését. Köszönjük, hogy újra és újra segítik és támogatják a rádiót, segítik és támogatják a rádiónak az életét, a rádiónak a működését. Jézus újra és újra megerősít bennünket, segít bennünket, táplál bennünket. Mai hittanórában Fülöp Ákos Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

áldás gondolatok, a keresztények egysége. Az egész lakott föld a tiéd, Istenünk. Hozzád vezetnek lelkünk ösvényei, benned születik meg az összhang, mint egy csodás zeneműben, amelyben annyi szólam fonódik egymásba, benned találkozik egymással az életünk, mint egy nagy lakomán, ahol annyi különböző ember ül az asztal körül, benned bomlik ki hitünk gazdagsága, mint a prizmán átsugárzó fény, szivárvány színei, segíts bennünket hozzád térni, akkor egymáshoz is egyre közelebb kerülünk.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: A rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájából a Rákoskeresztúri Szentpáli Magyarima csoport imádkozza. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászált a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámad. A titok gyümölcse a hit. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek, az Emmauszai tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggett, kiábrázolt volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzzel, Uram, lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjünk téged. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. A titok gyümölcse a remény. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennyben. Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlj, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és amenj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Hozsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem. A titok gyümölcse a Szent Lélektől való szeretet. Hirtelen heves széli a rohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Az Úr Jézus így szólt, az emberfia el fog jönni angyalaival, Atya dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mértem. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az uralmával érkező emberfiát. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenekké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzértől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges József közül 5. titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. A titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Egy nagy jel tűnt fel az égben, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát bízta rád. Más népek is királynőként tisztelnek. Az egyház a világ királynőjeként tisztel. Most mindennapi munkákkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel te.

0: mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Hadd megkérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki. Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 27-e. De az én szabadításom örökre megmarad. Izajásnál olvassuk ezt az 51. fejezet 6. versében. De az én szabadításom örökre megmarad. Szinte minden nap rém történeteket hall az ember arról, hogy mit képes tenni egyik ember a másikkal, hogyan tartják sakban egymást, főnök a beosztottat, tehetős és tehetetlen lelkipásztor és presbiter, hívő és hitetlen keresztény és nem keresztény, egészséges és beteg, eközben pedig hogyan válnak bizonytalanná életek, egzisztenciák, és pláne az ember egyensúlya, az idegrendszerek. Biztos kapaszkodó a mai ige. Áldott gyöngyszem. Miért félsz a halandó embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted talán alkotódat, az urat? Az Úr szabadítása örökre megmarad. Igazsága nem rendül meg. A legfontosabb ezt tudni. Akinek ebben bizonyossága van, az valóban az Úr népének a tagja. Tehát nem kell félni senki emberfiától sem. Ideértve a jelen és a jövő hatalmasait, pénzügyi és szellemi potentátjait, ide sorolva a bölcseket és a teológusokat is. Mindazokat, akiktől úgy tűnik, bármi módon függünk. Nem kell félnünk. Elmúlnak ezek mind, akár az ég és a föld. Egyedül az Úr igazsága és szabadítása marad meg. Jézus Krisztusban kijelentett és megvalósított megváltó gondolatával. Az Úr megtartja a népének a maradékát. Ahogy megáldotta és megszaporította Ábrahám utódait, úgy fogja megvigasztalni és kihozni őket a fogságból. Életünk pusztaságát édenné és örvendezéssé fogja tudni formálni. Ezek az ígéretek azonban nem csak Izrael népének maradékára vonatkoznak, hanem minden népre, minden nemzetre, minden szigetre. Az Úr szabadítása egyetemes. Törvényét, örökkévaló rendjét minden nép világosságával fogja tenni az Úr a kegyelmek elrendelése szerint. Mert az én szabadításom örökre megmarad. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta
0: Sion,
1: elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként vasárnap 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
3: Laudato Si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
4: Hírperce.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apol Vilmos Főiskola. Egri Főegyház megyei papi találkozót tartottak Bélapát falván. Diakónusz szentelést ünnepeltek Székesfehérváron. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa, a mikrofonnál Sebőkjázni Florentinát hallják. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2 fél éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. A megújult Bélapát falvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját június 25-én, mely egyben a Főegyház megye papságának most véget ért lelki gyakorlatát zárta. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egyesek úgy fogalmazott, azért jöttek, hogy szeretetben együtt legyenek, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc Szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, bíztatva az egybegyűlteket, amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket. A szent mise végén a főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyház megye papságának odaadó szolgálatáért, köszöntötte a gyémánt, arany és ezüst miséjüket ünneplőket, megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Lukász Bernát Urik atyát. A székesfehérvári egyházmegyében ősi hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének napján tartják a pap és diakónus szenteléseket. Június 24-én a Szent István király székesegyházban Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök diakónussá szentelte Egyed Viktort az egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Martos Levente Balázs esztergomi budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora, a szeminárium elöljárói és tanárai, jubiláns papok és az egyházmegye számos papja. A diakónus szentelés szertartása a jelölt bemutatásával kezdődött. Szentbeszédében Spányi Antal püspök pedig a szerpap feladatáról és szolgálatáról szólt. A szent beszéd után Egyed Viktor tanúságot tett szándéka tisztaságáról és komolyságáról, majd a felszentelt diakónus békecsúkot váltott a püspökkel, a papokkal és a diakónusokkal. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja. Új dicséret hangja az engyel, a királynak énekelje, újjongásunk dallama, mint a lépes méz az ének.

Rajta lépdel az egeknek, trónjához Pannónia. Bélek egyet áldás nyertünk, meg is tartván mit megleltünk, itt vallásunk hajnalán, gyógyítja a betegséget.

Ellenségnek barbár népnek, futamítja nagy hadát, akik hírét együtt zengve, összegyűltünk örvendezve, kérünk egek szent uram. Add, hogy vélet találkozzunk,

Íme a szent dicsőséggel övezve, ki a megváltót követve jutott örök tisztességre, világénál ékesebbre, mert győzelmes erőssége, múlhatatlan nagy szentsége. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Herád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Íme a szent dicsőséggel övezve, ki a megváltót követte. Jutott örök tisztességre, világénál ékesebbre, mert győzelmes erőssége, múlhatatlan nagy szentsége. Újjongjatok, s kérjétek Lászlót, küldjön segítséget, hogy általa egek ura boldogságot nekünk adna. Áldja az urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az urat az Úr angyalai mindnyájan, áldjátok az urat ti egek, áldjátok az urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az urat az Úr minden erői, áldjátok az urat nap és holdvilág, áldjátok az urat égi csillagok, áldjátok az urat záporeső és harmat, áldjátok az urat ti viharok, áldjátok az urat tűz és forróság, áldjátok az urat hideg és hőség, áldjátok az urat dél és harmat, áldjátok az urat fagy és nagy hideg, áldjátok az urat jég és hóesés, áldjátok az urat éjek és nappalok, áldjátok az urat világosság és sötétség, áldjátok az urat villámok és fellegek, áldja az urat a szárazföld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az urat hegyek és halmok, áldjátok az urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az urat ti források, áldjátok az urat folyamok és tengerek. Áldjátok az urat tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az urat égi madarak. Áldjátok az urat vadak és házi állatok. Áldjátok az urat ti emberek fiai. Áldja az urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az urat ti az Úr papjai. Áldjátok az urat ti az Úr szolgái. Áldjátok az urat igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az urat szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az urat Hanania, Azarja és Misael. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy Urunk az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Újjongjatok és kérjétek Lászlót, küldjön segítséget, hogy általa egek ura boldogságot nekünk adna. Örök kútja szent jóságnak, égi fénye igazságnak, Krisztus Urunk tetszéseddel, László király segélyével, add, hogy téged kik dicsérünk, menj öröme jusson nékünk. Új dalt énekeljetek az Úrnak,
dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltárt zengjenek neki, mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvó helyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örök kútja szent jóságnak, égi fénye igazságnak, Krisztus Urunk tetszéseddel, László király segélyével, add, hogy téged kik dicsérünk, menny öröme jusson nékünk. Hírt szerzett népének messze földön, a páncélt óriásként viselte, elöltötte fegyverzetét, úgy szállt harcba, oltalmazva kardjával a tábort.

Áldott vagy üdvözítőnk, isteni életünk újjászerzője, Jézus Krisztus. Te szolgádat Szent Lászlót kitüntetted azzal a kegyelemmel, hogy csodatevő hatalmával sok betegnek és még több reménytelen nyomorultnak, sőt már-már a halál kínjaiban vergődőknek mennyei orvosságot juttatott és meggyógyította őket.

Erős szabadító támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával, ősidők óta proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

0: Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áldott vagy üdvözítőnk, isteni életünk újjászerzője, Jézus Krisztus! Te szolgádat Szent Lászlót kitüntetted azzal a kegyelemmel, hogy csodatevő hatalmával sok betegnek és még több reménytelen nyomorultnak, sőt már-már a halál kínjaiban vergődőknek mennyei orvosságot juttatott és meggyógyította őket. Kedves testvéreim, emeljük lelkünket üdvözítő Istenünkhöz, és kérjük, áld meg, Urunk, népedet! Árpád törzséből László király személyében az életszentségnek új hajtását fakasztottad, hát, hogy mindnyájan meghalljuk és kövessük hívó szavadat. Áld meg, Urunk, népedet! László királyban csodálatosan kivirágzottak a szüleitől kapott jó tulajdonságok, áld meg ma is a szülőket, hogy áldottak legyenek gyermekeikben. Áld meg, Urunk, népedet! Szent László Krisztus helytartóját tisztelte Péter utódjában, közbenjárására őriz meg minket is a Szent Atya iránti sziklaszilárd hűségben. Áld meg, Urunk, népedet! Szent László templomokat és kolostorokat alapított, hogy a keresztény szellemben megerősítse népünket, engedd, hogy ma is minél többen elkötelezzék magukat Isten és embertársuk szolgálatára. Áld meg, Urunk, népedet! Szent László az igazság szigorát az irgalom szelítségével mérsékelte, és királyként is neked és népének szolgált. Segíts, hogy életünk neked tetsző, embertársainknak pedig példamutató legyen. Áld meg, Urunk, népedet! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjárására add, hogy őrizkedni tudjunk minden rossztól, és vezess a boldog örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Szabó Lőrinc, a bazilikában zúg a harang. A bazilikában zúgott a harang, és a parkban két fiatal ember vitázott a költő égi-földi feladatairól. Én a földet védtem, és mi alatt a barátommal hadakoztam, mi alatt magammal hadakoztam, úgy éreztem, egy harmadik áll mellénk, láthatatlanul, egy harmadik, valaki, idegen. Munkás lehetett, vagy munkanélküli. Figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így szólt. Ez az égről beszél, ez a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr. Két arcú ideológia. De hát az én bendőm a gyalázatos enni akar, s természetellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni, egész egyszerűen. Szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellény zsebéből kifizethetné akárki nagy úr. Miért vagyok hát az anyagiasság rút mintaképe? Miért nem tudok én is olyan ideálisan gondolkodni, mint ők, akik csak a jó vagy a rossz angyalok harca iránt érdeklődnek, holott én, aki ugye hordtam, tudjuk a követ, hogy legyen lakásuk, ha nem is fényes, de jobb az enyémnél, és a ruhájukat szőttem, megvartam, aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, és fűtöttem a gyors vonatot, amikor gyógyulni, tanulni, Capriba vagy a Dolomitokba utaztak. S aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban, mondom, szeretnék közbeszólni, hogy én, az önző materialista, szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta barommá degradálnának a fiatal urak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is. A szépre, jóra, ideára van behajlandóság bennem. És az én gyerekem se kutyakölyök, bár elsősorban enni kér. S amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalaira? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bántataimat se tudom az isteni törvényszék előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, hogy tudnak, azon, hogy valamikor én is örüljek, hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem biztatnak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám, és a hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni mégse kell? Miért nem mondják, miért nem érzik azt az angyali fiatalurak, akik oly lelkesen távcsövezik a jó és az rossz angyalok harcát, de nem látják a legszomorúbb harcot? És hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől, mi alatt a bazilikában zúg a harang, és ők meg utódaik feladataikról. Szabó Lőrinc.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott 4 fő irányelv alapján Leo pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leo pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leo pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend 4 egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leo pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztényt.

0: keresztény hitet. Esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles távlatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és

0: hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdított a pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén: a háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban: a hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháze két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a Szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei Santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent 6. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta: a kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Exkluzív templombejárás orgona bemutatóval. Időpontja június 27-e szombat 15 óra. Jelentkezési határideje létszámkorlát eléréséig. Helyszíne Budapest, Belvárosi Ferences templom. 1053 Budapest, Ferenciek tere 9 szám. A programszervező Árszákra alapítvány. A séta során bejárjuk a templomot a karzattól a kriptáig. Lesz szó Liszt Ferencről, gróf Grassalkovics Antalról, a titkos Batthyány sírról, a díjnyertes domborműről, és természetesen a ferences rendről és magyarországi jelenlétükről is. A gazdag építészeti különlegességekkel és történelmi múlttal bíró templom igazi kincse a belvárosnak. A sétát vezeti Teveli Dalma, a belvárosi ferences templom idegenvezetője. A programot minimum 10 résztvevő esetén tartják meg. Jelentkezni lehet a www.ars-szakra.hu feldejel sétajel oldalon. Találkozó Ferenciek terén a templom előtt, a Nerejdák útjánál. Néhány fontos információ. A sétán mindenki a saját felelősségére vesz részt, fizikai állapotát mindenkinek magának kell felmérnie. A séta során esetlegesen bekövetkező balesetekért, személyi sérülésekért, lopásokért, megrongálódott tárgyakért a sétavezető és az Árszákra alapítvány nem vállal felelősséget. Tájékoztatják, hogy az Árszákra alapítvány eseményein kép- és hangfelvétel készül, melyet az alapítvány a kommunikációs felületein nyilvánosságra hozhat. A séta támogatási díja 3500 forint, mellyel az Árszákra fesztivál megvalósítását segíti. Társkereső este. Időpontja június 27-e szombat 16 és 19 óra között. Jelentkezési határideje létszámkorlát eléréséig. Helyszíne Budapest Párbeszédháza, 8. kerület Horánszky utca 20 szám. A programszervező kilátó ferences mentálhigiénés és lelki gondozói szolgálat. Új egyalkalmas program. Ha eddig nem volt időd, energiád vagy merszed jelentkezni a csoportba, itt a tökéletes alkalom, hogy kipróbáld, milyen is egy jó hangulatú közegben ismerkedni hasonló értékrendű fiatalokkal. Ha pedig már jártál itt, de még nem találtad meg a párodat, akkor is szeretettel látnak. 2026. június 27-én szombaton, 16 és 19 óra között a 30-39 éveseket várják ismerkedésre. Az alkalmakon kiscsoportos beszélgetésekre, rapid randira és egy interaktív előadásra számíthatsz, melynek témája a párkeresés sikerének 8 kulcsa. Az előadást Bacsa Péter és Cigány Nóra házas pár tartja. A program szervezésekor kiemelten figyelnek arra, hogy a résztvevők aránya 50% fiú és 50% lány legyen. Így kérünk, csak akkor jelentkezz, ha biztosan el tudsz jönni az eseményre. Túljelentkezés szokott lenni a programokra, így ha nem jelensz meg, másoktól veszed el a lehetőséget. A jelentkezés feltétele az online regisztráció a Bízd rá magad oldalon keresztül, illetve a 3000 forint terembérleti hozzájárulás befizetése.
0: Programajánlót hallottak.

0: Írek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizza Balla, Jeruzsálemi Latin és harmadik Teofilosz görög pátriáka. Néphagyomány oktatói képzés tart az Apor Vilmos Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Pier Battista Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és harmadik Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2 fél éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Vannak a gátló félelmek, amik meggátolnak minket, hogy cselekedjünk, hogy jó dolgokat vigyünk véghez, és vannak a természetes félelmek, tehát fontos, hogy a kettőt ketté válasszuk. Én erdélyi származású vagyok, úgy kerültem át Magyarországra, utólag jöttem rá, hogy mi miért történt, vagy hogyan történt úgy, ahogy. Édesanyja óvónő volt, és úgy nevelt a régi magyar népmeséken, hogy a szegény ember fia elmegy szerencsét próbálni. Nem csak rám volt érvényes, hanem nagyon sok erdélyi barátomra, hogy mi elmentünk jó messzire szerencsét próbálni. Jött aztán a szerencse. Építőiparban kezdtem el én is a tevékenységemet, és szépen úgy lépkedtem felfele a ranglétrán itt Magyarországon. Hál' Istennek volt egy fogtechnikai diplomám, tehát az nagyon sokat segített. Amikor jöttek a sikerek, akkor nem tudtam azonosulni velük, hiszen én még mindig annak az erdélyi kis szerencsétlen srácnak éreztem, és tudtam magam. Nagyon jó mód volt, és nem volt nekem komfortos. Egész fiatalon 30 év körül lehettem már akkor, 12 alkalmazott volt, és saját lakás, nagyon nagy jó mód, de valami mindig hiányzott. Elkezdtem rombolni mindent, amit felépítettem, és nem igazán értettem, hogy miért csinálom. Ott is az Istennel való kapcsolatom segített, amikor már mindent tönkretettem, sőt, már olyan mínuszokat is generáltam, amiket jobb nem számszerűsíteni. Volt egy nagyon emlékezetes pillanatom, amikor, minthogyha tényleg a teremtővel beszéltük volna meg egymással azt, hogy figyelj ide, András, én visszateszlek téged ugyanoda az életbe, ahonnan jöttél, egy a dolgot, hogy tartsd meg a tisztaságod. És tényleg csodával határos módon tűntek el a tartozások és a mindenféle bonyolult helyzet, és kerültem ismét egy emelkedő egyenes vonalra.
1: Moraret András fogtechnikai vállalkozó gondolatait hallották.

0: Szép reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Ma június 27-én Szent Lászlóra emlékezünk, aztán majd erről is szó lesz a beszélgetésekben. A budapesti stúdióból a napindítót hallják ma szombat reggel. Hát az időjárás azt tudják, hogy milyen, úgyhogy nagyon vigyázzanak magukra, egymásra, és figyeljenek oda, hogyha bárki útközben segítségre szorul, mindenképpen szóljanak megfelelő helyre, ezt közbevetve mondom. Tehát indul a napindító, ha mai szombat reggelen, remélem, hogy velünk tartanak az elkövetkezendő másfél órában, érdekes interjúkkal készültünk. A stúdióban vendégünk főtisztelendő Mihály Szantal atya, a józsefvárosi Szent József templom plébánosa.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké ámen, és nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót, hála Istennek tényleg a Mária Rádió jóért. Jó, hogy így is mondhatom, találkozunk innen a rádión keresztül. Kezdjük egy közös imádsággal mai napot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. A 144. Zsoltárban imádkozzuk. Magasztaljon téged, Uram, minden bűved és szentjeid áljanak, hirdessék országod dicsőségét, s hatalmadról beszéljenek. Hálálj neked, Atyám, a mai napért, az együttléti, a találkozás örömért, hálálj neked a rádióért, így módon is halljuk egymást. Áld meg nemzetünket, segíts szentjeink révén, segíts Szent László révén, aki a mai nap szentje. Áld meg nemzetünket, add, hogy hitben, reményben, szeretetben az egytest közösségét munkáljuk mindannyiunkban. Krisztus, amirunk által.
0: Ámen. Kedves hallgatóink, kérem, akik már ébren vannak és velünk tartanak, imádkozzak el együtt a reggeli imádságunkat. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg, életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Most hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Antal atyától, és az hozzá kapcsolódó rövid elmélkedést.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattotta a szadduceusokat, köré gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istened teljes szíveddel, teljes lelkeddel, s egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második, hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldom téged, Krisztus.
1: Kedves esvém, nagyon izgalmas mindig, amikor az evangéliumról van szó, mit üzen számukra a mai nap az élőisten. Mindenképp az első rögtön, ahogy nyitja a dolgokat, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattotta a szadduceusokat, ugye a föltámadás kérdése volt az, ami mindig is foglalkoztatta őket, és persze ennek kapcsán, akkor, amikor az életről volt szó, akkor másképp vélekedtek erről. Akkor, amikor igazán Jézus felé fölteszik ezt a kérdést, Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben, rögtön ott van az első, ami fölvetődik, hogy Mesternek szólítják. Tehát úgy tűnik, mintha a tanítványként lépne ebbe a történetbe, Mesternek szólítják, ami egyfajta elismerése az ő tanítói iskolájának, melyik a legfőbb parancs a törvényben. Ugye több mint 600 törvény van, mi az, amit hangsúlyoz, mi az, amit kihangsúlyoz, de ebben ott van a csapda, hogyha bármit is kiemel, miért nem a másikat, miért nem azt, és rögtön adódik a helyzet, hogy keresik az alkalmat, hogy elveszejtsék. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szíveddel. Annak idején gyerekekkel játszottunk, ilyenkor mindig volt egy ilyen mondókánk, pont azért, hogy megtanuljuk ezt a mondatot, ilyenkor a jobb kezünket a bal oldalunkra tesszük, ahol a szívünk van, utána a lelkünkre, utána az elménkre, utána az erőre is, mert például a másik evangéliumot, aki ott van, az, hogy teljes erőddel, és hát szeres felálltott, mint saját magadat. Ebben ott van mindenképp az ember teljessége, akkor, amikor teljes szívelről van szó, akkor mindenképp az érzelmek, ugye mai kor főként az érzelmek ellenébe próbál menni, pedig nagyon fontos, hogy az ember érzelmmel együtt teljes. Vannak, akik meg is fogalmazzák, hogy az érzésekért nem vagyunk felelősek, de az már egy másik kérdés, hogy mi az, amit föntartunk. Az Isten felé mindenképp az imádás, a szeretet, teljes lelked, de ott az imádás, az imádság, értelme, minden gondolat benne legyen, és akkor, amikor az erőről van szó, akkor mindenképp minden cselekedet benne forráshozik. És érdekes akkor, amikor Jézus ugye összekapcsolja az Isten szeret az embertársi szeretettel, egyik a jobb láb, másik a bal láb, együtt járjuk életünk útját, amelyben ott van mindenképp, hogy az embertársi szeretet tesz hitelessé minket a világ felé. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Mire hív az Isten? Nagyon sokszor ugye fölvetik az emberben, mi a szeretet, és akkor sokan azt mondják, hogy hát atya, ez a nagy kékség, a nagyon érezni kell. Erre szoktam mondani, az nagy fityiszt. Akkor, amikor az emberek gyerekeket tanítjuk hittanra, mi az, hogy bűn, bűn az, amikor tudva és akarva Isten parancsát megszegjük, mi az, hogy szeretet, tudva és akarva Isten országát munkálni. Ami jelenti azt, hogy tudom, mi a másik örömére, és meg is teszem. Ha belegondolunk, mindannyian van úgy, hogy bal lábbal ébredünk reggel, már rögtön az a kérdés, hogy ráragasztjuk-e a másikra a saját lükességünket, vagy sem, adódik a helyzet, hogy már is az ember dönt a másik mellett, hogy visszafogom magamat, próbálok türelmes, megértő lenni. Egy tudatos döntés a szeretet, és akkor, amikor a szeretet mellett döntünk, akkor Isten országa mellett döntünk, hogy ő győzelmeskedjék a mi szívünkben. Amit is kívánnék a mai napra, mint hogy tényleg Krisztus szeretete, Isten szeretete égi a mi szívünkbe. Adja Isten dolgaink közepette, igazán tudjuk elfogadni magunkat is át esetlegességünkkel. Adja Isten hitben, reményben, szeretetben, helyes önszeretettel élve, másokat is szeretve, Isten országát munkáljuk egymásban, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen. Amen. Köszönöm szépen, Tóni atya, a gondolataidat. Én azt szeretném kérdezni, hogyha egyes szavakat itt sorba analizáljuk, az Úr Jézus nagyon nagy hangsúlyt fektetett erre a két parancsra. Tehát a legfontosabb tulajdonképpen felebar az önmagunk szeretése. Ez egyszerűen, sokszor nem tudjuk elfogni, vagy felfogni, vagy elfogadni, mikor egy valami pszichológusnál jár valaki, vagy pszichiáternél, hogy te ismered magadat, szereted magadat, elfogadtad magadat olyannak, amilyen vagy, és az ember akkor csak áll, és hát mi, nem tudom, nem gondolkoztam ezen sose. És ugye, te mit gondolsz erről, Tóni atya, hogy...
1: Ugye azt mondják általában 40 éves kor körül van egy ilyen középválság. Ez általában pont arról szól, hogy kevésbé ismerjük magunkat. Addig próbálunk mindent megvalósítani, kreálni mindent ebbe a világba, és utána kezdünk el magunkon dolgozni. Ahhoz, hogy tudjon tovább lépni az ember a dolgokon, valamiképpen saját magunkat kell jobban megismerni, picit beljebb lépni a saját lelki életünkbe, az életünkbe. A tapasztalat azt mutatja, hogy pont ez a középkori válság segít minket abban, hogy egy picit jó értelemben krízisbe kerülve, de az ember mégiscsak tovább tudjon lépni. Sokan új feladatokat látnak maguk előtt, új dolgokat nyitnak meg maguk előtt, pont azért, hogy lépni tudják, mert rájönnek arra, hogy nagyon beszűkültek. Én azt hiszem, amikor a szeres felállított, mint saját magadat, ebben ott van mindenképp a helyes önismeret, amely tud dolgozni a saját maga negatív oldalával is. Igen, néha türelmetlen, meg nem értő vagyok, próbálok persze nem irán lenni a mai nap, hanem próbálok szeretetteljes lenni, és már rögtön itt van a döntés, főként egy ilyen meleg időben, amikor az emberben adódik, hogy persze mindenki egy kicsit idegesebb, kicsit frusztráltabb, még inkább valahol a szeretet mellett próbálok dönteni. A helyes önszeretet az pont ezt jelenti, hogy tudok élni a negatív oldalra, visszalépni belőle, és próbálok pont a szeretet révén tudom, mi válik a másik örömére, és ismer a saját adottságaimat is, tehát mi az, amivel tudok dolgozni, akár szervező lelkészként, vagy nem tudom én, adott esetben karitatívként, akár szolgálattevőként, de akár hallgatóként, de akár igehirdetőként, mindenki a maga módján, ott, ahol van a saját területén.
0: Még egy dolog jutott eszembe, vannak olyan helyzetek, amikor egy kicsit összetűznek az emberek, akár házastársi kapcsolatban, akár máshol, és akkor azt mondja, hogy hát én ilyen vagyok, fogadja, ilyen vagyok, és kész. És ezzel nem tudok változtatni. Ez azért nem egészen így van, szerintem.
1: Ez biztos, hogy én értem ezt a dolgot, de ettől függetlenül a tapasztalat azt mutatja, hogy a házasságon általában, amit mi megkedvelünk először a párban, az, hogy valóban megutálni a másikban, pont a későbbekben. Ezek visszaköszönnek idővel, fárasztóvá válnak, olyan kis csicsergő volt 30 évesre, akkor, amikor 50 éves, akkor már úgy tudnak kicsit hallgatni. Tehát az ember érzi a dolgokban, hogy azért ezek visszavágnak. Tehát,
0: de miért van ez így?
1: Hát alapvetően azért az ember nem feltétlenül tud úgy változni, mi tudunk másképp változni, tehát pont a keretezésen, pont azáltal, hogy próbálunk megértőbb le a másikkal, illetve nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy valakivel kapcsolatban negatív érzéseim voltak, és akkor persze, engem is tanítottak erre, hogy keresem azt, hogy mi az, ami jó benne. Igen. És próbálják hálát adni érte. Nekem volt olyan évfolyam társam a szemináriumban, aki hát ugye szokták mondani két dudás egy csárdában, én egy hónappal idősebb voltam, mint ő, és hát nem volt egy egyszerű természet, és a lényeg az egészben, hogy azért megtaláltam benne azt a két dolgot, egyik az, hogy ő a betegellátásban nagyon-nagyon tényleg türelmmel megértéssel dolgozott, illetve a szemináriumban éppen ő volt, aki készítette a virágokat, virágtálakat, és tényleg szép virágtálakat készített, és tudtam ezért hálát adni az Isten előtt, tehát tudtam megköszönni, hogy milyen jó, hogy ez így van. De ezt mögé kell nézni, azt hiszem, a dolgoknak, és sokszor ez a felületesség, hogy nem nézünk oda a dolgok mögé, hanem úgy fogadjuk el a dolgokat. Ettől független, igen, dolgozhatok, és persze kell is dolgoznom a dolgokon, de nem feltétlenül váltunk olyan sokat.
0: Meg nem kell feladni magát az embernek, nem erről van
1: persze.
0: Szó. Azt szeretném még kérdeni tényleg röviden, hogy legyen idő másra is, hogy hol kell ezt elkezdeni, a gyerekkor melyik időszakában?
1: Hát gyerekkorban azért mindegyik időszaknak megvan a maga időszaka. Az első 7 év az édesanyái, a második 7 év az édesapái, a harmadik 7 év ugye a barátoké. Én azt gondolom, hogy a legfőképp, ami nagy kérdés, egyik, hogy amikor az első 7 év az édesanyja megadja azt az édesanyi szeretetet, azt a bizalmi kapcsolatot, amit gyerek föl tud nőni, ahol meg tud állni jó értelemben. De én azt hiszem, hogy ami nagy kérdés és a legnagy probléma a világban, az, hogy 7 év után az édesanyja át tudja engedni az édesapa felé a gyereket. Persze, ebben az is kérdés, van-e édesapa a családban, mert ugye azt is látjuk, hogy édesapák is kimenekülnek a családba, a férfiak inkább a munkába mennek bele, nemhogy a gyereknevelésbe, pedig pontosabb életállapot szempontjából fontosabb az, hogy az apa jelen legyen. Én nagyon sokszor meg szoktam fogalmazni párokkal kapcsolatban, a papaszóban, ott a papszó, a családpapja az az édesapa. Tehát az édesapának jelen kell lenni pont a hitélet szempontjából, az imádságban, a szentmisére járás, a közös együtt imádkozásban egyértelmű.
0: És a gyerekek, látszik a gyerekeknél, jó, te is ugyanúgy látod, akár a hitoktatásban, akár családlátogatás alkalmával, vagy mennyire fontos a gyerekeknek az apa.
1: Hát egyértelmű.
0: Hát annyira kimutatják a ragaszkodásukat, a szeretetüket. Hát ezt egy apa úgy belegondol, és végig gondolja, hogyha most ő kilép ebből a családból, az a gyerek nem tudja.
1: Sajnos azt mondják, egy apátlan nemzedék nő föl, sajnos az apák persze túlterheltek, meg nagyobb az elvárás a társadalomban, munkaterületén. Én azért, ha lehetséges, próbál megfogalmazni, hogy az a 8 óra munka jó lenne, hogyha 8 óra lenne, de hát én is tudom, hallottam, hogy régen a minisztériumban is akár, hogy 10-12 órát dolgoztak az emberek, tehát olyan követelményeket állított fel egy családbarát kormány, ami nem biztos, hogy adott esetben az jó volt, vagy jól csinálták. Én azt hiszem, hogy magának a férfinak is bizonyos szempontból, de egyénileg is az embernek például védenie kell saját magát, adott esetben még a munkaadójával szemben is. Ilyen igen. Szempontból én ezt óvatosan szoktam mondani, de nagyon nagy feladatuk van a szakszervezeteknek, hogy olyan tényleg védjék a munkásokat, azokat, akik ott vannak reákbízottak, és azt a munkaidőt, amiben dolgoznak, mert látja az ember, hogy sajnos az emberek sokasága az igenis 10-12 órázik.
0: És vagy több munkahelyen.
1: Vagy több munkahelyen, tehát hogy ezért ez így nem igazán jó.
0: És akkor fölborul minden, akkor igen, a család pontosan. Szétesik.
1: És mindez persze a család rovására.
0: Hát mindez, igen, és még egy gondolat, hogy mit gondolsz, hogy miért van ennyi széteső család? Egy összetűzés, egy rossz mondat, és akkor már mindjárt szaladunk.
1: Hát igazán mind a két ember, tehát a férfi és a nő is, bocsánat a szóért, de neveletlen.
0: Igen.
1: Tehát úgy nőttek föl, hogy nem nevelődtek. Tehát otthon már nem kapták meg azt a nevelést, ami ahhoz kellett volna, hogy igazán kellő türelmmel meglegyen a nő is a férfi irán, a férfi is a nő irán. Hát ez kölcsönös munkára, de ez már gyerekkorban elkezdődik, tehát már onnan kezdve, hogy pici a baba emlékeimben, én óvodában már mit játszottunk, papás-mamást. Nem emlékszem az első, mondhatom szerelmemre, Nagy Katinak hívták, neki volt elhozta a paja, homokozóba játszottuk, persze, ő a homokból csinálta a süteményt, megvágtam a fát, mert ugye ezt látta az ember otthon.
0: Hát amit ebbe, látott otthon.
1: Pontosan. És ebbe próbál bele nőni az ember ebbe a világba, de mögött ott van minden, tehát az, hogy a, most nem is önmagában az, hogy a nőnek csak a konyhában lenne a helye, és be szeretnénk oda szorítani, de azért elsősorban a női feladat az ott van a konyhában, ott emlékeimbe él például, hogy esztergomkor plébános voltam, volt egy édesem, aki megfogalmazta, volt neki 8 gyereke, hogy életének a 60%-át a konyhába tölti. Na, a gyerekektől megkérdezte például azt, hogy vagy? Semmi, nem történt semmi. De ha bement a konyhába, és a gyereket megetette, az étel mellett olyan szépen el tudott velük beszélgetni mindenről, mert a gyerekek ott megnyíltak az étkezés közben. Én azt gondolom, ezek műfajok.
0: Igen, sokszor halljuk, hogy a konyha egy központi hely.
1: Pontosan, igen.
0: És ez tényleg így is van. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de...
1: Hát mindenjük számára...
0: A hátuljában tudja az
1: igen,
0: ember,
1: hát mindenjük számára, hogy a gyomor az egy fontos kérdés, hogy ottan, hogy mondjam, kellőképpen tápláltak legyünk. Én magam ugye Telefort gimnáziumban érsegisztányi 8 évet vendéglátóiparban dolgoztam, szakásként, felszolgálóként, gyakornokként, üzlető helyettesként, én mellett a vendéglátóipari főiskolát elvégeztem, hogy számomra a vendéglátás meg a konyha az egy ilyen elég fókuszált. Főzés is, tehát én szerettem főzni, szeretek igazán most is főzni, de most már nagyon ritkán főzök.
0: Mert nincs idő.
1: Nincs idő, meg hát én úgy szoktam
0: de
1: mondani.
0: De ez egy jó kifa. Azt mondják a férfiak, hogy akinek nem ez a hivatás, hogy egy nagyon jó kikapcsolódás.
1: Jó kikapcsolódás, csak én is azt láttam a konyhában, hogy ugye egyik, hogy ki kéne találni, mit tegyünk, be kéne vásárolni, meg kell pucolni. Például cserkészekkel kapcsolatban volt az, hogy atya főzön, segítsen. És akkor mindig mondtam, találjátok ki, vásároljátok be, pucoljátok meg, utána megcsinálom, de szívesen segítek. Csak a munkák, ez a nagyobbik része. Az, hogy már összeállítani, az már az utolsó 30%.
0: Hát, hogyha valahol a cserkészek ezt megtanulják.
1: Persze.
0: Különben nincs mit enni.
1: Hát, pontosan.
0: Nem pucolnak krumplit, akkor nem lesz.
1: Pontosan.
0: Na, hát köszönöm szépen ezt a kis kitérőt. Köszönöm. Hát a Mária Rádiónak a mottoja júniusban a misszió. És az előzetes megbeszélésünkön atya elmondtad, hogy de azért ebben nagyon benne vagy, és benne is voltál.
1: Igen.
0: Nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is. Kezdjük azzal, hogy mit jelent ez a szó. Tudom, küldetés jelen, de egy kicsit részletesebben kifejtve.
1: Én azt gondolom, a misszió az egyfajta jelenlét. Tehát én nagyon szeretem, ugye Szent Ferenc éve is van, 800 éve, hogy te azt hiszi Szent Ferencvel kapcsolatban fogalmazták meg, hogy Leó testvére együtt azt mondja, hogy na hát akkor menjünk el prédikálni. És akkor indultak Assisi város egyik végén, és akkor mennek, mendegélnek, még nem Assisi város túlsó végére élek, és akkor megkérdezi Leó testvére, Ferenc, hát mikor fogunk prédikálni? Most tettük azt. Ugye azt gondoljuk, hogy csak az a prédikálás, az a tanúság, és amikor elkezdünk beszélni, nem, a jelenlét is. Tehát nagyon fontos, ahogy jelen vagyunk, ott, ahogy jelen vagyunk, figyelünk el a másikra, próbálunk el türelemmel lenni. Valahogy itt kezdjük szerintem a misszió kérdése. Annak ide, amikor én Esztergom belvárosi plébános voltam, Esztergom belvárosába rendbe hozták a Szent Háromság szobrot, és akkor mondtam a híveknek, hogy kedves testvérek, hát kinek hozták ezt rendbe? Hát nekünk, hát akkor ünnepeljük meg. És akkor erre föl kivittünk egy programot, egy ilyen délután 4-től 6-ig, egy 5 napos programot a főtérre, ahol tényleg egy ilyen missziós hetet kezdtünk el. Az első nap igazán ott a két katolikus iskola bemutatkozott színdalabokkal, keddi napon gitáros csapatok léptek föl, szerdai napon tanúságtétel volt a Bibliáról, csütörtöki napon a közösségek mutatkoztak be, és pénteken meg a verbiták jelentek meg, ők mutatóból jelzték, hogy mit jelent, mit jelent igazán misszió a világ szempontja, és szombaton egy ilyen kőleves főzéssel fejeződött be, illetve vasárnap egy ünnepi misével. A misszió, az evangelizáció az tényleg azt jelenti, hogy kilépünk a dolgokba, és próbáljuk az embereket megszólítani, próbáljuk megérinteni. Volt egy néni, a Mara néni, szerintem most már Isten nyugasztalán meghalt, akkor 75 éves volt, és az első ilyen alkalom után szólt nekem, hogy Tóni atya, ez nem azokról az emberekről szól, akik megállnak itt és az ablakokat kinyitják, ez rólunk szól. Mara néni, gratulálok. 75
0: jó,
1: éves volt, hogy...
0: Megfogalmazta,
1: telibe trafálta a dolgokat, hogy valahol elsajátítani, megtanulnak a műfaját. Ugye akkor, amikor elő volt szó, én is papként, megmondom őszintén, kicsit féltem ettől, hogy kilépni, meg alapvetően is a kisegyházak, szektáknál láttam, de elindultunk.
0: Hát ők aztán, hogyha onnan nézzük a dolgot, ahogy most mondod, ők kilépnek, és ott
1: pontosan,
0: is
1: pontosan, pontosan. De hát amikor párról van szó, amikor Atén főterén ott prédikál, tehát kimennek a városban, és ott az embereket megszólítják. És ezek után mi elkezdtünk egy sorozatot, hogy egyre bejebb mentünk Esztergomba. Ennek pauzsalmában ment ugye ez a város missziós program Bécs, Párizs, Lisszabon, Brüsszel, Budapest. Ebben a részben Lisszabonban és Brüsszelben is voltam kint, és hihetetlen élmény volt megélni ezt a város missziót, amikor a város közepén egyfajta közösséget alkotva próbáltuk az embereket meghívni az egytest közösségébe. És például Lisszabonban volt egy ilyen alkalom, amit én mind a mai napig ilyen csodának éltem meg, amikor azt mondták, hogy hát kiviszik az oltári szentséget. Mi az, hogy kiviszik az oltári szentséget? Az, hogy körnet, az oké, de mi az, hogy misszióra kiviszik az oltári szentséget? És ott voltunk mi Lisszabonban, mellettünk ott volt a pályaudvar, egy alsó alagútrendszerben, egy aluljáróban voltunk, mellettünk egy buszpályaudvar, egy vonatpályaudvar, az expo területe, tehát egy frekventált része. Mindezek után ők egy sátrat beleépítettek az alagút kellős közepébe, és bevitték az oltári szentséget. És meghívták az embereket az imádságra, és minden programot a sátor köré szerveztek. Mondom, zseniális. Hát nem én vagyok a jó pásztor, ő a jó pásztor, én munkatárs vagyok. Tehát rögtön a helyét is megtalált az ember a dolgokban.
0: Ez a sátor dolgokban. Is érdekes, nem?
1: Hát a sátor is érdekes, de hogy külön a tapasztalat volt, hogy az egészet e köré szervezték, és külön érdekessége volt, hogy Lisszabonban én 3 orosz emberrel beszélgettem. Tehát ha valaki nekem azt mondja, hogy Lisszabonban én elkezdek oroszul beszélni, akkor biztos, hogy kiröhögöm, mert mondom, hogy mindenre gondolok, csak nem erre. De hát ott voltak már az ukrán menekültek, oroszok is, minden.
0: Ez és mostanában akkor, volt?
1: Vagy ne, ez a 2000-es években. Csak akkoriban ugye kimentek dolgozni, ugye futballvilágbajnokság, stadionépítés, és intellektuális emberek is beálltak fizikai munkát végezni, volt saját papjuk. És emlékeimben, hogy volt például egy hölgy, aki pattogatott kukoricát árult, és akkor emlékszem, mondtam, hogy egyik lázó, aki együtt mentünk, mert ő portugál, én angolul tudtam, hogy menjünk oda hozzá. És akkor oda mentünk a pattogató kukoricás árusnál, és akkor kérdeztük, hogy hát, hogy van, mi van valahol, ja, tudunk-e beszélgetni portugál? Nem. Tudunk-e angolul? Nem. Hát milyen nyelván? Oroszul. Vigarítja pruszka, no dáse. És hát én is elkezdtem gondolkozni, hát mit lehet ilyenkor mondani, hát a bók ljubjikibjé, az Isten szeret téged. Mire lehajol a patolt kukulcalá, és fölemel egy zacskót, tele imakőm, és fölrakja, mondom, harásó, harásó. Mondom, de ezek olyan fantasztikus élmények, hogy az ember nem is tudom, mind a mai napig, tehát ez olyan örök tűz maradt számomra, hogy ki kell menni, el kell indulni.
0: Hát, ha az ember a misszióról beszél, legalábbis egy korábban azt gondoltuk, hogy mennek a szerzetesek Afrikába, másik földrészekre, más városokba, akár még Európán belül is, de inkább annál távolabb. És akkor erről tudunk, hogy a jezsuitáknál, a verbitáknál ez Ez egy fő alapja a működésüknek. Igen. Most ez nem így van. Most azt mondtad a Tóni atya, hogy inkább visszafelé.
1: Inkább visszafele mennek a dolgok. Én magam voltam 5 évet Kárpátalján, tehát sikerült így jó értelme misszióba kimenni, a kinti magyarokkal foglalkozni, de hogy igazán tapasztalt az, hogy sajnos Európa az, aki elhagyja a hitét. És újból azok jönnek, azok a népek jönnek vissza, akiket annak ide az európaiak megtérítettek.
0: Hozzá nem is kismértékben hagyja.
1: Hát persze.
0: Hát óriási dolgok.
1: Persze.
0: Ugye halljuk azt, nem tudjuk azért, hogy ez teljesen, vagy pontosan így van-e, hogy templomok kiürülnek. És
1: templomok kiürülnek. De hát nem kell messze, nálunk is, a mi templomaink is. A Covid járvány után a híveink, tehát a templomainkban majdnem, hogy megfelződtek. Sajnos, mert és mind a mai napig nagyon sokan meg is fogalmazzák, atya, tévén néztem a misét, meg ezt és ezt hallgattam meg.
0: Hát a kanapéről.
1: Tessék?
0: A kanapéról.
1: Hát a kanapéról, igen. És valahol pedig mondtuk azt, hogy most már vissza kéne jönni, de hát még mindig sokan ott ragadtak. És sokan, jó, persze valaki beteg, és akkor persze megfogalmazza, hogy ja, hát atya, Csíksomlyóba jártam, meg nem tudom én, jó, oké, persze, érti az ember, de hát ettől függetlenül legalább ugye az úrnapját szentel, meg az nem a internet és nem a tévé világa, hát
0: persze,
1: hanem a személyes jelenlét.
0: Hát egyébként hát tényleg, hogyha valaki beteg és ágyban fekvő, az nagyon jó dolog a közvetítés.
1: Persze.
0: És hát nyilván az is valamilyen mértékben érvényes akkor.
1: Persze.
0: Ilyen helyzetben.
1: Csak amikor az ember olyannal találkozik, hogy igazán módja lehetőséget van, hogy eljöjjön, de hát kényelmi szempontból ott nézi végig, ott hallgatja végig.
0: Meg hát ugye az előesti mise is. Hát nem, miért kell? Miért nem vasárnap?
1: Nálunk szombaton nincsen mise. Nálunk az öreg otthonban van mise.
0: Ez pont ezért.
1: Nem, szombaton már nincsen.
0: Mert én is hallom az én családomban, hogy elmentünk szombat este.

0: áll, és akkor, amikor forró az olaj, gyorsan bedobom, tehát igazán most bocsánat, ebben nekem nem lehet takarózni, tehát akkor, amikor találkozom, erre azt szoktam mondani, hogy bocsánat, ez nem egészen így van.
1: Abszolút.
0: De akár egy karácsony, vagy pedig húsvét kapcsán is direkt mi javasoljuk is, hogy nem kell annyira főzni, de egy uram, bocsánat, francia salátát el lehet már korábban készíteni, és az ember ott van, és magába bármi, egy Stefánia szerel, hogyják a vagdaltat, el lehet már készíteni előtte, tehát nem arról van az öröktől, akkor kell ott mindent elkészíteni.
1: Persze, saját tapasztalatban mondom, hogy soha nem. Szoktam menni minden nap misére, és akkor, ha úgy alakul a dolog, akkor a szombat este tudok elmenni, de azért a vasárnapot nem arról szól, hogy akkor nem megyek.
0: Úgyhogy, ez a szombat este hát elsősorban akkor, hogyha az ember erőre látom, hogy vasárnap nem tudok elmenni, akadásnak vagyok, bármi, tehát, és például vannak olyan emberek, akik vasárnap dolgoznak, és persze én is mindig próbálom fogalmazni, hogy jó lenne azt úgy szervezni azért mégis, de én is nagy-nagy türelme megértéssel vagyok, és persze ilyenkor az ember azt mondja, hogy egy szombatest is érvényes, és ezt óvatosan mondom, óvatosan, hogyha se szombat, se vasárnap az ember nem tud elmenni, munkából fakadok, mert tudom, hogy van ilyen, akkor alkalomattán föl lehet ajánlani egy hétköznapi személyiség, de ezt óvatosan mondom, tehát ezt csak így a mondhatnám bajszom alatt mondom ezt.
1: Ezért nem lehet ebbe úgy.
0: Persze, de ebben ott van mindig is az, hogy valójában a Jóisten dicséretére legyen.
1: A most a misszió jelentőségére már elkezdtünk beszélni, vagy elkezdtél beszélni, hogy igazából itt olvasom, hogy értékközvetítés, közösségépítés, segítség és megújulás.
0: A szentmise kapcsán. A szentmise a számunkra, ugye a másik vatikáni zsinat azt mondja, hogy csúcs és forrás, ami azt jelenti, hogy hitünknek a központi titkot jelenik meg az oltári szentségben. Tehát akkor, amikor valójában mi szentmisére megyünk, a hitünknek a legközpontibb kifejezése, mint az, ami ott történik. És akkor, amikor én magam hitemmel, remélem, szeretetemmel, családommal együtt veszek részt, akkor a közösséget építem. Ugye a család az kis ekléziola, kis egyházközség. Tehát az, amit mi megélünk a kis egyházközségben, azt fogjuk megélni nagy egyházközségben. Mi azt visszük bele. Tehát ott a szentmisén, a szentmise áldozatban, ott van a mi családi életünk is, és ebben együtt építjük a közösséget. Ha sebzett a család és probléma a családban, akkor maga az egyházban is sebzettség van. Ha gyógyul, akkor maga az egyház is gyógyul. Tehát valójában ez kölcsönösen átjárja egymást, és mindenképp az ember érti és érzi, hogy akkor, amikor mi miséről beszélünk, az számunkra a legfontosabb. Az egy másik kérdés, ha már misszió, hogy azért az első út, azért a misszió kapcsán nem az, hogy rögtön a templomban ránt cigál a másikat, hogy aztán megyelem, most már visérem, ha nem mész, akkor elkárhozol. Én úgy szoktam fogalmazni a misszió kapcsán, hogy egy-egy lépés, tehát egy lépéssel közelebb inni a Jóisten felé, ami azt jelenti, van egy jó tapasztalata, volt egy jó pappal való beszélgetés, esetleg egy jó hívővel megerősítette és tovább tud lépni. Ezek a missziónak az apró lépései, ami ahhoz vezeti adott esetben az embert egy időpontba, hogy azt mondja, hogy aha, akkor lehet, hogy már 18-20 éves vagyok, bejelentkezem bérmálkozásra.
1: Na most a missziónak van egy karitatív tevékenységi része is. Ez hogyan működik? Most nagyon rövid már az időnk, de azért még ezt foglaljuk össze, jó?
0: Hát a missziónak a karitatív része, tehát persze mindenképp a segélyszolgálatok révén, láss Caritas vagy Málta révén, de nem csak ott, hanem az egyház községeknél is. Én számomra hihetetlen gyönyörűség arról hallani, amikor például egy-egy egyházközség összefog egy-egy család kapcsán, amikor ott, uram, bocsánat, valami tragédia tört, összeomlott a házuk. És maga az egyházközség pénzzel, adománnyal, fizikai munkával segít rendbehozni a házat, rendbeszedni. Ezek a legszebb gesztusai, én azt gondolom, szeretetnek egy egyházközségnek, ahol bele tudnak állni. Nekünk volt rá precedens, nálunk is Józsefvárosban, hogy valaki családkrízisbe került, és igenis megmondtuk, hogy most kedves testvérek, ennek a család és erre a szándékára gyűjtünk. Adott esetben persze volt versenypénz, de azon kívül is. És 500 000 forint összegyűlt annak a családnak.
1: Hát azért az nagyon-nagyon sok pénz.
0: Pontosan. És ez nem most volt, ez még korábban egy pár évvel ezelőtt. Tehát azért mondom, hogy értés érzi az ember, hogy ezek azért ott vannak. Illetve még külön érdekessége a dolognak, itt a Józsefvárosban, hogy annak idején az önkormányzat kért lakásokat. És mi három...

0: önkormányzati lakást megnyertünk, ami azt jelentette, hogy mi három lakást hát rendbe hoztunk, és három családot mi megmentettünk a kilakoltatástól. Tehát mi mögéjük álltunk, de abban a szándéka, hogy 10 évig kísérni kell őket, elembe kell szedni a lakást, és folyamatában kísérni őket. És ebben van egy 5 gyerekes család, van egy édesanyja a lányába, és van egy egyedülálló is. Tehát pont így, hogy próbálunk segíteni.
1: Hát köszönöm szépen, több idő nincs erre most, de azért majd folytatjuk, mert ugye ez a hónap is, azt hiszem, most már nem tudom, hogy július miről szól, de lehet, hogy ez átnyúlik még júliusba is. Úgyhogy egy rövid zenehallgatás után, és közben a Mocsári László technikus kollégánk, akit elfelejtettem az elején bemutatni, sőt, mi több, a László napon szeretettel köszöntünk téged a hallgatók nevében is. Úgyhogy folytatjuk egy másik interjúval. Itt beszéltünk a karitatív tevékenységekről. Máltai Lovagrend kommunikációs vezetőjével fogunk beszélgetni.

0: A kedves hallgatóink, a napindítót hallják a budapesti stúdióból. Folytatjuk egy olyan interjúval, ami minnyájunk számára nagyon érdekes lehet. Szeretettel köszöntöm a Máltai Lovagrend kommunikációs vezetőjét, Visi Lászlót. Jó reggelt kívánunk, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Na hát mi is történt a Máltai Lovagrendben a közelmúltban?
1: Új rendtagokat avattunk elmúlt vasárnap Szent János keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódóan. Keresztelő Szent János lovagrendünk egyik legfontosabb patrónus szentje, és minden évben ehhez kapcsolódóan avatunk új rendtagokat, akik aztán részt vesznek a munkában, aminek azt hiszem a lényegét nagyon egyszerű megfogadni, megfogalmazni. A lovagrendnek is az a jelmondata, hogy tuitio fidei et obsequium pauperum, azaz mai értelemben lefordítva a hitvédelme és a rászorulók szolgálata.
0: Ez a fogadalomtétel, ez milyen formában zajlik? Hogy kell ezt, aki nem nincs jelen egy ilyenen, hogy kell ezt elképzelni, hogy tudja követni?
1: Igazándiból nem fogadalomtétel, nem is ígérettétel. A Máltai Lovagrendről azt kell tudni, hogy egy laikus szerzetes rend, több mint 900 éves, és az egyházi törvénykönyv szerint a megszentelt élet intézményei körébe tartozik. Első, másod és harmadosztálya van, és csak az első osztályok tesznek szerzetesi fogadalmat, tehát szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmat, ők szerzetesek. A második osztály, az úgynevezett obedienciások, azok csak engedelmességi ígéretet tesznek, és a harmadik osztály az, akikből a legtöbb van, egyébként világszerte 13.500 tagja van a Máltai Lovagrendnek, Magyarországon 160. Ők azt vállalják, hogy a rend célkitűzéseit legjobb tudomásuk szerint, legjobb erőfeszítéseikkel, keresztény, katolikus voltuknak megfelelően teljesítik. Gyakorlatilag a rend küldetése az alkotmány szerint megfogalmazva Isten dicsőségének hirdetése, tagjaink életszentsége, a hit és a Szentatya szolgálata és a fele barátok segítése. Tehát ez megfelel ennek a hitvédelme és a rászorulók szolgálata megfogalmazású karizmának. Ezt vállalják csak. Nagyon szép egyébként az avatási szertartás, elmondja az avató, itt Magyarországon a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége elnöke, hogy a nagymester megbízásából ezt a két, idén például két olyan jelöltünk volt, akit rendtagnak avatta. Nagymester elfogadta az ő kérelmüket, hogy rendtagok legyenek, és egy nagyon szép és megható szertartás keretében ők megerősítik ezt a kérésüket, ő közli velük a nagymester határozatát, hogy elfogadta őket a Máltai Lovagrend tagjainak. Idén egyébként Németh Gábor atyát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát avatták, magisztrális káplánná, és Umicki Máriát pedig magisztrális dámaként vettük a soraink közé. És én azt gondolom, hogy az egyik legmeghatóbb része a szertartásnak, amikor a főcelebráns püspök atya, a lelki vezetőnk, Martos Levente Balázs megáldja a rendi ruházatot és a nyakkereszteket, és amikor az avató elmondja a következőket, hogy a kereszt fehérsége, ugye az ismert máltai nyolcágú kereszt fehérsége, a tisztaság jelképe, hordozzad bátran szívedben, ez most pontosan idézem, nyolc ága a nyolc boldogságot jelképezi, légy lelkedben szegény, légy önmegtartóztató, visel türelemmel a megpróbáltatásokat, szomjazd az igazságot, légy irgalmas szívű, őrizd meg szíved tisztaságát, légy türelmes, vállald az igazságért az üldöztetést. ez egy nagyon megható szertartás, és én amikor a saját avatásomra emlékezem, azért amikor az avató elmondja ezeket a mondatokat, akkor az ember végig gondolja a saját életét, hogy avatása előtt ezeket hogy vette figyelembe, hogy felelt meg ezeknek, és utána, amikor ez a nyakkereszt a szertartások során a nyakába lesz, valójában mindig erre gondol, hogy ezeknek kell megfelelni.
0: Hogy néz ki a máltai lovagrend ruhája?
1: A máltai lovagrendnek ugye három osztálya van, most én a harmadik osztályról beszélek. Itt a férfiak, a lovagok egy fekete köpenyt, egy kukullát viselnek. Ez csak akkor viselhető, hogyha csoportosan együtt veszünk részt egyházi szertartásokon, liturgikus alkalmakkor. És mindenkinek nyakában ott van ez a bizonyos nyakkereszt, amit az avatáskor kapott. A dámák, a hölgyek szintén egy fekete ruházatban, templomi ruházatban vannak rajta, ugyancsak ott van a nyolcágú máltai kereszt, és az ő jelképük egy kis kitűző, szintén hasonlít a férfiakához, csak kisebb. A káplányaink, a papjaink a például misék alkalmával a szabályosan misére előírt öltözéket viselik egy nyakkereszttel. Ez a ruházat.
0: Hogy néz ki az, említette, hogy van első osztály, második, és mi a különbség köztük?
1: Hát, ahogy mondtam, az első osztály, ők a szerzetes lovagok. Ők valójában leteszik a szerzetesi fogadalmat, szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmat. Belőlük van a máltai lovagrendben a legkevesebb. A második osztályú, az obedienciások, ők engedelmességi ígéretet tesznek, ez is egyébként egy nagyon megható és megindító szertartás. Ők valóban kevesebben vannak, egyfajta fokozottabb elköteleződés jelent az ő ígéretük, és amikor az ő avatási szertartásukkor egy meglehetősen nagy keresztet végigvisznek a rendtagok előtt, érdemes az arcukra nézni, megható, ahogy szóval ezt nem tudom másképp leírni, de hogy a kereszt súlyát magukra veszik, és így vonulnak el előttünk, jelezve azt, hogy mostantól ők még elkötelezettebb tagjai lesznek a lovagrendnek. A harmadosztály pedig azok, akik próbálják minden cselekedetükben ezt a két célkitűzést teljesíteni. Tehát a hit védelme és a rászorulók segítése. És a lovagrendben mindenki megtalálja a feladatát ebben. Tehát számtalanszor kérdezték tőlem fiatal rendtagok, hogy mi lesz itt az én dolgom. És én mindig azt mondom, részben a saját tapasztalataimra is támaszkodva, meg hát látva a rendtársaimat, hogy higgyék el, hogy mindenki meg fogja találni a feladatát ebben. Hogyha egy kicsit belelát abba, hogy mit kell tenni, hogy hol vannak rászorulók. Egyebek közt például a máltai szeretetszolgálat keretein belül is lehet önkénteskedni. Lehet egyénileg feladatokat találni. A hit védelme, hát manapság, mint ahogy több száz évvel ezelőtt az elődeink, a János lovagok ugye fegyverrel is védték a Szentföldön a kereszténységet. Hadiflottáik voltak Rodoszon és Máltán. Manapság nem erre van szükség, de hogy a hitvédelmére szükség van egy ilyen széttöredezett, szekuláris világban, ahol már nem a tengerek a csatatér, hanem esetleg a világháló, akkor én azt gondolom, hogy nagyon könnyű feladatot találni.
2: A máltai lovagrendet én azt gondolom, akkor ismertük meg legjobban, amikor a rendszerváltozás után a német menekültek, ugye jöttek Magyarországra, és annak idején a Csilla von Böse Láger, ő volt, aki Kozma Imre atyát megkereste, és Zugligetben, a Szent Család plébáni udvarán, ugye sátakat építettek, ebből lett a máltai szeretett szolgálat. Itt már szóba is került A máltai lovagrendnek mi a kapcsolódása a máltai szeretett szolgálatához? Hogy van ez a kapcsolódás?
1: A máltai lovagrendnek a karitatív tevékenységét végzi a szeretett szolgálat minden országban, és így Magyarországon is. És ha Magyarországot tekintjük, akkor ez egy új fogalom, hogy egy Málta. Ha végignézzük, Magyarországon a máltai lovagrendnek, a szuverén máltai lovagrendnek három fontos szervezete működik. Az egyik a szuverén máltai lovagrend nagykövetsége itt Magyarországon, hiszen egy zárójelet nyitok most, a máltai lovagrend szuverén, nemzetközi jogalany. 110-valahány országban van nagykövetsége, Magyarországon is. Ez a szervezeti egység az állammal való kapcsolatért felel. A máltai lovagrend a másik, és a máltai szeretett szolgálat a harmadik, és ezek mind a hárman együtt dolgoznak a közös célért. Tehát mondhatom azt, hogy a máltai kereszt alatt végzett tevékenység fogja össze ezt a három szervezetet. A máltai lovagrend és a máltai szeretett szolgálat között rengeteg kapcsolódási pont van. Egyebek közt az előbb már említettem, hogy tagjaink jó része például a máltai szeretett szolgálat egyesületnek is a tagja. A szeretett szolgálat keretein belül végez karitatív munkát, illetve a máltai szeretett szolgálat vezetői között rengeteg, hát nem rengeteg, de több rendtag van, egyebek közt az elnök is, több tisztségviselő is. Ha már Kozma atyát említette, atya, az ő egyik legfontosabb mondata szerintem, amely ugyanúgy igaz a lovagrendre és a szeretett szolgálatra, az az, hogy a kereszténység az nem elmélet, hanem gyakorlat. Ő erre rengeteg példát mutatott, egyebek között Zugligetben, utána a délszláv háborúban, utána a romániai forradalom idején. Személyesen ott volt, segített a délszláv háborúban, emberek életeit mentette meg úgy, hogy tárgyalni tudott a szeretet és az evangélium Jézus Krisztus nevében. Egyébként tudom, hogy önnek volt vele kapcsolata, nagyon fontos kapcsolata abban, ahogy az ön élete, Antal atya alakult, de az ő ereje az, hogy mindent el tudott intézni, minden feladatot magára vállalt, és ő is egyébként a máltai lovagrend tagja volt, mint tisztelet, nagykeresztes tiszteletbeli konventuális káplán, az gyakorlatilag egy személyben mutatta meg azt, hogy a lovagrendnek és a szeretett szolgálatnak hogy kell együttműködnie.
2: Nekem még két kérdésem van röviden csak. Az egyik ugye egyértelműen a máltai lovagrend, tehát a máltai szeretett szolgálat kapcsán ugye fémjelzi Kozma Imre atya neve. A hírekben egy kicsit elsikkadt, de kb. Két héttel ezelőtt Kozma Imre atya nevére egy parkot adtak át Észak-Magyarországon. Ha erre egy pár mondatot mondani, mit kell erről tudni. Illetve a másik kérdés, mert lovagrendről van szó, az előírás szerint ugye hetente egy napot oda kell szánni. Az ön életében ez az egy nap, hogy jelentkezik?
1: Hát egy nap csütörtökön, minden héten csütörtökön van szentmisénk. Fönn a Forduna utcai rendházunkban. És ott a szentmise után mindig találkozunk, esetleg van program, de ezt az egy napot én ezt nem, tehát valóban van ez a heti egy alkalom szentmisével eltöltve, de hogyha elosztja az ember a feladatokat, amiket vállal, akkor úgy jön ki ez az egy nap. Tehát nagyon fontos az egyéni erőfeszítés és a közösségi erőfeszítés is. Hogyha végignézzünk arról, hogy mit csinálunk, például van a Lurdi zarándoklat, ami minden évben, május első hétvégén a világ összes máltai szervezetéből odajönnek rendtagok, és visznek magukkal rászorulókat, betegeket. És ott vagyunk 4-5 napig, és ez gyakorlatilag egy egész évre való töltekezést, örömet ad. Elképesztő az, hogy Lourdes, ami ugye a szűzanya megjelenésének egyik helyszíne, egy zarándokhely, hogy azzal együtt, hogy gondolom, a atya is tudja, hogy azért az ilyen zarándokhelyeknél sokszor a nyüzsgés, a kegytárgyboltok, a jövésmenés elviszi a fókuszt a lényegről. Lourdesba is óriási a tömeg ilyenkor.
2: Köszönöm szépen, valahol, de egy picit nagy... a parkról is, hogyha két szót mondan azért, rakozom én be a parkról.
1: Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy erről a parkról nem tudok. Viszont azt, hogy Észak-Magyarországon hoztak létre egy ilyen parkot, annak nagyon sok magyarázata van. Egyebek közt az, hogy ugye ott északkeleten vannak Magyarország legelmaradottabb települései. És a felzárkózó települések program egyik vezetője és a módszertanának kitalálója az a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, ahol az úgynevezett jelenlétpontokon lehet segítséget kérni, és én azt gondolom, hogy ezért alapítottak egy parkot. Egyébként ön mit tud erről? Hol van pontosan?
2: Én mondom, internetből tudom, hogy átadták ezt a Kozma Imre Atya parkot, kvázi erre meg is akartak engem hívni, hogy álljam meg, csak hát ez olyan dolog, hogy a fölmenni, meg visszajönni egy nap alatt, közben lett volna más dolog, amit tehát én, nekem nem fér be a napba, csak utána a hírekben olvastam.
1: Biztos volt, aki megáldotta.
2: Igen, két atyafi is arról hallottam.
0: Sajnos lejárt az időnk, nem tudunk tovább beszélgetni, pedig lenne miről még. Köszönjük szépen, hogy mindezt megosztotta a hallgatóinkkal, nagyon érdekes volt, hogy mi mindenről esett szó. A Jóisten áldását kérjük és kívánjuk további nagyon szép szolgálatukra.
1: A Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Isten éltessen sokáig teket.
0: Mártai Szalagrendnek.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, hát már nincs zenére se lehetőségünk, a hírpercek következnek, aztán a napszentje, és aztán még egy interjúval visszatérünk 8 óra után.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 100 000 légből kapott verssel ünnepelte meg Barcelona a demokrácia 50. évfordulóját, 10 nappal a pápa látogatás után. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizzaballa Jeruzsálemi Latin és 3. Teofilosz görög pátriáka. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Jönnek a részletek a hírszerkesztők Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa júniusi spanyolországi körútjának "Emeljétek fel szemeteket" mottója Krisztusnak tanítványait, buzdító szavait idézi. A Szent Atya 6 napon át járta körbe a témát, majd így zárta látogatását. Tanuljunk meg Jézustól Isten szemével, szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel nézni fele barátunkra. 10 nappal a pápai "Emeljétek fel szemeteket" felszólítás után Barcelona gótikus negyede felett 100 000 vers hullott alá az égből a demokrácia 50. évfordulójának ünneplésére, írja az aleteia.org. Az 1938-as polgárháború bombázásai által leginkább sújtott Plakánova téren összegyűlt tömeg felemelt karokkal fogadta a könnyezőkre spanyol és katalán nyelven nyomtatott szabadságról szóló verseket. Az akciót a 2000-es évek óta városokat versekkel bombázó Casa Grande chilei kollektíva álmodta meg. Barcelona a sorozat 10. városa. Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és 3. Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent László magyar király Lengyelországban született 1046-ban, meghalt 1095. július 29-én, 49 évet élt. Proházka Ottokár, a nagy magyar püspök írja, a magyar népnek a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök. A magyar kar, a bátor szív nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép lelke még nem. Mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán. Ezáltal a jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet. 1046 körül született Lengyelországban, ahol édesapja, a későbbi első Béla magyar király 1060-tól 1063-ig uralkodott, tehát első Béla magyar király számkivetésben élt. Édesanyja, második Miciszláv lengyel király leánya, Ricséza, Nőágon második Ottó császár dédunokája. Két fiú és több leánytestvére volt. Bátyja Géza 1074 és 1077 között uralkodott. A lányok közül Zsófia egy német őrgrófhoz ment feleségül, Ilona pedig a horvát király felesége lett. László 4 vagy 5 éves korában hazakerült Magyarországra, és a legszebb éveit Bihar várában töltötte. Édesapjától az igazi vitézséget, lovagias lelkületet, édesanyjától pedig, aki kolostorban nevelkedett, a mélyen vallásos lelkületet örökölte. László 2-szer házasodott. Első felesége valószínű, hogy magyar leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz nagyherceg vette feleségül, majd özvegységre jutva a német ellenkirály leánya Adelheid lett a második felesége. A tőle született Piroska, Iréne leányát János bizánci császár vette feleségül. László király így szinte az összes szomszédokkal rokonságba került, köztük az akkori két hatalmas dinasztiával is, a némettel és a göröggel. Vitézségével először 22 éves korában a cserhalmi ütközetben tűnt ki, amikor egyedül 6 kunt vágott le és megszabadított egy elrabolt magyar leányt. Sok fennmaradt erdélyi templom freskó örökítette meg ezt az eseményt mind a mai napig. Gelencén, Bibarcfalván, Csíkszentmihályon és így tovább. Ezzel a tettével egyszerre megnyerte a nép bizalmát. Lelkesedtek érte. Ettől a perctől kezdve szőni kezdték alakja köré a legendák hosszú sorát, ami évszázadokkal a halála után is folytatódott. 1077-ben került a magyar trónra. 18 esztendeig volt Magyarország egyik legnagyobb királya. Míg Szent István király halála után, trónörökös hiányában csak gyenge királyok uralkodtak, belháborúk dúltak, ellenséges betörésektől és pogány lázadásoktól szenvedett az ország, Szent László minden téren rendet teremtett. Az országba állandóan betörő kunokat ismételten leverte, és végül letelepítette. A mai Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta. Zágrábban püspökséget alapított és templomot építetett. Magyarország határai egészen az Adriai tengerig terjedtek. Legnagyobb tette mégis a pogány magyarság végleges megnyerése volt a kereszténységnek. Ezzel megkoronázta térítő királyunk István király munkáját. Ő is püspökséget alapított, több monostort és csodálatos templomokat építetett. A keresztény tanítást nem csak hirdette, hanem ő maga meg is élte. Szerette Istenét, embertársai felé pedig igazságos, jogaikat védő volt. Nagy tiszteletben tartotta az apostoli egy szent, katolikus anyaszent egyházat. Szigorú törvényeket volt kénytelen hozni a lopás, rablás ellen. Szigorú, de igazságos uralkodó. A lovagi erények mintaképe lett. Kortársai közül egy fejjel kiemelkedett, magas termete miatt, de erényeivel is. Ez volt az oka annak, hogy amikor az európai fejedelmek a Szentföldre fölszabadító sereget szerveztek, fővezérnek László királyt választották. Sajnos korai és hirtelen halála ezt megakadályozta. Közismert volt vendégszeretete. Nem egy királyi és fejedelmi ivadék talált menedéket udvarában. A magyar nemzet és az igaz egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor 7. Nagy Szent Gergely pápa engedélyével 1083-ban oltárra emelte a kegyes emlékezetű királyt, Szent Istvánt azután Szent Imrét és Szent Gellértet. A Szent Jobb őrzésére megalapította a Berettyóvölgyi Szent Jobb apátságot. Szent javatásaival népének és magyar egyházának saját nemzetéből adott szenteket és követendő példaképeket. Alig 50 évesen, 1095-ben szélütés érte. A szentségekkel ellátva még 2 napig élt. Július 29-én halt meg. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott, később az általa olyan nagyon szeretett Nagyváradon helyezték nyugalomra. 3 esztendeig gyászolta őt az egész ország. Nagyváradi sírja népünk nemzeti zarándok helyévé vált. Tisztelete halála után hamarosan elterjedt, s mielőtt 3. Celesztin pápa 1192-ben szentjavatta volna, a nép ezt már jóval előtte megtette. Sírjánál sok csodás gyógyulás történt. Egyre inkább megszokottá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, az ő oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot is. Szent László tisztelete még Szent István királyt is felülmúlta, írja Ince Dénes. A győri székesegyházban őrzött hermája, arcmásolata állítólag hűségesen ábrázolja. Nevéhez számos legenda fűződik. A tordai hasadék legendája, a Szent László pénzek legendája, és így tovább. Évszázadok zivataraiban a magyar nép sokszor kérte égi közben járását, különösen a törökök elleni küzdelmeiben.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 10 perc van. Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak a reggeli napindítónkba. A következő beszélgetésben Szombathelyi Egyházmegye tanoda megnyitásával kapcsolatban, illetve megáldásával kapcsolatban beszélgetünk. Gombos Adriennel, szociális munkással, a Szombathelyi Egyházmegye tanodában végzett szolgálatával kapcsolatban, illetve a tanodáról. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vonalban, örülök, hogy elfogadta a felkérésünket.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Azt olvastam a Magyar Kurírban, hogy Székely János püspök atya megáldotta a Szombathelyi magvető tanoda új épületét. Tehát ez egy most megnyitott tanodáról beszélünk.
1: Nem igazán. A magvető tanoda Szombathelyen már 2024 márciusától várja a gyermekeket, azonban most az idén májusban egy új épületet kaptunk, illetve egy új épületbe, egy másik épületbe sikerült átköltöznünk, igen.
0: Tehát valamilyen szempontból mégis új, és azért történt a megáldás, de folytatódik a szolgálatuk.
1: Így van, igen, igen, egy másik helyen, közel a belvároshoz, a Székes Egyház mellett, tehát a belváros szívében folytatjuk a megkezdett munkát, így van.
0: Hát csak az épülettel kapcsolatban csak egyetlen gondolat, hogy miért volt erre szükség, mert már nem felelt meg az előző az elvárásoknak, a programoknak.
1: Igen, egy elég régi épületben kezdtük a tanodának a működését. Ugye ott is nagyon sok előnye volt annak a helynek, hiszen egy hatalmas, gyönyörű parkosított kertünk, udvarunk volt. Itt egy kicsit kisebb az udvarunk, ugyan, de a gyerekek már azóta nagyon szépen belakták, úgyhogy igen, ez egy újabb épület, és nyilvánvalóan itt megfelelőbb helye van a gyermekeknek.
0: A tanoda, ugye az egy, azt gondolom, hogy régen azért egy elég ismert intézményforma volt, de újabban az előzetes megbeszéléskor azért kiderült, hogy azért van az országban, nem csak a Szombathelyi Egyházmegyében, hanem több helyen is. Maga ez az elnevezés, a tanoda mit akar?
1: Igazából a tanoda szolgáltatás, ez a gyermekvédelmi törvényben nevesített esélyteremtő, esélynövelő szolgáltatás, kézenfogva a biztos kezdett gyermekházakkal, míg az imént említett ugye a 0-3 éves korig fogadja a gyermekeket, mi pedig az első osztálytól kezdődően egészen a középiskolás évek végéig fogadjuk a gyermekeket. A tanoda szolgáltatásoknak a működését felügyeli a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, és a szakmai ajánlásunk szerint is hát úgy működünk, hogy a fő célunk az, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekeit próbáljuk meg a tanodába bevonzani. Ugye egy teljesen önkéntesen igénybe vehető szolgáltatásról beszélünk. A szolgáltatás igénybevevőinek ez egy teljesen ingyenes szolgáltatás. Tehát a célunk az az, hogy valamit, olyan pluszt adjunk ezeknek a gyermekeknek, amit a család nem tud, az iskola pedig már nem tud, tehát nincs már arra kapacitása, hogy megvalósítson délutáni szabadidős foglalkozásokat, pályaorientációs foglalkozásokat, tanulástámogatást, akár korrepetálásokat, különböző kirándulásokat, tehát igazából nagyon sok mindent csinálunk, és a célunk az, hogy ezeknek a gyerekeknek az iskolai lemorzsolódását megelőzzük, és hogy egy nagyobb eséllyel induljanak el az életbe, tehát hogy szakmát szerezzenek, hogy tovább tanuljanak, hogy elvégezzék, bizonyos esetekben elvégezzék az általános iskolát, de a cél az inkább az, hogy tovább tanuljanak, és szakmájuk is legyen.
0: Tehát igazából ők ilyen keretek között végzik el az általános iskolát. Tehát ez nem egy délutáni foglalkozás, hanem oktatás és nevelés, gondolom.
1: Oktatás is, nevelés is, de nem iskola. Tehát pont emiatt nem tudjuk így nagyon bekeretezni, mert itt tényleg valóban nagyon sok minden.
2: Egyfajta közösség jön itt létre?
1: közösség is, így van, egyfajta közösség is létrejön, nem is akármilyen közösség, hiszen igyekszünk bevonni a családokat is a mindennapjainkba. Tehát az a célunk a családi napokkal, illetve nálunk a mindennapokkal is, hogy a szülő az bátran bejöjjön, leüljön, beszélgessen velünk. Ha szükséges, akkor akár megjelenő problémáit próbáljuk megkeresni együtt a megoldást. Fenntartunk a Caritas, a Szombathely Egyház megyei Caritas, ennek jó voltából nagyon sokszor támogatjuk a családjainkat, akár élelmiszeradományokkal is, ruhagyűjtéssel, minden esztendőben kapnak a gyerekek tanszercsomagot. Tehát így van, egy nagyon jó közösség is létrejött az eltelt 2,5 év alatt, egyrészt a gyerekekből, másrészt pedig a családokkal is kiegészülve.
2: Szóba került, hogy első osztályától egészen az érettségig. Ez körülbelül hány gyereket érint, hát hány gyerekkel foglalkoznak?
1: Jelenleg 27 gyermekünk van. A 27 gyermek ugye az úgy jár a tanodába, hogy hétfőtől csütörtökig vagyunk a tanoda épületében, ami azt jelenti, hogy 12 és 17 óra között fogadjuk őket. Nem úgy kell elképzelni, hogy a 27 gyerek az minden nap teljes létszámban jelen van, hanem a hét napjai során elosztva jönnek a gyerkőcök. Van természetesen olyan gyermekünk is, aki minden nap jön, és az egész délután velünk tölti, de van olyan gyermekünk, aki csak heti kétszer jön, mert mondjuk a többi napon valami más elfoglaltsága van, futballozik, és a többi, akkor tedzés, a többi, vagy egyéni fejlesztésekre járnak, mert ugye hát azért van ilyen is, de hogy összességében 27 gyermekkel foglalkozunk.
0: A korcsoportokról, ha a korcsoportokat nézzük, akkor ez hogyan oszlik meg?
1: Nagyrészt általános iskolás korosztályról beszélünk, itt aztán az elsőtől a nyolcadikig minden osztályból megjelennek a gyerekek, és középiskolásunk pedig 4 fő van jelen pillanatban.
0: És ezt hogy tudják megoldani, hogy külön kis csoportok vannak?
1: Ha a tanulástámogatásra kerül sor, tehát amikor a gyerekek megjönnek délután, akkor igen, azért előveszük, azzal kezdődik, hogy kifújják magukat, aki éhes, mert mondjuk leszuszott az ebédről, vagy nem ebédel az iskolába, akkor van egy kis lehetőség arra, hogy akkor legyen, uzsonna, stb. És akkor elkezdjük a tanulást, tehát a tanulástámogatás az igen, az igényli azt, hogy a gyerekeket korosztály szerint szétválogassuk. Vannak külön termeink, ami ezt lehet tővé teszi, de nagyon szépen megvalósul az is, hogy egy asztalnál ülünk 3-an, 4-en, és akkor mi a nevelők körül járunk a gyerekek körül, és mindenkihez odaülünk egy picit, és akkor, hogyha kell, akkor segítünk, de nyilván vannak azok a tantárgyak, ahol hangosan kell a tananyagot olvasni, és fel kell mondani, és akkor erre természetesen van külön termünk, elvonulási lehetőségünk, ahol ezt meg tudjuk valósítani.
2: De most ugye nyár van, mivel készülnek most a nyári időszakra?
1: A nyáron 7 héten át táborozunk a gyerekeinkkel külsős helyszíneken. Az első hetünk ugye már le is telt, ugye ez elmúlt héten. Most a szombathelyi szalízi közösség napközis táborába kapcsolódunk be 3 héten keresztül. Fantasztikus színes programokban veszünk részt a gyerekeinkkel, kulturális sport és sok minden másban. 3 hét elteltével pedig a fenntartónk által szervezett nardaik gyermektáborba kapcsolódunk be, tehát ott is 4 héten át, minden nap, reggel 8-tól délután 16 óráig teljes ellátással fogadjuk a gyermekeinket.
2: Az, hogy tanodait, szóba került már, hogy az országban más ott is van, más tanodákkal vannak-e kapcsolatban?
1: Igen, egy olyan tanoda van, akivel különösen jó a kapcsolatunk, ez pedig nem más, mint az Új Róna Fői tanoda, ők már 10 éve működnek, rendszeresen látogatunk el hozzájuk, most is éppen a jövő hét szombaton, július 4-én meghívást kaptunk tőlük a 10 éves évfordulójuk ünneplésére, tehát éppen majd jövő héten oda készülünk a gyermekeinkkel, ők is több alkalommal voltak már itt, ugye ők a Cinka Panna alapítvány fenntartásában működnek, és hát nagyon jó a gyerekeknek is, hogy más tanodásokkal ismerkednek, illetve nekünk dolgozóknak is, hogy tapasztalatokat tudunk cserélni.
2: Tanoda létrejöttébe Székely János püspökatya is segített?
1: Hát azt mondhatom, hogy Székely János püspökatyának köszönhetjük, hogy a tanodánk létezik. Többek között szívügye volt a tanodának a jelenléte is itt a környékünkön, úgyhogy igazából ő kezdeményezte, hogy ez a tanoda létrejöjjön, és azóta is a tanodánk mindennapjainak, szinte mindennapjainak a része, lelkivezetőnk, ami nagyon sokat számít a dolgozók és a gyerekek számára is.
0: Egy utolsó kérdés, hogy van-e arra lehetőség, hogy esetleg a tehetségesebb gyerekeket, vagy a gyengébb képességű gyerekeket valahogy azt erősítsék bennük, amire predesztinálva vannak, ami látszik, hogy ebből lesz valami.
1: Igazából minden gyerekünkkel igyekszünk így ebben ezzel a szemlélettel foglalkozni, hogy megtalálni, hogy mi az, ami az ő esetében egy igazi talentum, amit a Jóistentől kapott, és ezt érdemes lenne továbbvinni. Igen, természetesen több olyan tanulónk is van, például aki a Caritas által létrehozott lépcsőfok pályázatban részt vesz, mert hogy nagyon tehetséges néptáncos, vagy nagyon tehetséges például próza és versmondásban, úgyhogy igen, igyekszünk mindig észrevenni azt, akiben valamilyen különleges zenei vagy bármilyen tehetség van. A leszakadó, illetve a nehezebben tanuló, vagy valamilyen tanulási területen nehézséget mutató gyermekeinknek a támogatása pedig megvalósul, fejlesztő pedagógusok segítségével, akik nem a teamünkhöz tartoznak, de önkéntesként heti rendszerességgel bejárnak hozzánk, a helyi szakszolgálatnak a dolgozói, és az ő segítségükkel valósítjuk meg ezeket a fejlesztéseket.
0: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk.
2: Isten éltesse sokáig a közösséget.
0: Igen, a Jóisten áldása kísérje
1: nagyon a további szépen köszönjük
0: szolgálatukat. Kedves hallgatóink, lassan a napindító végére értünk. Gombos Adriennel beszélgettünk a szombathelyi tanoda megáldásával kapcsolatban. Még most hallgassuk meg kollégánktól, hogy milyen szentmise közvetítések lesznek ezen a hétvégén.
3: Kedves hallgatóink, a mai napon, június 27-én, 18 órakor közvetítünk szentmisét a Felső Krisztinavárosi Keresztelő Szent János templomból. Holnap, vasárnap, 9 óra 30-tól Üllőről a Keresztelő Szent János templomból közvetítjük a szentmisét.
0: Köszönjük szépen a technikus kollégánknak, és elsősorban az Antal atyának, hogy itt volt velünk a napindítóban, és remélem, hogy tudjuk ezt tartani, hogy a hónap utolsó szombatján vendégünk lehet Antal atya. Nagyon jó volt, hogy volt egy papi műsorvezető társ is itt a napindítóban, és kérjük az atyát, hogy minél többször jelenjen meg itt a Mária Rádióban. Hát a nagyon sokrétű és nagyon sokoldalú tevékenységére kérjük a Jóisten áldását, jó egészséget.
2: És Isten éltesse sokáig a hallgatókat, az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. A Jóisten áldása legyen rajtunk mindenkor.
0: Köszönjük a kérdést.

A Mi Rádión hírei a következőek. Új sorozatot indít 28-án 20 óra 16-kor Dér Katalin végidő, avagy mik lesznek ezután címmel. Korunk hiánytalanul felmutatja azokat a jelenségeket a természeti katasztrófáktól, a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus a nagy apokaliptikus beszédében a végső időknek előjeleknek nevez. A sorozatban erről a végetartó történelem elrejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, az új és az új föld majdani valóságáról lesz szó, azzal a céllal, hogy a mai kaotikus, a végfelé tartó közszakokban döntésre késztessen a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz élet és halál között. Július 28-án vasárnap 17 óra 35-kor Harangozó Imre, Rózsa Katalin és Patonai Zoltán közös műsora a Lélekjárta hagyományok aktuális része hangzik el. 18 órakor Síje Jenő könnyűzenei evangelizációs műsorát hallgathatják meg Hirdessétek dicsőséggel címmel. 21 órától ismét jelentkezik Egri Zsura, Perccel Éva és Schindler Mátyás atya műsora a Fenntartható Lelki Fejlődés címmel, ezt követően 22 órától a Felvidéki Beszélgetések legújabb része hangzik majd el. Június 29-en Szent Péter és Szent Pál főünnepén 14. Leó pápa szentmiséjét közvetítjük 9:30-kor a római Szent Péter Bazilikából. Ezek voltak a Mi Rádiunk hírei. Vigyázzanak magukra, egymásra, további szép hétvégét kívánok!

Szeretettel köszöntöm Máj Rádió hallgatóit. 2024. október 24-én Ferenc pápa pápaságának 12. évében kiadott egy nagyon szép, mély tartalmú enciklikát, latin címe Dilexit Nos, szeretett minket. Az enciklika úgy elhalványult a sajtóban is, meg a ige hirdetésekben is, azt gondolom, mert hamarosan meghal a pápánk Ferenc, és lesz Leó pápa, és ezek a váltások mindig, ugye, az utolsó megnyilatkozásokat már elfelejtik. Ez a mondat, hogy szeretett minket, a Jézus szíve tiszteletre akar utalni. Ugye Ferenc pápa utolsó végakarata ez volt felénk, hogy adjunk szívet a világnak, adjuk vissza a szívet, ami racionális, technicizált világunknak. Nem direkt a házasságról szól, de vajon a házasság nem a szívről szól-e? Tehát ha nem is direkt módon a házasságról szólunk, a mélyben mégis a házasságról, a családon belüli relációkról, a szív jelenléte a családban, a családot alkotó személyek között befele és kifele is. Azt gondolom, hogy ez a tartalma ennek a pápai enciklikának. Hát a Jézus szíve tisztelet eléggé feledésben merül, és én sokszor elmondtam ezt gondolom korábban is, hogy ezek a periférikusnak látszó áltatossági gyakorlatok, mint a szent sebek tisztelete, a Jézus szíve tisztelete, Jézus drága vérének tisztelete, amit 23. János pápa tett hivatalos litániává, ezek a szeretetről szólnak. Aki szeret, a sebzett szívű, az sebeket hordoz, az mindig a szívből fordul oda a másikhoz. Egy nagyon izgalmas, sajnos mondom, hogy így nem került a közbeszédnek a fókuszába Ferenc pápának ez az enciklikája, pedig egy nagyon-nagyon értékes és mindannyiunknak szóló, viszont, hogy Leó pápának a most megjelent a mesterséges intelligenciát megítélő enciklikája, ami megint fontos lenne, hogy sorra kerüljön majd, szép folytatása a Jézus szíve szeretetéről szóló Ferenc pápai enciklikának. Tehát az enciklika Dilexit Nos, szeretett minket, szavakkal kezdődik. Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelének 8. fejezet 37. versének a szavai ezek. Szeretett minket. Ezek a szavak segítenek ráeszmélni bennünket arra a szeretetre, amelyet Isten soha nem von meg tőlünk. Tehát mindnyájon Isten szeretetéből, Isten szeretete által élünk. Ő előbb szeretett minket. Mi úgy elgondolkoztat, mostanában is a igeliturgiában olvastuk, hogy a létünk kezdete előtt szeretett bennünket. Hol kezdődik az ember léte? Isten örök szeretetében. Ezzel a gondolattal kezdi tulajdonképpen a Szent Atya ezt az enciklikát. És hát a szeretettől még egyszer mondom, senki nem szakíthat el bennünket külső erő, de mi magunk lerázhatjuk magunkról ezt a köteléket, elutasíthatjuk Isten szeretetét. Pál apostol nagy bizonyossággal állítja, Krisztus szeretett minket. Múltidőben mondja. Máshelyen azt mondja János evangéliumban már, hogy barátaimnak mondalak benneteket. Nyitott szíve megelőz bennünket, és feltétel

0: barátaimnak mondalak titeket. Olyan sokszor halljuk ezt ige hirdetésekben, és olyan papok ilyen öntudattal mondják, hogy mi nem szolgái vagyunk Jézusnak, hanem barátai. Csak nem tudom, hogy elvitte a tudatunkig. Barátnak lenni, Jézus barátjának lenni, az egy nagy feladat ám. Mert ha szolgák lennénk, a szolga is az Úr viszony, az egy szerződéses viszony. Az objektíve meg van állapítva, mit kell tenni a szolgának, mi áll az Urától ezért. Amikor barátságról beszélünk, Isten és ember kapcsolatánál, vagy akár ember és ember kapcsolatnál, barátság az a mi felelősségünkre nyugszik. Barátság az két személy kapcsolata.
1: Arról nem is beszélve, hogy bensőséges kapcsolat kell, hogy megelőzzük.
0: Bensőséges kapcsolat, és ha nem szállunk időt egy barátságra, nem tudjuk fölhívni a barátunkat telefonon, akkor a barátság megtörik, megszakad. A szerződéses jogviszonyok azok megmaradnak, papírőzi. De a barátság az a személyessége nyugszik. És Jézus ugye barátainak mond bennünket. Érdekes is mi kijelentése Jézusnak. Keveset gondolunk rá. Semmit sem kíván meg előzetesen ahhoz, hogy szeressen bennünket, és felkínálja nekünk a barátságát, előbb szeretett bennünket, idézi Ferenc pápánk 1. János levél 4. fejezet 10. versét. Tehát minden feltétel nélkül megelőzően szeret bennünket. Hadd tegyek viszont, valószínűleg tartom, sokszor elmondtam a Major Rádió hullámhosszám, ez az előbb szeretett minket. Sokszor biztatni szoktuk egymást, hogy a házastársak szeressék egymást. Valójában, ha belegondolunk az új szövetségbe, hozzátéve Benedek pápának a gondolatát, a kereszténység az egyetlen vallás, ami válasz vallásosság Isten megelőző szeretetére. Azt gondolom fontos lenne hangsúlyozni, hogy a házasság is egy olyan intézmény, amely a társunk, a párunk megelőző szeretetén nyugszik.
1: Ezt egy picit bontsuk ki, hogyha légy olyan kedves.
0: Én azt látom, hogy az emberek egy aszketikus alapon megpróbálják szeretni a házastársat, a családtagot. De valójában Jézus nem azt kívánja tőlünk. János levele erről szól, hogy előbb szeretett bennünket. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Isten, hanem abban, hogy ő előbb szeretett bennünket. A hitvestársi szeretet is valójában alapvetően nem arról szól, hogy én szeretem őt, hanem ő előbb szeretett bennünket. Én azt gondolom, hogy az esti lelkiismeretvizsgálásban, a hitvestársi kapcsolatban azt a kérdést kéne föltenni. Ma hol ismertem föl párom megelőző szeretetét? Válaszoltam erre a szeretetre? Szeretettel? Hogyha az ember csak úgy aszketikus alapon, lemondás, hát ez a dolgom, szeretnem kell a páromat. Szeret, akkor lassan elfogy a szeretet. De ha arra figyelek, hogy ő előbb szeret engem, és nekem nincsen más dolgom, csak válaszolni erre a megelőző szeretetre, akkor növekszik kettőnk között a szeretet.
1: Igen, de számomra is ez úgy képzelendő el, hogy ez a megelőző szeretet, ez olyan fajta dinamikus, pulzáló valami, amely hol az egyik részről, hol a másik részről indul, és mindig talál viszonzásra. Legalábbis egy jó kapcsolatban, egy jó párkapcsolatban.
0: Én pontosan így látom. És én azt gondolom, hogy ehhez a stílushoz, tehát hogy a megelőző szeretetre válaszoljunk a kapcsolatunkban, nagyon-nagyon nehezen növünk föl. Pedig az egész a Dilexit Nos, ugye pápai körlevél is, ezzel kezdődik, hogy ő előbb szeretett bennünket. Én azt gondolom, hogy minden igazi szeretet kapcsolat, a lényege az, hogy fölismerjük, hogy ki kezdte. Nem az a lényeg, hogy ki kezdte, ki hibázott, hanem az, hogy ki szeretett előbb.
1: Meg valahogy elvárás nélküli szeretet, vagy
0: igen,
1: odafordulás.
0: Igen, pontosan. Pápának ez az első pontban lévő mondatai, és ezért is ez a múltidő, Dilexit Nos, szeretett minket. Ő azt, amit a János levél mond, a teljes mondatot idézem, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Isten, hanem hogy ő elők szeretett bennünket. Tessék, azért létezünk, mert Isten megelőzően szeretett bennünket, mert a szüleink előbb szerettek bennünket, mint mi őket tudtuk volna szeretni. Az egész teremtés a megelőző szereteten nyugszik. Szóval a megelőző szeretetet, ezt az alap magatartást kéne felszítani bennünk, hogy növekedjék egy Isten ember kapcsolatban, házas és házastárs kapcsolatban, szülő-gyerek kapcsolatban megújuljon a szeretet. Nagyon fontosnak tartom a Szent Atyának ezt a bevezető mondatát, semmit sem kíván meg előzetesen ahhoz, hogy szeressen bennünket, és felkínálja nekünk a barátságát, elsőként szeretett bennünket. Jézusnak köszönhetően mi megismertük Isten irántunk érzett szeretetét, és hittünk ebben a szeretetben. Igen, és még egyszer a Benedek pápát hadd idézzem. Tehát a Benedek pápa azt mondja, a kereszténység az egyetlen olyan vallás, ami válaszvallásosság. Tehát mi csak válaszolunk Isten szeretetére. És olyan szerencsétlenek vagyunk sokszor vallásosságunkban, mi meg mindig valami szívességet teszünk az Istennek, és akkor megsértődünk, ha nem úgy történik az életünk, mint ahogy megálmodtuk azt, ha nem úgy folytatódik, ahogyan elképzeltük, mintha Isten nem válaszolna a szeretetünkre. De hát ő előbb szeretett bennünket, mi vagyunk válasz az ő szeretetére. Mert az nem jár külön jutalom, hogy viszont szeretem az Istent, aki megelőzően szeret engem.
1: Igen, de a megelőző szeretet. Igen, a megelőző szeretet viszonzás nélküli megnyilvánulás, egy viszonzás nélküli szeretet. Nem feltétlenül várja el visszajelzését talán.
0: Igen, igen. Ugyanakkor mégis azért a házasságnak a boldogsága az, hogy szüntelenül próbálunk válaszolni a másik megelőző szeretetére. Igazából nagyon egyszerű képlet ez, amit Jézusunk a megváltásban elhozott felénk.
1: Mi van akkor, hogyha nem ismerjük föl ezt a megelőző szeretetet, atya? Akkor már baj van?
0: Baj van, mert akkor befulladunk a vallásosságunkba, belefáradunk, mert azt gondoljuk, hogy Isten teljesen mindegy, hogy mi szeretjük-e őt, vagy nem.
1: És ugyanez nem kivetíthető a házastársa is értelemszerűen.
0: Pontosan, pontosan. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, legelőször Benedek pápánál figyeltem fel erre, és most Ferenc pápa kézzel ezt az enciklikáját ugyanezzel a gondolattal kezdi. Ez az első pontja az enciklikának, hogy legyünk válasz Isten megelőző szeretetére, a hites társunk megelőző szeretetére, a szülői gyermek viszonyban épp úgy. Persze gyereknek föl kell nőni ahhoz, hogy megértse, és nagyon sok szép történetet hall az ember, amikor az elöregedő szülő mellett ott áll a gyermek, próbál válasz lenni arra a szeretetre, amit a szülő investált ő beléje, amikor pici volt, mint pelenkás volt. Az a szülői szeretet az valami fantasztikus dolog, nem? Ott van egy pelenkázandó gyermek, semmit nem tett le még az asztalra, csak amit a pelenkába hagyott, és az anyukája mosolyog rá, tornáztatja, és a mosoly átmegy vigyorgásba, mindenki örül. Tulajdonképpen az édesanyja örül a gyermeke létének, a gyermek örül az édesanyának. Azt mondom, az ember létének a titka, ez a szakasz, amikor még az édesanyánk pelenkázott bennünket. És egész életünkben, házasságban is, vagy más viszonyulásban is, az ember egész életében azt keresi, hogy valaki örüljön a létemnek, nekem, nem annak, amit nyújtani tudok. Ez a válasz szeretet.
1: Párhuzamot azért látok az anyai szeretet megnyilvánulása a gyermeke felé, mert az egyfajta mintát ad arra, hogy én azt a megelőző szeretetet hogyan tudom továbbadni majd felnőtt koromban a környezetem felé, házastársam, gyerekem felé, amely párhuzamba állítható az Isten szeretettel is, mert hogyha megérzem az Isten szeretetét, az egyfajta a vallásosságomban egyfajta viszonyulást ad azok felé, akik ugyanúgy, mint én, hisznek a jó Istenben.
0: Pontosan, pontosan. És szoktuk azt mondani, hogy az ember nem tudja viszonozni azt a szeretetet, amit szüleitől kapott. Ugye éjszaka fölkeltek, sétáltottak bennünket föl alá, böfisztettek is egyéb. Ezt mi csak tovább tudjuk származtatni. De a tovább származtatásban viszonozzuk szüleinknek ezt a szeretetét tulajdonképpen. Nagyon bonyolult és még mélyebb valóság ez, mint gondolnánk. Ezt a címet írta fel az első fejezetnek, talán ezt nem is fogom hosszan majd mondani, hanem csak a lényegét szeretném mondani. Ez a címe a fejezetnek a szív fontossága. És a Szent Atya ezzel kezdi. Jézus szeretetének kifejezésére a szív szimbólumát szokás használni. Egyesek számára viszont kérdéses, hogy lenne-e a szívnek bármi jelentősége manapság, teszi fel a pápa a kérdést. Egy olyan korban, amikor megkísért bennünket, hogy a felszínen evickéljünk, hogy rohanásban éljünk, nem tudunk hova is rohanunk, hogy terhetetlen fogyasztókká váljunk, egy olyan piaci gépezet rabszolgáivá, amelyet nem érdekel a létünk értelme, rászorulunk arra, hogy felismerjük a szív fontosságát. Na, ez egy villámrajz a mai társadalomról. Jevtusenkónak van ez a vers sora, rohanási kornak álka. Rohan az ember, de nem tudja hova. Mondja a Szent, hogyha rohan, hogy fogyasszon, egy piaci gépezetben vagyunk egy pici csavarka, és mind a rabszolgák élünk, és a szívet elhagyjuk az életünkből. Csak rohanunk, megyünk, vásárolunk, fogyasztunk, ebből áll az életünk. És az ilyenfajta, nem csak Istent, hanem szívet felejtő világban kéne megjelenítenünk a szívet. Csak a Szent Atya belekezd, talán ezt nem kéne elmondanom, belekezd egy fejezetbe, végigviszi a szív szellemtörténeti hátterét. Hogy a filozófiák különböző, tehát a ellenkornak a gondolkodása, mit is ért az a szív alatt. Végigveszi a klasszikusokat, hogy a szív az őszintesség helye, nem áltathatjuk magunkat, és nem szimlelhetünk. Alapjában véve megmutatja az ember valódi szándékait, azt, amit valójában gondol, hisz és akar, azokat a titkokat, amelyeket senkinek sem mond el, és szóval saját kendőzetlen igazságát. Tehát a szív, amit most mondom, sokkal részletesebben és elvontabban mondja, az embernek az a mélysége, amit nem szokott ilyen kiterégetni másoknak. Ugyanakkor valójában az ember a szív maga. Ezt magyarázza hosszan a Szent Atya, és azt is mondja, ha a szív veszít értékéből, akkor annak értéke is csökken, amit a szívből szólás, a szívvel cselekvés, a szívünkben való érettebbé válás, vagy a szív gyógyítása jelent. Ha nem ismerjük el a szív különlegességét, akkor elveszítjük azokat a válaszokat, amelyeket az értelem önmagában nem tud megadni. Elveszítjük a másokkal való találkozást, elveszítjük a költészetet. Nagyon szép ez a mondata a pápának. Tehát szív nélkül nem tudunk egymással találkozni. Szív nélkül elveszítjük a lét értelmét. Tehát se találkozás nincsen, se költészet. Egy technicizált, racionalizált világban ugye rohanunk, volt is amilyen tanmeset, hogy annyira rohant, hogy a szíve nem tudta uton érni. Szóval meg kell állni, az a szívünk uton éljen. Szóval szépen fogalmazott Ápa, hogyha elveszítjük a szívnek a tiszteletét, a reflektálást a szívünkre, akkor eltűnik az életből a költészet, amely segíti az embert, hogy kilépjen a világ szögletességéből, a koszkaságból, mikor mondjuk valakiről, hogy ez koszka, az ember. Nem tudom, ez olyan súlyos ítélet. Szóval nincs benne szív, minden szögletes.
1: Milyen érdekes, amikor a mai világra vetítjük a szív létét, a szívvel, lélekkel teszem a dolgomat. Milyen érdekes, hogy 21. században hányszor teszi fel az ember magának a kérdést, vagy akár a korábbi időszakban is, hogy a szívem szerint döntsek, vagy az eszem, a ráció szerint döntsek az élet bizonyos kérdéseiben. És ugye ez talán érdekes a mai témánk szempontjából, hogy mikor a szív és mikor a ráció az, hogy a döntésben irányelvünk, vezetőelvünk legyen.
0: Itt a pápánk is befejezi ezt a szakasztot a végén, amit idéztem az előbb, azt mondja, elvédhetjük meg. Testvérem, tehát ha nem adjuk hozzá a szívünket a mindennapjainkhoz, akkor megyünk az úton, de hova? Eljutunk-e önmagunkhoz? Eljutunk-e utitársainkhoz? Családtagjainkhoz? Amikor csak mechanikusan tesszük a dolgunkat, és nem érek rá veled foglalkozni, mondjuk, hagyjál békén. És a másik visszavonul. De ezzel elveszíti a lét értelmünket. Tehát még egyszer a pápának ezt a szavát hadd idézzem, a szívnél elvétjük a történelmet, és saját élettörténeteinket, mert az igazi személyes életút az, amit a szívünkből kiindulva írunk meg. Tehát nincsen személyes életútunk, ha nem adjuk hozzá a szívünket. Sokszor csak a fizikai erőnket fektetjük be, és a szívet olyan öntizedrangúnak gondoljuk. Tehát a szerelemnek az időszakában még beszélünk a szívről, még érzékelünk valamit a szív titkából, és utána hagyjál békén, nem érek rá, értetek, dolgozok. Tehát épp a szív maradt ki, és ezzel elvétjük az illétnek az irányát, személyes élettörténetünket, mert az igazi személyes életút az, amit szívünkből kiindulva élünk meg. Életünk végén csak ez fog számítani. Kezdte ezt a megelőző szeretetet a földi életünkben. De semmi más, mint valami gyönge tükörképe annak a szeretetnek, amivel Isten szeret bennünket.

Köszönöm a figyelmüket a mai adásban. Ferenc pápa enciklikájáról beszélgettem Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Híreink következnek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apol Vilmos Főiskola. Egri Főegyház megyei papi találkozót tartottak Bélapát falván. Diakónusz szentelést ünnepeltek Székesfehérváron. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa, a mikrofonnál Sebők Jászné Florentinát hallják. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2,5 éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. A megújult Bélapát falvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját június 25-én, mely egyben a Főegyház megye papságának most véget ért lelki gyakorlatát zárta. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba, egri érsek úgy fogalmazott: azért jöttek, hogy szeretetben együtt legyenek, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, bíztatva az egybegyülteket: amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket. A szentmise végén a főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyház megye papságának odaadó szolgálatáért, köszöntötte a gyémánt, arany és ezüst miséjüket ünneplőket, megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Lukász Bernát Urik atyát. A székesfehérvári egyházmegyében ősi hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének napján tartják a pap és diakónus szenteléseket. Június 24-én a Szent István király székesegyházban Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök diakónussá szentelte Egyed Viktort az egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Martos Levente Balázs esztergomi budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora, a szeminárium elöljárói és tanárai, jubiláns papok és az egyházmegye számos papja. A diakónus szentelés szertartása a jelölt bemutatásával kezdődött. Szentbeszédében Spányi Antal püspök pedig a szerpap feladatáról és szolgálatáról szólt. A szentbeszéd után Egyed Viktor tanúságot tett szándéka tisztaságáról és komolyságáról, majd a felszentelt diakónus békecsúkot váltott a püspökkel, a papokkal és a diakónusokkal. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, soron következne a 10 parancsolat. Valójában arról lesz szó, hiszen a közepén az 5. parancsolat olvasható, és annak is egy része a gyilkosság, a háború elkerülése kérdéskört tárgyalja, ahogyan a katolikus egyház katekizmusa is. Valaki megnézi a katekizmust, akkor ilyen címszó alatt van, hogy a béke megőrzése, máskor is hosszabban szól már a békéről, a háború elkerülése címmel szól. És hogy miért veszem ide most, húsvét előtt, közepébe vágva a 10 parancsolat magyarázatának, az az oka, hogy Szentatyánk nagyon sokszor szól a jelenlegi háborúkról, de már Ferenc pápa is kemény szavakkal elítélte az ukrajnai háborút, nem különben a mostani háborút 14. Leó pápa, vagy Parolin bíboros az államtitkár, ilyen jelzőket mondanak, hogy őrültség, fájdalom, botrány az egész emberiség számára, aztán azt is mondja, hogy nem maradhatunk csendbe. Megkérdezték Parolin bíborost, hogy mit mondana Trumpnak, aztán Netanyahunak, mielőbb fejezzék be a háborút, ezt mondaná, és hát a Ferenc pápa, vagy a 14. Leó pápa, amikor azért kemény kritikákat mond a közel-keleti háborúról, akkor azért annak tudatában teszi, hogy ott keresztények szenvednek, értük is szót emel, és minden szenvedő emberért, és az elindítókat azt is személyesen ismeri, sőt mondhatni azt, hogy mint honfitársát, az amerikai elnököt, gondolom legjobban ismeri itt a közelünkbe, hiszen ő régóta figyelheti, újságokat olvashatja, ismerheti magát, az amerikai elnököt is. Én ezen a hitanórán nem ilyen politikai szempontból közelítem meg, hiszen nem az a célom, de nem lehet kikerülni. Olvastam ezt a könyvet Woodwardnak, egy amerikai tényfeltáró újságíró, háború, ez a címe, ez a múlt év végén jelent meg, már a mostani közel-keleti háborút is elővételezi szinte, az ukrajnai háborúról pedig egyértelműen ír, és hát fölgöngyölíti azokat a szálakat, amelyek ide vezetnek, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát ilyen könyv már van, amelyik elemzi ezt a két háborút, de én most erkölcs teológiailag szeretném a katekizmus alapján, illetve tovább gondolva ezt, hogy a háború kérdése és a béke megőrzése címén. Hát miért van háború, föltehetnénk a kérdést. Az emberiség ős jelensége az emberiség ostora, kezdettől lehetne mondani, a bűnbeeséstől elkezdődött a háborúskodás, először a két testvér között, a teremtés történetben már ott van, Káin gyilkossága, és aztán végigvezeti az Ószövetségen ezt a gondolatot a Szentírás. Mi lehet a háttérben? Egyáltalán az agressziónak, hogy nem csak egy ilyen indulatkitörésünk van, vagy bosszúságunk, ez benne van az emberi természetben, hanem szándékos, agresszív támadás testi-lelki vonatkozásban egyaránt. A 20. századtól a lélektan kezdte boncolgatni, hogy vajon mi az oka, hiszen akkorra történtek azok a háborúk, amelyek milliók életét követelték. Mert előtte is voltak háborúk, tehát a napóleoni háborúk legjobb tudomásom szerint olyan 500 000 halottat hoztak a harcok során, de az első világháború millióit az elesetteknek, a sebesülteknek, a zárváknak, és így tovább. Freud, Sigmund Freud, ugye a lélektannak volt 20. századi egyik mestere, az azt mondta, hogy hát az emberben két ilyen alapösztön van, az életösztön, ami a szexualitásban, a libidóban tör föl az emberben, és benne van az agresszivitás is, ennek a Thanatos nevet adta, görögül a halál ösztön, hogy az ember képes rombolni, így reagál az elfojtott dolgokra, sőt a kettő, ez a két életösztön olykor, vagy ez a két ösztön egymásnak támad, mert éppen a libidó a szexualitás területén is már ott van sokszor még a gyilkosság is. Valahogy ezt a magyarázatot adta, hogy ősi ösztönünk az agresszivitás. Alfred Adler, az egy másik pszichiáter volt, azt mondta, hogy az ember túlzottan akarja az önérvényesítést. Mint ahogy ma szokták mondani, hogy valósítsd meg önmagad. De hát azért a legnagyobb diktátorok voltak a legnagyobb önmegvalósítók. Erről nem szabad elfelejtkeznünk, hogy ők nem törődtek senki mással, csak önmagukkal. És hát benne van a hatalom akarása, aminek sokrétű oka van. Hát ebből a könyvből, amit előbb idéztem, azért nagyon egyértelmű, hogy területekről van szó mind a két esetben, hogy annak az ellenőrzése, annak az ásványkincseinek a birtoklása, felügyelete, és így tovább. Tehát, hogy ez az oka. Mint ahogy a Szent János mondja, hogy a szemek kívánsága, az élet kevésége, ugye ez a test, a birtoklás, ez az oka, ahogy Jézust is megkísértette a gonosz lélek. Aztán azt mondják, hogy van egy frusztráció az emberben, egy ilyen tehetetlenség, amire agresszíven válaszol. Kivel nem történt meg az, hogy valamivel foglalkozunk, még akár számítógépen is, vagy valami nem sikerül rajta, és akkor arra az ártatlan tárgyra ütünk rá mérgünkbe, vagy valami hasonló, ugye? amikor nem sikerül valami. És azt mondják, hogy nagyban ugyanez van. Hogy nem tudják működtetni mondjuk a gazdaságot, nincsen előre haladás, na hát akkor csináljuk azt, hogy fegyverkezünk, abból úgyis mindig pénz szokott jönni, foglaljunk el olyan területeket, amiből hasznot remélünk. Hát ez is egy ilyen magyarázata a háborúknak. Akkor azt mondják, hogy tanult tulajdonsága az embernek. Vagyis rájön arra, hogy sokkal nagyobb eredményt ír el, ha agresszíven lép föl. Ugye? Hát ezt számtalanszor tapasztaljuk, hogy valakik, hogy az ő jogaik, vagy a kívánságuk érvényesüljön, agresszíven lépnek föl. Már a gyerek is elkezd toporzékolni, vagy valami agresszív cselekedetet. Mert így akkor enged a szülő, csak hogy ne kiabáljon a gyerek. Szóval valakik azt mondják az evolúció miatt, hogy ez ilyen állati örökség. Hiszen az állatokban a létfenntartás miatt mindig is ott volt a létharc, és ott az erősebb maradt meg, és ez van bennünk is emberekben, hogy ilyen létét való küzdelemben agresszívvá válunk. Ezekben mind be van igazság. Azonban nem tudnak valóságos magyarázatot adni a háború okára. A kinyilatkoztatás azt mondja nekünk, hogy van bűn, az ember szabad akarata és értelme megromlott. Az eredeti bűn után van gonosz lélek, amely, vagy aki, mert ugye személy mondjuk, indítja az embert a rosszra, és a béke, az szelídség, az nem önmagában meglévő emberi tulajdonságunk, így mondja a Szentírás, hogy a Szentlélek gyümölcse, a béke az Isten ajándéka, de ugyanakkor feladat is. Egyszerre ajándék és feladat. Tehát, hogyha ezt kihagyjuk, akkor nem tudunk sem kellő magyarázatot adni a háborúra, sem nem tudunk előre lépni. Most, hogyha megnézzük a Szentírást, ezt tapasztaljuk, hogy ott tényleg van egy fejlődés a Szentíráson belül, hogy másként ítélik meg a háborút. Nem az Istenben van fejlődés, hanem az emberben. Aki egyre többet föl tudott fogni a kinyilatkoztatásból. Ugyanis az Ószövetséget, ha olvassuk, ott szinte hozzá tartozott Izrael életéhez. Mert benne van a Prédikátor könyvébe is, hogy megvan a békének, megvan a háborúságnak is az ideje. És néha úgy tűnik, hogy maga az Isten mondja, hogy írtsátok ki az ellenséget, ne hagyjatok belőle senkit. És ott vannak az átok zsoltárok is. Már azért a proféták másként gondolkodtak. Egy Jeremiás például azt mertem mondani, üzenni a rabságba lévő népnek, akiket a Babilonba elhurcoltak, hogy gondoljátok meg, hogy nem jó mindig az ellenállás, mert akkor ti is meg fogtok halni. Értelmetlen. Inkább, ha egyszer azon a földön vagytok, akkor próbáljatok meg megélni, dolgozni, és mondjuk eljön az idő, akkor visszatértek Jeruzsálembe. Tehát ő már inkább ezt a békességes utat választotta, mert hogyha föllázottok a babiloni hatalom ellen, akkor az utolsó szálig el fog benneteket pusztítani. Aztán a proféták mondták is azt, hogy majd eljön a messiás, a boldog messiási kor, és akkor a kardokból ekevasat készítenek. De hogy mikor jön el ez a boldog messiási kor, azt nem lehet tudni. Vágyakoztak rá, a béke lett a köszöntésük, a salom, a fővárost is elnevezték Jeruzsálemnek, a béke városának, de ezek mind vágyakozások voltak a béke iránt. Az új szövetség egészen új módon közelít a háború kérdéséhez, hiszen maga Jézus a haragot, a bosszút azt mondja, hogy ne tűrd meg. Már az is baj, hogy a szívedben harag és bosszú van. Sőt, merj mondani, szeressétek ellenségeiteket. Munkálkodjatok a békéért. Tehát azt lehet mondani, hogy az Isten megismerése az egy hosszú folyamat az emberiség számára, még a üdvösség történetében is. És egyre jobban megismerte az Istent, az ember, és maga Jézus Krisztus adta a teljes kinyilatkoztatást, hogy Isten nem akarja a háborút, nem akarja a bűnös halálát sem. Tehát arra kell törekednünk, hogy békességben éljünk, tudjunk megbocsátani, és ellenségeinket is próbáljuk meg szeretni. Hát ez persze egy olyan idea, amit mindig magunk elé kell tűzni. Jézus nagyon realista volt. Nem mondta azt, hogy eljövök én, megváltom a világot, és utána csak béke lesz, mert én békét hagyok rátok. Hát különböztetett a világ békéje, meg a maga békéje között. Tehát mondta azt, hogy a világ az mindig is harcolni fog. És amikor az utolsó ítélet, meg az utolsó időkről szól Jézus, mert vannak ilyen eszkatológikus beszédjei, akkor azt mondja, hogy háborúk lesznek, és nem is akármilyenek. Tehát a történelem viharaira emlékezteti az embereket, hogy ez be fog következni. De aki állatatos marad mindvégig, az üdvözül, mondja Jézus. De most a kereszténységnek is a háború kérdéséhez, meg a béke kérdéséhez hozzá kellett szólni, főként akkor, amikor az államhatalom nem csak hogy felszabadította, hanem valamiképpen a részévé vált az államhatalomnak a kereszténység. A milánói ediktum után ugye felszabadult az egyház, különböző pozíciókat kaptak maguk a egyházi vezetők is. És volt időszak, főként a középkorban, amikor azt lehet mondani, hogy az államhatalom a klérus vezetésével tudta elérni a rendezettséget. Ők voltak az írástudó emberek, a hiteles helyek, és hát még az is volt, hogy amikor volt egy nagy önvédelmi háború, lásd Mohácsi csata, oda mentek még maguk a püspökök is, Tomori Pál az élen. De így volt a tatárjárás idején is, mert ők az államhatalom részévé váltak. Mert addig, ameddig üldözték a keresztényeket, addig nagyon nem is lehetett a katonaságban keresztény. Hát Szentsebesté, meg egy-két katona szentről tudunk, akiket aztán üldöznek is, és érdekes módon, hogy ott akkoron a keresztények nem csak egy ilyen szelídségből és erőszakmentességből, hogy én pedig nem fogok megölni embert, nem akartak katonáskodni a római hadseregben, hanem az ideológiája miatt. Ugyanis a római hadsereget a császár személye fogta össze. Vitték a különböző ilyen nagy zászlókat, meg császár kultust éltető képeket, akit istenként kellett imádni a katonáknak. És hát ezt nem tudták vállalni, hogy a hittagadásnak is egyik formája az volt, hogy valaki áldozott a császárnak, akár tömjén tett rá, vagy akár más módon istenként tömjén tett a tűzre, istenként dicsőítette a császárt. És ezt ugye nem tudták a keresztények elfogadni, így a katonák sem. Ezért visszaléptek. Nem lehettek katonák. De jött a milánói ediktum, amikor maga a császár is pártolta a kereszténységet, halálos ágyán megkeresztelkedett, később pedig odáig jutottak, hogy keleten az egyházat is sok szempontból irányították, ez volt a cezaropapizmus. Most ekkor ki kellett dolgozni, hogy mit értünk azon, hogy jogos háború, hogy védjük magunkat, betörnek a barbárok, vagy egyébként is más népek megtámadnak bennünket. És hát a jogos háborúnak a gondolatát már Szent Ágoston is felvetette. Hogy ha van háború, akkor az milyen kell, hogy legyen. Először is megállapították akkor róla, hogy ez önmagában rossz. Tehát egy ilyen rossz, ami elkerülhetetlen, mondták. Kisebbik rossz, vagy valami hasonló, amikor egy nemzet védelméről van szó. Tehát azt mondták, hogy jogszerű tekintélynek kell elrendelni. Célja mindig a közjó, a jogos okok. Ezt Aquinói Szent Tamás tovább fejtegeti, hogy súlyosbító okok, végső okok, és olyankor, amikor nincs más megoldás, a katekizmus foglalkozik vele, a régi idők önvédelmi háborújának a jogszerűségét ecseteli. Azt mondja, hogy katonai erők által használt jogos önvédelem. A támadó fél által a nemzet, a nemzetek közössége felé elkövetett kár tartós, súlyos és kétséget kizáró legyen. Hogy a sikerhez szükséges komoly feltételek együtt legyenek. Hogy a fegyveres harc ne okozzon nagyobb kárt, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonyságánál azonban már nagyon súlyosan esik latba, hogy beszélhetünk-e igazságos háborúról. Mert ha mindenki elpusztul, akkor egyáltalán nem beszélhetünk igazságos háborúról. Akkor inkább azt mondjuk, hogy vesszen el egy terület, de ne hajjon meg mindenki. vagy ne halljanak meg az emberek. Na most a katekizmus azt mondja, hogy a nemzet védelme érdekében az állampolgároknak kötelességük védeni, segíteni az államukat. Ugyanakkor különösen a II. Vatikáni zsinat hangsúlyozta azt, hogy olyanok, akik lelkiismeretbeli okból nem akarnak fegyveres harcot vállalni, de más mindenben segítik a nemzetüket, hazájukat, azt meg kell engedni. Ha volt ugye Magyarországon egy olyan lelkiségi csoport, a bulányisták, a bulányi atyától vezetett lelkiségi csoport, amelyik azt mondta, hogy meg kell tagadni a katonai szolgálatot. Hát a háború alatt általában a Jehova tanúi voltak ezek. És hát, ugye ezt nem tudta eltűrni a kommunista állam, mert ugyan valóban voltak olyan kijelentéseik is, amik teológiailag vitatottak voltak, de a kommunista állam számára a bulányi féle lelkiségi csoport ez okozta a problémát. Ők nem törődtek azzal, hogy a megváltásról milyen nézeteket vallanak, hogy Krisztus miért jött el közénk, kell-e a véres áldozat. Ők ezzel nem törődtek. Azt számított nekik, hogy van olyan csoportosulás Magyarországon, amelyik megtagadja a fegyveres szolgálatot, és nehogy futó tűzként ez elterjedjen, ezért támadást indítottak, még börtönbe is csukták őket. Ugye később volt aztán az, hogy a rendszerváltás után, hogy át lehetett váltani általában hosszabb ideig tartó valamilyen közszolgálatra, vagy ilyen szolidaritási munkákra. Ezt mondja a katolikus egyház katekizmusa. De azt is mondja, hogy a vak engedelmesség magyarán a parancsra tettem, az nem lehet mindig elegendő indok arra, hogy valaki egy háborúban aktív részessé válik, mert vannak olyan esetek, amikor még életünk árán is nemet kell mondani. Tehát tömeggyilkosság és így tovább. Aztán arról is szól a katekizmusunk, hogy ha vannak hadügyök, azokkal emberségesen kell bánni. Aztán szól a fegyverek fölhalmozásáról, a fegyverkereskedelemről. Hát mint köztudott, ugye, a fegyverkereskedelem szokta a legnagyobb hasznot meríteni a háborúkból. Most ennek a két háborúnak is, ami szomszédunkban zajlik, annak megvan a haszon élvezője, a fegyveripar. És hát ugye, felvetődik a kérdés, hogy a tömegpusztító fegyverek azok bevethetők-e, hogyha egyszer minden elpusztul. Katolikus egyház azt mondja, hogy ez már nem megengedett, hiszen ez olyan pusztulást hoz, ami túl van minden léptéken, ezt nem szabad megengednünk. És hát minden módon kerülni kell a háborút, és keresni kell a békességes diplomácia megoldást. Hogy említettem, Szentatyánk 14. Leó, de nagy érdeme volt Ferenc pápának, hogy ő maga is sokszorosan felszólalt a háború ellen, minduntalan a diplomáciai megoldásokra hívja fel a figyelmet, mint ahogy Parolin államtitkár is, mikor most megkérdezték az elmúlt időben, hogy mit tegyenek a közel-keleti háborúban, akkor azt mondta, hogy keressék a diplomáciai megoldást, a tárgyalásokat, mert abból háború nem származik, akár milyen sokáig tart. És ne mondjanak le arról, hogy ezen az úton is el lehet jutni a békességig, mert nagy tévedés az, hogyha úgy gondoljuk, hogy a fegyveres erő majd igazságot, meg békét fog elhozni. Kell a másik meghallgatása, a jó kapcsolat megtartása,

meg fegyverszünet, abból egy trianoni diktátumhoz hasonló fog kikerekedni, ami magában fogja hordozni a következő háborúnak a csíráit is. És hogyha katekizmusunk azt mondja, hogy a béke megőrzése az az elsődleges, akkor arra kell gondolnunk, hogy a pápák az elmúlt évszázadban minden alkalmat megragadtak arra, hogy a békéért síkra szálljanak. A béke pápája volt 23. János pápa, de ha így vesszük, 12. Pius is, akit pedig igazságtalanul megvádoltak. 12. Pius mindig hangsúlyozta, a háborúval minden elveszett. A párbeszéddel minden megvalósulhat, és minden helyre jöhet. A Pacem in Terris enciklika 1963-ban a kubai válságot oldotta meg, hozzásegített ezt, komoly elemzők mondják. És 6. Pál pápa pedig bevezette a béke világnapját. Január 1-ére tette, minden év első napján a békért imádkozunk, belevonjuk már az összes keresztényt, és annak mindig van egy kitűzött témája, hogy mire ügyeljünk, hogy a béke könnyebben megvalósuljon. A 2. vatikáni zsinat, a Gaudium et Spes, lelkipásztori konstitúció, a mai világban az egyház, a mai világban komoly fejezetet szán a békének. Ugyanezt tette 2. János Pál pápánk is több enciklikájában, és hát itt van előttem a katolikus egyház katekizmus, amely szintén erről szól, de ugyanezt elmondhatjuk Benedek pápáról, Ferenc pápáról és Leó pápánkról is, hogy kiállnak a béke mellett, és azt kérik, hogy ezért imádkozzunk. Most a békénél annyit mindig elmondunk, hogy a béke az Isten ajándéka. Tehát nem tud az ember a maga erejéből békességre jutni. Ezt láthatjuk. Erre a történelem nagyon sok példát szolgáltat. És az Isten a béke Istene, aki azt akarja, hogy az ember az ő békéjében éljen, ezért is a békesség szerzők boldog mondásánál Jézus a békesség szerzőket magához, ő magához hasonlítja, azt mondja, hogy azok olyanok, mint az Isten fiai. Hiszen Jézus a béke királya. Most lesz virágvasárnap, ugye? Hozsannázik a nép, és ő Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. Jelzi azt, hogy ő nem lóháton jön, hanem békés állaton, a Szamáron, és így hozza a békét. És a Gecsemáni kertben azt mondja Péternek, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat. Tehát ez azt az emlékezetes tettet jutatja eszünkbe, hogy Jézus a maga önvédelme érdekében sem akart fegyveres harcot, mert azért a 12 tanítványa ott mindilyen kardokat meg dorongokat ránt, az lehet, hogy meg tudták volna ugrasztani az ellene
kivon

0: helyőrséget, ő meg elmenekül. De érdekes módon, vagy megszívlelendő módon Jézus nem akarta ezt. És hát a kereszt halála, ugye Szent Pál különösen kiemeli azt, hogy a megváltás összekapcsolódik a békesség hozatallal Isten és ember között, és ember és ember közötti békével. Ezt hozza számunkra a krisztusi béke, amit a kereszten hozott el számunkra. És hát a zsidókhoz írt levél már pontosan így fogalmaz, amikor a békességről van szó. Azt mondja, ugye megkeresem, mondja, Istentől van, ki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával, és nekünk adta a megbékélés szolgálatát. Tehát Jézus Krisztus a kereszt halálában, amit nagypénteken ünneplünk, elhozta a megbékélést, az Istennel való megbékélésünket, illetve ránk bízta a megbékélésnek, a békének a szolgálatát. Tehát így kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez, ebben a mai nagyon nehéz időkben. Nekem két vers jut eszembe a mostani háború kapcsán, a húsvét hétfői körlevelembe bele is vettem. Szentföldi háború kapcsán Vörös Martinnak a Vén cigánya jut eszembe. Ott van két sor, amiben azt írja, hogy háború van a nagyvilágban, Isten sírja, reszket a szent homban. Mert akkoron háború volt a Szentföldön. Úgy 1852 tájékán, amikor ezt írta, és hát nem lehetett oda menni a keresztényeknek, ugyanúgy, mint most, hogy nem lehet megtartani a Szent Három Napot. Bezárták a Szent Sír Bazilikát. Döbbenet. Tehát egyszerűen a keresztények nem tudják legnagyobb ünnepüket megtartani. A másik esetében pedig, ugye a ukrajnai háborún, ami már 4 éve tart, sőt 5. éve, épp olyan hosszan, mint az első világháború volt, annak közepén, pont 100 évvel ezelőtt, Babits Mihály a háború előtt, háború húsvét előtt című cikkében, amiben meg is róták, hogy micsoda pacifista vers, abban azt kéri, hogy legyen már, aki kimondja, hogy elég volt, béke, béke, béke már, hogy elég a háborúból, hogy legyen már bátorság arra, hogy valaki ezt kimondja, hogy elég volt. Ezt mondta 16-ba, aztán még 2 évet tartott a háború, és tudjuk, hogy mi lett a következménye. Tehát most is ott tartunk, mint 1850-es években, illetve 110 évvel ezelőtt az első világháború idején. A háború itt van, mi is érezzük a következményeit, a gazdasági válságot és minden mást, aminek még nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Fölszólít a Szent Atya bennünket, hogy imádkozzunk a békéért, mert azt mindenki meg tudja tenni, és éljünk békességben környezetünkkel. Ebben az esztendőben van Szent Ferenc halálának az évfordulója, a 800. év, hiszen úgy tudjuk, hogy 1226. október 3-án, 4-én halt meg, ez volt az ő tranzitusa, átmenet a földi létből az örök létbe, ezt ünneplik különösen a ferencesek, de van egy imádság, amit nem valószínű, hogy ő írt, de úgy tartja a keresztény hagyomány, hogy Szent Ferenc imája volt, és Szent Teréz, vagy igen, kalkuttai Szent Teréz nővéreivel naponta ezt imádkozta, mi is fejezzük be ezzel a hittanórát. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sérelem, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet, hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak, mert amikor adunk, akkor kapunk. Mikor megbocsátunk, nyerünk bocsánatot. Mikor meghalunk, születünk meg az örök életre. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: enciklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: 49. szakasz. Az élet tanúságtételével. Európa hiteles evangélium hirdetőket vár, akiknek életében a Krisztus keresztjével és föltámadásával való egységből fölragyog az evangélium szépsége. Az ilyen evangélium hirdetőket nevelni kell. Ma a korábbiaknál is nagyobb szükség van rá, hogy küldetéstudat éljen minden keresztényben, kezdve a püspökökön, a papokon, a diakónusokon, a szerzeteseken, a hitoktatókon, minden megkeresztelt embernek, mint Krisztus tanújának, állapotának megfelelő nevelésben kell részesülnie, nem csak azért, hogy a mai világ ellenséges környezetében elhanyagolása miatt el ne száradjon a hit, hanem azért is, hogy az evangelizáció tanúságtétel táplálékot és indítatásokat kapjon. A mai ember szívesebben hallgatja a tanúkat, mint a tanítómestereket. Vagy ha meghallgatja a tanítókat, azért teszi, mert tanút lát bennük. Ezért döntőek az élet szentség jelei. Lényeges követelményei ezek a remény visszaadására képes hiteles evangelizálásnak. A Krisztusból fakadó új élet bátor, személyes és közösségi tanúságtételeket igényel, nem elég ugyanis, hogy az igazságot és a kegyelmet az ige hirdetéssel és a szentségek kiszolgáltatásával fölkínáljuk. Konkrét körülmények közepette be kell fogadni és meg kell élni az egyes keresztények és az egyházi közösségek életmódjában. Ez az egyik legnagyobb vállalkozás, ami az Európai Egyházra vár a harmadik évezred kezdetén. 50. szakasz. Felnőtt hitre nevelés. Európa mai kulturális és vallási helyzete hitben felnőtt katolikusokat és olyan missziós keresztény közösségeket vár, akik Isten szeretetéről tanúskodnak minden embernek. A remény evangéliumának hirdetésével tehát segíteni kell a fejlődést az önmagukban értékes társadalmi szokások által támogatott hitből, a személyesebb és felnőtt, világosan látó és meggyőződéses hitre. A keresztények arra hivatottak, hogy hitükkel képesek legyenek kritikusan megítélni a jelenlegi kultúrát, és ellenállni a megtévesztésekkel szemben. Tudjanak hatni kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai környezetükre. Mutassák meg, hogy a katolikus egyház tagjainak egymással és más keresztényekkel való kapcsolata erősebb minden etnikai köteléknél. Örömmel tudják átadni a hitet a következő nemzedékeknek. Olyan keresztény kultúrát alakítsanak ki, amely képes átadni az evangéliumot a környezet kultúrájának. 51. szakasz. Az ige szolgálatának, a liturgia ünneplésének és a szeretet gyakorlásának az érett és személyes hit építését és támogatását kell szolgálnia, de ezen felül a keresztény közösségeknek gondoskodniuk kell a különböző életállapotú és életkorú hívők igényeinek megfelelő katekéziséről is, biztosítva a lelki vezetés és a keresztség újrafelfedezésének megfelelő formáit. Ebben az összefüggésben nyilvánvalóan a katolikus egyház katekizmusa adja meg az alapvető irányítást. Ha elismerjük, hogy a lelki pásztorkodásban elsőbbség illeti a katekézist, úgy kell tekinteni azt, mint a személy hitének nevelését és kibontakoztatását. Ennek érdekében, hogy a Szentléleknek a keresztséggel elvetett magva növekedjék és beírhessen. A szervesen fölépített és rendszeresen végzett katekézis, mely állandóan hivatkozik Istennek a Szentírásban őrzött, a liturgiában hirdetett és az egyház hagyománya által értelmezett igéjére, kétségtelenül a keresztények és a felnőtt hitnevelésének elsődleges és lényeges eszköze.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Encikliká.

0: Kálkály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolató gondolatait. Úgy hozta a sors, hogy a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár honlapján lévő önéletrajzomat át kellett néznem, egy-két kiegészítést tennem a meglévő adatokhoz. Ha már nekifogtam, végignéztem a múltamat. Eközben elidőztem egy bennem a régi időket felidéző funkciómnál. 1993-2010 a Magyar Történelmi Film Alapítvány, 2006-tól Magyar Történelmi Film Közalapítvány kuratóriumának titkára. Mintegy 18 esztendő az életemből. Közreműködés számos esetben nem könnyű helyzetekben a magyar történelmi dokumentumfilmek és történelmi játékfilmek megvalósításában. Ez a megvalósítás nem azt jelentette, hogy szereplője, szakértője, létrehozója lettem volna bármelyik alkotásnak is, hanem azt, hogy egy nagy létszámú, de általában szerény összegek felett rendelkező kuratórium tagjaként én is a döntéshozók egyike lehettem. Amikor az én is és a lehettem szavakat leírtam, tudtam, hogy azokról kell szólnom, nevesítve őket, akik mellett titkárkodhattam, és tanulhattam tőlük sokat filmről és történelemről, tisztességről, szakmai elhivatottságról és emberségről. Felidézve a neveket, a komoly vitákban egymásnak feszülő véleményeket, de a másik álláspontját tiszteletben tartó kuratőműléseket ma is megállapíthatom, hogy jó volt együtt lenni velük. Ki hosszabb, ki rövidebb ideig tartott a kurátorok közé, de magam valamennyikre tisztelettel és szeretettel emlékszem, úgy az élőkre, mint a már elhunytakra. Sára Sándor, Kósa Ferenc, Már Gyula, Macskási Kati, Tölgyesi Ági, Gulyás Gyula, Erdélyi János, Almási Tamás, Obersovszki Gyula, Pongrász Gergely, Varga János, Vík Károly, Pörös Géza, Hanák Gábor, Perjés Géza, Csorba Csaba, Erdmann Gyula, Péterfi András, Gál István, Izsák Lajos, Kövér György, Rajnerem János, Vészics Andrea. Bizonyára néhány név kiesett a fejemből, de a teljes kurátori lista a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárába ledött irategyüttesben megtalálható. Természetesen a felügyelőbizottság elnökéről és annak tagjairól sem feledkezhetem meg. Princ János Károly, Holló József Ferenc és Romthy Ignác. Csapatban dolgoztunk, szerény díjazás mellett, de egy mindannyiunk számára fontos ügyért, a magyar történelmi dokumentum és játékfilmekért. Ma is azt állítom, érdemes volt. Közösen gondolkodnunk, a közös, az együtt gondolkodás, a vélemények tiszteleten alapuló ütköztetése, az eszmecsere valamennyiünk javát szolgálta. Jó lenne, ha ez napjainkban is így lenne.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizzaballa, Jeruzsálemi Latin és harmadik Teofilosz görög pátriáka. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apor Vilmos Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és harmadik Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2,5 éves értelemközpontú személyiség fejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Lépes Lóránt atya vagyok, és a mai hittanóránk témája Szent László király személye lesz. Árpádházi Szent László, magyar király, 1077-től 95-ig uralkodott. Béla magyar király és Rixa lengyel hercegnő fiaként akkor született, amikor apja még mint herceg lengyelországi számüzetésben volt. 1050 körül költözött szüleivel Magyarországra. Nevelője valószínűleg Leodvin bihari püspök, a korabeli frank-lotaringiai egyházi reform szellem képviselője. Apja halála után László a bátyjával, Gézával együtt a számunkra kijelölt keleti országrész hegységébe vonult vissza, átengedve a trónt az 1057-ben kisgyermekként megkoronázott fiatalabb unokatestvérének, Salamonnak. László korán kitűnt vitézségével. 1068-ban a cserhalmi ütközetben a keletről betört besenyők és kunok egyik vezére, 1071-ben a Nándorfehérvárt s a szerémséget elfoglaló bizánciak ellen győztes hadak egyik vezére volt. Népszerűségét katonai erényein kívül emelte jó megjelenése, magas, izmos termete, fejjel kimagasló volta. Ehhez járult bensőséges, mély vallásossága. A bajba jutottakat védelmező, megszabadító jó indulata által lett az európai keresztény lovak király mintaképe, az egyik legelső képviselője. 1074. március 14-én a magyaródi csatában Gézával együtt serege legyőzte Salamon király hadát, aki elvesztette királyi hatalmát. Visszaszerzéséért hűbérül ajánlotta Magyarországot IV. Henriknek, amiért 7. Gergely pápa megrótta, mert Magyarország a Szentszék hűbérbirtoka. László 1077-ben bátyja első Géza halála után került trónra, nem annyira az öröklés jogán, mint népszerűsége és alkalmassága alapján. Nem törekedett a hatalomra, az előzött Salamon király életében nem koronáztatta meg magát, a pogánlázadások és a testvérharcok után Szent István államának megszilárdítását tartotta legfontosabbnak. 1077 körül István után ismét törvényt alkotott, különleges szigorral büntetve a tolvajokat, a szabadokat jobban, mint a szolgákat. Külpolitikája nem csak Magyarország függetlenségét, de tekintélyének emelését is előmozdította. A német belharcokban 1078-79 között először 4. Henrik császár ellenfeleit támogatta, s a német ellen királyul választott Rendfeldi Rudolf szövetségese 1079-ben feleségül vette leányát Adelaidet. 1080-ban Salamon meghódolt Lászlónak, akitől birtokokat kapott, de ismételt lázadása után László 1081 körül a visegrádi várba záratta. Szentté avatása 1083. július 16-án vagy 17-én volt, András és Benedek zoborhegyi remeték július 26-án Csanádon Gellért püspököt, augusztus 20-án István királyt, november 5-én Imre herceget. Ezzel a Szent Királyok nemzetségének nevezett Árpád háznak is új keresztény és nemzetivé való családi hagyományokat teremtett, saját élete és egyénisége példájával is erősítve azt. 1083 után a Szent Jobb megtalálásakor Bihar vármegyében megalapította a Szent Jobbi Boldogságos Szűz Mária apátságot. 1089 körül, valószínűleg magyarázat szerint,
a Szerém várából Bácsa áthelyezett görög rítusú püspökség az uniós mozgalom során kánonilag egyesült a kallocsai latin rítusú püspökséggel. László 1091 előtt megalapította a zágrábi püspökséget, és a kalocsai érseki tartományba sorolta. A bihari püspökséget Váradra helyezte át. Uralkodása alatt kezdődött ugyanis az addig a nyugati gyepük mentén örködő székelyek jó részének áttelepítése Biharba, majd innen fokozatosan a keleti határszére. Ezért volt szükség a váradi püspökségre és a váradi székesegyház fölépítésére. Tehát László emiatt is Erdély pátrónusa. 1091 tavaszán nővérének, Ilona királynőnek hívására a pápa Hűbéres Zvonimir horvát király gyermektelen halála után elfoglalta Horvátországot és kikötőjét Tengerfehérvárt. Első Géza fiát Álmost horvát királlyá tette, de a Róma iránti hűbéreskű letételében nem volt hajlandó követni elődjét. Terjeszkedését Dalmácia felé inkább nem folytatta, és harmadik Kelemen ellenpápát támogatta. 1091 nyarán a Pongács vize mellett legyőzte a zsákmányoló kunokat. Orsovánál szétverte bosszú hadjáratra érkező társaikat.

1992. május 20-án a szabolcsi zsinaton hozott határozatai képezik László első törvénykönyvét, az úgynevezett László törvényeit. Monostor alapításai között legjelentősebb volt 1091-ben a somogyvári Szent Egyedbencés apátság, melynek megáldására, mivel az anyamonostor pápai tulajdon volt, második Orbán pápa legátusát küldte. Utolsó éveiben László intézkedéseivel nem csak a német szövetséget, hanem a francia-magyar egyházi és művelődési kapcsolatokat is erősítette. IV. Vilmos toulouse-i gróf az első keresztes hadjáratot 1096-ban meghirdető második Orbán pápa híve meg is látogatta még Lászlót, rábeszélve a szentföldi zarándokútra. A tervet László elfogadta és készült rá, de a végrehajtásában halála megakadályozta. Utódául eredetileg kedvenc unokaöcsét, a daliás termetű, de ifjabb herceget Álmost jelölte, míg az idősebb Kálmánt váradi püspöknek tette. Ennek szökéséről értesülve azonban rendelkezését visszamondta, nehogy újabb trónviszály magvát hintse el. Először Somogyváron temették el, majd Nagyváradra vitték át, ahol sírja kultuszhely s csodák színhelye lett. Harmadik Béla király alatt 1192-ben szentté avatták. Szent László ünnepe június 27-én van, ez Erekjé kiemelésének napja. Régi magyar szokás szerint László földi maradványaival együtt temették el azt az erekje tartót és aranláncot, amelyet életében a király gonoszűző, oltalmazó célzattal a nyakában hordott, továbbá zafírral ékesített aranygyűrűjét. A sír mellett esetleg a sekrestjében őrizték kétélű csatabárgyát és ezüst kürtjét. Mellszobrot készítettek a fejcsontok, kar alakú tartókat és kézcsontjai számára. Ezeket ünnepi körmenetekben körülhordozták Váradon. Egyébként az oltáron tartották. Így lett Várad a magyar Komposztella leghíresebb középkori nemzeti székhelyünk és szentélyünk. Futaki Dömötör váradi püspök a 14. században a székesegyház homlokzatára tétette István Imre László szobrát, Cudar János püspök a templom elé Lászlónak aranyozott legendássá vált lovasszobrát. Valamennyi kolozsvári Márton és György mesterműve volt. 1406-ban tűzvész pusztított a templomban. Még az arany és ezüst tárgyak is megolvadtak. László csontjai azonban sértetlenek maradtak. 1273-ban már nem László koporsójára, hanem fejére, fejerekjéjére tették kezüket a váradi egyház szolgái, és úgy esküdtek, hogy az igazságot vallják. László fejére esküdve szövetkeztek 1403-ban Magyarország főapátjai és főurai Zsigmond ellen, aki királyi kötelességét, a haza védelmét elhanyagolta. Kálmáncsehi domonkos püspök az erekjék, illetve a sír szolgálatára alapította 1496 körül Szent László király sírjának és Szent István első vértanú egyházának társas káptalanját. Legendája 1200 körül készült el, de hercegkori győztes küzdelmeiről kortárs énekmondókra, feljegyzőkre való korhű részlettek őrzöttek meg a krónikákban. Sírját 1565. június 22-én elpusztították János Zsigmond erdélyi fejedelem protestáns hajdúi, akiket a reformáció katolikus ellenes és a szentek kultusza ellen forrongó eszmének sikerült a nagy magyar király ellen hangolni. A fanatizált emberek összetörték László márványkoporsóját, szétszórták csontjait.
A csontokból Kornis Benedek, kanonok és mások mentettek meg néhány darabot, a kincseket hatalmaskodó világi urak erőszakkal szerezték meg maguknak. Utóda 1095. július 30-án Könyves Kálmán. László Piroska leánya a bizánci egyház egyik legtiszteltebb női szentje.

László király Magyarország, s főként Erdély pátrónusa. Hitte és jelleme által a magyar hagyomány a magyar három királyok között tartja számon, mert Istvánnal és Imrével együtt a kereszténység csillagát követve ők vezették el a magyar népet Krisztushoz. Jellemében a harcos nomád férfi eszmény és az európai lovag ideál ötvöződött, ezért a szentek egy másik csoportjával, a harcban segítő szentekkel is ország pátronus lett. A királyok között László kultuszának első nagy támogatója, első nagy Lajos volt, aki megkoronáztatása után elődei példájára elzarándokolt László váradi sírjához, illetve erekjéihez, s ott erősítő esküt tett. Ebben később Veje Zsigmond is követte, aki ott is kívánta magát eltemettetni. A középkor hazai mondák és legendák egyetlen szentünket sem magasztalják annyira, mint Lászlót. Halála után már egy évszázaddal az a hagyomány járta hazánkban, hogy a kegyes királyt nemzete 3 évig megtépet ruhában gyászolta. Második István idejében a váradiak kérték László Somogyvárt a Szent Egyed apátságban nyugvó tetemének Váradra szállítását. Istenítéletet tartottak, a király megparancsolta, hogy László tetemét tegyék szekérre, és nézzék meg, hogy a befogott lovak merre húznak. Ezek olyan sebesen ragadták Várad felé, hogy a jelenlévő váradi papok is híveg alig tudták utolérni. A népmonda szerint Nagykereki onnan kapta a nevét, hogy amikor László koporsóját Váradra szállították, az itteni templom dombjára éjjeli pihenőre leállított halotta szekér kerekei maguktól megindultak Várad felé. 1192-ben a szentjavatási szertartás alatt 6 óra tájban tündöklő fényű csillag jelent meg a monostor fölött, ahol a Szent Király nyugodott. 2 órán át ragyogott az ünneplő ember sokaság fölött. Arany János is megénekelte a Dubnici Krónika előadása nyomán azt a jámbor hagyományt, hogy 1345 farsangján, amikor a székelyek és magyarok Láncfi András vezérletével a tatárok ellen harcoltak, László király feje eltűnt a helyéről, a székesegyház oltáráról, elment, hogy együtt küzdjön híveivel. Győztek is. Harmadnapra találta meg a székesegyház sekrestése. Feje egészen áttizzadt a derekas helytállás közben. Egy fogoly tatár még elmondotta, hogy amikor a székelység rájuk ment, hatalmas termetű vitéz járt előtte, magas lovon, fején aranykorona, kezében szekerce. Rettenetes csapásaival és vagdalkozásaival tizedelte őket. A vitéz feje fölött a levegőben egy szépséges asszony szemén tündökölt, csodálatos fényességben, aranykorona a fején. Ipai azt gyanítja, hogy középkori magyar hadiszokás lehetett László erekjéjének a sereg élén való hordozása. Így vitték például a franciák is háború idején királyuk előtt Szent Márton erekjéjét, hogy közbenjárásával győzzenek.

Szent László király nevéhez fűződnek természetmagyarázó mondák is. Például forrásvíz fakad lova patkójának helyén. Szomjas katonái számára Mózes példájára sziklából fakaszt vizet. A verejbélyi palóc búcsúsok a 19. század első felében állítólag így zengedeztek a forrásnál: Szent Lászlónak szent lova, Szent lovának szent lába, Szent lábának szent patkója, Szent patkójának szent nyoma, könyörög érettünk. Ez azonban nyilván kántori fikció. A tordai hasadékról a helyi hagyomány elmondja, hogy a kunok a tordai hegyekben üldözőbe vették Lászlót, és már majdnem utolérték, amikor László imádságára a hegy szétnyílott, tehát nagy hasadék keletkezett, a kunok pedig mind a mélybe hullottak. László lovának nyolcszögű patkonyomát őrzi itt a patkóskő. Az Iváncs melletti római kori útmaradványnak Szent László útja a helyi neve. A középkorban a pesti kadcsiszárok, a kolozsvári kovácsok, a nagy beniszabók pátrónusa volt. A szebeni mesterek fürdővel, vagyis kultikus tisztálkodással is megünnepelték. Szegeden a barokk időkben sújtásos díszmagyarja miatt a gombkötők, a kezében lévő bárd miatt a mészárosok választották védőszentül. Mindvégig védőszentje a katonáknak, lovagoknak, bíróknak, törvénykezőknek, tehát a törvényei miatt, s védelmezője a női tisztaságnak. Például egy legenda szerint megakadályozott egy lányrablást. László törvényeiről még pár szót. Valójában Szent László király törvényeiről van szó. Eredeti formában nem maradtak ránk. A másolatokban eredetileg összetartozó részek szétváltak, különböző időben hozott törvények összekeveredtek. Utólag történt számozásuk föltétlenül téves. A szabolcsi zsinaton 1992-ben hozott első törvény nem tartozik a világi törvényhozás körébe. 40 cikke kizárólag egyházi tárgyú, a 41. 42. cikk a király egyik büntető törvényéből került a törvény végére. A második és harmadik sorszámmal jelölt büntető törvénykönyveket valószínűleg 1092 előtt alkották, de lehetséges, hogy e két törvény különböző időben keletkezett részekből áll, de az sincs kizárva, hogy a négy egymást módosító törvény eredménye. Ezt a menedékjog négyféle szabályozása valószínűsíti. A harmadik törvény első 15 cikke István király szentté avatása előtt keletkezett. A 16-tól a 29. cikkig 1083 után. László törvényei igen szigorúak, ami a majd 40 éves belháborúval, a magántulajdon bizonytalanná válásával magyarázható. Györfi György szerint nem tekinthetők egységesen átgondolt jogalkotásnak, hanem konkrét társadalmi bajok különböző időpontokban szerkesztett jogi orvoslásának. A kemény törvények nagymértékben hozzájárultak Magyarország belső megszilárdulásához.

Szent László hermája részben aranyozott ezüst, trébel, cizellát, zománcós, fejerekje tartó a győri székesegyházban. A nagyváradi székesegyház 1406-ban elpusztult, először 1273-ban említett Szent László erekje tartójának pótlására készült a 15. század elején. A Szent László hermája a középkor magyar ötvös művészet egyik csúcspontja. A sodron zománc alkalmazásának legkorábbi magyarországi példája. Az arcvonások a sír elpusztult fekvő szobrát követik. A fej így még a 13. századból származik, és talán szintén a ma dénes mester műve, aki harmadik Béla rendeletére az első sír emléket alkotta. A mellrész az Anjou-korból való. A Szent László hermáját 1557-ben János Zsigmond rendeletére vették leltárba, s vitték az Ecsedi várba, majd Gyulafehérvárra. Náprági Demeter püspök a király Magyarországra menekülvén a Szent László hermáját is magával vitte. Amikor 1600

kősátora, a mecsek egyik sátor alakú sziklája. A természet magyarázó monda szerint Szent Lászlót vadászott közben hatalmas zivatar érte. Kísérete hirtelenében sátrat emelt, hogy meghúzódjanak alatta, de nem sokra mentek vele. Erre Szent László letérdelt és segítségét könyörgött az Úrhoz, s íme a közeli szikla hirtelen megnyúlt és fejük felé borult. Így szárazon maradtak. Természetesen sok egyéb legenda is fönnmaradt Szent László nevéhez fűződően, azonban a hittanóránk végéhez értünk, és nem is maradt más hátra, csak megköszönjem a hallgatói családnak, hogy velem tartottak az elmúlt fél órában. A témánk Szent László király személye volt. Lépes Loránd atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Radio.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 100 000 légből kapott verssel ünnepelte meg Barcelona a demokrácia 50. évfordulóját, 10 nappal a pápa látogatás után. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizzaballa Jeruzsálemi latin és 3. Teofilosz görög pátriáka. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Jönnek a részletek a hírszerkesztők Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Florentinát hallják. 14. Leó pápa júniusi spanyolországi körútjának "Emeljétek fel szemeteket" mottója Krisztusnak tanítványait, buzdító szavait idézi. A Szent Atya 6 napon át járta körbe a témát, majd így zárta látogatását. Tanuljunk meg Jézustól Isten szemével, szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel nézni fele barátunkra. 10 nappal a pápai "Emeljétek fel szemeteket" felszólítás után Barcelona gótikus negyede felett 100 000 vers hullott alá az égből a demokrácia 50. évfordulójának ünneplésére, írja az aleteia.org. Az 1938-as polgárháború bombázásai által leginkább sújtott Plakánova téren összegyűlt tömeg felemelt karokkal fogadta a környezőkre spanyol és katalán nyelven nyomtatott szabadságról szóló verseket. Az akciót a 2000-es évek óta városokat versekkel bombázó Casa Grande chilei kollektíva álmodta meg. Barcelona a sorozat 10. városa. Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és 3. Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: a lélek hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
0: Hála, Judit vagyok, és szeretettel köszöntöm Benvin Sebastian Madasari főerbita szerzetes atyát. Kedves Sebi atya, havi témánk a misszió. Mint verbita missziós, be tudnád mutatni kicsit, hogy mit csináltok Budatétényben, hányan vagytok, mi a verbita missziós társaságnak a küldetése, milyen tevékenységeitek vannak? Egy pár szóban be tudod mutatni magatokat?
1: Hát úgy néz ki, hogy bennünket elég ismernek ezen téren, azért mégis tudom mondani, hogy mit végezzük most itt a magyarországi misszióban, ugye a Istenége Társaság, vagy éppen a Verbitárendnek ez a tartománya, Magyarország meg Szerbia, tehát nem csak itt van, hanem Szerbiában is van egy kis misszió, egy plébánia már régóta, tehát az így egyben van, egy tartomány. Pontosan nagyon röviden annyit, hogy az Isten igét hirdetjük. Mi küldetésünk, az karizmánk is, az Isten igét hirdetni, Krisztus tanítását eljutatni ott, ahol még nincs, vagy éppen eleget hirdetve. Itt Magyarországon ennek a különböző ága van, vagy éppen különböző formájában mi azt végezzük. Van lelki gyakorlatok, vannak plébániák, van cigányi pasztoráció, teremtésvédelem, és van olyan mozgalom, én kurzióban is elég erősen benne vagyunk, már az elejétől kezdve. Biblia apostolság, tehát ezek azok a területek, ahol inkább mi kicsit összpontosítjuk a missziós tevékenységünket.
0: És szoktatok utazni? Mert gondolom, hogy plébániákra is mentek segíteni, és a tevékenységeiteken keresztül sok helyre eljuttok. Van egy olyan érdekes terület, ahol voltatok, vagy jártatok, vagy ahova sűrűbben mentek esetleg?
1: Hát van egy olyan kezdeményezés, ami már régóta jelen volt, azt hiszem, azután mi átvettük talán a jesvitáktól, most ők nem csinálják, azt úgy hívják popular mission, tehát missziós napok, amikor körülbelül 4 napra elmegyünk egy plébániára, általában a plébános atya meghívja bennünket, és akkor mi elmegyünk, és szó szerint általában átveszük a plébániai működését, azt úgy szokott bizonyos plébánián, a plébános hivatalosan átadja a plébániának, a templomnak a kulcsát, és akkor mintha mi vennénk át, és ott végezzük a missziót, tehát minden közösséggel találkozunk, mise, idős otthon, iskola, óvoda, minden, ami az egyház község kívánja, hogy mi megjelenjük oda, mindenhol megyünk. És meséljük a misszió kapcsán magunkról, kíváncsiak, mivel mi külföldiek vagyunk, körülbelül 8 országból vagyunk jelen itt Magyarországon, nem csak itt Budatétényben, hanem Kőszegen, meg plébániakon, és ugye, ahogy mondtam, Vajdaságon, délvidéken, tehát 8 országban vagyunk jelen. És ez önmagában egy misszió, így amikor még együtt különböző, ugye, különböző nemzetek. Mert bár mi különbözőek vagyunk, egy a hitünk. Így is szoktunk mondani, hogy egy szív, sok arc, akkor igen, és ebben lobog Krisztusi hit, de mi ezért különböző nemzetekből jövünk, de ugyanazt a hitet hordozunk és hirdessük. És ezért ez is benne van. Tehát így szoktunk helyettesíteni, azonban nem, ha valaki kér, az is szokott lenni, természetesen nagyon sok helyre megyünk helyettesíteni, de inkább ez az animáció, amiről beszéltem most, ez még inkább.
0: Ez most aktuális is egyébként, és erről is fogunk egy kicsit beszélni, de az almádialógus az is ti nevetekhez fűződik, ugye? Tehát ti mentek Almádiba is erre a 4 napra, most is 12-e és 14-e között, ugye?
1: Azt hiszem, nem mindenki lesz ott, hanem a provinciális atya ott lesz. Nem tudom, kik lesznek, mert mindenki azért nem tud elindulni, akkor a többi feladat azt nem tudjuk ellátni.
0: Igen. Igen, mert vannak olyan feladatok, amikhez ti mentek, és sokszor én látom, hogy amikor hiányzik valahol egy atya, oda is titeket hívnak. Tehát ez azt jelenti, hogy napi szinten segítitek a többi plébániának az életét, nem csak ezekben a napokban.
1: Nem csak ezekben a napokban, az egész év folyamán mi segítjük, csak azt, hogy amikor mi szabadot tudjuk tenni magunkat. Tehát nem úgy van, hogy amikor kérnek, akkor éppen szabadok vagyunk. Ha szabadok vagyunk, akkor igen, elmegyünk. Ha nem, akkor jó, előre szokott kérdezni, hogy tudunk-e vállalni, különösen nyáron. Nyári időszak azért nagyon sok ilyen helyettesítésre kérnek.
0: Igen. Még mielőtt rátérnénk a fesztiválra, mert lesz már látok majd az egyik helyben rendezett programotok a fesztivál, ami erre az időszakra esik. De még mielőtt erről beszélnénk, azért rólad is mondhatnánk egy pár szót, mert amellett, hogy nagyon sokat dolgozol és a kurziós lelki gyakorlatokon segítesz, utazol nagyon sokat, azért három könyved is megjelent, vagy kettő, a Belső gerinc és Ő az, és van egy másik írásod, a Szerzetesek misszióban. Ezekről is tudnám mondani egy pár szót esetleg? Mert ez is az isteni igének igazából a továbbadása, az örömének a továbbadása, és nagyon jó könyvek.
1: Ezek azért jelenítettük meg, mivel így nagyon sok helyre megyek, meg egyéb is ugye a lelki gyakorlatokat tartok, és az emberek, akik részt vesznek, azok mindig szokott mondani, van egy összefoglaló valami, amit lehet magukkal vinni, és így elindult ez az út, hogy leírjam ezeket a gondolatokat, és született az első könyv, azután nagyon sok emberrel találkoztam, aki egyébként nincs tisztában nagyon azzal, ami indiai, mondjuk a hinduizmus, buddhizmus, meg egyebek. És elég sok ember kíváncsiak ezekre a filozófiakra, vagy élettanokra, és azért gondoltam, hogy leírjam egy kicsit részletesebben, de egy kicsit az úgy is kell látni, hogy nehezebb, meg kis filozófia, meg a teológia háttere van szükség, hogy megértse a második könyvét, az pedig a Krisztusról szól. Csak annyit akartam mutatni ebben a könyvben, hogy az egész világ őre vágyik, és akár ős kultúrák, mint indiai kultúrában, a védákban, és a szent emberek, akik igazán őszinte szívvel keresték az Istent, őt keresték. És az Ószövetségben is ugye van az a várakozás a Mesiásra, szabadítóra, és azért írtam ezt a könyvet egyébként COVID idején, amikor karanténban voltam, akkor sikerült ezt leírni, és a Ószövetség meg az indiai ősi kultúrában megjelenő vágy a Krisztusra, ezeket összehoztam, és ezt nem én találtam ki, hanem rendesen idízve van azokat a könyveket, és ebből próbáltam magyarázni és rámutatni, hogy mindenki egyébként Krisztusra vágyik, és ő az a szabadító.
0: Igen, és nem is mindegy, hogy a Krisztusra vágyik, az azt jelenti, hogy tényleg valóban Istent keresünk, mert nagyon sokan vannak, akik a szeretetet keresik, és sajnos más vallásokhoz is eltévejednek, de milyen jó, hogy nekünk van egy Krisztusunk, és erre rá tudsz világítani a könyvekben is.
1: Szeretném tisztázni, hogy más vallásokba tévednek. A tévedés az egyik útja, de előbb-utóbb találjanak az igazra.
0: Igen.
1: Nekem ez a kérés, hogy mindenki téved az életben valami módon, de végsőgig ne tévedjen, hanem inkább találjon az igazságra is, mert az csak az igazság tud szabaddá tenni, ez pedig Krisztus, legalább számomra.
0: Jaj, de olyan szépen mondod, és azt tudom, hogy ezt hirdeted a gyerekek között, felnőttek között, családok között, és tudom, hogy a gyermekmissziót is te kezdted el, a Szent Gyermekség missziót, és ez nagyon sok családot is ölel föl, és a családok is sokszor ezen keresztül ismerték meg a hitet, a gyerekeken Igen. keresztül. Róluk is mondanál egy pár szót?
1: Hát az most már nem én folytatom, hanem utánam jött egy másik atya, aki tovább viszi ezek a dolgokat. Ezt 2009-ben kezdtük el, és tényleg elég sok gyerek család, mármint gyerekeken keresztül a család csatlakozott ebbe a közösségbe, és közel ilyen 2500-3000 gyerek tagja lett ennek a lelkiségnek, és az nagyon is örülök, időnként találkozom azokkal, akik már felnőttként családot alakították, gyerekek vannak, meg egyik más területen, mint felnőtt dolgoznak. Nagy, nagy öröm. Az a lényeg, hogy azok még mindig tartják azokat a értékeket, amiket mi tudtunk adni nekik, és nagy öröm, amikor látják, hogy családban élnek, gyerekek vannak, továbbadják ezt a hitet, meg az értékeket, amiket mi egyszer adtunk nekik, a következő generációnak a saját körülmény.
0: Igen, és ez azért is fontos, mert a kisimával, kis áldozattal, ugye a gyerekek olyan hamar megértik, hogy a felnőttek is látják, hogy a misszió nem felnőtt korban kezdődik, hanem már egészen kiskorban. És igazából a fesztivál, amit most tartotok, az is a családokat szólítja meg, ugyanúgy a felnőttekkel együtt, és a gyerekeknek is vannak programok. Ez a fesztivál, ez most június 20-án lesz a budatétényi missziós házatokban. Erről is tudnál mondani egy pár szót?
1: Igen, nagyon szívesen, ez pedig a harmadik Verbita Fesztivál, most amit fogunk szervezni. A manapság időt fordítjuk, meg hangsúlyt helyezzük a bolygónk védelmére.
0: Ugye ez a címe, hogy a bolygónk őrei vagyunk.
1: Igen, igen,
0: nagyon ez aktuális.
1: A témánk. És egyre jobban rájön az ember, bár az meg is volt, de mégis az egyházhoz nagyon közel áll, mivel az egész teremtés ige által történik, Isten az ő szava, a szavain keresztül ugye alkotja az egészet, és azért is rábízta az emberre. Tehát meghallgatni az ő tanítását, és ezen keresztül kicsit azért őrizni, és vigyázni erre a közös otthonunkra, egyre sürgetőbb dolog a világban. Erre akarunk felhívni, vagy szeretnénk felhívni a figyelmet, és az egész program az ingyenes, de regisztrációhoz kötött, mert sokszor csak jönnek, és nem tudjuk, hogy hány ember jön, mert szeretnénk ebédet adni, és nem szeretném ilyen egy témakörül mi beszélgessünk, és leszünk, és akkor pazarolni nem szeretnénk az ételt. Csak azért szeretnénk, hogy körülbelül hány ember fognak érkezni. Minden évben az így volt, de sokkal többen jönnek, mint amennyien jelentkeznek, és így mégis próbáljuk egy kicsit többet főzni, de időnként azért a vége felé már nem jutnak. Ne? Nekünk egy kicsit 17-ig legkésőbb, vagy telefonon, vagy e-mail címemen a tudna nekünk egy szó, ennyi elég, akkor tudjuk tudni, körülbelül hány emberre lehet számítani. Ezért gondoltuk a regisztrációt. Ott, igen.
0: És azt tudjuk, hogy egyébként az ebédről van szó, hogy az indiai étel eleve nagyon finom, de nemzetközi kóstolók is lesznek. Lesz ugye az indiai, indonéz, koreai, Fülöp-szigeteki és más, igen, más ízek, vadpörkölt például.
1: Hát az a fű ebéd, ez a vadpörkölt lett, de mellette lesz a következő kultúrának a gasztronómiát, az ilyen sátorokban az évben lesz szerintem, tavaly is olyan sok volt, mindenki tudott kóstolni, meg enni és jól lakni, még maradt is, ahogy a Biblia mondja. Minden esetre a program, mi 3-4-10 órakor kezdjük dicsőítéssel, és Istent dicsérve kezdik, és azt követően lesz a szentmise, 10:30-kor ünnepi szentmisét tart, az, ami az egyik atyánk, aki Argentinában volt körülbelül 25 éve misszionárius, visszatért, és ő fogja, Fucalabráns Várga János atya, ő fogja tartani a szentmisét. Azután rögtön kezdődik a fő előadás, amit dr. Feldman Zsolt, Mate mesteroktatója, volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár, a téma kapcsán fog beszélni, bolygónk őrei vagyunk. És azután következik az ebéd. Ebéd, ahogy említettük, a vadpörkölt lesz, és ezt követően ott lesznek nemzetközi kóstolók is, indiai, indonéz, koreai, Fülöp-szigetek is, más missziós ízek, és lesz egy tombola, mert mi szeretnénk mégis valami ezért az egész napnak a költségeihez valami bevétel lenne szükség, mert ahogy említettem, az egész program az ingyenes, mégis azért sok költség van ennek a napnak, és azért van az a tombola jegyeket lehet venni adományként, de nagyon szép nyereményeket is lehet megszerezni ezzel. Nagyon sok szép tárgyok ma megérkezett, lesz még tovább is. Szóval ezek után 3-4 órától kezdődik a kulturális programok. Uh-huh. Ott lesz magyar népszene, koreai tánc, Fülöp-szigeteki tánc, indiai tánc, indonéz tánc, meg minden ilyen dolguk. És lesz egy koncert ekközött, az pedig kultúra készfogója. Kicsit nehéz nekem ez a Messi trió. Ez egy kicsit ismert itt Magyarországon, de igen, a vezeték neve nekem egy kicsit nehéz, az Guesuos Messi trió.
0: Igen.
1: Ők jönnek és ők előadják egy kis koncert, tehát a kultúra készfogója az azt jelenti, mi egy nemzetközi társaság vagyunk, ezért egy kicsit próbáljuk a nemzetközi jellegű programokat kínálni. És 18 órától, tehát 6 órától kezdődik a fő előadások, esti koncert, tehát két nemzetközi hírű művész koncertje lesz. Egy régi és egy új generáció találkozása a színpadon, így is lehet mondani. Első rész pedig Molnár Levente és a Fényerő zenekar. És akkor... Igen.
0: Ugye ez is olyan érdekes, hogy nem csak a népeket meg a nemzetiségeket tudjátok vegyíteni, hanem tényleg a fiatalok és az idősebbek is nem csak beszélgetve, de hogy együtt tudnak zenélni, táncolni, dicsőíteni, azért ez is olyan fantasztikus. És akkor az ő koncertjük után lesz még egy második rész is.
1: Második részben Mága Zoltán és a Gypsy Virtuósok fognak fellépni. Ez azért van, mert a bolygónkban nem csak öregek vannak, nem csak gyerekek, mindnyájan együtt vagyunk. Hát itt mindenki él, aki így együtt az jobb, szerintem. Ezért van így nyitott, nem csak idősebbik generációnak sem, fiatal, csak a fiataloknak, vagy csak a gyerekeknek, hanem mindenki része ennek az egész fesztiválnak. És mi mindnyájan ebben a közös otthonban élünk. Szóval így néz ki a nap, de egyébként más egyéb dolgok is lesznek, mint ilyen Ural motor bicikli élmény is vannak.
0: Hogyha szülők hozzák a gyerekeket, vagy nagyszülők hozzák az unokákat, ezt hogy kell elképzelni? Mi ez az Ural motor bicikli?
1: Az egy világháború alatti egy oldalkocsi van, ha jól tudom, akkor bele lehet ülni, egy kört viszi ott a focipályán talán, és ilyen az egy érdekes dolog, ha felnőttek is tudnak egy kicsit kipróbálni, de gyerekek, fiatalok azok még jobban. Tehát egy kis érdekesség. De ez körtös kalács, meg egyebek, tehát tavaly volt lovaglás is, tehát lovag bemutató, minden ilyen dolog volt. Meglátjuk, hogy mi lesz még.
0: Hát biztos, hogy nagyon jó lesz a hangulat, mert ilyenkor az is nagyon érdekes, hogy lehet veletek beszélgetni.
1: Na, valaki szeretne jönni, meg beszélgetni, igen, ezekre még inkább lesz alkalom, igen.
0: Igen, igen, és meg lehet nézni, hogy milyen a kertetek, milyen az épület, uh-huh, és így, ha megnézzük az atyákat, akik ott vagytok, és akik ott lesznek a fesztiválon, ti hány országot tudtok bemutatni, mert ha az emberek oda mennek hozzátok kérdezősködni, beszélgetni, akkor Argentináról, Indiáról, milyen országokról tudtok még mesélni az embereknek így 4 szem közt, vagy akár 6, vagy 8, vagy 10 szem közt?
1: Azt említettem, még 8 országból vagyunk jelen itt a tartományban, de mindenki itt lesz azon a napon, az én nem tudom, de biztos vagyok bennem, hogy a legtöbben itt lesz. És azokkal lehet beszélgetni, például indiai, indonéz, biztos lesz, lengyel, az már nem olyan messze van innen, Fülöp-szigeteki itt lesz, és akkor Brazil itt lesz, és akkor Gánából itt lesz, Kongó itt lesz, tehát ez már körülbelül 7 ország, mert magyarok is vannak, ugye, És akkor Vietnám. Már 9 országot mondtam Magyarországon kívül.
0: És akkor szóval azon kívül ti utaztok is, tehát nem csak azt az országot tudjátok bemutatni, ahonnan származtok, hanem ahova utaztatok, vagy ahol voltatok, ugye? Mert az is hát, sokat számít.
1: Az egy dolog, de hitelesen csak mi magunk országról tudunk inkább kommunikálni, és az bőven elég is szerintem 9 országról beszélni, ha valaki szeretne tudni. Szerintem az nem járja végig.
0: Egyébként a misszióra nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy régen Európából mentek a missziósok, ugye a távoli területekre, és most azt veszük észre az utóbbi években, hogy pont, hogy Európa lett egy missziós terület. Ezt te mennyire érzékeled, vagy mennyire értesz ezzel egyet, hogy Európa igazán missziós terület most már?
1: Nem kell ezzel egyet érteni, ami jelenlétünk, az maga mutatja ezt. Uh-huh. Ha nem kell, akkor nem kellett itt lenni.
0: Igen. Nekünk.
1: Hát erről nem kell beszélni, mert a jelenlétünk maga azt mondja, hogy itt valami nincs rendben ezen téren. Tehát mi ha itt vagyunk ennyien, és nem csak milyen más rendben, renden belül is vannak más országból, ez azt jelenti, hogy itt valami hiányzik.
0: Igen.
1: És szerintem a kezdetből fogva Krisztus más nem mondta, csak a végén a parancs, hogy menjetek el, hirdessétek ezt a tanítást minden nemzetnek, és ha azt érzékeljük, hogy ez a tanítás az emberek életéből hiányzik, akkor természetesen ott a misszió. És úgy érezzük, hogy most, vagy így is lehet látni, keresztény kontinens, igen, keresztény kontinens, de a tartalom hiányzik, csak név van. Szóval tartalommal kell tölteni, ez pedig a misszió.
0: Igenis, mert ha ilyen környezetben találkoznak a fiatalok az atyákkal, veletek, szerzetesekkel, akkor azért a hivatás megszületéséhez ez biztos, hogy hozzájárul. Nem? Tehát, hogy nem csak a plébánián találkoznak vele, hanem látja, hogy vidámak vagytok, zenéltek, énekeltek, beszélgettek. Látod, hogy a fiatalok azért érdeklődnek a hivatás iránt?
1: Hát a szerzetesi vagy a papi hivatás az nem csak egy-egy alkalomnak az eredménye, az ilyen kíváncsiságból valaki belép, vagy éppen nem erről van szó, itt valami kitartó, végig kitartó valami útjáról van szó, a hivatásról beszélünk. Ehhez azonban család háttere fontos. Tehát ez egy más szemszögből kell nézni. Ezeket hozzáadhat, ha valakiben már csirázik valami hivatás, akkor látszik, hogy jó, ilyen is lehet, amikor a mai világban erre a hivatásra azért nem nagy reklám van, és mindenki azért fél szemmel, vagy éppen nem tudom, ilyen szemmel néznek. Minden esetre családok háttere ez nagyon fontos, milyen jó családban szület, vagy nő, vagy növekedik egy gyerek. Enélkül hivatások nagyon-nagyon nehezen alakulnak. Fontos, egy nagyon szilárd kívül, nem csak ilyen névleg keresztény, vagy nem tudom, hanem igazán meggyőződésből élő keresztény családokra van szükség, és ott fejlődő gyerekekben talán lenne olyan erő, vagy éppen megadja nekik, és azt tudja újra fejleszteni, amikor látja, hogy részt vesz ilyen programokban.
0: Ez teljesen igazad van, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a kurzió, amihez ti nagy régben hozzájárultok, hogy ott a rendházban lehetnek ezek a lelki gyakorlatok, azért nagy megtérések vannak, és családok épülnek azzal, hogy a lelki gyakorlatokon megtérők, akik úgy kis hitben folytatják az életüket, nevelik azokat a gyerekeket, akik a ti közreműködésetekkel térnek meg. Tehát azt ne is vitassuk el, hogy a kurzió hozta létre annak idején a Mária Rádiót is. Úgyhogy ezt is köszönjük nektek.
1: Hát igen, azok az atyák, akik misszióban voltak, nagy lendülettel tértek vissza, és hozták ezek a szép lelkiségek, mint ugye, ahogy említettük, a kurzió annak idején, azután a Gálienő atya az egyik kurzióban indította, vagy éppen kialakult az a gondolat, hogy a Magyar Rádió létrejöjjön, és az is létrejött, és az ott működik. Szóval Verbitáknak azért van köze itt a magyarországi nagy misszióban, csak nem ismernek bennünket eleget, vagy mivel azok az atyák már elmentek, és mi, akik itt vannak, az 95% külföldiek vagyunk, és próbáljuk meg ilyen programokban, amikor bennünket közelebbről ismernek, akkor talán jövőben lehet álmodni valami hivatásról, meg egyebekről.
0: Hát mi álmodunk róla, és Sebastian, atya, nagyon szépen köszönjük, hogy most is beszéltél egy kicsit a missziós munkátokról, és a hallgatóknak is mondom, hogy most Benvin Sebastian Madaseré atyát hallották, Verbita szerzetest, akik a rendházban szervezik most június 20-án a harmadik Verbita fesztiváljukat, a Bolygónk őrei vagyunk címmel.
1: Csak egy dolgot szeretném még említeni, ha lehet, akkor regisztrálni is, milyen cím, mert az én e-mail címemre kell regisztrálni, vagy felhívni a telefonszámon, egyébként az hirdetve van sok helyen.
0: Igen.
1: És ha akik jönnek, egy kis sütit, ha tudna hozni, azt én megköszönjük, mert akkor lehet, hogy a többi nemzet, akik jönnek, azok is kóstolgatják a mi magyar édességeket egy kicsit talán, mert ők is hozzák magukat, és mi is adjuk nekik, és azért kérem, akik jönnek egy tál sütit, ha hoznak, akkor az nagy dolog lenne.
0: Jaj, de jó. És akkor az e-mail címedet el tudod mondani?
1: Igen, Benvin Mada, inkább betűzd meg, hogy te, igen, hogy jobban.
0: Igen, igen. Benvin Mada. Benvin Mada.
1: Igen.
0: kukac@gmail.com. Nagyon szépen köszönöm, Sebastian atya, hogy rendelkezésünkre álltál, és ezt elmondtad nekünk. Mi pedig várjuk a hallgatókat, vagy a családjaikat, adják tovább a hírt, hogy június 20-án Budatétényben a Verbita rendházban nagyon jó fesztivál lesz, ahol megismerhetik a missziós atyákat, akik a kurzióban, a Szent Gyermekség misszióban, plébániai missziókban, lelki gyakorlatokban, almadiológusban, nagyon-nagyon sok tevékenységben segítenek minket. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, Sebastian.
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit sok szeretettel várunk.
0: Köszönjük szépen, és megyünk is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Benvin Sebastian Madaseré Verbita szerzetes atyával Hála Judit beszélgetett a misszióról.

Thomas Merton, Ima. Vedd kezedbe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom, nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a te dicsőséged. Minden, amit te terveztél, jó. Minden szeretet. Az út, amelyet megnyitottál előttem, könnyű út a magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba a vályog téglák közé. Ha megengeded, hogy az emberek dicsérjenek, nem fogok megzavarodni. Ha hagyod, hogy sértegessenek, még kevésbé jövök zavarba. Inkább örülni fogok. Ha munkát küldesz, örömmel fogadom, és nyugalmat okoz nekem, mert te akarod. És ha nyugalmat küldesz, akkor megnyugszom te benned. Csak önmagamtól ments meg engem. Szabadíts meg attól a bennem lappangó mérgező vágytól, hogy mindent megváltoztassak, hogy értelmetlenül cselekedjem, hogy öncélúan nyüzsögjek, hogy összekeverjek mindent, amit te elrendeztél. Engedd, hogy megnyugodjam a te akaratodban, és elcsöndesedjek. Akkor a te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek tüze ég majd a szívemben, és kisugárzik belőle a te dicsőségedre. Ez az, amiért élek. Ámen. Ámen.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Ki tudja méltón zengeni híredet, László dicső szent hősi csatáidat? Hol van a vers, mely eldalolja győztes erőd diadalmi fényed? Erényeidnek csillaga tündökölt, s Isten hatalma támogatott midőn, sok ellenségedet legyőzted, s féltek akár csak a mennykövektől. Minden erényed közt az a legnagyobb, hogy elnyomottnak támasza vigasza, lettél s magadnak így szereztél hősi nevet ragyogó csatákon. Csak a mennyország tündöklő honát akarta minden szívdobogásod itt, s bár nyújtották el, nem fogadtad, impérium jogarát a földön. Tőled tanultuk a nyugalom mit ér, a béke több, mint a hatalom maga, s ne vessük el, ha nem kívánja, a haza nagy remegő veszélye. Ó, esd a földön itt maradottakért, hogy hittel éljünk bízva reménykedőn, örök hazánkért és lehessünk mennyei szent koronára méltók. Örök dicséret zengje a három egy Isten, ki nekünk adja erényeink, a hősi fokra jussanak fel a szoros út dicséretében. Amen. Gonoszokkal nem cimborált, útjaikon sosem járt, úrigáját vállára vette, Isten kedvét azt kereste. Amit munkált, amit gondolt, élete mint tanítás volt. Uram, ne büntes haragodban, felindulásodban ne sújts engem. Könyörülj rajtam, Uram, mert elernyedtem. Minden csontom remeg, gyógyíts meg engem, Uram. A lelkem is mélyen megrendült. És te, Uram, még meddig késel? Fordulj felém, Uram, ments meg! Szabadíts meg, mert te irgalmas vagy. A holtak közt nincs, aki rólad emlékezzék. A holtak országában kidicsőít téged. Elfáradtam a sóhajtozásban. Éjjelente könnyekkel áztatom ágyamat. Könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem a bánattól elhomályosult. Sok ellenségem miatt őszülök. Ti gonosztevők, távozzatok tőlem. Hangos sírásomat az Úr meghallotta. Meghallgatta az Úr könyörgésemet, és imádságomat elfogadta. Megzavarodva piruljanak ellenségeim, és nagy szégyenükben futva meneküljenek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gonoszokkal nem cimborált, útjaikon sosem járt. Úrigáját várra vette, Isten kedvét azt kereste. Amit munkált, amit gondolt, élete mint tanítás volt. Őt királlyá Krisztus tette, támogatta, segítette, erényekbe öltöztette, a szent hegyen védelmezte. Hálát adok, Uram, teljes szívemből, összes csodádat elbeszélem. Újjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges Isten. Mert ellenségeim meghátrálnak, elbuknak, és semmivé lesznek színed előtt. Magadévá tetted igazságos ügyemet, trónodra ültél, mint igaz bíró. Megfenyítetted a népeket, és a gonoszt megsemmisítetted. Még a nevüket is eltörölted mindörökre. Az ellenség megsemmisült, városait lerontottad, örökre pusztasággá lettek. Még emlékük is elenyészett velük együtt. Az Úr azonban örökké uralkodik. Trónusa áll ítéletre készen. A világot ő ítéli meg igazságban, a népeknek ő oszt méltányosan igazságot. Az elnyomottnak az Úr a menedéke, a nyomorúság és a szükség napjaiban egyetlen mentsége. Aki nevedet ismeri, benned bízik. Uram, soha nem hagyod el a téged keresőket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Őt királlyá Krisztus tette, támogatta, segítette, erényekbe öltöztette, a Szent Hegyen védelmezte. Áldjon téged, égura, egyházunk szent szózata, ünnepeljen zengve ma édesének dallama. Énekeljetek az Úrnak, aki a Sionon lakik. Hirdessétek nagy tetteit a népek között. Ő kéri számon a vért, és jól emlékezik. A szegények jajszavát nem felejti. Könyörülj rajtam, Uram! Lásd, mennyire szorongatnak ellenségeim! De te a halál kapujából is fölemelsz. Sion városának kapujában hadd hirdessem dicséretedet, és hadd örvendjek, mert megszabadítottál. A népek a maguk ástoverembe zuhantak. A hurokban, amit ők rejtettek el, lábuk fennakadt. Megmutatta magát az Úr, ítéletet tartott. A gonoszt megfogta saját kezeműve. A gonoszok az alvilágba hullanak, és minden nemzet, amely elfelejti Istent. Mert ő nem feledkezik meg a szegényekről végleg. A nyomorultak reménye nem vészel örökre. Kelj fel, Uram, nehogy elbízza magát az ember. Szólítsd ítéletre a népeket magad elé. Bocsáss, Uram, rájuk rettegést. Tudják meg a nemzetek, hogy ők csak emberek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjon téged.

0: Sötétség borult elméjükre, és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltombulva, kicsapongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot űznek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg lélekben és érzületben, és öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény. Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ne adjatok teret a sátánnak. Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljatok hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten szent lelkének, akivel megvagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jó indulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Istennek teljes fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazság övét. Öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát. Ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. László, jó királyunk, üdvözlégy, téged áldunk. Patrónusunk, tisztességünk, kegyes, erős segítségünk. Velünk hordott bajok súlyát, minden jóra kegyes jóság. Patrónusunk, tisztességünk, kegyes, erős segítségünk.
1: Olvasmány Prohászka Otto kárpüspök beszédeiből. A magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység, benne fort össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel. Addig a kereszténység idegen földbet ültetett fa volt. Öntözte azt István könnyeivel. A hithirdetők keresztvízzel, a vértanuk vérükkel meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy, hogy magában tudta volna szívni a föld sajátos elemeit, és az elemek szerint színt, alakot, életet ölteni. A kereszténység még nem volt magyar. Szent István a nép apostola volt, hozzá emelte föl a nép tétovázó tekintetét, s egy szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. A kereszténység sorsával hullámzott a nép érzelme s bizalma is iránta, s a pogányság tényleg felütötte fejét, üstökbe kötötte haját, s vadul tombolva kísérlette meg többször összetörni István művét. A magyar életet, a magyar eszményt kellett tehát keresztényé tenni, hogy ez a keresztény élet nemzeti eszmény nyissa meg a nép szívét a hitnek. Ez a magyar eszmény Lászlóban lett keresztényé és szent.

0: Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol, s győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitézséget lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, s ezzel vezeti be az egyházat a magyar népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett. Nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán. E jellemvonása által szívé ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye László lett. Dicshimnusz zeng a legenda róla, alakjába beleszövődik a nemzeti lelkesülés minden nagy gondolata s meleg érzelme. A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nép hősévé vált. László király vallásos, buzgó szent, de ugyanakkor Árpádra s Bulcsúra emlékeztet. Életét harcok töltik ki, küzd német, görög, pesenyő, kun ellen, s küzd úgy, ahogy a magyar szerette, s a kereszténykorban még meg nem érte. Vállal magasabb mindenkinél, s ahol bárgya lecsap, megriad az ellen. A csatákba ő áll elől. Megjelenése a győzelem biztosítéka, s az Isten kegyelmének záloga. László szent harcos. Ezért csodák körítik, bárgyában, kardjában természet feletti erő is megnyilatkozik. Ketté hasadt a sziklabérc, hogy a tátongó örvény elválassza őt üldözőitől. Arany ezüst értéktelen kővé válik, hogy vitézeit az ellenség üldözésétől el ne vonja. Ő röpíti el a nyilvesszőt, mely mikor lehullik, megmutatja a dögvész ellen a Szent László füvét. Íme Szent László dicsőséges alakja rámutat a nemzeti életben érvényesülő vallásosságra. A vallás élet legyen, nemzeti élet is legyen. Gyomláljuk, szántsuk, műveljük Szent László példájára az élet ez elhanyagolt mezejét. Építsünk templomokat, mint ő. Tiszteljük a római pápában Szent Pétert, mint ő, aki az egyház leghatalmasabb titáni harcában, amelyet függetlenségért és szabadságáért vívott, a jognak s az erkölcsi hatalomnak harcában, a nyers hatalom ellen 7. Gergely pápa pártján állt. Tehát az egyház szabadságharcának egyik zászlósa Szent László volt, s így, ha az újabb történelmi tudomány tagadja is, hogy Szent Lászlót a keresztesek valamikor fővezérükké választották, azért ő a keresztért s a kereszténység atyáért mégis mindig vitézül síkra szállt. Az istenfélő élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá. Azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője. Aki jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben. Azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője.
1: Téged, Isten, dicsérünk! Téged Úrnak ismerünk, téged örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje. És áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.

قد مكة جام شيوعك وكانك اتسلت فيها إيش سنت لي لك في قصة الله.

0: Jó akarat vét pajzsával, kegyes hittel, adománnyal Krisztus felékesítetted, és a mennybe fölemelted. Pontosan teljesítem, ami jogos és igazságos, ne szolgáltass ki rágalmazóimnak engem. Pártfogolt szolgádat és vezess a jóra, a sok gőgös ne gyalázzon engem. Pilláim elernyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél. Pártfogolt szolgádat irgalmat szerint, rendelkezéseidre taníts meg. Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet. Példást tettre, itt van az idő, Uram, törvényedet meggyalázták. Parancsaidat én nagyon szeretem, aranynál, a színaranynál jobban. Pusztán már ezért is parancsaidhoz igazodom, gyűlölöm a hazugság minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó akarat vét pajzsával, kegyes hittel, adománnyal Krisztus felékesítetted, és a mennybe fölemelted. Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek, és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden Isten félőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az Isten félő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó akarat vét pajzsával, kegyes hittel, adománnyal Krisztus felékesítetted, és a mennybe fölemelted. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze. Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűhődnek érte. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűhődik senki, aki ő benne reménykedik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó akarat vét pajzsával, kegyes hittel, adománnyal Krisztus felékesítetted, és a mennybe fölemelted. Háladalt szeretnék zengeni nevednek, mert segítőm és oltalmazóm lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kitaláló kajkától, azokkal szemben, akik ellenem támadnak, oltalmazóm lettél, és megmentettél nagy irgalmasságot szerint, és neved dicsősége szerint. Becses vagyok az Úr szemében, és Istenem az erő. Könyörögjünk. Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt, érdemeiért és közbenjárására ad, hogy őrizkedni tudjunk minden rossztól, és vezess a boldog örök életre Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apol Vilmos Főiskola. Egri Főegyház megyei papi találkozót tartottak Bélapát falván. Diakónus szentelést ünnepeltek Székesfehérváron. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa, a mikrofonnál Sebőkjázni Florentinát hallják. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kívülkéves foglalkozásokat tartanának. A 2,5 éves értelemközpontú személyiség fejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiség fejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. A megújult bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját június 25-én, mely egyben a Főegyház megye papságának most véget ért lelki gyakorlatát zárta. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba, egri érsek úgy fogalmazott: azért jöttek, hogy szeretetben együtt legyenek, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, bíztatva az egybegyűlteket: amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket. A szentmise végén a főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyház megye papságának odaadó szolgálatáért, köszöntötte a gyémánt, arany és ezüst miséjüket ünneplőket, megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Lukász Bernát Urik atyát. A székesfehérvári egyházmegyében ősi hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének napján tartják a pap és diakónus szenteléseket. Június 24-én a Szent István király székesegyházban Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök diakónussá szentelte Egyed Viktort az egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Martos Levente Balázs esztergomi budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora, a szeminárium elöljárói és tanárai, jubiláns papok és az egyházmegye számos papja. A diakónus szentelés szertartása a jelölt bemutatásával kezdődött. Szentbeszédében Spányi Antal püspök pedig a szerpap feladatáról és szolgálatáról szólt. A szentbeszéd után Egyed Viktor tanúságot tett szándéka tisztaságáról és komolyságáról, majd a felszentelt diakónus békecsúkot váltott a püspökkel, a papokkal és a diakónusokkal. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebőkjázmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő névébe fogadás, Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony is, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem teljes szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony is, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélő.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, nézzük a Mária Rádió mai délután és esti műsorait. Béke a földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajával jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Örök igen részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13-ra 15 perckor. Tematikus napunk keretében Hrabocki József beszélgetése magunk Francis Verbita atyával 13-ra 25 perckor. Perikópa Jelenics István Pierista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiségi irodalom 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Tematikus napunk keretében Tette Remisz Verbita atyával beszélgetünk a misszióról 17 órai kezdettel. Mégis szeretné Gyökösenre tanítása 17 óra 35 perckor. Szentmisét közvetítünk a Felső Krisztusvárosi Keresztelő Szent János templomból 18 órától. A zsolosba esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Ilyeneké a mennyek országa, Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádsága nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Tematikus napunk keretében a Kurzió missziós lelkéletéről beszélget Horváth Nelli, György Zsuzsa és Juhos Ferenc társaságában 20 óra 16 perctől. Tematikus napunk keretében misszió a hivatásban, Égersava pszichológus műsora a Zalaegerszegi Mári Rádióban 21 óra 5 perctől. Talentum című műsorunk 22 órakor jelentkezik. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz Barsi Balázs atya elmékerése 23-ra 20 perckor. A Zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23-ra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió. Reményik Sándor, örök béke. Nem paktumok és nem kongresszusok, nem új törvények, nem a régi jogok, nem egy bíróság nemzetek felett, nem új betűk, nem újabb kötetek, nem Genf, ó nem, és nem is Hága, jöhet-e üdv ilyen világra? Négy deszkafal, egy hant, egy fakereszt. Örök békének ezt hívják, csak ezt.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Exkluzív templombejárás orgona bemutatóval. Időpontja június 27-e szombat 15 óra. Jelentkezési határideje létszámkorlát eléréséig. Helyszíne Budapest, Belvárosi Ferences templom. 1053 Budapest, Ferenciek tere 9 szám. A programszervező Árszakra alapítvány. A séta során bejárjuk a templomot a karzattól a kriptáig. Lesz szó Liszt Ferencről, Gróf Grassalkovics Antalról, a titkos Batthyányi sírról, a díjnyertes domborműről, és természetesen a ferences rendről és magyarországi jelenlétükről is. A gazdag építészeti különlegességekkel és történelmi múlttal bíró templom igazi kincse a belvárosnak. A sétát vezeti Teveli Dalma, a belvárosi ferences templom idegenvezetője. A programot minimum 10 résztvevő esetén tartják meg. Jelentkezni lehet a www.ars-szakra.hu feddejel sétajel oldalon. Találkozó Ferenciek terén a templom előtt, a Nerejdák útjánál. Néhány fontos információ. A sétán mindenki a saját felelősségére vesz részt, fizikai állapotát mindenkinek magának kell felmérnie. A séta során esetlegesen bekövetkező balesetekért, személyi sérülésekért, lopásokért, megrongálódott tárgyakért a sétavezető és az Árszakra alapítvány nem vállal felelősséget. Tájékoztatják, hogy az Árszakra alapítvány eseményein kép- és hangfelvétel készül, melyet az alapítvány a kommunikációs felületein nyilvánosságra hozhat. A séta támogatási díja 3500 forint, mellyel az Árszakra fesztivál megvalósítását segíti. Társkereső este. Időpontja június 27-e szombat 16 és 19 óra között. Jelentkezési határideje létszámkorlát eléréséig. Helyszíne Budapest Párbeszédháza, 8. kerület Horánszky utca 20 szám. A programszervező kilátó ferences mentálhigiénés és lelki gondozói szolgálat. Új egyalkalmas program. Ha eddig nem volt időd, energiád vagy merszed jelentkezni a csoportba, itt a tökéletes alkalom, hogy kipróbáld, milyen is egy jó hangulatú közegben ismerkedni hasonló értékrendű fiatalokkal. Ha pedig már jártál itt, de még nem találtad meg a párodat, akkor is szeretettel látnak. 2026. június 27-én szombaton 16 és 19 óra között a 30-39 éveseket várják ismerkedésre. Az alkalmakon kiscsoportos beszélgetésekre, rapid randira és egy interaktív előadásra számíthatsz, melynek témája A párkeresés sikerének 8 kulcsa. Az előadást Bacsa Péter és Cigány Nóra házas pár tartja. A program szervezésekor kiemelten figyelnek arra, hogy a résztvevők aránya 50% fiú és 50% lány legyen. Így kérünk, csak akkor jelentkezz, ha biztosan el tudsz jönni az eseményre. Túljelentkezés szokott lenni a programokra, így ha nem jelensz meg, másoktól veszed el a lehetőséget. A jelentkezés feltétele az online regisztráció a Bízd rá magad oldalon kívül, illetve a 3000 forint terembérleti hozzájárulás befizetése.
5: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
2: a betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidő tartalmasan Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gyülekezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
2: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Istentől. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: a világra szültél.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképp

0: darshan azuka, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szentszűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobb rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Az Atya,

Puszta Sándor, Pékozló fiú. A mindenségben kell lenni egy helynek, ahol még emlékeznek rám. Apám szíve az, mire várok még. Hazamegyek.

0: Hír perce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizza Balla, Jeruzsálemi Latin és harmadik Teofilosz görög pátriáka. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apor Vilmos Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Pier Battista Pizza Balla bíboros, Jeruzsálemi Latin pátriárka és harmadik Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelki pásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a Jeruzsálemi Latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktatóképzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2 fél éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5. Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Abban az időben föllépett keresztelő János, és Júdea pusztájában ezt hirdette: tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Ő az, akit Izaiás próféta említ, amikor így szól: a pusztában kiáltónak ez a szava: készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípője körül pedig bőrövet. Eledele sáska és vadméz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és az egész Jordán vidék. Megvallották bűneiket, és megkereszkedtek nála a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy számos farizeus és szadduceus jön, hogy megkeresztelkedjék, így szólt hozzájuk: viperák fajzata, ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne gondoljátok, hogy hivatkozhattok arra, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökeréhez ért. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. Én a bűnbánat jeléül csak vízzel keresztellek titeket, de az, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő szent lélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapáttal kezében kitakarítja szérűjét, és csűrbe gyűjti búzáját, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégeti. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János azonban igyekezett visszatartani őt. Nekem van szükségem a te keresztségedre, mondta, és te jössz én hozzám. Jézus így felelt: hagyd el ezt most. Úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami méltányos. Erre odaengedte. Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből, mire megnyílt neki az ég, és látta, hogy Isten lelke galambképében leereszkedik és rászáll. Akkor a mennyből ez a szózat hangzott: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
4: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 27-e. De az én szabadításom örökre megmarad. Izajásnál olvassuk ezt az 51. fejezet 6. versében. De az én szabadításom örökre megmarad. Szinte minden nap rém történeteket hall az ember arról, hogy mit képes tenni egyik ember a másikkal, hogyan tartják sakban egymást, főnök a beosztottat, tehetős és tehetetlen lelkipásztor és presbiter, hívő és hitetlen keresztény és nem keresztény, egészséges és beteg, eközben pedig hogyan válnak bizonytalanná életek, egzisztenciák és pláne az ember egyensúlya, az idegrendszerek. Biztos kapaszkodó a mai ige, áldott gyöngyszem. Miért félsz a halandó embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted talán alkotódat, az urat? Az úr szabadítása örökre megmarad, igazsága nem rendül meg. A legfontosabb ezt tudni. Akinek ebben bizonyossága van, az valóban az úr népének a tagja. Tehát nem kell félni senki emberfiától sem, ideértve a jelen és a jövő hatalmasait, pénzügyi és szellemi potentátjait, ide sorolva a bölcseket és a teológusokat is, mindazokat, akiktől úgy tűnik, bármi módon függünk. Nem kell félnünk, elmúlnak ezek mind, akár az ég és a föld. Egyedül az Úr igazsága és szabadítása marad meg, Jézus Krisztusban kijelentett és megvalósított megváltó gondolatával. Az Úr megtartja a népének a maradékát. Ahogy megáldotta és megszaporította Ábrahám utódait, úgy fogja megvigasztalni és kihozni őket a fogságból. Életünk pusztaságát édenné és örvendezéssé fogja tudni formálni. Ezek az ígéretek azonban nem csak Izrael népének maradékára vonatkoznak, hanem minden népre, minden nemzetre, minden szigetre. Az Úr szabadítása egyetemes. Törvényét, örökkévaló rendjét minden nép világosságával fogja tenni az Úr a kegyelmek elrendelése szerint. Mert az én szabadításom örökre megmarad. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

okon, hogy lett magányos a parton, a lábnyomom, akkor válaszoltál szeliden, csendben. Gyermekem, én minden percben veled voltam. Tudom, hogy csak egy nyomot láttál a homokban, és azt hitted, egyedül maradtál a sok gondban. De amikor már nem bírtad a terhet, én nem elhagytalak, hanem vittelek.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Az egyház lényegét leíróképp. Ha egész történelmével és tulajdon lényegével szembehelyezkedve kizárólag politikai szerveződésnek látnánk az egyházat, teljesen megfosztanánk az értelmétől. És ha csak politikai megfontolásból döntenénk úgy, hogy az egyházban maradunk, tisztességtelenül járunk el. Hiába hivatkoznánk a becsületességre. De a jelenlegi körülmények között akkor mégis hogyan igazolhatja az ember, ha az egyházban marad? Másként kifejezve, az egyház mellett hozott döntés kizárólag lelki, vallási döntés lehet, máskülönben semmi értelme nincs. Lelki, vallási döntés kell legyen az egyházban maradás, mert egyébként értelmetlen. Ám hogyan lehet alátámasztani egy ilyen jellegű lelki vallási döntést? Ezúttal is egy hasonlattal szeretnék élni, hogy közelebb jussunk a válaszhoz. És visszakanyarodom ahhoz, amit fentebb már a mai helyzet bemutatása kapcsán mondtam. Arról beszéltem, hogy miközben állandóan az egyházzal foglalatoskodunk, olyan közel kerültünk hozzá, hogy képtelenek vagyunk meglátni az egészet. Ez a gondolat kibővíthető. Ha olyan képet kapcsolunk hozzá, amely a világ és az egyház szimbolikus szemlélésébe merülő egyházatyáknál már felbukkant. Az egyházatyák úgy vélték, hogy a kozmosz szerkezetén belül a hold azt a szerepet jelképezi, amelyet az üdvösség épületében, a szellemi lelki kozmoszban az egyház tölt be. A kép a vallástörténet egyik ősrégi szimbólumát eleveníti fel. Az egyházatyák ugyan nem beszéltek a vallások teológiájáról, de művelték. Nos, tehát ez a kép, hogy tehát a hold a kozmosz szerepén belül a hold azt a szerepet jelképezi, amelyet az üdvösség épületében, a szellemi lelki kozmoszban az egyház tölt be. Nos, tehát a hold a termékenységnek, az esendőségnek, a halálnak és a mullandóságnak épp úgy szimbóluma, mint az újjászületés és a feltámadás reményének. Ezért az emberi létezés jelképének tekinthető, mert egyidejűleg termékenységet képvisel, ahol jelez, esendőséget, halált, mulandóságot, épp úgy, mint az újjászületést és a feltámadást. Emberi létezés jelképe tehát egyszerre patetikus és vigasztaló. A holddal és a földdel kapcsolatos szimbolika számos vonatkozásban összeolvad egymással. A múló és újjászülető hold az embervilágát jeleníti meg. A földi világot, amely hiányai miatt rászorul a külső támogatásra. Máshonnan nyeri termékenységét. Honnan? A naptól. Ennél fogva a holddal összefüggő szimbolika egyúttal az emberre is vonatkozik. Arra az emberi létezésre, amelyet a nő képvisel. Befogad valamit, és annak erejéből lesz termékeny, amit befogad. Az egyházatyák elsősorban két megfontolásból alkalmazták a hold szimbolikáját az egyházra. Egyrészt azért, mert eleve kapcsolat van a hold és a nő az anya között, másrészt azért, mert a holdnak nem önmagától van fénye, hanem mástól kapja, a naptól, és annélkül teljesen sötét lenne. Világít ugyan, de a fénye nem a sajátja, hanem mástól származik. A hold egyszerre a sötétség és a világosság megjelenítője. Önmagában véve sötét, de világosságot sugároz, nem a saját erejéből, hanem azért, mert továbbítja egy másik égitest fényét. Folytatjuk.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Rabócki József Sándor beszélgetését hallják a misszióról magunk Franciscus Xaverius atyával.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Rabócki József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy magunk Franciscus Xaverius Verbita atyával ülhetek itt együtt a stúdióba, és beszélgethetünk e havi témánkról, a misszióról. Ugye ez a misszió is nagyon tág fogalom, vár sokan mindig csak egy dologra gondolnak belőle, sokan ugye a misszióban mindig ilyen távoli országokban küldetésre gondolnak, és legtöbbször el is felejtjük, hogy nekünk minden egyes hívőnek van egy missziós küldetésünk itt a világban, amit a Jóistentől kaptunk. Tehát nagyon tág ez a témakör. E havi címlapunkat is Francis atya írta. Egy-két dolgot majd idézünk is, és megbeszélünk itt a cikkben leírtakkal kapcsolatban. Először is köszönteném a Francis atyát itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm szeretettel a Mária Rádió hallgatóit. Örülök, hogy itt lehetek.
2: Elárulom a hallgatóknak, hogy jól tudom, Indonéziából jött Francis atya, de már nagyon hosszú ideje van itt nálunk.
3: 2005-ben érkeztem Magyarországra, Aztonál papszentelésem után, igen.
2: Uh-huh. És mi késztette erre, hogy...
3: Hát ez hosszú történet, mondhatom így, úgyhogy ugye nekünk örökfogadalom előtt három helyet lehet jelölni, hova szeretnénk menni, vagy szolgálni, mint misszionárius, és ezt küldünk Rómába. Akkor nekem az volt az három hely, első Szlovákia, második Magyarország, harmadik Kuba volt. És akkor Rómától kaptam ugye az utazítást, vagy kinevezést, hogy Magyarországra kerülök. És visszatekintve, akkor jöttem rá, ez is benne szerepel, mert a plébánosom magyar atya volt, Mészáros Ferenc atya, 37 évig volt Indonéziában, és szerintem akkor már kicsi koramtól fogva már bennem volt ez a Magyarország, ugye, de amikor választottam Magyarországot, annyira nem volt benne szerepel benne Ferenc atyának a gondolata, de később jöttem rá mégis.
2: Igen, hát azt mondhatnánk, hogy tudjuk jól, mi keresztények, hogy semmit sincs véletlenül, de ennek van valami oka. Rátérve havi témánkra, egy nagyon szép mondattal indul a, pontosabban egy idézettel, nagyon szép idézettel indul a cikk, Szent Arnold Jensentől atyától, az örömhív továbbadása a szeretet legnagyobb foka. Hogyan is kell ezt egészen pontosan értelmezni? Mit jelent ez?
3: Igen, mert az örömhír továbbadás azt jelenti, hogy az örömhír, ami bennem van, valójában nem tudok tartani magamban. És akkor tovább kell adnom, ez igazából a szeretetnek a kifejezése. Onnan lehet látni például Szűz Mária, amikor Gábor angyaltól kapta ezt az örömhírt, ugye jó hírt, nem tudta ugye tartani magában, azonnal útra kell, ugye oda ment például Szent Erzsébethez, ugye keresztelő Szent Jánosnak az anyukához segíteni. Vagy két emmausi tanítvány, ugye, amikor láttak ugye az Úr Jézus a kenyértörésben, éjszaka volt, de azonnal abba hagytak minden, visszatértek Jeruzsálembe. Ez az öröm, ami bennük van, ilyen tovább akarnak adni, és igazából ez a szeretetnek, ugye ez a legmagasabb fokának mondjuk, mert nem tudunk tartani bennünk ezt az igazi örömhírt, amit kaptunk, tovább kell adni.
2: És sajnos ez az, amiről gyakran elfeledkezünk már a mai világban, hogy nekünk ez a missziós küldetésünk, és sajnos ezt sokszor elfelejtjük megtenni, és gyakorolni ezt a örömhír továbbadását. A cikk utolsó mondata is nagyon tanulságos. A misszióról zárja, ugye át arról szól az egész cikk a gondolatait, és a záró mondat így szól, a kérdés nem az, hogy szükségünk van-e rá, tehát a misszióra, hanem az, hogy felismerjük-e, mi magunk is részesei vagyunk ennek az isteni küldetésnek. Tehát a misszió az nem csak egy feladat, nem csak egy olyan dolog, amit úgymond elvár tőlünk az Isten, meg ránk bízott az Isten, hanem mi benne vagyunk, ennek része vagyunk, részesei vagyunk, és ugye részeseinek lenni valami, tehát egy feladatot végrehajtani, az lehet szép és nemes izé, de benne lenni, benne élni, részesének lenni, hát igazán az a legszebb és a legjobb dolog. Mit gondol erről Francis atya?
3: Igen, pontosan. Igazából ugye az történelem folyamán változott mindig a missziónak az értelmezése. Volt olyan időszak, amikor azt gondolták, hogy csak egy külön hivatás, ez a missziós hivatás. Azok a papok, misszionárisok, akik mentek külföldre vagy messzire kiirdetni, ahogy hívják az evangéliumot. De ha visszatérünk az összegyházban, igazából mindenkinek a feladata volt. És most újra visszatérünk erre, hogy nem a hivatásunk által vagyunk misszionárisok, hanem a keresztelés által. Minden megkeresztelt ember, egy misszionárius, akár egy kis baba is, az, hogy ő meg lett keresztelve, és olyan vidáman mosolyogva, ez is már egy misszió örömhír továbbadása másoknak. Ez nem egy külön feladat, hanem minden keresztény embernek a feladata. Benne vagyunk, szóval nem tudunk elválni tőle, amikor azt mondjuk, hogy igen, meg vagyok keresztelve, de nem vagyok misszionárius, de az vagy, mivel Krisztusnak a jele a keresztelés által már homlokunkon van, bárhova megyünk igazából, akarva, nem akarva, és ott vagyunk. Jelenletünkkel, szavainkkal, csorgalatainkkal,
2: Akkor igazán nem is annyira jó szó ez rá, hogy feladat, mert ugye egy babának nem is adhatok feladatot, meg ő nem is érti ezt, mert maga a léte, ami sugározza ezt a mosolya, ezt a missziós küldetést, tehát tulajdonképpen azt is mondanám, hogy a misszió a lételemünk.
3: Szerintem ez a legjobb, igen, kifejezés arra, hogy misszionárisok vagyunk, nem a feladatunk a misszió, hanem azok vagyunk. És akkor tényleg a jelenlétünkkel nem csinálunk semmit. Mondom konkrét példát. Például mi Verbiták itt vagyunk Magyarországon, és különböző országokból származunk, amikor csak állunk meg, nem szólalunk meg, például általában ilyen missziós hétvégéket szoktunk végezni egy adott plébányán, csak ott állunk, már az emberek látják a világegyházt, meg nem szólalunk meg, de mivel ilyen különböző országból ilyen származtunk, és akkor csak ott állunk az emberek előtt, a létezésünk már egy tanúságtétel, vagyis egy képet ad, hogy a világegyház itt van köztünk, vagyis a világegyház részei vagyunk, tagjai vagyunk.
2: Igen, hogyha az olvasók megnézik a magazinunk címlapját, akkor ez a csoportkép, ami rajta van itt a Verbita atyákról, ez nagyon jól illusztrálja ezt, tehát egy nagyon találó kép ebből a szempontból, mert ezzel látszik, hogy így a különböző karakterekből, hogy valószínűleg a világ sok részéről jöttek ezek az atyák ide hozzánk, és ez egy nagyon szép és nagyon jó. Térjünk vissza viszont most egy kicsit a missziónak az nem is azt mondom, hogy eredeti megfogalmazásához, hanem ami úgy meggyökeresedett az emberek gondolkodásában, különösen a történelmi idők alatt, egy hosszú évszázadok alatt, hogy meggyökeresedett az emberek gondolkodásában. És az elmúlt évszázadok történelméből nagyon sok negatív dolog is a misszióhoz kötődik. Tehát az, hogy ugye Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, Észak-Amerikába is, de főleg Dél- és Közép-Európába, ugye a spanyolok, portugálok, akik hódítottak, ugye ott a misszionáriusok nem mindig pozitív szerepet töltöttek be. Mi siklott félre akkor ott?
3: Valójában igazából minden misszionárius akármikor is meggyőződésből indulnak el. De mindig azt mondta, hogy jó szándék nem elég. Jó szándék nem elég. Azt akarnak, hogy minél több ember ugye üdvözöljön. A hogyan ezt különböző, ugye emberi, nem csak gyárosságból igazából, meggyőződéséből azt gondolta, hogy például amikor Dél-Amerikában mentek, ami itt minden rossz, akkor át kell terelni valami kereszténységgel. És ami miatt nagyon sok botrányt mondhatunk, vagy sok ilyen rossz megközelítés is történt akkor. De igazából ők meggyőződésből mentek oda jó szándékból. De misszióban jó szándék nem elég. Kell tanulni, azért mostanában már azt mondták, hogy a misszió ez két irányú, vagyis párbeszéd, dialógus. Mert először, amikor én jöttem Magyarországra, nekem hallgatni kell, figyelnem kell, tanulnom kell ugye a helyi kultúrát, nyelven, mindent, csak utána tudok felszólalni. És így nagyon alaszattal kell járni. Innen indult 60-as években egy Szabó Imre verbitátja Papua Új-Guineába. Ő mesélte azt, hogy egy évig csak marad egy faluba, vagy egy törzsnél, nem szólalt meg, csak figyelt. Egy év után akkor az emberek jöttek, azt mondták, hogy általában az emberek, idegen emberek jönnek, mennek,

0: Pontosan, pontosan. És nagyon sokszor, mint egy képkeret, ugye, megyünk valamelyik kultúrához, és van nekünk keretünk, a kultúránknak kerete. Ezzel próbálunk az új kultúrát mérni. De nagyon sokszor ez a keret, ez oda nem illik. A saját keretével kell mérni, hogy látni, hogy akkor meg tudunk érteni. Megérteni, hogy ja, akkor itt kicsit másképpen, nem ugyanúgy, mint az én kultúrámból. Tényleg ezt a tanulással jár, türelemmel jár, idő kell hozzá.
1: Mikor és mitől változott meg ez a történelem során jó irányba? Mikor ismerték föl, hogy nem ez a misszió lényege, hogy ottan erőszakkal, korbáccsal térítem kereszténységre, úgymond kereszténységre a ottani beős lakosokat, hanem de hittel és példamutatással, és őket megismerve, hiszen az egyház nagyon sokszor a helyi kultúrát, népszokásokat befogadja, és magán részesévé teszi a egyházi világnak. Volt itt nálunk egy atya, illetve hát papnövendékként jött Gánából, nálunk, hát most a nálunk alatt Őrbottyánt és Veres egyházat értem, mert én ott lakom, és onnan jöttem, és ott teljesített szolgálatot, ott szentelték fel diakónussá, utána ott szentelték fel papnak is, és hát ő tartott nekünk egy ilyen diavetítéses előadást, hogy náluk hogy megy egy mise, egy ilyen 3-4 órás egész napos népünnepély az egész zenével, tánccal, meg minden. Tehát egy kicsit nagyon más, mint nálunk Magyarországon egy mise, és hát annyi vicces dolgot mondott, hogy tulajdonképpen itt a fiatal pap vezetésével hát végig nevettük, majdnem azt mondtam, hogy végigröhögtük, csak nem akartam a rádióban ilyen csúnyát mondani. Tehát végig nevettük az egész előadását, és nagyon sokat, hogy az ottani szokásokat az egyház hogy tudta befogadni a magáévát és beépíteni, akár a szentmisébe is.
0: Igen, igazából ugye ez közmondás, ugye ez az Ecclesia Semper Reformanda, ugye az egyház mindig megújul. Igazából elég korán látták már, hogy mielőtt elmegyünk misszióba, akkor tanulnunk kell például antropológiát, ugye, hogy legalább a Verbitáknál mindig így volt, antropológia, szociológia, nyelvet, és akkor közben, amikor ott vannak az emberek, látják, hogy azért van szépség ebbe a kultúrában. Csak talán ők másképpen fogalmaznak azt, amit mi is ugyanaz fogalmazunk. És igazából, amikor megyünk egy új helyre, nem teljesen nullából lehet kezdeni, hanem van, ami már létező. Mondjunk például az én kultúrámban, amikor ugye Indonéziából származom, oda érkeztek a misszionárisok, van már létező például koncepció, hogy van élet, ugye halál után. Ez már jó kapu annak, hogy lehet az örök életről beszélni. Ők nem úgy fogalmaztak, ennyit fogalmaztak, hogy van élet, hogy ezt a kapcsolat van az, ugye, az élők és a halottak között. Ez már egy ugye belépés. Ez elég korán, ugye, amikor ott megjelent a misszionárisok, akkor felfedezték ezek az, ugye, a jó szokások, ha így lehet mondani, akkor tudnak pár húzamot nézni, és akkor látszák, hogy azért ez hasonlít. Utána lehet már belemenni, és akkor így ez a gondolata, hogyan megközelíteni a missziót, és változik. Van egy sziget például, Floresen, Halmahera-nak hívnak, és akkor ott a bálnát az egész világon csak ott lehet vadászni. Miért? Mert ők nem komerciális dolgok motivációból mennek érte, hanem ebből élnek, mert ugye tengerpartnál élnek az emberek Halmahera-ban, és akkor 6 havonta csak egyszer mennek vadászni. Egyet vadásznak, és akkor az egész falu ebből fog élni 6 hónapig, fél évig. Ez mindig van szertartás előtte, mint egy háborúba küldenek a fiatalokat. Régen úgy volt, hogy a helyi szokás szerint küldtek, ugye a fiatalok vadászni, az egész falu benne van, dolgosnak, készülnek rá, és utána elküldtek mind háborúra. Most már például szentelt vízzel, ugye ez imával küldték őket. Szóval helyi szokás, de utána érkezik a kereszténység, akkor inkulturációnak mondjuk, ugye, és akkor ez már most keresztény, hogy hívják kell, szertartással indítanak, vagy imával.

0: ugyanak, ugyanazt a kultúr szokás.
1: Ugyanígy a címlapcikkünkben szerepel Francis atyától, hogy ugye úgy fogalmazott, hogy megfordult a papoknál a misszióba menők iránya, tulajdonképpen gyümölcsénként tekint erre a dologra Francis atya, és mi nekünk is arra kell tekinteni, hogy ugye míg régen Európából mentek a világ minden tájára a misszionáriusok, ugye a kereszténységet terjeszteni, jól, rosszul, erről az előbb ejtettünk szót. Ma viszont az van, hogy ide jönnek Európába és Magyarországra is, mert hát szomorú kimondani, de mintha itt elfogytak volna a papok, tehát most már nekünk nagy szükségünk van a misszionárius papokra, tehát megfordult ez az irány. Mitől történt ez meg? Mi az, ami ezt kiváltotta, hogy...
0: Igazából másképpen is lehet fogalmazni, hogy Isten mindig nagy képben gondolkodik. Mi csak ugye a kicsiben gondolkodunk, hogy ilyen, akkor nagyon sok misszionárius indult innen, és akkor most már kevés van, és lám most már jönnek onnan. De igazából meggyőződöm az, Isten tervében ez benne van. Benne van. Ő napképpen látja, hogy mindig mondtam itt Magyarországon, hogy nektek köszönhetően, hogy itt vagyunk, mert annak idején a magyar emberek ilyen nagy lelkűen odaadtak a fiúkat, lányukat, mint misszionárius vagy apátyák, és elküldtek, elengedtek őket misszióba, hogy majd 50 év múlva, 60 év múlva kapnak vissza. Szóval annak a gyümölcsét, ugye, amit bele is írtam a cikkben, hogy igazából minden Isten tervében van. Hogy valamikor ott gyengé volt a kereszténység, vagy egyáltalán nem ismernek Krisztus, azért oda mennek innen a misszionárius. Most fordítva van, ott virágzik az egyház, és akkor már ez a kereszténységnek a szépsége, hogy segítünk egymást, hogy Krisztusban testvérek vagyunk, bárhol vagyunk a világban. Azért például itt Magyarországon, amikor keresztelés van, mindig mondom neki, hogy ez nem családi esemény, hanem egy gyerek kilép a család, szűk családból, akkor ő világegyháznak a tagja lett. Azt jelenti, hogy eddig talán csak egy testvére van, most már 1,5 milliárd testvére van az egész világon. Bárhova megy ez a gyerek mostantól a világban, belép a templomba, mindenki a testvérei Krisztusban.
1: Az első magyar misszionárius, tulajdonképpen mondhatnám a cikk alapján, hogy a cikk szerint az első magyar missziós Szent István volt tulajdonképpen, ahogy a Francis atya utal rá. István is úgy érezte, úgy hiszen a kereszténységet meghonosította és terjesztette Magyarországon. István is így érezhette, hogy ő itt missziós tevékenységet lát el, vagy hát csúnyán fogalmazok, vagy ő inkább egy ilyen praktikus politikai döntésként tette ezt a dolgot. Tehát valóban mondhatjuk, hogy ő misszió küldetéssel, misszionáriusként terjesztette Magyarországon kereszténységet, vagy tudom, nehéz ezt megmondani, hogy 1000 évvel ezelőtt mit akart egy ember, de hogy gondoljunk most erre? Hogy ítéljük ezt meg?
0: Igen, valóban ugye nem lehet tudni, viszont azt mondanám, hogy mindenkettő szerintem, mindenkettő, mert a misszió igazából Istentől származik, az mostanában sokat beszélünk arról, hogy missio dei, szóval a misszió isteni, mi csak csatlakozunk hozzá, vagy eszközök vagyunk, vagy tanítványok vagyunk. Szerintem Szent István ilyen szempontból ő is, annak a missziódeinek része volt, akár emberi vagy praktikus szempontjából gondolt akkor is, de benne van ugye a Szentléleknek az indítatása, ami lehet, hogy ő nem tudja, hogy utána mi lett belőle. Például Janssen-szer alapító atyánk szerintem, amikor elindította a missziós kongregációt, nem gondolta arra, hogy 2005-ben egy indonész misszionárius fog Magyarországra jönni például. Ezek nem volt benne, de az Isten már tudta, már benne van a térben. Merem mondani, hogy Szent Istvánban is minden kettő volt benne. Volt ilyen missziós irány gondolat, de volt ilyen praktikus gondolat is benne.
1: A cégben az is szerepel, hogy ugye volt nekünk itt magyaroknak Magyarországon, meg a környező államokban egy sötét korszak, ugye a kommunizmus korszak, ami vagy 4 évtizedig tartott, És hát erről is van egy szép mondat, nem a kommunizmusról, hanem ebből a korból, az, hogy ugye akkor pusztítás volt, tehát az egy papokat börtönbe zártak, meg is öltek, ugye üldözték a vallást, tiltották a vallást, sokan csak titokba jártak templomba, titokba keresztelték meg a gyerekeket, és van egy szép mondat ezzel kapcsolatban a cikkben, hogy mégis, ami pusztításnak tűnt, Isten kezében magvetésé vált. Tehát, hogy Isten a negatív dolgokból is tud pozitívat csinálni. A dolgozatomban hasonló gondolatokról írtam, nem egyházi vonatkozásában, de hanem gondolkodás elméletről írtam, és az, hogy én ezt úgy hívtam el gondolkodás elméletről, ezt a részét, hogy negatív technika, mert ugye itt a negatív dologból pozitívumot tud csinálni. Mi missziósként képesek vagyunk erre, hogy mint ugye Isten misszionáriusa itt a Földön minden keresztény ember. Mi is képesek vagyunk arra, hogy a negatívok, vagy képesnek kéne lennünk arra, hogy a negatívokból pozitívat csináljunk, magot vessünk?
0: Valóban képesek vagyunk rá, arra vagyunk teremtve igazából. Szoktam mondani ilyen Bibliát idézni, hogy az ugye az Úr utcai kifürkezhetlenek. Ugye nem tudunk, hogy ebből, ami rosszból, például itt ez volt a szötét időszak kommunizmus. Nálunk Indonéziában például 70-es években már látták ott a kormány, hogy nem jó irányba megyünk, ha engedjünk tovább a misionáriusokat ide jönni, mert több keresztelés mind évről évre, mert jó iskolák vannak, jó kórházak vannak. Azért jött egy kormány rendelet, vagyis törvény igazából, hogy mostantól már nem lehet misionáriust kapni külföldről. És akkor hát panikba esünk, hogy mi lesz velünk. És ebből, hogy már nem lehet misionáriusokat ugye kapni külföldről, úgy robbant, mint egy bomba hivatás Indonéziában, hogy onnantól fogva az állam már nem tud mit kezdeni vele, minden nekünk. Pedig meglepetés volt, hogy nem gondoltunk volna. Azt gondoltunk, hogy már végünk van, mert már nem lehet misionáriusokat kapni, akkor mi lesz velünk? Onnantól fogva úgy robbant.
1: Olyan sokan jelentkeznek a hivatásra, hogy a helyiek közül.
0: Igen, például ahol tanultam filozófiát, a szeminárium, ugye a Floresen Ledelőróban, ott most is kb. Ilyen 300-500 kispap tanul. Uh-huh. Egy olyan országban, ahol legtöbbségük ugye a muzulmánok.
1: Igen.
0: Ez kifülkezhetetlen az Úr utcai, ugye? Ez nem...
1: Igen. Erre nem is gondoltam ténylegesen. Azt lehet mondani, hogy mindenkorban, minden élethelyzetben van missziós küldetésünk. És most utalva előzőekben elhangzottakra is, hogy a mai Magyarországon, mai Európában, ami ugye tudjuk, hogy nagyon sok negatív folyamat, nagyon sok olyan dolog zajlik, ami nekünk keresztényeknek nem igazán tetszik, sőt félünk tőle, megijedünk tőle. A mai Magyarországon, a mai Európában mi lehet a mi igazi missziós küldetésünk?
0: Ugyanaz szerintem, mint akkor is, tanúságtétel. Tanúságtétel azt jelenti, hogy életünkkel, akár szavainkkal is tanúságot tenni az örömhírről. Ugye a legrövidebb tanúságtétel lehet látni, amikor ugye a feltámadás pont most húsvét időszakban vagyunk, hogy mindig csak azt mondta, Mária Magdolna azt mondta, hogy láttam az Urat. Vagy két tanítványja, Emmaus tanítványa, láttunk az Urat. Vagy többi tanítványok mondtak Tomásnak, láttunk az Urat. Erről tanúságot tenni a saját tapasztalatunkból, akár közösségi tapasztalatunkból, hogy láttunk az Urat. Konkrétan másképpen lehet fogalmazni, hogy régen egy földrajziról volt a misszió, hogy oda megyünk, ahol nincs kereszténység, Ázsiában, Afrikában. Most már arról beszélünk, hogy egzisztenciális, vagy élethelyzeti misszió. Szóval nem területi misszió, nem földrajzi, hanem egzisztenciális. Azt mondta Ferenc pápa, hogy ad vulnera. Azt jelenti, hogy oda megyünk, ahova szükség van segítségünkre, a szegények perifériában élő emberek. Szerintem itt például Európában nagyon sok magányos ember van. És szükségük van egy élő közösséghez. Ha keresztény közösségek, olyan élő közösségek, befogadó közösségek lennének, akkor már valamit tudunk adni a társadalomnak. Mert mostanában már mindenki, nem mindenki, hanem sok magányos ember, aki én központú, ugye, én vagyok a fontos, akkor mindenki más Isten is körülöttem forog. De vissza kell tenni, hogy nem, Isten a közepén, mi vagyunk, aki körülötte forgunk, és akkor onnan már igazából helyre jönnénk.
1: Hát reméljük, hogy ez sikerül, és sikerül megfelelnünk ezeknek a nehéz kihívásoknak, de igazából az is lehet, hogy nem is olyan nehéz kihívások ezek, mert hiszen csak azt kell tennünk, amit Jézus is elvált tőlünk, hogy önmagunkat adjuk. És ha önmagunkat adjuk, akkor azzal, és valóban hiteles keresztényként tudjuk élni az életünket, és önmagunkat adjuk, és csak ezen a példán keresztül mutatjuk a többieknek, akkor már lehet, hogy valamennyire teljesítettük is a missziós küldetésünket.
0: Igen, pontosan ugye Jézus is ugye azt mondta, ez egyetlen parancs, hogy szeressétek egymást, ugye. És akkor vonzó volt az elején a kereszténység, mert látszák, hogy mennyire szeretik egymást. Szeretetben élni. Kezdjünk a családdal.
1: Arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát, hogy ez legyen az ismertetőjel, hogy szeretjük a másikat, mert ugye azért az a zsidók között az nem teljesen általános volt abban a korban. Most nem akarok hitvédát megbírálni őket, de abban a korban, hogy a történelmi korban, ugye írástudóknál, farizeusoknál nem feltétlenül ez a magatartás volt a általános és elfogadott. Nagyon szépen köszönöm Francis atyának értékes gondolatait, és hogy eljött hozzánk a stúdióba, remélem találkozunk még vele máskor is itten. A hallgatóknak további jó rádiózást kívánok.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és én is kívánom a hallgatóknak, hogy a Szentlélek bátorítsa őket, hogy tényleg a szeretetben élni, tanúságot tenni. A szöröm hírról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: Rabócki József Sándor beszélgetését hallották a misszióról magunk Franciscus Xaverius atyával.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
6: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő hitünk és életünk, illetve a 14 órai, a Nap Evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 100 000 légből kapott verssel ünnepelte meg Barcelona a demokrácia 50. évfordulóját, 10 nappal a pápa látogatás után. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizzaballa Jeruzsálemi Latin és 3. Teofilosz görög pátriáka. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Jönnek a részletek a hírszerkesztők Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa júniusi spanyolországi körútjának "Emeljétek fel szemeteket" mottója Krisztusnak tanítványait buzdító szavait idézi. A Szent Atya 6 napon át járta körbe a témát, majd így zárta látogatását. Tanuljunk meg Jézustól Isten szemével, szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel nézni fele barátunkra. 10 nappal a pápai "Emeljétek fel szemeteket" felszólítás után Barcelona gótikus negyede felett 100 000 vers hullott alá az égből a demokrácia 50. évfordulójának ünneplésére, írja az aleteia.org. Az 1938-as polgárháború bombázásai által leginkább sújtott Plakánova téren összegyűlt tömeg felemelt karokkal fogadta a könnyezőkre spanyol és katalán nyelven nyomtatott szabadságról szóló verseket. Az akciót a 2000-es évek óta városokat versekkel bombázó Casa Grande chilei kollektíva álmodta meg. Barcelona a sorozat 10. városa. Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és 3. Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!

0: lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Dicsőség a Jézus Krisztus! A 13. hétfői vasárnapon az ünnepi mise szeretett színét Szent Pál apostolnak római apostol leveléből veszik. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkereszteltetünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére föltámadt a halálból, hogy mi is úgy életre kerüljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus föltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem maradt többé rajta. Halálával egyszer is mindenkorra meghaltott minden, de életével Istennek élve. Úgy tekintsetek tehát magatokra, mint akik meghaltottak a minden, és most a Istennek éltek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten ígéje. A Szent Evangélium Szent Máté könyvéből való. Valójában kötetlenség annak a evangéliumi szakasznak, amit a múlt vasárnap olvastuk a Szentmisében, Jézus az apostolokat elküldi, hogy tanítsanak önállóan, most már a csődben önállóan, kertességgel elindulnak, és Jézustól függetlenül falvokban tanítani fognak majd. Ennek a áldó útravicsákú beszélnek másik szakaszán olvassuk most a vasárnapi evangéliumként. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, az apját, hogy anyját jobban szereti, mint engem, nem lehet hozzá. Aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem lehet hozzá. Aki naptalája életét elveszíti azt, de aki életem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki idegen befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a profétát, mert proféta, az a proféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. Szóval csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek enyhének. Azért, mert a én tanítványom bizony mondom nektek, nem lehetek utalma. Ezek az evangéliumi tények. Kedves testvéreim, nem egészen ott nélkül olvastad el a szentmise szeretetszkéjét is. Érdemes először onnan megállnunk néhány percre. Szent Pál ír a rómaiakhoz. Mi, akik Jézus Krisztusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. De a mi életünkben a keresztség általában a gyermekkorunk esetében, és a megkeresztel nem is tudja, hogy velem történik, szüleink, keresztjeink és családismerősök, rokonok kiveszik körül, és gyermekként tűzi, történik vele, amit ilyenkor az egyház tesz a megkeresztelkedővel. És mi is a keresztség az, hogy lehetni keresztítve a gyermekek a gondokát, és imádkozunk érte, és elmondunk bizony szavakat, melyeket ő természetesen nem is érti. hitben, hogy ez a keresztül szertartás, ez az ő életét átalakítja, átformálja. Azt történik vele, hogy valaha azokban felmegyfordulban, saját elszállítanakból keresztelkedtek meg, hogy Jézus Krisztus helyet meghajlanak, Jézus Krisztus helyet van föltámadnak. Mi is így vagyunk, csak mi is már gyermekkorban keresztelkedtünk meg, szüleim akaratából. De ez a keresztség, ez nem csak egy mosakodás. Ugye a mi szertartásunkban nem hívta a gyerekek, unokák, valami emlékeztetőséget, tisztán megtisztítjuk kezdétől az arcát, megmosasztjuk el, kell megfőzni, és így tovább. A zsidó életében a fűzés többet lehet a tisztálkodásnál, halálát lehet, és a halálból való föltámadás. Aki a vízben megmerítkezik, az valamiképpen átadja magát, nem csak a víz tisztító hatalmának, hanem a halálnak is, mint a víz fordulsz. És akkor belőle föltámad, mint egy a Krisztusnak a szavára, hogy az Atyának a életével új életet éljen. A keresztség halál és feltámadás, vagy az, ami egyértékű átalakulás. Aki megkeresztelkedik, a kisgyermeket felvetél, az már él, de csak emberi életet él, földi perspektívával elindul élet, sigázik benne, vagy mozgál benne, virágítja benne. Ezt az életet odaadjuk azért, hogy Isten neki kegyelmét adható életet, amely már nem egyszerűen a földi élet kezdő akkordja, hanem nem ahol vezet be, hanem az örök életnek a perspektívája nyitja meg előttük. Meghalunk a föld, a világi élet számára, nem annak a kategóriára, hogy nem akarunk gondolkodni, hanem másfajta kategóriára, hogy magunkra eszélni, amikor az életünket ténylegesen végig, hanem a föld koordinátorrendszerében gondolkodunk, hanem az örökösségnek a megtörténtét élünk itt a világon is. Ennek kötelezőnek kell az ember, hogy megkeresztelkedik a maga akaratából a Földön, és a szüleinek a szeretetéből, hogyha gyermek, a kisgyermek, a papatunktól. Elfeledkeztünk Krisztussal együtt a halálból. Hát ő akkor teremtette halálból, amikor megkeresztelkedett jelképesen, valóságosan, amikor megkapta a keresztet, föltámad az örök életet, éjjel, és annak a dimenziónak a teljesítésbe az életen, emberi életet is. Felejelni eltemetkezik a halálból, hogy amit ő atomicsőségre föltámad a halálból, mi is új életre kerüljünk. Ez az új élet látszólag nem úgy a Földön föltődik tovább, de a dimenziója távolodik már mások, egészen mások. Mert nem földi érdeket, a sérülések, a valóciók vezetnek bele a félelmet, hanem ennek a öröki valósági távolodikban bontódik ki az életünk, és annak a szempontjai szerint alakulnak a döntéseink is. Itt ezzel a Földön úgy élünk, mintha nem itt rendeztünk be, hogy nem ezt az itt tartott életünk tartjuk, az életünk igazán megoldásnak a feladatának, hanem az öröki valóság mérhetetlen élünk már most is. A Krisztussal meghaltunk, hiszen hogy lehet élni is fogunk. A Krisztussal támadó halálból többé nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta. Tehát nem fogunk meghalni rajta mi sem úgy, hogy a földi életünk pusztulásában egész életünk oda legyen. A földi életünk világából kilépünk, és az életünk beteljesedik, folytatódik az örökké valóságra. Halálat lesz mindenkor, meghalod a bűnnek. Jézusnak nem kellett meghalni a bűn számára, nem a bűnös, de mi meghalunk a bűnnek, amikor megkeresztetünk, örökkörünk innen, gyermekkorunk, saját magunkat elkezdeni bűnnek, a felelőtlenek eszkedünk, és az életünkkel mostantól fogva Istennek kérünk. Úgy tekintsétek rá magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek kértek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Na most innen lépünk át, ahogy az evangélium szövegét is megértsük. Jézus az apostolokat egy bocsánat el, egy körülötte tettek hihetők az ő tanításnak, kérdésre fordultak át mindenki egyébként ugye, hogy elindul a tettesével, röviden utatott ezt, hogy önállóan hirdessék a felállítás, hirdessék Isten szeretetét, amelyet örök életre hív bennünket. Arra teremtve, hogy az ő örök életének a részességeként. És akkor azt mondja, hogy az apostolok mondja, akik elindulnak, hogy az életüket rátegyék tényre, tehát emlági életüket is ennek az örök életnek a szolgálatára. De ennek a perspektívája megnyissák a világ előtt az emberek előtt. Jézusnak a szabad nyomán az ő igényületésének a folytatóként. Hát ez azt jelenti, hogy a földi életünknek a keretek közül ki kell lépni. Ott a apunkat, anyunkat. Aki apjától jönnek, jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzá. Aki nem veszi fel a keresztét, itt a földön kereszt járvannak, aki az örök élet reményének él, és annak az örökét hirdeti. Fel kell venni a keresztét itt a földön. Nem követ engem, ha nem méltó hozzá. Aki megtalálja életét itt a Földön, találva a házatot, azt mondja, eljön, hát elég nekem, én így úrjeztem volna. Találva a feladatot, mint azt mondja, hogy betölt a szívre, a másik is kíván, ezzel töltöm az életet, amit élek. Nem. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. Nem a Földön veszik el, megtalál, azt elveszíti az egyet a Földön, rövid. Ha az örök életet elveszíti, amelyik a vonzási emlékenysének életében, mert ő jól érzi magát a földére, szűkös, elfelelően bűnös, de nagyon korlátott lehetőségek között. Aki megtalálja az életét, az igazából elveszíti az igazi életét. De aki értelme elveszíti az életét, az megtalálja. Azért, mert engem megszeretett, azért, mert az általam meghirdetett örök hívjuk az evangéliumot, vonzónak érzik, hogy Isten szeret személyesen számunkra, magához hív, magának kerülve, és nem mondom, földi, bármi szép, bármi érdekes kapcsolatot, örömet szeretnek nekünk. Kiemelt közünk és meghív, szolgálatot, a szeretetet, megnyitottan, állatot, aki megtalálja életét, elveszíti azt, aki elveszíti értem az életét, megtalálja. Csak a rostán is az apostolónak a utasítás, hanem elmondja, hogy a fognak az emberek között kapcsolatokat találni. Aki titeket befogad, engem fogad be. Nem lesz a földön házuk megbízható, hogy annyira menjen a földre dolgok nagyon biztonság. Az, ami annyira megbízható, kerek, nem szigorúja, hanem földi szempontból nézve, olyan vámonyagú idegenekként élnek a világban. De akinek megtetszik az ő életetésük, az ő személyiségük, hogy befogadják őket, amíg itt vannak a városban, eredet nála szállások, főzünk meg, szívesen látunk, örülünk, hogy megteszhetünk a hajlékunkat. Hát akkor, aki befogad titeket, engem befogad be. Aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött, az Atyát. Aki ezt különös módon tárgyítja a világban élő embereket, a látóhatárát, kiemel között ilyen különös küldötteket, amikor visszaküldjük, hogy ne e világ polgáraként, hanem az örök élet reményünknek a tanulmunkén éljenek, járnak, éljenek itt a Földön. Hát, aki engem fogod be, aki az asszonyra be, aki ennek küldött. És aki befogadja a profétát, mert proféta, az a proféta jutalmát kapja. Ugye milyen szép lesz, nem lesz mindenki proféta, de aki a profétát szívesen látja a hajlékába, az életének a kockázatokba együtt a beszélni, messze nem követni. A különös ígéretében meg távolatotó otthonnak lenni, az a proféta jutalmát Jézusnak. Aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. És ha van csak egy pohár kis vizet adod is, a legkisebb egyének, azért, mert az én tanítvány az, bizonyosan neked nem marad egy olyan jutalmat. Különös véletlen van, hogy ezeket a dolgokat kétezer évre adottál, hogy én is elhozza őket. A papnak a szerzetesi helyzet a világban különösen alakult. Azért nem bűnös módon, mert önképpen ezt sokkal, a papok számára is igyekezett itt a földös egyház viszonylag biztonságos életviszonylag teremteni, hogy a szerzetesi földet kaptak. Megbüntették, meg is trágyázták, bárkáltottak benne. Egészen úgy tesztik elére, úgy tesztik elére magukat, mint őknek a megszer szolgálat versenyt Isten szeretetével a Földet megmunkálják, és termékenyek ezt is tovább. Emberek számára is tanításon, hogy a gazdálkodnak. Nem lehet tüntetési. És ez a földi tevékenység az egyháztatilás során sokszor meg is árnyékolt a papoknak szerzetesnek a munkálkodását is. Nem a bűnök köz, de egyvilági életértékek felemelkedő, nagy lelkű, de mégis odaadó szolgálatok közt tehet el az életet jó része. Ahelyett, hogy evangéliumot ebben a figyelmességben kritikálták volna. Hát kellett kommunista világéről egy nehézség rászakadnak, amik a papot, a szerzetes, ebből a földi biztonságos rendőrt kaszították, kiszakították. Ennek a lehetőségét megszüntetni körülöttek. Aztán ez az idő egyházműködés minden elmúlt, de most újra körülvesz minket a földi biztonságnak sok ígérete, egy gazdag világ lehetőségét megsosztódó emberi elváltó fény, meg játék, meg szépség az körül. Nem csak bűnök csánatják az ember, hanem a földnek ez a kaptunak tudjava is. Ezek között kell szerzeteseknek is, papoknak is, az apostolok utódainak is megelelni azt a belső figyelmességet, amire Jézus a tizenkettőt hívta. És azután azoknak a papokhoz fordulnak, kell megmondanak okosan, ügyesen, bármilyen. És ezt a figyelmességet megvitelni bennük, tisztelni bennük. Maguk is érezzük azt, hogy az életünknek ez az igazi tanúságtevő értéke, hogy a szavakon túl az életi tanúságára tartanak. És aztán ebben a földi érdekek között folyó hajszában, amiben a világ életet megint, ebben ennek a végtelenül túló perspektívának rajelmét kapcsolat szólnak az emberekhez, nem üres szavakban, hanem egyszerű, sokszor hihetetlen beszélő mondatokkal, és akkor nem is szavakkal, hanem jelenlétük meg a derékével. Ezekre gondolunk, és imádkozunk Jézushoz, hogy a 21. századnak, a harmadik évezetnek a megváltozó világában is tegye, amit akkor elkezdett, folytassa nagy leleménnyel, szemelje ki magának embereket, akit apostolútként, vagy apu szerzetes életre vállalhatva, hogy örökké valóság reményének a korpus végeztek, nem csak a szavukban, hanem az életükkel is. És azután álljanak az egyszerűen a működését is, hogy a világ kínálatának a gyarapodások között, az emberek között, ennek az örökké valóságnak a biztató és csodálatot elményét tudjuk hirdetni, és nem vitatkozva, hanem valami nagy, belső, odaadó biztonságra és örömmel vállalnak közben az emberek álljuk nehézségeket, gondokat, csalódásokat is. Valahogy pont ezt az adok közt is tudunk, vagy tudom az Isten emberre, de Istenhez tudni, és helyt állni, és nem meglepődni, nem meghallgatni másra. Ez a nagy tanúságtörő két hétvel, annak a igazságnak a elemességéről, amelyet Krisztus hozott. Ezért már új napon apok számára, egyház egész számára, és önmagunk egymás számára is. Utána következő nemzedéket életvég is, hogy Jézus szándékai elvesznek a fölvidék zajában, meg körülvesz minket. Amen.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
6: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, hallgass minket.
6: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass meg minket.
6: Krisztus, hallgass meg minket.
5: Mennyei Atya Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Megváltó Fiú Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Lélek Úristen,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Háromság Egy Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szentséges Szűz Mária,
6: könyörögj érettünk.
5: Istennek Szent Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Szüzek Szent Szüze,
6: könyörögj érettünk.
5: Krisztus Szent Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Egyházunk Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Isteni Kegyelem Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Tisztaságos Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szeplőtelen Szűz Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Sérelem nélkül való Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szűz Világ Szent Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szeretetlen méltó Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Csodálatos Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Jó Tanács Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Teremtőnk Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Üdvözítőnk Anya,

0: Ajt a tusságnak jeles edénye,
1: könyörög életünk,
0: titkos értelmű rózsa,
1: könyörög életünk,
0: Dávid király tornya,
1: könyörög életünk,
0: elefántcsontorony,
1: könyörög életünk,
0: Mária aranyház,
1: könyörög életünk,
0: Finnek szent szekrénye,
1: könyörög életünk,
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög életünk,
0: Hajnali szép csillag.

0: hittünk,
1: szomorúja, vigasztalója,
0: könyörög érettünk,
1: keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk,
1: angyalok királynője,
0: könyörög érettünk,
1: pátriárkák királynője,
0: könyörög érettünk,
1: proféták királynője,
0: könyörög érettünk,
1: apostolok királynője,
0: könyörög érettünk,
1: vértanúk királynője,
0: könyörög érettünk,
1: ittvalló királynője,
0: könyörög érettünk,
1: Szüzek királynője,
0: könyörög érettünk,
1: minden szentek királynője,
0: könyörög érettünk,
1: a teledő bűn nélkül fogantatott királynő,
0: könyörög érettünk,
1: mennybe felvett királynő,
0: könyörög érettünk,
1: rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk,
1: családok királynője,
0: könyörög érettünk,
1: béke királynője,
0: könyörög érettünk,
1: magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk,
1: Isten báránya, terveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, terveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, terveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Imádkozzál éretünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvenjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolató gondolatait. Úgy hozta a sors, hogy a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár honlapján lévő önéletrajzomat át kellett néznem, egy-két kiegészítést tennem a meglévő adatokhoz. Ha már nekifogtam, végignéztem a múltamat. Eközben elidőztem egy bennem a régi időket felidéző funkciómnál. 1993-2010 a Magyar Történelmi Film Alapítvány, 2006-tól Magyar Történelmi Film Közalapítvány kuratóriumának titkára. Mintegy 18 esztendő az életemből. Közreműködés számos esetben nem könnyű helyzetekben a magyar történelmi dokumentumfilmek és történelmi játékfilmek megvalósításában. Ez a megvalósítás nem azt jelentette, hogy szereplője, szakértője, létrehozója lettem volna bármelyik alkotásnak is, hanem azt, hogy egy nagy létszámú, de általában szerény összegek felett rendelkező kuratórium tagjaként én is a döntéshozók egyike lehettem. Amikor az én is és a lehettem szavakat leírtam, tudtam, hogy azokról kell szólnom, nevesítve őket, akik mellett titkárkodhattam, és tanulhattam tőlük sokat filmről és történelemről, tisztességről, szakmai elhivatottságról és emberségről. Felidézve a neveket, a komoly vitákban egymásnak feszülő véleményeket, de a másik álláspontját tiszteletben tartó kuratőrműléseket ma is megállapíthatom, hogy jó volt együtt lenni velük. Ki hosszabb, ki rövidebb ideig tartott a kurátorok közé, de magam valamennyiükre tisztelettel és szeretettel emlékszem, úgy az élőkre, mint a már elhunytakra. Sára Sándor, Kósa Ferenc, Már Gyula, Macskási Kati, Tölgyesi Ági, Gulyás Gyula, Erdélyi János, Almási Tamás, Obersovszki Gyula, Pongrász Gergely, Varga János, Víg Károly, Pörös Géza, Hanák Gábor, Perjés Géza, Csorba Csaba, Erdmann Gyula, Péterfi András, Gál István, Izsák Lajos, Kövér György, Rajnerem János, Vészics Andrea. Bizonyára néhány név kiesett a fejemből, de a teljes kurátori lista a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárába lejött irategyüttesben megtalálható. Természetesen a felügyelőbizottság elnökéről és annak tagjairól sem feledkezhetem meg. János Károly, Holló József Ferenc és Romtis Ignác. Csapatban dolgoztunk, szerény díjazás mellett, de egy mindannyiunk számára fontos ügyért, a magyar történelmi dokumentum és játékfilmekért. Ma is azt állítom, érdemes volt. Közösen gondolkodnunk, a közös, az együtt gondolkodás, a vélemények tiszteleten alapuló ütköztetése, az eszmecsere valamennyiünk javát szolgálta. Jó lenne, ha ez napjainkban is így lenne.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap Evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: József Tischner, hogyan éljünk? Meghívás a létmód megváltoztatására. A hegyi beszédben felsorolt 8 boldogsággal Krisztus új korszakot nyit az ember morális érzékenységének történetében. A 8 boldogság nem tiltásokból és nem parancsokból áll. Nem úgy, mint egykor a 10 parancsolat, hanem a nyílt erkölcs felszólítása, amely az emberi létmód alapvetően

vető megváltoztatását sürgeti. Nem csupán tartalmára, de formájára nézve is különös felhívás ez. Nem mondja meg, minek kell történnie, és nem mondja meg, minek nem szabad megtörténnie. Nem mondja meg, mit kell tenni, és nem mondja meg, hogy mit nem szabad tenni, hanem arról beszél, ami valóban van. A felszólítás a mélyebb, igazabb, a látszatok rétege alatt húzódó valóságból fakad, amely mintha ellent mondana a valóságnak. Ez a valóság áldott. Mi hát ez a valóság? Jézus ezt mondja, ez a valóság az ember, aki elért egy különös létmód szélére vagy szintjére, aki szelíd, aki üldözés szenved az igazságért, aki lélekben szegény, aki béketlen él, aki tiszta szívű, és aki irgalmas. Az előttünk feltárt létmód a passzív és az aktív elemszintézise. Ebből eredően létmód. Ám ahhoz, hogy ez a fajta szintézis lehetővé váljon, meg kell jelennie egy szintetizáló tényezőnek, amely egyesíti magában a személyes és az alapvető értékeket. A hősiesség, a heroizmus fényét kell visszatükröznie. Ez az érték közelebbről még sincs meghatározva. Az embernek magának kell feltárnia. A nyolc boldogság nem tiltásokat, nem parancsokat, sem megteendő, sem soha meg nem tehető dolgokat tartalmaz. Mégis feltárja a járható utat. Hogyan lehetséges ez? Talán nem járunk el helytelenül, ha épp ehelyütt használjuk az ihlet szót. Ez a szó a művészi alkotás területéről származik. De a benne kifejezett tapasztalat kapcsolatban áll az értékekhez, ezen belül az etikai jóhoz való viszonyunkkal is. A művészi alkotás területén az ihlet a világ egy adott területének nyitottságát, vagy inkább megnyílását hozza magával. E területbe kell belépnie a teremtő művészi tettnek. Ez valóságos, bár sohasem teljes megismerése annak, ami még nincs, de ami mégis lehetséges. A megismerés felébreszti a cselekvésre váló vágyat. Egy pont közé összpontosítja az érzelmeket, az alkotóerők feszültségét idézi elő. Az, ami még nincs, úgy működik, mintha már volna. Működésének hatására megváltozik az, ami van. Mintha csak többé-kevésbé volna. A művészi alkotásban a lét igazsága a még nem létező lét oldalán van. Hasonlóképpen van ez az etika területén is. De itt maga az ember a mű, és az ember az alkotó. Miközben az ember jót teremt önmaga mellett, ő maga is formálódik. Mintha két része osztódna az ember, arra, aki látszólag, és arra, aki valójában létezik. A szerencsétlenek szenvedése a lét látszata. A lét törvénye, hogy áldottak a szenvedők. A szomorúak megvilaggasztaltatnak. A nyolc boldogság az emberi világ új területét tárja fel. Oly módon, akár az ihlet. Ennek köszönhetően ébredhet fel a lelki ismeretünk. És a nyolc boldogság, noha sem parancsot, sem tiltást nem tartalmaz, mégis egy különös mozgás forrása, amely akár az ihlet, annak megértése felé emeli a lelket, ami valóban van.
ezen az úton valósul meg az érték. Vizsgáljuk meg most közelebbről azt a létmódot, amelynek körvonalait a 8 boldogság igyekszik felvázolni. Mindenek előtt vegyük szemügyre a 8 boldogság által hordozott idő dimenzió tapasztalatát. A 8 boldogság feltárja előttünk a jelenünket és a jövőnket. Ma lélekben szegények vagyunk, szelídek, az igazságot szomjazók, irgalmasok, tiszta szívűek, békességben élők, éhezünk, üldöznek minket, és ma is boldogok vagyunk az üldöztetésben. De vár minket egy holnap. Holnap a szomorúak megvigasztaltatnak, az irgalmasoknak irgalmaznak, a szelideké lesz a föld. A boldogságok ideje a remény valódi ideje. Így hát az emberi létmód is, amelyet a 8 boldogság akar elénk tárni, reménnyel átitatott létmód. A 8 boldogság embere a reményre meghívott ember. A jövő dolgai túlnőnek a mai dolgok keserűségein. A mai dolgoknak a jövőbeliekben van értelmük. A végső dolgokhoz vezető utat alkotják. Ezért azok, akik erre az útra lépnek, boldogok.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apol Vilmos Főiskola. Egri Főegyház megyei papi találkozót tartottak Bélapát falván. Diakónus szentelést ünnepeltek Székesfehérváron. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa, a mikrofonnál Sebők Jászné Florentinát hallják. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2 fél éves értelemközpontú személyiség fejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiség fejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. A megújult bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját június 25-én, mely egyben a Főegyház megye papságának most véget ért lelki gyakorlatát zárta. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba, egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttek, hogy szeretetben együtt legyenek, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc Szemeretelepi Szent István Király templom plébánosa mondta, bíztatva az egybegyülteket, amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket. A szentmise végén a főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyház megye papságának odaadó szolgálatáért, köszöntötte a gyémánt, arany és ezüst miséjüket ünneplőket, megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Lukász Bernát Urik atyát. A Székesfehérvári Egyházmegyében ősi hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének napján tartják a pap és diakónus szenteléseket. Június 24-én a Szent István király Székesegyházban Spányi Antal, Székesfehérvári megyés püspök diakónussá szentelte Egyed Viktort az egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Martos Levente Balázs esztergomi budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora, a szeminárium elöljárói és tanárai, jubiláns papok és az egyházmegye számos papja. A diakónus szentelés szertartása a jelölt bemutatásával kezdődött. Szentbeszédében Spányi Antal püspök pedig a szerpap feladatáról és szolgálatáról szólt. A szentbeszéd után Egyed Viktor tanúságot tett szándéka tisztaságáról és komolyságáról, majd a felszentelt diakónus békecsúkot váltott a püspökkel, a papokkal és a diakónusokkal. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Mi csertesek Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikáért, magamért, az idős beteg édesanyáért, és mindazokért, akik jók hozzánk, hogy bírjuk ki ezt a nagy hőséget, és hogy a fiammal minél előtt legyen olyan időjárás, hogy tudjak találkozni. Kérem a drága jó Istent, a drága szüzenyet segítsenek ebben, és önökért is kérek imád a Mária Rádióért. Köszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus!
4: Dicsőítessék a Jézus Krisztus. Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Imád kérek szépen testvéremért, családtagjaiért, unokatestvérekért. Imád kérek szépen még a nyaralókért, a pedagógusokért is, meg a diákokért is, akik táboroznak, és kérek szépen imád mindkét Juditkáért. Köszönöm.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányométnek gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világbékéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket.
6: Én nagyon szépen megkérem az egész országot, hogy imádkozunk azokért a magyar állampolgárokért, akik nem akarják elfogadni ennek az országnak a törvényeit. Mindenféle, úgy Szent Pállal tudok hivatkozni, mindenféle haszontalanságra használják az idejüket, nem akarnak dolgozni, és a rendes, nyugdíjas, becsületes embereket zaklatják. Ezért kell imádkozni, mert nagyon el vannak szaporodva, nagyon sokan vannak, és nem akarják felvenni egy országnak a törvényeit. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Szaniszló Márta vagyok, és nagyon sokat kértem imát Önöktől a beteg Terike barátnőmért, aki rákos beteg, és azt szeretném mondani, hogy hála jó Istennek, egyre jobban van, egyre jobban erősödik, mindent megeszik, és ma teljesen véletlenül a szobatársánál volt egy katolikus pap, és a szobatársát meggyóntatta, áldoztatta, és együtt imádkoztak mi atyánkért, és üdvözlégy Máriát a Terikével együtt, és utána megkérdezte a pap, hogy Ön is katolikus? Igen. Akart gyóni és áldozni, és ő akart, és megcsinálta, és a jó Isten testét magához vette, és áldozott. Gyont is, és áldozott is, és ez olyan nagyon nagy csoda, hogy nagyon szépen köszönöm minden imájukat, mert a jó Isten működik, munkálkodik benne, és ez nagyon jó, és annyira örül mindenki, aki imádkozik érte, hogy el sem tudom mondani, és a jó Isten áldja meg mindannyiukat, jó erőben, egészségben, Isten áldása legyen Önökön. Nagyon szépen köszönünk mindent, nagyon örülünk. Megtörtént az első csoda, megtörtént, és a betegségéből is jobban van. Nagyon szépen köszönjük. Minden jót kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Minden jót. Köszönjük szépen mindenkinek, mindenkinek. Köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyjának. Szeretnék tovább is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelkiüdőért, lányom unokáim hétben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Magyar Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Hálából a Szűzanna tiszteletére a kapott és a kért kegyelmekért. Közös imád szeretnék kérni a mai napon, 5. hónapja, az Úr magához hívta az édesapámat ennek tiszteletére, és a szent angyalok, hogy öleljék őt át karjaikba, az Úr Jézus lábánál. Szeretettel gondolok rá, és tudom, hogy ott van vele, és jó helyen van. Közös imád érte kérném, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Az Úr népének erőssége, szabadulása és menedéke. Mentsd meg népedet, Uram, áld meg, és kormányozd mindörökké.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, megtemették, halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
7: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
7: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedésért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Irgalmathoz menekülök, jóságos Istenem, mert egyedül csak Te vagy jó. Ha nagy is nyomorúságom, és számtalan a hibám, bízom irgalmadban, mert Te vagy az irgalom Istene, és évszázadok óta nem lehetett halani, s ég s föld nem emlékezik arra, hogy egyetlen lélek is csalódott volna, aki bízott irgalmadban. Ó, könyörület Istene! Egyedül Te tudsz igazolni engem, s Te sohasem utasítasz vissza, a bánattal eltelve közeledem irgalmas szívedhez, aki a legnagyobb bűnösöket sem utasítottad el.

Jézus mondja, higgyetek az Istenben. Ha valaki nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

Így imádkozott Faustina nővér. Ó, keresztre feszített Jézus! Könyörgök, add nekem kegyelmed, hogy mindig, mindenhol és mindenben hűen teljesítsem atyád legszentebb akaratát. Ha pedig úgy adódna, hogy nehéz lenne teljesítenem Isten akaratát, szent sebeidből árasz erőt lelkembe, hogy ajkaim készségesen ismételhessék. Uram, legyen meg a te akaratod!

0: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a közdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
1: könyörög érettünk.
0: Szent Ráfál arkangyal,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarország védangyala,
1: könyörög érettünk.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
1: könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban,

0: temették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindegyben, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Az Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármint mond nektek, tegyétek meg. A lánc meg megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az

0: minket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk.

0: néhány neki bácsa Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: szívünket, mentsen minket a pokol tüzétől, vinta mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a

0: 2006-ban nemzeti zarándoklat keretében a magyar püspöki kar és a határon túli püspökök jelenlétében Erdő Péter bíboros prímás Fatimában felajánlotta hazánkat és népünket Szűz Mária szeplőtelen szívének. Ezt a felajánlást most Isten szolgája, Mindszenti József bíboros hercegprímás 1946. augusztus 25-én Székesfehérvárot elmondott felajánló imája nyomán megújítjuk.
1: Boldogságos Szent Szűz, nagyasszonyunk és édesanyánk! Szent István király halála óráján neked ajánlotta életének nagy művét, a zsenge magyar kereszténységet, országát és koronáját. Beléd vetette minden reményét, és nem csalatkozott. Te megvédted történelmének legválságosabb perceiben ezer éven át a magyart. Első szent királyunk példájára mi is hozzád fordulunk. Ma újólag neked, a te szeplőtelen szívednek ajánljuk a magyar kereszténységet, édes hazánkat. Történelmünk mai sorsdöntő órájában gyermeki bizalommal zárjuk szeplőtelen édesanyai szívedbe országunkat és népünket. Esedezve kérünk, vedd oltalmadba örökségedet. Ne tekintsd vétkeinket, melyekkel szent fiad szívét és a te szeplőtelen szívedet annyiszor megszomorítottuk. Te a tévejgő gyermekeidnek is jóságos édesanyja vagy, és szeplőtelen szíved a bűnösök menedéke. Megbocsátó édesanyai szeretetedben bízva, első szent királyunk érdemeire hivatkozva, töredelmes lélekkel kérünk az egész magyar nép bűneiért bocsánatot. Ígérjük, hogy szeplőtelen szíved tiszteletét és engesztelését hazánkban minden erőnkkel előmozdítjuk. Szent István király példájára apostolkodunk, hogy eljöjjön a lelkekbe az Isten országa, az igazság és az élet országa, a szentség és a kegyelem országa, az igazságosság, a szeretet és a béke birodalma, amelyben Krisztus a király, és te vagy a királynő, ó édesanyánk és világ királynője. Alázattal kérünk, áraszt ki minnyájunkra édesanyai szíved túláradó szeretetét, mely a jókat buzgókká, a bűnösöket igazzá teszi. Te, aki minden kegyelem közvetítője vagy, eszközöld ki számunkra az egyház életének megújulását és megerősödését, a lelkek békéjét és az ország felvirágzását. Adj szent életű papokat és apostoli lelkületű világiakat, hogy rajtuk keresztül meginduljon a kegyelem áramlása Szent István országában, amely a te országod. Ne nézd méltatlanságunkat, hanem édesanyai szíved mérhetetlen jóságát. Fogadd kegyesen felajánlásunkat, mint egykor Szent István felajánlását kegyesen fogadtad. Tekints ránk a történelemben sokat szenvedett, megfáradt, életének kilátásait nem egyszer idegenben kereső népünkre. Ne késlekedjél kiesdeni számunkra Istentől a reményt és a jövőt, az igazságosság és a szeretet diadalát. Amen.

0: IRPEF.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizza Balla, jeruzsálemi latin és harmadik Teofilosz görög pátriáka. Néphagyomány oktatói képzés tart az Apor Vilmos főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Pier Battista Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és harmadik Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2,5 éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Szilágyi Anna vagyok, a 777 munkatársaként dolgozom, újságíróként és szerkesztőként, most már több éve. Önkéntesként kezdtem, most már főállású szerkesztő lehetek, amit egyébként Isten kegyelmeként élek meg önmagában is, mert most azt csinálhatom, amit szeretek. Alapvetően keresztény családba születtem, református hátterű a családom. Ez azért érdekes, mert mindkét oldal református, tehát anyukám szülei és az apukám szülei is. Amit még tudni lehet erről a családról, hogy a nagypapám presbiter is a református egyházba, és ő mindig nagyon komolyan vette az ige fontosságát, azt, hogy istentiszteletre járjunk, és ő ezt szerintem így a kezdetektől átadta a családnak. A család másik fele pedig egy nagyon erős tanári, pedagógusi vénával bír, és ott anyukám anyukája, apukája is, meg az ő nagyszülei is református gimnáziumban, meg általános iskolában tanítottak, szóval, hogy ez így abszolút megvan ez a vonal. És nekem ezért úgy érzem, hogy erős alapjaim voltak. Tehát tényleg alapvető volt az, hogy imádkozunk közösen, hogy az asztalnál, hogyha nagy család ebédelt, akkor is imádkoztunk étkezés előtt, de a szüleimtől pedig sokkal inkább megismertem azt, hogy mit jelent a személyes Isten kapcsolat, és ezért a mai napig nagyon hálás vagyok nekik, tehát, hogy nekem az már gyerekkoromtól ott volt, hogy Istent meg lehet szólítani, hogy hozzá lehet imádkozni, sőt, hogy Jézussal lehet beszélgetni, és ezért nekem ez mindig nagyon természetes volt. És olyan érdekes a gyermeki lélek, hogy nem bonyolítja túl a dolgokat, hogy visszaemlékszem, akkor én is olyan voltam, hogy ezt a világ legnagyobb természetességével tettem, tehát, hogy imádkoztam, sőt volt, hogy álmaim is voltak így a mennyországról, Istenről, és ezek nagyon valóságosak voltak. Felnőttként meg úgy hajlamos az ember szerintem túl bonyolítani, kicsit túl misztifikálni néha a dolgokat, miközben Isten annyira valóságos és közeli, megismerhető, és szeretné, hogyha megismernénk. Szóval visszakanyarodva, nekem egy erős alapokat nyújtó gyerekkorom volt. Mindamellett szerintem ez nem mindig segíti feltétlenül azt, hogy az ember megtalálja a saját hitét, pont azért, mert annyira magától értetődőek a dolgok, hogy amikor hallok mondjuk egy olyan tanúságtételt, aki nem keresztény családba születik, ott valahogy nagyobb a kontraszt a megtérése előtti élete és a megtérés utáni élete között. Ez nekem néha, megmondom őszintén, hogy hiányzott egy kicsit. Tehát, hogy nehéz volt azt mondani, hogy én a megtérésem előtt ezt és ezt tettem, de Jézus megváltott a bűneimből, és már másképp élek. Tehát, hogy nem volt egy olyan nagy fordulat, nem volt egy nagy lázadó korszakom, mondjuk kamaszkoromba. És éppen miatt néha, hogyha megkérdezték, hogy és hogy tértél meg, akkor úgy nem tudtam mit válaszolni hirtelen, tehát, hogy hát ebbe születtem. És nekem ez időbe került, hogy rátaláljak a saját hitemre ezen belül, és ezt megelőzte az, hogy azért mégiscsak 10 éves koromban eltávolodtam Istentől. Ebbe szerepet játszott az is, hogy nekem elváltak a szüleim, én akkor 8 éves voltam, és akkor ezt így nagyon nehezen éltem meg. Abban az érzékeny életkorban voltam, amikor amúgy is keresik magukat szerintem a fiatalok, és én is nagyon kerestem magam, és hát ez így az identitásomat nem segítette, hogy szétszakadt a család. Ráadásul akkor mi édesanyámmal messzire költöztünk vidékre, és összességében volt bennem egy kimondatlan harag Isten felé, csak ezt nem mertem akkor még megfogalmazni, de mégis nem imádkoztam már anyukámmal. Azt mondtam, hogy nekem erre nincs szükségem. Ilyen csendes lázadás volt. Nem volt egy feltűnő dolog. És mindemellett sosem kérdőjeleztem meg Isten létét. Azt egy percig sem vontam kétségbe, hogy ő van, és ő megteremtett, viszont haragudtam rá azért, ahogy alakultak a dolgok. Olyan 17-18 éves korú lehettem, amikor újra rátaláltam Istenre, de én ezt úgy szeretem mondani, hogy ő talált rám. Annyi volt az előzménye ennek, hogy feljött bennem egy vágy a szívembe, hogy annyira szeretnék olyan kortársakkal találkozni, akiknek jó az értékrendje, akiknek van valamilyen hite. Talán ezt így ki sem mondtam hangosan, csak egy ilyen sóhajként tört fel belőlem, és hát rá két hétre olvastam éppen a Balatonparton, mert ott éltünk egyébként, és oda jött hozzám két fiatal, akik evangelizáltak éppen. Mint utólag kiderült, a fiatalok az élet küszöbén szolgálatában voltak, és nagyon kedvesen így megszólítottak, kérdezték, hogy ismerem-e Istent, mit gondolok Istenről, és hát én így nagyon megörültem nekik, mondtam, hogy igen, ismerem. Azt nem osztottam meg velük, hogy éppen egy nehezebb időszakon van, de valahogy az ő lelkesedésük, nyitottságuk, tüzességük, ugye Szentlélek tüze úgy bennük volt, az nagyon megragadott. És emlékszem, hogy utólag állt össze a kép, hogy hát ők pont akkor érkeztek, mikor megszületett bennem a vágy, hogy szeretnék kortársakkal kapcsolódni, akik hívők. És a lányjal egyébként utána jóban is maradtunk. És volt még egy fontos esemény, ami közelebb vitt újra Istenhez, az pedig az volt, hogy az unokatestvéremnél töltöttem pár napot, és nagyon hasonló helyzetben voltunk, egyébként közel egykorúak is vagyunk, és úgy mindketten vágytunk valami többre, vágytunk szerintem az igazságra, nagyon igazságkereső emberek vagyunk, és lényeg az, hogy nagyjából egy hosszú hétvégét együtt töltöttünk, és elkezdtünk imádkozni egymásért, elkezdtünk imádkozni valamiért, nem is tudtuk még, hogy miért, csak vágytunk Istenre. És elkezdtük hallgatni Takaró Jánosnak, Takaró Károly, református lelkész fia, tanításait kezdtük el hallgatni, prédikációit, és hát elképesztően megragadott. Azt tudom mondani, hogy olyan tűz járt át a Szentlélek által, amit régen nem tapasztaltam, és csak éreztük, hogy hallgassunk még többet, és jegyzeteltünk, és imádkoztunk, és fantasztikus volt. Tehát, hogy három nap alatt olyan intenzíven Isten újra belépett az életembe, és az egészben nekem az volt a szép, hogy nem egy ilyen emberi erőlködés volt, hanem csak hagytuk, hogy történjen, és nagyon szeretem azt az igét, hogy ő előbb szeretett minket. Én ebben nagyon hiszek, és tapasztalom, hogy ez így van, hogy a hitet és az Isten felé való szeretetet is kapjuk, tehát, hogy még azt sem mi tesszük, mi cselekedjük emberileg, hanem az is egy ajándék. És én nagyon ezt éltem meg. Tehát igazából ez a két fő esemény vezetett ahhoz, hogy újra rátaláljak Istenre. Amikor átmentem ezen a krízisen, Isten tiszteletekre sem jártam, és nem voltam része keresztény közösségnek. Azért a költözés miatt amúgy is fel volt forgatva az életünk, tehát ott még nem tudtunk beilleszkedni egy új városba. De amúgy is mondom, volt bennem egy ellenállás, és az újbóli felnőtt megtérésem után viszont nagyon átformálódott az életem. Nem egy hirtelen átformálódás volt, hanem egy nagyon szép, lassú, fokozatos, mint amikor egy virág így kibontja a szirmait, úgy éreztem magam. Az ima életem változott a legtöbbet. Újra elkezdtem imádkozni, és amit észrevettem változást, hogy korábban én nagyon meg akartam felelni Istennek az imáim során. Azt szerettem volna, hogy ezek jó imák legyenek, precízek. Én mindig egy maximalista voltam, már kislenként is. Jó tanuló voltam, és valószínűleg, hogy ezt a teljesítményt akartam én belevinni a hit életembe is, de hát rá kellett jönnöm, hogy Isten nem olyan, aki osztályzatokat ad, és ő önmagamért szeret, és nem azért, hogy én hogy teljesítek, és hogy egyetlen összeszedettem, megyek-e hozzá imádságban. Az egészet el kellett engednem, mert rájöttem, hogy ő teljesen más, mint ahogy én gondolkodtam róla. És egy sokkal őszintébb, személyesebb és mélyebb kapcsolódás alakult ki közöttünk, Jézussal is. Nekem valahogy Jézushoz nehezebb volt kapcsolódnom ebben a nehéz időszakban, még inkább. Őt is valahogy jobban elkezdtem keresni így az imáim során, és tapasztalni a közelségét. Tehát ugyanúgy a Szentlélek is sokszor érezhetően jelen volt. Néha az van, hogy imádkozunk, és mintha csak így a plafonig menne el az imánk. Sokáig nekem ilyen élményem volt, és aztán hirtelen, mintha megnyílt volna fölöttem az ég. Egy sokkal másabb jellegű, tehát egy sokkal erősebb kommunikáció indult el Isten és köztem, és azt gondolom, hogy ugye nem Isten változott, hiszen ő állandó, én változtam, és én nyitottam meg a szívemet újra felé. Ez nagyon nagy változás volt. A kapcsolataimra is nagyon kihatott az, hogy megtértem. Előtte én sokat küszködtem, baráti kapcsolatokban, férfiakkal való kapcsolatban is, tehát sok ilyen plátói szerelem volt, meg egy furcsa sóvárgás, érzelmileg elérhetetlen férfiak után, és hát ahogy Isten betöltötte, Jézus betöltötte ezt a hiányt a szívembe, úgy kezdtem én is változni. És már mást kerestem, sőt, már azt is gondoltam, hogy nincs feltétlenül nekem óriási szükségem arra, hogy most én párkapcsolatban legyek, hanem élveztem azt igazából, hogy egyedülálló vagyok, és több időm van így Istent keresni, az igét olvasni, meg úgy egyáltalán élni és élvezni az életet. És aztán tényleg az, hogy mennyire ki tud hatni a Szentlélek a kapcsolatainkra, az nagyon jó volt megélni. Tehát, hogy akár a szüleimmel való kapcsolatra, az, hogy édesapámnak a megbocsátás folyamata válás után hogyan alakult bennem, ő ráadásul után újra megházasodott, tehát nekem még azt is fel kellett dolgoznom. A baráti kapcsolataimra is kihatott. Tehát például észrevettem azt, hogy milyen sok felszínes barátságom van. És egyre inkább rámutatott Isten azokra az emberekre, azokra a kapcsolatokra, amikben bőven van még elmélyülési lehetőség. És ezeket kezdtem el kutatni, kiépíteni, és tényleg a mai napig én ebből élek, úgymond, tehát, hogy ezek a kapcsolatok a részei az életemnek, amik ott felfrissültek. Édesanyám kimondottan örült a változásnak, amin keresztül mentem. Ő egyébként egy nagyon-nagyon fontos példa volt nekem mindig az Isten kapcsolatban, mert tőle tanultam nagyon sok mindent. Hitigazságokat, identitás kérdéseket, meghatározó ember ilyen szempontból is az életemben, és azt, hogy vele nőttem fel, az csak ezt még jobban felerősítette. És ő szerintem jókor vonult egy kicsit háttérbe, tehát hogy sose éreztette azt, hogy nekem igenis el kell mennem a templomba, hanem kivárta azt, hogy ez bennem belsőleg megszülessen, és belső motivációból akarjak újra gyülekezetbe járni, közösségbe járni. A barátságok is változtak, és egyszerűen észrevettem azt, hogy ki az, akivel nem őszinte szeretett kapcsolat van köztünk, hanem egyszerűen csak eltöltjük az időt egymással, de közben nagyon hálás voltam, és vagyok azokért a barátokért, akik meg igaziak, és kincsek a mai napig, és ugyanígy tekintek a családomra is, hogy ők kincsek, és hát szerintem mindenkinek vannak küzdelmei azért a atyában, mindenki hoz valamit, valamilyen mintát, valamilyen nehézséget, de Isten ezeket jóra tudja fordítani, és azt gondolom, hogy minden nehézségből ki tud hozni valami jót. Istenre egyre inkább úgy kezdtem el tekinteni a megtérésem után, hogy ő az én mennyei édesatyám. Ez nem volt feltétlenül egy könnyű folyamat. Azt gondolom, hogy az emberek nagy részének van egy apaképe, hiszen a saját édesapánk befolyásolja azt, hogy hogy gondolkodunk egy apáról, és nekem azért voltak nehézségek ezzel kapcsolatban. Sokszor hiányzott az a fajta apai figyelem, ami szerintem egy gyereknek fontos, egy fiatalnak fontos. És épp ezért ezt egy kicsit Istenre is kivetítettem, hogy akkor valószínűleg ő se figyel rám annyira, amennyire szeretném, ő sem gondoskodik rólam annyira, úgy hagyja, hogy éljem az életem, hogyha nagyon nagy baj van, akkor segít, de hogy egyébként úgy nem érdekli, hogy mit csinálok, hogy döntök helyzetekben, és ez is szépen elkezdett átformálódni, és ez nagyon gyökeres változást indított el bennem. A tudat azóta, hogy van egy olyan mennyei apukám, aki tényleg feltétel nélkül szeret, és nem piros pontokat osztogat, meg számolja a strigulákat, hogy én most mennyi jó cselekedetet hajtottam végre, hanem egyszerűen szeret azért, aki vagyok, ez egy nagyon felszabadító dolog, és engem személy szerint felszabadított ebből a rossz fajta perfekcionizmusból. Egyre jobban helyreállt az identitásom, persze még most is úton vagyok, szerintem ez egy soha véget nem érő folyamat. Jézusról azt tudom elmondani, hogy vele is nagyon jó a kapcsolatom, de változó egyébként érdekes módon. Változó az, ahogy őre tekintek. Tehát néha egy szövetséges, néha egy közeli barát, néha a vőlegényem. És ez egyébként egy érdekes téma, mert azért a Bibliában egyébként az Ószövetségben is nagyon sokszor ott van, hogy milyen szerelemmel szeret minket az Isten. Mégis azt látom, hogy nem csak nekem, de más embereknek is nehéz közelengedni valahogy ezt a szerelmet. Akár ha nézzük az énekek énekét, hát tele van szenvedéllyel, szerelemmel, és én is úgy szoktam lenni, hogy erről így tudok agyban, de úgy érzelmi szinten, szívbeli szinten nehéz ezt néha beengedni. De mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nem véletlenül mondjuk azt, hogy az egyház a mennyasszony, és hogy Jézus a vőlegény, és hogy arra kell készülni, hogy vele egyszer egybe kerünk. És ilyen módon én próbálom olvasni is ezt az igében, meg az imáim során is ezt megfigyelni. A Szentlélek pedig nekem mindig is hozzá volt a legkönnyebb kapcsolódnom, valahogy gyerekkoromtól kezdve az életem szerves része, és én egyébként egy alkotó embernek tartom magam, nagyon szeretek ugye írni, hiszen ez is a szakmám, de egyébként verseket is szoktam írni, fotózni szoktam, táncolni, tehát hogy sok ilyen művészettel kapcsolatban vagyok kíváncsi, végzem is őket, és valahogy amikor alkotok, akkor még inkább érzem azt, hogy a Szentlélek ezt velem együtt végzi. Ami nekem még fontos benne az az, hogy ő mégiscsak bennünk él, mi vagyunk a Szentlélek temploma, és hogy ő bennünk lakik. Már sokszor hallottuk ezt az igét, de közben ez egy hatalmas dolog, ha belegondolunk, hogy Isten ilyen módon bennünk lakozást vett, és ennyire egységre törekszik velünk, hogy azt mondta, hogy nem csak melletted leszek, hanem benned és veled leszek. Úgyhogy nekem nagyon sok erőt ad ez, és egyébként mostanában olvasok a Szent Háromság kapcsolatáról is könyveket, és nekem Rohr meglátása így a Szent Háromságról nagyon sokat adnak, mert arról is szólnak, hogy köztük is micsoda szeretet kapcsolat van, és hogy ez elképesztően inspiráló nekem, hogy ők mintát adnak lényegében arra is, hogy mi hogyan szeressük egymást mi emberekként, hogy mit jelent tényleg a szeretet, az odaadás, egymásnak a megbecsülése, dicsérete. Szóval nekem ez így, ahogy van, nagyon tetszik, hogy ők egy is, meg három is. Nekem a hit útján járni az egyik legnagyobb erőforrás az életemben. Szerintem ma a 21. század egyetlen nincs könnyű dolgunk keresztényként, és ezt nem csak ilyen kulturális értelemben mondom, hogy mennyire kevés ember vallja most már magát kereszténynek, ha csak a népszámlálásra gondolunk, de személyes hit értelmében is azt látom, hogy nem vagyunk sokan, és hogy nagy az ellenszél. És én ezt tapasztalom a munkám során is, kapcsolataimban, a közösségekben, ahol megfordulok, hogy nagyon erős alapokon kell állnunk, és nagyon el kell mélyednünk az igazságban, megvetni a lábunkat a kősziklán, ha úgy tetszik, hogy ne tudjon kimozdítani az ördög a hazugságaival, a világ a megtévesztéseivel, mondhatnék bármit, a politika, a média, tehát hogy óriási zajban élünk, óriási információáradatban, és nagyon nehéz Isten halk szavát az egész zűrzavar közepette meghallani. Ő pont nem akarja túlharsogni ezt a zajt. Én úgy ismerem, hogy ő csendben szól hozzánk, és nekem az külön kihívás, hogy csendben legyek. Félrerakjam a telefont, félrerakjam az internetet, azt mondjam most a barátaimnak, vagy a családomnak is, hogy most nekem szükségem van egy kis imaidőre, tehát hogy ezeket nagyon tudatosan kell szerintem kialakítani, de nagyon megéri, mert ha még csak egy kis időt is töltök Istennel, imában, akkor teljesen más a napom. A fókuszt jó helyre helyezi vissza. Szerintem elég könnyen elterelődik a fókuszunk, biztos ez az én generációmban is különösen jellemző, de Isten az, aki képes azt a jó helyre terelni. És ami még fontos szerintem, hogy az ő szeretete tud minket előrevinni az életben. Tehát én emberileg már annyiszor éreztem azt, hogy elfogytam volna. Tehát, hogy az erőm végére értem, volt, hogy mentálisan is össze voltam roskadva, szorongás, félelem, meg mindenféle problémám volt. És egyszerűen ezekből Isten tud kihúzni, és sokszor nem egyből teszi meg, sokszor valamiért benne hagy dolgokban, de mindig ott marad velünk, és szerintem ez nagyon fontos, hogy akármilyen helyzetben is vagyunk, a tudat, hogy ő velünk van, és ő látja, ami velünk történik, és nem hagy magunkra, az egy óriási erő, és ez az, ami mindig felemel. És ami még szintén szerintem fontos a mai embernek, és talán egy útravaló is, hogy tényleg az identitásunkat csak benne találhatjuk meg, hogy mi kik vagyunk. Nem az határoz meg engem, hogy hol dolgozom, nem az határoz meg, hogy én most feleség vagyok, vagy éppen kinek a lánya vagyok, vagy hogy mennyit keresek, és itt még sorolhatnék dolgokat, hanem tényleg az, hogy Jézus mondta, hogy fel van írva a nevünk a mennyben. Ennél többet nem is kérhetnénk, hogy oda tartunk az üdvösségünk felé. Felé tartunk, hogy színről színre lássuk őt, És én azt gondolom, hogy akármilyen nehézség ér minket, akármennyi küzdelem van, de ez a tény elhalványítja ezeket a sötétségeket. Dolgoztam sok világi munkahelyen, ahol nem hívő kollégáim voltak, mint most, hanem alapvetően ateisták. Még akkor is, hogy a konzervatív közeg volt, de hát azt láttam, hogy nincs élő hitük. Az egyik ilyen kollégám megbetegedett, súlyos beteg lett, és a Szentlélek a szívemre helyezte, hogy írjak neki egy levelet. Akkor már kórházban volt, és néhány kollégám meglátogatta, de én már nem tudtam hozzá eljutni, már mint hogy időben nem félt bele, de nagyon éreztem, hogy még ha nem is tudok bemenni, küldjek el egy levelet. És azt írtam a levélben, hogy Isten nagyon szereti őt, és hogy ő meg van váltva a bűneitől, és azt, hogy akármi is történt az életébe, azt Isten megbocsátja neki. És valahogy nem is éreztem azt, hogy én most gyógyulással kecsegtessem, vagy azt mondjam, hogy majd Isten megszüntet minden problémát. Azt éreztem, hogy azt mindenképp tudatosítsam, hogy mennyire szereti őt az Atya. És hát el is küldtem ezt a levelet egy kollégámmal, és felhívott utána ő, aki kórházban feküdt. Igazából a könnyeivel küszködött, pedig egy nagyon kemény embernek ismertem meg, aki nem igazán mutatta ki az érzelmeit, inkább elviccelte, hogyha valami nehezebb dolog történt, és tényleg úgy hívott fel, hogy küszködött a könnyeivel, és nagyon megköszönte ezt a levelet, és rá két hétre meghalt, és én nagyon hiszem azt, hogy Isten magához vette, és még ha nem is tudhatom biztosan, hogy megtért, de azt hiszem, hogy megnyílt a szíve az Atya felé, és hogy nem volt véletlen, hogy nekem azt a levelet meg kellett írnom. Nekem is sok nehézségben segített már a hitem, és az, hogy tudtam, hogy Jézus mellettem van. Az egyik ilyen az a szorongással kapcsolatos, amit már említettem, hogy küzdöttem sokat szorongással, félelmekkel, volt pánikrohamom is, szóval eléggé ismerem ennek a völgyét. És én azt gondolom, hogy ha nem lett volna ebben az egészben a hitem, akkor borzasztó elkeseredett lettem volna, és valószínűleg elkezdek nyugtatókon élni, vagy nem tudom, pszichiáterhez járni, és most itt félreértés ne essék, nem az orvosok ellen beszélek, csak azt gondolom, hogy nekem az a tudat, az a hit, az, hogy láttam leírva a Bibliába az igazságokat, az ígéreteket, amik rám is vonatkoztak, az nekem nagyon sokat adott, hogy én ebből kiussak. Volt olyan is, hogy láttam magam szinte egy képbe, hogy ott vagyok egy gödör alján, és nincs létra, tehát hogy esélyem sincs nekem onnan kimászni, és igazából könyörögtem az Istenhez, hogy húzzon ki valahogy onnan. Megtörtént, tehát ő tényleg emberfeletti módon tud ezekből a krízisekből, fájdalmakból, félelmekből kihúzni. Olyan módon, amit szerintem senki nem tud megcsinálni, az se, aki sok év pszichológiát végzett, mert Isten az, aki egyszerűen a legjobban ismer. Ő ismeri a traumáinkat, ő ismeri a múltunkat, ő ismeri lelkünknek a berendezkedését, a szívünket. Épp ezért pontosan tudja, hogy mire van szükségünk a gyógyuláshoz, a szívbeli vagy akár lelki gyógyuláshoz. Ugyanazt tudom mondani, mint a megtérésemkor, hogy nem kellett nekem semmit tennem, úgymond, de hinnem kellett, tehát azért mégis a hit az fontos, és a nyitottság, de ő volt az, aki kiemelt a gödörből, és ezt tudom bátorításként mondani mindenkinek, hogy ha éppen gödörben vagy, akkor az Atya az, aki mindig kihúz onnan, mert ennyire szeret.
0: Kedves hallgatók, Farkas Szilágyi Anna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leo pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leo pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leo pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leo pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leo pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles távlatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondotta az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos

küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrás a maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháze két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a Szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található.

0: Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent VI. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül lélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta. A kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 100 000 légből kapott verssel ünnepelte meg Barcelona a demokrácia 50. évfordulóját, 10 nappal a pápa látogatás után. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizzaballa Jeruzsálemi latin és 3. Teofilosz görög pátriáka. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Jönnek a részletek a hírszerkesztők Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa júniusi spanyolországi körútjának "Emeljétek fel szemeteket" mottója Krisztusnak tanítványait buzdító szavait idézi. A Szent Atya 6 napon át járta körbe a témát, majd így zárta látogatását. Tanuljunk meg Jézustól Isten szemével, szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel nézni fele barátunkra. 10 nappal a pápai "Emeljétek fel szemeteket" felszólítás után Barcelona gótikus negyede felett 100 000 vers hullott alá az égből a demokrácia 50. évfordulójának ünneplésére, írja az aleteia.org. Az 1938-as polgárháború bombázásai által leginkább sújtott Plakánova téren összegyűlt tömeg felemelt karokkal fogadta a környezőkre spanyol és katalán nyelven nyomtatott szabadságról szóló verseket. Az akciót a 2000-es évek óta városokat versekkel bombázó Casa Grande chilei kollektíva álmodta meg. Barcelona a sorozat 10. városa. Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és 3. Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: A Mária Rádió kelet-felvidéki körképe következik a Budva-menti Szepsiből.
2: Az évközi idő 11. vasárnapján ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Vojta Richard, tornai plébános, aki paptársai, rokonai és barátai jelenlétében a rábízott hívekkel egyetemben megújította hajlandóságát, hogy továbbra is kész, elkötelezetten részesülni és részesíteni övéit Krisztus misztériumában, hogy együtt járva az egység útját a sajátos életszentség elmélyítése érdekében erőt merítsen Urunk Jézus Krisztus legszentebb szívéből. Az évfordulós megemlékezések a papi szolgálat többi településén sem maradtak el, így Tornaújfalu, Bódra vendégi és Zsarnó közössége is köszöntötte őt.
1: Makrancon a Hittanyán június 16-án ismét találkoztak a Róza Misztika ima csoport tagjai, hogy Gájer László atya tanítása alapján az eukarisztia titkáról elmélkedjenek. Mint megtudhattuk, a kenyér nem csupán jelképes eszköz, nem csupán kifejező médium, hanem valós jelenlét. Krisztus jelenvalóvá válik, engedi, hogy megérintsék, magukhoz vegyék őt az emberek. Eközben a pap önmagát az Úr rendelkezésére bocsátva Krisztus személyében cselekszik. A liturgiában megtörténik a látható és a láthatatlan kereszteződése. Az imában megengedjük, hogy a nagy másik tekintete ránk irányuljon, ami ragyogó módon valósul meg az eukarisztia liturgiájában. Vagyis az ima tudatja velünk, hogy mindaz, amit látunk, egy titok, a láthatatlanság kapuja.
2: A Szepsi Bódva Egyesület közel 30 esztendeje rendszeresen megszervezi a Bódva Kupát, amelyet az idén június 20-án rendeztek. Eredetileg az elején csak egy fél maraton meghirdetésével kezdődött, folytatva a mezőgazdasági szakközépiskola Jászói tó körüli futásának hagyományait. Az ötlet gazda és az egyesület első elnöke, a ma már 86 éves Remák Béla az idén csak megfigyelőként volt jelen. De az ő ötlete volt valamikor, hogy bővítsék a kínálatot. A nők részére egy negyed maratoni távot, 10 kilométert szervezni. Majd az évek folyamán csatlakozott a kerékpárverseny, a Bódva-menti falvakon át Szepsiből indulva, 70 kilométeres távon, átlépve a trianoni gúnyhatárt, Hídvégardót érintve, Torna Szent Jakabig és vissza.
1: Egy évtized óta már szintén egy félmaratoni, 21 kilométeres távon a görkorcsolyázók is összemérhetik képességeiket. A Bódva Kupai már egy tömegsport rendezvényé nőtte ki magát. A felsorolt versenyszámokban külön díjazzák az egyes korcsoportokhoz tartozók eredményeit, és idősebbek részére rövidebb távon is lehet indulni. De nagyon népszerű az egy kilométeres tömegfutás, ahol egyesületek, munkatársi közösségek, családok, baráti társaságok is nevezhetnek. Régebben a résztvevőket töltött káposztával vendégelték a tájház kertjében, de mára már közel 200 személy számára nem győznék, ezért a menü is változott. Jó érzés azt látni, amikor a szervezők a vasárnapi szentmise után összegyűlve beszélik meg a teendőket. Négy főszervező a Szepsi Egyháztanácsnak is tagja. Isten áldja meg őket!
2: Immár Szepsiben is hagyomány, hogy a városi napok keretében ökumenikus istentiszteletet tartanak a történelmi egyházak lelkipásztorainak vezetésével, a helyi önkormányzat képviselőtestületének tagjai és a városban élő különböző nyelvű és vallási hovatartozás híveinek részvételével. Az idén június 21-én, vasárnap délelőtt történt mindez, a Kultúrház udvarának szabadtéri színpadánál. Igét hirdetett Molnár Árpád református lelkipásztor, akivel együtt osztott áldást Gábor Bertalan esperes plébános. A kántori szolgálatot Bányás Szemőke látta el, akinek énekestársai, a Vox Colombelle kórus tagjai segítettek. Napjaink egyik legfőbb politikai feladatai közé tartozik az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság, az emberek szolgálatába való állítása. Méltó és igazságos, hogy a katolikus egyház is osztozzon korunk emberének reményeiben és gondjaiban, figyeljen napjaink kihívó kérdéseire, szót emeljen és párbeszédet folytasson a közjó érdekében.
1: Kassai érsek főpásztorunk Bernard Bober alkalmanként különleges főpásztori áldásában részesíti a kerek jubilánsokat, azokat, akik a közjó érdekében tudatosan és felelősségteljesen cselekednek. A közös istentisztelet kiváló alkalom volt arra is, hogy jubilánsainknak átadhassák az oklevelet. Név szerint az alábbiak részére. Az egyháztanácsból Dobos Zoltán és Juhász Jenő 50. illetve 70. születésnapja alkalmából, valamint a Mária Rádió önkéntese a 80 éves Cehelnyik István részére. Nem tudott megjelenni a 100. életévét betöltő Hécei Ilona, ezért oklevelét az unokája, Csala János önkormányzati képviselő és a Magyar Szövetség polgármester jelöltje vette át.
2: A kerek jubileum kapcsán mi is gratulálunk, megköszönve a családjaink, népünk, városunk, egyházközségünk és a Mária Rádió érdekében kifejtett minden szolgálatot.
1: Köszönjük figyelmüket a Mária Rádió Szepsi önkéntesei, Cehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Örökké, amen!

0: a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
4: Tete Remis Verbita atya előadását hallják a misszióról.
5: Sok szerettel köszöntöm mindenkit. Tete Remis atya vagyok. Indiából származom. Elmúlt 14 éve, hogy itt vagyok Magyarországon. És szolgálok. Országnak különböző egyházmegyéken voltam. Képpen az Szombathelyi egyházmegyében szolgáltam, de most már itt Pest megyében is jó pár éve, hogy itt vagyok. India, az a Kalkuttát lehet elképzelni, ugye? És onnan még 600 kilométer lejjebb. A tagállam az Orissa. És tessék tudni, hogy 2008-ban egy óriási keresztényüldözés történt ki abban az a tagállamban, és az nagyon megérintette a híveket, az egyházat. És azóta is mindig lehet érezni, hogy a kisebbség irány van egy valamiféle kicsit elutoltság, vagyis nem annyira kedveznek a fundamentalistások. A hívekkel való találkozásom során előfordul, hogy meglepődnek. Hogy azért, mert azt mondok, hogy pap vagyok, szeretes vagyok, sőt, Indiából. Azért, mert rögtön kérdés fölmerül, hogy fölteszi a kérdés nekem, hogy vannak-e keresztények Indiában? Ez természetesen, hogy vannak. És például az egyik ökény vagyok itt. És rögtön megkérdezi, hogy hány százalékon vannak. De természetesen kevesebben vagyunk, 1,3% az egész országban. Tehát azt jelenti, hogy közel 30 millió, ahhoz képest, igen. És tudom, hogy miért is fordul elő ez a kérdés, mert India megőrzi a régi kultúrákat, hagyományokat, és van sajátos történelme is. Tudni illik, hogy a Szent Tamás apostol 52-ben eljut Indiába, mint az első misionárusként. Igen. Ez a Kerala tagállamban, meg a Tamil Nadu tagállamban. És ott hirdette az evangéliumot. Én magam is csodálkozom, hogy hogy hirdethette, ugye? Az a nyelvek miatt, ugye? Hogy milyen nyelven hirdethette meg, ugye? Nem biztos vagyok abban, hogy megtanulta a helyi nyelvet. És hirdette az evangéliumot, és megalapította a Tamás keresztény közösséget. És mai napig létezik ez a Tamás keresztény közösség ott a Indiában. És sajnos 72-ben, 20 év szolgálata után virtuoságot szenvedett meg. És ha a Tamil Nadu-ban mai nap elmegyünk, hogy a Chennai, vagy Madras, régen azt mondták Madras, ugye? Oda megyünk, akkor ott található az ő az a szírhelyébe, ami neki minden van számba, vagyis felszentelve Tamil Nadu tagállamban. A mai napnak a futimája a küldetés, vagyis misszió. Én a küldetéset keveset fogok használni, a missziót többet fogok használni, az a szót. Erről pár gondolatot fogok megosztani önökkel, és ahogy mondtam, hogy 14 éve, hogy itt szolgálok, de elmúlt 3 évben magyarországi pápoi missziós művek igazgatóként szolgálok. Ez mit jelent? Egyszerűen elmagyarázok, hogy minden országban, talán most 120 országban így vagyunk, hogy a mindenkori pápának a missziós irodája van. És például itt a Magyarországon most én vezelem kép ezt a irodát. És ez csak a misszióval, a pápának a misszióval foglalkozik. És természetesen, hogy Romával vagyunk összekötve, és mindig, vagyis a nunciatúrával, vagyis Magyar Püspök Konferenciával is, hogy állandóan így tudjunk kommunikálni, aztán, hogy közösen, hogy tudjunk a missziót elvégezni a világszerte, ahol főképpen szükség van a mai világon. Lassan térek az a mai témához. Miért is itt vagyok? Maguk azt gondolhatják, hogy pap vagyok, szeretes vagyok, vagyis előjáróim döntötték, hogy ide kerüljek Magyarországra. Ma is én magam döntöttem. De nem. De először is azért itt vagyok, hogy megkeresztelt romai katolikus keresztény vagyok. Azért ezt mondom, tudatosan mondom, megkeresztelt romai katolikus keresztény vagyok. És másodszor pedig azért vagyok itt, ami elhangzott előbb, amit elmondtam. És azért megkeresztelt emberként és szeretes misszionárosként itt vagyok, hogy alázattal és Istenbe vetett bizalommal missziós tanúságot tegyek az Isten országáról és a feltámadt Jézus Krisztusra vetett hitemről. És ez a 14 év alatt bátorítottam híveket, vagyis most is a hit útján járni. Bátorítottam az a keresztény közösségeket, fiatalokat, gyerekeket, és ezt teszem elmúlt 14 éve. Hogyan értsük meg a korunkban az egyház missziót? A mai napon, mostanában. Azért szeretnék egyet vissza pillantani a egyházi történelemben, hogy régebben hogy volt. Régebben először a delegálás modellje volt, a küldetés, vagyis misszionárosokat delegáltak, vagyis küldték, úgy. De ez vagy pápa küldte, vagyis a rendfőnök, vagy a szeretetrendek küldtek. És hozzáfűzöm, hogy a történelem során az egyház hosszú ideig a delegálás modelle szerint működött, amelyben az egyház misszióját az apostolokra és a papságra bízták. Nagyon fontos, míg a világi hívek csupán segítőknek számítottak. Azért a különleges misszionárosokon volt hangsúly. A missziós munkát gyakran papokkal, szeretesekkel és olyan misszionárusokkal hozzáfüggésve, akiket meghatározott régiókban vagy országokban küldtek. És a missziós feladat egy bizonyos csoportotra bízták. A missziós felelősséget elsősorban a papságra és a szeretesnek a feladatánként tekintették. És ehhez tartozik most, hogy jut ez a pápai missziós művek, ugye? Hogy 1622-ben 15. Gergely pápa létrehozta hitterjesztés intézmény nevű hivatal. Vagyis mai magyarosan úgy ismerünk majd napon, hogy Evangelium Dicasterium, ugye? Vagyis a latinul propaganda fide, azt lehet, hogy hallották már. És ez a hitterjesztéssel foglalkozó működik. És ez alatt ez a pápai missziós művek létrejött, és ez a pápai missziós művek alatt is négy ágazata van. Foglalkozik a hitterjesztésével, adott országokban, foglalkozik a Szent Gyermekség közösségben is, tehát a gyerekekből álló missziós csoportot, és itt Magyarországon léteznek különböző helyeken, és azt is vezetem országszerte. Meg a Szent Apostol, Szent Péter Apostolnak a műve is közösségi. Tehát az a kispapokat, meg a papokat támogatja, hogy annak az oktatását, meg a minden, amit kell, hogy támogasson az kispapokat, hogy legyen az egyháznak a jövője. Mert ez nagyon aktuális afrikai országokban, ázsiai országokban. És a negyedik pedig a Missions Union. A Missions Union maguk jöhetnek, hogy mindenki ebbe a missionárus tevékenységben csatlakozik. A következő, első volt az a delegálás, hogy elküldték mindenkit, mindenhol, vagy a papokat, meg a szeretességet. A második ponthoz térek. A második vatikáni zsinat után időszakban az egyház közös felelősség felé mozdult el. Közösen. Hogy tegyünk meg a közösen. Hogy ne legyen különbség az a papság, az egyház személy, meg a hívek. Nem. Hanem az egyház mindenki, az egyházban mindenki van, akkor mindenkinek a feladata, hogy közösen végezzünk a küldetést, az egyházi küldetést. A megült közös felelősség modellje azonban azt hangsúlyozza, hogy a keresztség által a küldetés közvetlenül minden hívőnek szól. Nagyon fontos. A keresztség által a küldetés közvetlenül minden hívőnek szól. Nem csupán a missziós tevékenységet végzünk, hanem mi magunk vagyunk a misszió. Mi magunk vagyunk a küldetés. Nagyon fontos. A második vatikáni zsinat tanítását és a későbbi egyházi dokumentumokat követve a katolikus egyház egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy minden megkeresztelt részesül Krisztus küldetésére. A missziót már nem csupán a néhány kiválasztottnak átadott feladatként értelmezzük, hanem a keresztségből fakadó felelősségként. Minden keresztény arra hív az egyház, hogy misszionárius tanítványa legyen a család életben, a munkahelyen, a társadalomban és a világban. Ez a minden megkeresztelt embernek a feladata. Mint a mi, mint a mindegyik személynek ez a feladatunk, hogy misszionáros tanítványai legyünk a család életben, munkahelyen, társadalomban is, akár a világon. És természetesen, hogy Ferenc pápa ezt gyakrabban felidézte, hogy a második Vatikán zsinatot adjentum, hogy az egyház természetnél fogva misszionáros. És a Ferenc pápa nagyon érdekesen azt mondta, hogy ne mondogassuk, hogy tanítványunk. Vagyis misszionárus vagyok. Nem. Hanem ő egyben hozta ezt a két szót, hogy misszionárus tanítványok vagyok. Tanítványok vagyok. Misszionárus tanítványok vagyok. Ugye, van különbség. Csak tanítvány, vagyis a misszionárus, ugye. Hogy ez megkötött. És valójában mi mindannyiunk arra vagyunk hívottak a mai világban. Második Vatikán zinat után, hogy legyünk misszionárus tanítványok. Azért, mert a Bibliában is rengeteg tanítások vannak, hogy amikor Mesiást megtalálták, ugye, hogy elmondták, tanítványok mentek, és azt mondták, hogy megtaláltuk a Mesiást, ugye? Vagyis a szomariai asszony, amivel miután találkozott Jézussal, elment és elmondta a körülbelieknek, hogy na, megtaláltam az a Mesiást, itt valakit van. És egész falu hitt az Istenben, Jézusban. Vagyis Szent Pál is azt mondta, hogy mindjárt tanította, hogy Jézus az Isten fia, amikor találkozott Jézussal a Damaszkusz után. Tehát hogyan tudunk a mai egyházban, a mi hétéletünkben, hogyan tudunk folytatni a mi hétéletünket? Úgyhogy Ferenc apó is mondta, hogy az egyház kélépű egyház. Hogy az egyház nem zárkozhat be önmagába, hanem ki kell lépnie a perifériákra. Ugye? És úgy is hangsúlyozta, hogy a missziós közös felelősség. Azért, mert minden hívó arra hivatott, hogy a saját életpéldájával és szavaival tanúságot tegyen Krisztusról. És ezért tovább is mondta, hogy a hithirdetése nem csak a felszentelt papok, vagy a misionárusok feladata, hanem a minden egyes megkeresztelt kereszténynek. Tehát ez a mai modellje, amikor úrnak a modellje. De mennyire veszünk észre ezt a dolgot? Természetesen, hogy valakinek szólni kell, most így elmondom, ugye? Azon, hogy észreveszik maguk és próbálnak az szerint élni a mindennapi életükben, bárhol is van, akár családban, akár munkahelyen, akár az a társadalomban. Nagyon fontos egy dolog, elmondta Ferenc apa halála előtt, hogy továbbra is az az álmom, hogy az egész egyház missziós egyház lesz. És a keresztény közösségek missionárusi tevékenységének új korszaka jön el. És ezt várta Ferenc apa. A 4. században az Aranyos János, az egyház atya azt mondta, nincs annál borzalmasabb, mint egy keresztény, aki nem törekszik mások megmentésére. Hogy a tőz nem tehet mást, mint hogy meleget áraszt, úgy a keresztény sem tehet más, mint hogy Krisztus fényt sugározza. Van igazság az ő mondani valójában. Ez a, jól ismerjük az a Szent Pál apostolnak a idézetét, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem. Hiszen ez kényszerű kötelessége. Tehát, amit mondta, nagyon érdekes, jaj nekem, ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot, ugye, hogy mennyire érezte, hogy az élete az evangélium hirdetésről van szó, a misszióról van szó, a kulletésről van szó, és erre szánta az egész életét. A harmadik ponthoz térek. Krisztus vonz erejéről szeretnék mondani. És természetesen a Leó pápa mondta ezt, és így buzdította, a misszió maga Jézus. Ő feltámadt, így él, és előttünk jár. Közülünk senki sem hívott ott arra, hogy helyettesítsük ott. Nem. Azért a tovább Leopápa hangsúlyozta, hogy a misionárosi buzgalom nem spontán módon keletkezik, hanem csak a Krisztussal való találkozás során tud szabadon kibontakozni. Ez nagyon fontos. Ha Krisztussal találkozik valaki személyesen, lelkileg, akkor természetesen magáinak fog tekinteni az egyháznak a feladatát, a hitterjedésének, meg a evangelizálás. Lehet bárhol is. Leo pápa is azt mondta, hogy a Szentlélek az, aki küld minket, ugye? Hogy folytassuk ez a hitterjesztés. És hiszünk, hogy Szentlélek. Nem régen ünnepeltünk a funikusztot, tudjátok? És ha az egyház létezik, a Szentlélek útmutatásán szerint létezik. És ezért is azóta, hogy Jézus eltávozott tőlünk, több mint a majdnem, igen, hogy 2025 éve, hogy mégis az egyház létezik. És ha a Szentlélek nem irányítaná, nem küldene a misionárosok bennünket, akkor nem létezne az egyház. Mert sok minden megszűntek, de az egyház pedig nem, itt van mindig. Az a Krisztus vonz erejéről Leo pápa azt mondta, hogy az ember nem kulturális nyomás, térítés vagy marketing stratégiák révén válhat keresztény, hanem kizárólag a vonzás révén. Amint a Szent Ágoston azt mondta, hogy győztes örömnek. Valójában nem az egyház vonz, hanem Krisztus. Ez nagyon tudnunk kell, tudni kell. Mert az egyház ott van, és próbál követni Krisztus. De az egyház nem vonza, hanem a Krisztus az. Hogy kéne, hogy legyen a Krisztus vonza. És ha egy keresztény vagy egy egyházi közösség vonza, az azért van, mert azon a csatornán át áramlik a szeretet illet ereje, amely a megváltó szívből ömlik. Mert mi hozzátartozunk, mi az ő közössége vagyunk, és ő rajtunk keresztül továbbra is másokat vonzhat magához. A következő, kicsit a Krisztus, mint a remény forrásáról szeretnék elmondani. És ezt nagyon hangsúlyozta második János Pál pápa, és amikor egy dokumentumot odaadta az Európa, Ecclesia Europa, ugye? Vagyis az egyház Európába, annak a dokumentumon található, hogy Krisztus a remény forrása, és amikor itt Pesten volt, nálunk volt a eukarisztikus találkozás, ugye, hogy akkor is ez volt a Krisztus, ami reményünk, ugye, forrása. És azért, mert Jézus feltámadt, nem hallott, nem úgy maradt, hanem feltámadott. És második János alapban mondta, hogy Európa jövője attól függ, hogy újra felfedezzük-e Jézus Krisztus, aki él és jelen van az egyházban. És ehhez nagyon kéne, hogy a kerigma újbeli hirdetése, hogy újra hirdessük, újra komolyan vesszük. És ahogy említettem, hogy találkozásos élő Krisztussal, ugye? És szívvel megtérés. Hogy újra meg kell térnünk, mindannyiunknak, akár minden nap. Újra meg kell térni az Európának, És ezért a megújult hitről van szó. Természetesen, hogy nagyon régi a keresztény kultúra itt volt, hogy innen ment el egész világra. Akár Indiában is innen jöttek misszionárusok. Amikor még kicsi voltam, akkor láttam ezeket a atyákat, papokat, hogy misszionárusokat. És ez vonzott engem, hogy ezek az atyák, papok, misszionárusok úgy éltek. 21 órán keresztül az egyház szolgálatán voltak, az emberek szolgálatán voltak. Akkor még ott sem volt a motor, vagyis autók, hanem biciklisztek, vagy gyalog jártak. És messzire. 10 kilométer, 15 kilométer, 20 kilométer, mert ez a plébániátéről tek. Nem az úton, hanem a dzsungelen keresztül, folyón keresztül, mezőn keresztül. És én magam is többször elkísértem nagy örömmel a plébános atyát, természetesen ilyen volt, némete volt, hogy elkísértem egyik faluról, másik faluról, mint a kisfiú. Fogtam a táskát, itt elkísértem, nagy öröm volt. Valahogyan ez engem, hogy mondjam, indította ezeken a papon keresztül, hogy induljok én is, mert meglátom, hogy ez az atya nem a saját magáért él, hanem Krisztusért él. És az egész időt, energiát odaszánja az embereknek, népeknek. És amikor hazajut, nem adtunk a sült krumplit vagy rántott húsot, nem, hanem amit mi adtunk. Rézd meg a valami zöldség mellette. Atya megette, ugye? Örömmel elfogadta. Nem tudom, mennyi meg időnk van? Nem láttam, de térek visszafelé. Jó, oké, lassan végezem. A kérdés nem az, hogy Európát újra lehet evangelizálni, hanem a kérdés az, hogy az európai keresztények hajlandók-e újra misionárusokká válni. Ez nagyon fontos. Vagyis mindannyiunknak, ugye, hogy hajlandók vagyunk-e újra misionárusra válni, és tovább vinni az egyházat. És így hitelesen megélni a mi életünket, és szerintem ez a szükség, erre van szükség a mai egyháznak, a mai akár a keresztény közösségnek is, hogy túl inkább tanúságtétel, túl inkább hitelesség lett.
4: Tete Remis Verbita atya előadását hallották a misszióról.

0: Radio. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Kedves testvérek, évek óta ilyen nyári időben egyszer még pénteken is megterítjük az urasztalát. Egy kicsit szétszóródik a gyülekezet, ki erre, ki arra. Hála Istennek, hogy sokan többen megtehetik, valahol máshol pihennek. És ilyenkor jó azért ilyen lelki táplálékkal, igével és a szentjegyek erősítő erejével indulni, vagy maradni. Mindenképpen. Aztán elolvastam a mai nap igét, és rádöbbentem, hogy mit keresgélek én. Igaz, hogy adventige, de valami hallatlan, szép ígéret, kérés és ígéret van benne. Keresztelő Jánosról szól ez, 500 évig már nem szólt az ige, se Jeruzsálemben, se a pusztában. A proféták elhallgattak, fél ezer évnek kellett eltelni, hogy újra megszólaljon az Ótestamentum utolsó nagy profétája és az Új Testamentum első követe, aki egy személyben keresztelő János, akiről olvasom az igét a harmadik rész első verseiből, Lukács evangélista Szent Evangéliumából. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Pontius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trahonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp Abiléné negyedes fejedelme pedig Lizániász volt. Annás és Kajapás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Az elindult és hirdette a Jordán egész környékén, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre, ahogy meg vagyon írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. És most az idézetet olvasom, Lukács idézi Ézsaiást, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Gondolom, feltűnt a testvéreknek, hogy Lukács milyen hallatlan, gondosan, pontosan, precízen határozza meg, hogy mikor élt keresztelő János. Igen sok olyan nevet olvastam fel, amelyek a római annáleszekben, föliratokban, iratokban, hivatalos iratokban név szerint szerepelnek, és így kerültek a Bibliába. Tehát pontosan tudjuk, hogy keresztelő János mikor él. Mi teszi aktuálissá ezt az időt? Itt készülésre, fölkészülésre hívja fel a pusztában keresztelő János a népet, és ahogy említettem, volt itt egy kicsit, majdnem mindnyájan készülődünk, mi magunk is ma búcsúzunk párommal, feleségemmel egy hónapra a gyülekezettől, mert mi is elmegyünk az ő hazájába, betegtől betegig megyünk mi is, nem éppen nyaralni, csak pár. Nos, testvérek, készülünk ki így, ki úgy, ki ide, ki oda, vagy vár valakit valahonnan messziről, és az is készülődés, vagy éppen egyedül marad az otthonába, mert szétszóródik a családja, erre, arra, és így több ideje, több

ahogy így szétnézek a kedves közösségen, látok olyanokat, akikről látom, hogy is tudom, hogy messziről jöttek. Nagyon távoli kerületről jöttek. A hídon át jöttek ide, hogy látok budai testvérek. Nos, testvérek, egy bizonyos áldozat. Megteszünk egy utat azért, hogy az az út, amit ő megtett, az a végtelen út, az övé és a mi kis utunk az ő nagy útjával összeérje. Négy kérés és egy ígéret, ennyi az én mai szolgálatom. Négy kérés akkor, 2000 évvel ezelőtt kerekszámot mondok, amelyek kis áttétellel ma is érvényesek. Az első, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Én tudom, hogy aki készülődik, mi magunk is, már gondoljuk, hogy mibe rakjuk, meg mit, mibe teszünk, meg mit viszünk, meg mit nem viszünk. Készülődünk, készítjük a magunk útját. És ez rendjén van, hát miért ne? Legyen könnyebb az a bőrönti, könnyebb cipelni, a felesleges elhagyni, készítjük az útját, a magunk útját, és a gazdánk most pedig azt mondja, és így szól, hogy de közben készítsétek az Úr útját is, mert talán soha nem lesz olyan jó alkalom, vagy ez a legjobb alkalom, egy nyári csöndes pihenés valahol együtt, hogy beszélgethessetek vele is, beszélgethessünk. Olyan nagyon egyszerű kérés ez, amit mondok, hogy ki ne felejtsük a táskánkból a Bibliánkat, testvére. Olyan rohanós ez a világ, olyan szaladós, olyan cikázós, hogy még a komoly hívő embernek is csak annyi jut reggel, hogy legfeljebb gyorsan elolvassa a napigét, már aki elolvassa, hiszem, hogy ebben a közösségben sokan, és aztán már rohan is tovább. És azért is vannak ilyen kis szakaszokra beosztva a mai ember idejéhez, erejéhez mérten. De most talán 2 hét, 3 hét, esetleg 4 hét lesz alkalmunk. Tegyük be legalább az Új Testamentumot, vagy a Nagy Bibliánkat, és nyissuk ki együtt. Készítgessük az Úr útját. Ez a könyv az a csipkebokor, ami számunkra, ami olykor-olykor kigyulad, nem mindig. Néha a Biblia betűje csak betű marad, de néha megtörténik az a csoda, hogy kigyullad, mint egy csipkebokor, lángolva ég, el nem ég, valami hangot ad, valami rezonál bennünk, és üzenetet kaptunk. Tegyétek egyenessé ösvényeit, hogy jöhessen az Úr. Ez egy nagyon régi keleti kép, amikor valahol a fejedelmet, a satrapát azon a vidéken, vagy a királyt, vagy valakit vártak, akkor hát bizony összeszedték a környék férfi lakosságát, meg gyerek lakosságát, kényszer munka volt az, akkor bizony és menni kellett lapátos szolgálatra, meg csákányos szolgálatra, és az... Ahogy most a repülőtől a várócsarnokig piros szőnyeget szoktak letenni, a tévében látjuk ezeket a piros szőnyegeket, akkor bizony sok 10, sőt 100 000 embernek kellett planírozni az utat, hogy ne zörögjön, ne zötyögjön a királynak, vagy a császárnak, vagy a satrapának, vagy a helytartónak a szekere, mert akkor még nem voltak rugós kocsik, azok bizony ráztak. Hát szépen planírozták az utakat, még ma is vannak olyan utak, amik akkor készültek, olyan alaposan készítették el, egyengedték az ösvényeit, hát így egyengessük mi is a kis Bibliánkat magunkkal véve, és ha már valahova megyünk, ne lármát cseréljünk, testvérek,

0: A Mária Rádió régió adását hallják. Köszöntjük hallgatóinkat!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió kedves hallgatóit. A mai napon a Pápai Stúdió által összeállított műsorok várják Önöket. 17 óra 55 perckor a Szentolvasót imádkozzuk. 18 óra 30 perckor szentmisét közvetítünk élőben a Pápai Szent Anna templomból. Tartalmas rádiózást kívánok a Mária Rádió Pápai Stúdiójának önkéntesei nevében.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 100 000 légből kapott verssel ünnepelte meg Barcelona a demokrácia 50. évfordulóját, 10 nappal a pápa látogatás után. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizzaballa jeruzsálemi latin és harmadik Teofilosz görög pátriáka. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Jönnek a részletek a hírszerkesztők Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa júniusi spanyolországi körútjának "Emeljétek fel szemeteket" mottója Krisztusnak tanítványait buzdító szavait idézi. A Szent Atya 6 napon át járta körbe a témát, majd így zárta látogatását. Tanuljunk meg Jézustól Isten szemével, szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel nézni fele barátunkra. 10 nappal a pápai "Emeljétek fel szemeteket" felszólítás után Barcelona gótikus negyede felett 100 000 vers hullott alá az égből a demokrácia 50. évfordulójának ünneplésére, írja az aleteia.org. Az 1938-as polgárháború bombázásai által leginkább sújtott Plakánova téren összegyűlt tömeg felemelt karokkal fogadta a könyvjelzőkre spanyol és katalán nyelven nyomtatott szabadságról szóló verseket. Az akciót a 2000-es évek óta városokat versekkel bombázó Casa Grande chilei kollektíva álmodta meg. Barcelona a sorozat 10. városa. Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és harmadik Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztők Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.
4: Mária Rádió Régió Ajkán az FM 93,2-es frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Az örvendetes rózsafüzér következik, melyet a pápai nagy templom képviselőtestületének tagjaival imádkozunk. Mai szentolvasónkat ajánljuk fel azért, hogy felismerjük azt az utat, melyet Urunk mutat nekünk.
5: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek a Szentlélekben, hiszek a katolikusan a Szent Egyházat, a Szentlélek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz.
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűnösökért.

0: irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként már

0: Kövessen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mint

0: Bocsásd azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen. Üdvöd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.

0: Üdvözléd, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszősz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Mária, kegyelemmel teljes,

0: templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó,

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Kedves hallgatóink! Az örvendetes rózsafüzért imádkoztuk a pápai nagy templom képviselőtestületének tagjaival. Mai szent olvasónkat azért ajánlottuk fel, hogy felismerjük azt az utat, melyet Urunk mutat nekünk. Kedves hallgatóink! Köszönjük a közös imát! Áldott szép estét kívánunk mindnyájuknak! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Régió Celgömölkön az FM 92,5 frekvencián.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apol Vilmos Főiskola. Egri Főegyház megyei papi találkozót tartottak Bélapát falván. Diakónus szentelést ünnepeltek Székesfehérváron. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa, a mikrofonnál Sebők Jászné Florentinát hallják. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre, tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2 fél éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját június 25-én, mely egyben a Főegyház megye papságának most véget ért lelki gyakorlatát zárta. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba, egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttek, hogy szeretetben együtt legyenek, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, bíztatva az egybegyűlteket, amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket. A szentmise végén a főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyház megye papságának odaadó szolgálatáért, köszöntötte a gyémánt, arany és ezüst miséjüket ünneplőket, megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Lukász Bernát Urik atyát. A székesfehérvári egyházmegyében ősi hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének napján tartják a pap és diakónus szenteléseket. Június 24-én a Szent István király székesegyházban Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök diakónussá szentelte Egyed Viktort az egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Martos Levente Balázs esztergomi budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora, a szeminárium elöljárói és tanárai, jubiláns papok és az egyházmegye számos papja. A diakónus szentelés szertartása a jelölt bemutatásával kezdődött. Szentbeszédében Spányi Antal püspök pedig a szerpap feladatáról és szolgálatáról szólt. A szentbeszéd után Egyed Viktor tanúságot tett szándéka tisztaságáról és komolyságáról, majd a felszentelt diakónus békecsókot váltott a püspökkel, a papokkal és a diakónusokkal. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.
3: Mária Rádió Régió Veszprémben a 95,1-es frekvencián.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Hamarosan szentmisét közvetítünk élőben a pápai Szent Anna templomból. A szentmisét Cséri Gergő atya, a pápai nagy templom plébánosa mutatja be. A zenei szolgálatot és rendelés kantor látja. Kérjük, kapcsolódjanak be önök is imádságos lélekkel a szentmisére.

Krisztusban szeretett kedves testvérek, évközi 13. vasárnap előestén vigiliáján gyűltünk össze Isten oltára körül. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, akik a rádió hullámain keresztül kapcsolódnak be közös áhítatunkba, ebbe a szentmise áldozatba. Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket. Ismerjük fel bűneinket, hogy így alkalmasakká legyünk a szent titkok ünneplésére. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.

0: Tedd hozzá enni. Az asszony így szólt férjéhez. Nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket, meg mécsest, és akárhányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg. Történt, hogy Elizeus egy nap megérkezett, betért a fönti szobába és lefeküdt. Aztán így szól szolgájához, Geházihoz. Mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak? Geházi így válaszolt. Ó, nincs neki fia, és a férje öreg. Erre megparancsolta. Hívd ide. Oda hívta, az megállt az ajtóban. Akkor Elizeus így szólt hozzá. Egy esztendő elteltével ilyen időtájt fiút dajkálsz. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Szent Leszke, Szent Pál apostolnak a Rómaiak azért leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálban, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadta a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek éltek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igény.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Krisztusban szeretett kedves testvérek, mai evangélium több dologról tanít bennünket, de talán kiemelkedik ezek közül az az első néhány sor, amely talán első hallásra egy kissé erősnek vagy meredeknek tűnik. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ismerjük a szinoptikus evangéliumokban ennek más leírását is, ahol az Úr Jézus még keményebben fogalmazza ezt meg: aki nem gyűlöli apját, anyját, testvérét, felesét, sőt még saját magát is, az nem lehet az én tanítványom. Miről is van itt szó? Igazából mondhatnánk úgy, hogy az értékek sorrendjéről. Tisztában kell ugyanis lennünk, hogy minden emberi kapcsolatunkat, minden evilági, földi dolgunkat az Istentől kapjuk. Ő az, aki még a legdrágább kincsünket, az életünket is nekünk ajándékozta. Ő adott nekünk halhatatlan lelket. És azok a kapcsolatok, amelyek itt a földön a szüleinkhez, testvéreinkhez, a házasokat a hitves társhoz hozzá kapcsolják, összekötik, vagy éppen a gyermeket a szülőhöz, ezeket mind-mind az Istennek köszönhetjük. Nem véletlen, hogy az Ószövetség a sömát, a főparancsnak az elimádkozását napjában elimádkoztatta a hívő, a vallásos zsidó emberrel. Vagyis, hogy Isten az első. Halld, Izrael, az Úr a legnagyobb. Uradat, Istenet imád teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, ahogy a mi is valljuk a főparancsban. És igen, az Isten imádása, az Isten tisztelete mindent megelőz. És ő rajta keresztül, Jézus Krisztuson keresztül kapjuk vissza a szeretteinket. Illetve az Istenen keresztül létezik egyáltalán a szeretet kapcsolatunk. Szent Ágoston olyan szépen beszél erről, amikor azt mondja, hogy ahol szeretet van, ott hárman vannak. Aki szeret, akit szeretnek, és maga a szeretet. És hát Szent János apostol leveléből tudjuk, hogy a szeretet maga az Isten. Vagyis minden tiszta emberi kapcsolatban ott van az Isten. És amikor ezt szem elől tévesztjük, akkor esünk tévedésbe. Olyan szép volt a mai szentmise bevezető könyörgések kollektája, ahol azért imádkoztunk, hogy Isten tartsa távol tőlünk a tévedés homályát. A régi latin mondás azt mondja, errare humanum est, vagyis tévedni emberi dolog. Mert az ember esetleges. Mert az ember nem képes arra, hogy mindig átlássa az adott helyzetet jól és tökéletesen. Sokszor helyesen mérjük fel a dolgokat, máskor tévedünk. És kérni kell az Istent, hogy valóban a tévedést tartsa távol tőlünk. A Aztán az Úr Jézus mást is mond még ebben az evangéliumi szakaszban, még ehhez az első radikális megfogalmazáshoz hozzáteszi azt is, hogy fel kell vennünk a keresztünket. Vagyis a mindennapokhoz, a sikereken, a boldog pillanatokon túl hozzátartoznak a nehézségek, a szenvedés, az állhatatos kitartás a jóban. Mert azért az gyermekkorunktól kezdve tudjuk és tapasztaljuk, hogy a jóban állhatatosan kitartani nem mindig könnyű. Az egyszerűbb útnak mutatkozik, amikor elengedjük azokat a szabályokat, azokat az alapvető kondíciókat, amelyek hozzátartoznának az életünkhöz. A jóért küzdeni kell. Saját magunkban is, a lelkünkben is, és a világban is. És hát tulajdonképpen mi emberek erre rendeltettünk. Az Isten jóra teremtett bennünket. Amikor beszélünk a szabad akaratról, hogy az ember tud választani jó és rossz között, akkor az azért legyen tiszta mindnyájunk számára, hogy ezt a képességünket az Isten nem azért adta, a szabadságunk nem azért van, hogy olykor a jót, olykor meg a rosszat válasszuk. A jóra teremtett bennünket az Isten. A jó választására. Csak ezt szabadon tudjuk választani azért, mert az akaratot az Isten a kezünkbe adta. Mint ahogyan parancsra nem lehet szeretni. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást, akkor ez a parancs egy belső késztetést jelent. Ez nem úgy parancs, mint amikor valaki ránk förmet, hogy csináld ezt, vagy csináld azt. Ez egy belső, egy jótékony késztetés, egy indítás a jóra. És hát az ember törekszik a világban, hogy megtalálja a számítását, hogy előre jusson, de ha csak ez mozgatja, ha csak az evilági célok a mozgatói az életének, ha csak az evilági kapcsolatok a lényegesek számára, ha megfeledkezik az Istenről, a transzcendensről, a világon túliról, akkor az életének éppen az értelme veszik el. Mert miért is vagyunk a világon? Hogy Istent megismerjük, őt szeressük, és által eljussunk az üdvösségre, az örök boldogságra. Itt a Földön, ebben a világban előízét vesszük mindennek. Jézus Krisztus az oltári szentségben nekünk ajándékozza magát, ez is tulajdonképpen olyan szépen imádkoztuk Úrnapján, hogy az örök élet záloga. De csak akkor lesz azzá, ha valóban megértjük, hogy mi az ember életének küldetésének a célja. És aztán az evangéliumban utána Jézus arról kezd el beszélni, hogy jót kell tennünk. És hogy az emberek jót tesznek majd velünk is, Krisztus nevéért. Isten minden jó cselekedetet megjutalmaz. Persze nem azért teszünk jót, hogy jutalmat kapjunk. Visszautalva éppen a mai olvasmányra, ahol a próféta az őt befogadó családot megjutalmazza. A magtalan gyermeket kap. Erre utal, amikor azt mondja, hogy aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Vagy aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak a jutalmát kapja. De nekünk Krisztust kell befogadnunk. Az életünkbe, a mindennapjainkba. És ha befogadtuk Krisztust, akkor képesek leszünk arra, hogy ebből a belső bőségből, ebből a mélységes Isten kapcsolatból tudjunk jót adni, tudjunk szeretni, tudjuk a szeretet cselekedeteit az életünkben megtenni. Ebben erősítsük saját magunkat, ebben kérjük Istentől az álhatatosság kegyelmét, hogy valóban megkapjuk majd életünk végén azt az örök jutalmat, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, amelyet emberi értelem fel nem foghat, és amit Isten azért készített nekünk, mert szeretjük őt. Amen. Valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus megváltott bennünket, és a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk. Forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei Atyánkhoz.
2: Add, Úrunk, hogy Leó pápának, püspökeinknek és papjainknak tanítását követve mindig a feltámadt Krisztus győzelmének hitében éljünk.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy embertársainkban mindig Jézus lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, új életet éljünk Krisztusban.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy az elhagyottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiat feltámadásának hitéből.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életet támadjanak az utolsó napon.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atyánk, add, hogy keresztségünk kegyelméhez méltók maradjunk, téged mindennél jobban szeressünk, embertársainkban pedig Krisztust lássuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az
1: áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, és az egész a Szent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkbe árasztod a megváltás kegyelmét, ad, hogy szolgálatunk szent titkaidhoz méltó legyen. Krisztus, ha mi

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Azután ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett. Csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Annával, Szent Lászlóval, Boldog Mária Magdolnával és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk, és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, szent misék következőképpen lesznek. Dákán 7:30-kor, a Szent Anna templomban 9:00-kor, a Szent József kápolnában 10:30-kor, tehát 10:30-kor. Június 29-től július 2-ig Ferenc atya papi lelki gyakorlaton lesz. Ezért a hétköznapi misék rendje a következőképpen alakul. Itt a Szent Anna templomban hétfőn, Szent Péter és Szent Pál ünnepén reggel 9:00-kor. Csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepén 6:30-kor, pénteken reggel 7:00-kor és este 18:30-kor, illetve szombaton a maihoz hasonlóan 18:30-kor lesz Szent Mise. A Szent József kápolnában nem lesz szerdán Szent Mise, viszont hétfőtől péntekig 15:00-kor Szent Óra lesz. Csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepén, mivel első csütörtök is, 1 órás szentségimádást tartunk az esti Szent Mise előtt. 6:30-tól 7:30-ig. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké!
0: Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a minden

0: Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítettünk élőben a Pápai Szent Anna templomból. A szentmisét Cséri Gergő atya, a Pápai Nagy templom plébánusa mutatta be. A zenei szolgálatot Srejbolás kántor látta el. További áldott szép estét kívánunk mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Régió Szombathelyen az FM 88,4 frekvencián.

Imádkozzuk együtt a lelki adoptáció imáit. Uram Jézus, édesanyád Mária közben járására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közben járására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet te magad rendeltél számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ima az üldözött keresztényekért. Istenünk, értünk szenvedő szent fiad így tanított minket. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennybe jutalmatok. Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik bárhol a világban nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban, és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek, hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak, és folytonos békében élhessenek. Istenünk, te azt is tudod, mennyi megpróbáltatás éri nemzetünket erkölcsi, szellemi és anyagi téren egyaránt. Kérünk, adj megtérést a népünknek, erőt a nehézségek elviseléséhez, hűséget keresztény gyökereinkhez. Add, hogy békében és felebaráti szeretetben élhessünk egymással és a körülöttünk élő népekkel. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Szűzölője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben, halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzölője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, te benned bízom és remélek, anyám, te utánad ebedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, jöjj segíts imádkozni, anyámból jöjj segíts küzdeni, anyámból jöjj segíts.

0: Mária Rádió régióz a Legerszegen, az FM 104,4-es frekvencián.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizza Balla, Jeruzsálemi Latin és harmadik Teofilosz görög pátriáka. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apor Vilmos Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Pier Battista Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és harmadik Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelki pásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2,5 éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: a tizedik városa.
1: Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és harmadik Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelki pásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan szakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A nemzetek jogait tisztelni kell. Nemzetünkért Istenhez kiáltunk. Sok országban élünk mi magyarok, és mindig együtt gondolunk a nemzet minden tagjára, amikor Istenhez fordulunk. Tudjuk, hogy van, ahol rossz sora van a testvéreinknek. De ez nem szabad, hogy a szívünkben neheztelést vagy haragot gyújtson, mert az sehova nem vezet. Hanem egyetlen jó megoldás van, a példamutatás. Ha mi minden velünk élő nemzettel szépen élünk, az fogja javítani a nem ebben az országban élő magyarok sorsát. Minden nemzet jogát tisztelni kell. Erről beszél Jászi Oszkár, hallgassuk őt. Egy minimális nemzetiségi program azt mondja: jó iskolát, jó közigazgatást, jó bíráskodást kell biztosítani a népeknek, nyelvre és fajra való különbség nélkül. Jó iskola, jó közigazgatás és jó bíráskodás pedig csak az lehet, amelyik a széles néptömegeknek eme szükségleteit anyanyelvén biztosítja. Alapvető lelki és társadalmi törekvésekről van itten szó, és nincs az a politikai csalafintaság, amely ezen egyszerű lelki és erkölcsi tények elhanyagolásával tudna rendet teremteni a nemzetiségi kérdésekben. Ebből a minimális nemzetiségi programból logikailag következik, ami különben nem is nemzetiségi követelés, hanem a lelkiismereti szabadságnak a kérdése, a meggyőződés, a gondolat és a vallásszabadságnak a követelménye, hogy az államnak nincs joga senkitől sem számon kérni, hogy milyen belső kultúrában akar üdvözülni. Az államnak nincs joga senkire ráerőszakolni akármi bárminő világnézetet. Hogy minden embernek megvan a maga természettől adott joga arra nézve, hogy az ő lelki értékeit, legyen az művészet, irodalom, hit, vallás vagy filozófia, szóval mindaz, amit nemzeti kultúrának nevezünk, a saját meggyőződése szerint, a saját hagyománya szerint, a saját tetszése szerint és a saját eszménye szerint alakítsa ki. Enélkül csak kölcsönös becsapások lehetnek. Megoldást nem találni.

Mi szentjében pohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk el mindannyian a hit szerzőire és bevégzőire, Jézusra. Ő mondotta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Kedves testvérek, holnap évközi 13. vasárnap lesz, de a nemzeti kegyhelyünkön azonban Szent László búcsút tartunk. A nap második részében este viszont már Szent Péter és Szent Pál apostol főünnepéről kell venni a Szent Misét és az egyház hivatalos imáját, a Szent Zsolozsmát is. Én azonban éppen ezért most Szent Pál és Szent Péter ünnepéhez kapcsolódóan mondanék egy-két gondolatot, idézve a vigília misének, a Galatákhoz írt levelének egy-két részletéből. Az apostoli hivatás forrása egyedül Isten. Ezért mondja Szent Pál a Galatákhoz írt levélben, mindjárt a levél elején, hogy Pál, aki nem emberektől, nem ember által apostol, hanem Jézus Krisztustól és az Atyaisten által. Vagyis azt mondja Szent Pál apostol, hogy az apostoli hivatás az nem egy olyan, hogy a többi apostol vagy többi ember azt mondja, na, te leszel az apostol, vagy egyetlen egy ember, mondjuk akár Szent Péter is kijelölne valakit, hogy na, te leszel a 15. vagy 14. apostol, hanem az egyedül Jézus Krisztus és az Isten től ered az apostoli hivatás. Miért fontos ez a mai világban, amikor már az apostolok régen elmentek ebből a világból? Hát azért, mert az apostolok utódai a püspökök. Ez a papság szentségének harmadik fokozata, a második fokozat meg a papok. És mennyi a panasz, hogy kevés a pap. Tehát azt boncolgatom én, hogy miért is és hogyan imádkozni, hogy a Jóisten adjon papi hivatást. Tehát az első megállapításunk az, hogy az apostoli hivatás forrása egyedül Isten, a papi hivatás is, mint hogy az apostoliságot jelent. Annak a forrása egyedül Isten, különben nem lenne hivatás. Pál a Galatákhoz írt levélben pedig így folytatja a saját hivatása, apostoli hivatással kapcsolatban. Amikor azonban úgy tetszett Istennek, aki engem anyám méhétől kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kijelentse, kinyilatkoztassa bennem fiát, hogy hirdessem őt a nemzetek között, nem törődtem se testtel, se vérrel. Ennek a mondatnak itt most, hát arra van ilyen rövid időben idő, az első része az érdekes, hogy Isten, aki anyámméhébe kiválasztott, és kegyelmével meghívott, vagyis, hogy a teremtése az anyamébe, a foganáskor az apostolnak már arról szólt, hogy ő apostol lehet, ha elfogadja majd a meghívást. Apostolnak lett teremtve. A papnál ugyanez lesz a helyzet, hiszen apostoliságról van szó, az apostol fog bennem működni, Jézus Krisztus, mint ahogy az apostolokban. Ez egy kicsit összetett bonyolult, de ma is az apostolok működnek a papságon keresztül, az egyházon keresztül. Vagyis kiderül, hogy nem ám új van, bár úgy is lehet, mert Istennek semmi sem lehetetlen, hogy mi általában ezt szoktuk képzelni, hanem alig, hanem úgy van ez, mint ahogy Pál mondja, hogy az, akiből pap lehet, azt az anyamében már ennek alkalmasnak teremti az Isten. Kegyelmével kiválasztja, ez jelenti, és majd felnőtt korában pedig meghívja, mint ahogy Szent Pál Damaszkusz kapujánál meghívta Jézus Krisztus. Ezért azzal állom le a rövid időre szabott elmélkedésünket, hogy amikor imádkozunk papi hivatásokért, akkor arra gondoljunk, hogy a Jóisten az anyák méhében, amikor fogannak, teremtsen arra alkalmas férfiakat, akik alkalmasak a papi hivatás elfogadására. És majd kegyelme segítségével később, felnőtt korában hívja meg őket a Jóisten. Ők fogadják el a meghívást, és legyen belük jó pap. Amen.
1: Imádkozzunk a családokért, hogy béke és biztonság uralkodjon.

0: Imádkozzunk a gyermekekért s a felnövekvő ifjúságért, hogy a hit útján járjanak.
1: Kérjen hajszó, Krisztán hajszó.
0: Imádkozzunk a magukra maradottakért, az árvákért, özvegyekért és a betegekért, hogy megtapasztalják az isteni gondviselés erejét.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább legyőzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást, bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a feláldozott bánt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál, könyörőd értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk újulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek, és a Te lelkeddel. Nyugodalmas jó éjszakát és egykoron boldog végorát engedjen nektek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.
1: Szent Kúton jövő héten, július 2-án csütörtökön, Sarlós Boldogasszony napján 11 órakor lesz ünnepi szent mise. Szombaton országos roma zarándoklat lesz a kegyhelyen, tanúságtételekkel, kulturális programokkal. 11 órakor kezdődő ünnepi szent misét Székely János szombathelyi püspök mutatja be. Másnap, vasárnap Sarlós Boldogasszony búcsúját ünnepeljük itt a kegyhelyen. Az ünnepi szent misét Marton Zsolt, Váci megyés püspök celebrálja. Ez a búcsú egyben a jegyesek, házasok, gyermeket váró házaspárok zarándoklata is. Ők külön áldásban részesülhetnek az ünnepi szent mise végén. Imádságunkat Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyről közvetítettük.

0: radio. A Korzió missziós lelkülete. Horváth Nelli beszélgetését hallják György Zsuzsa Korzió résztvevővel és Juhas Ferenc Verbita atyával. A júniusi témánk a misszió. A misszió szó hallatán sokan talán arra gondolnak, hogy valaki egy távoli országban vagy ismeretlen vidéken végez lelkiszolgálatot. Pedig nem kell ilyen messzire mennünk, a misszió sokszor egy Istennel való találkozással kezdődik, amely után az ember másként van jelen a saját életében, a családjában, a munkahelyén, vagy éppen a közösségeiben. Mai vendégeim György Zsuzsa, kurziista és Juhas Ferenc Verbita atya. Velük a kurzióról beszélgetek, amely sokak életében jelentett már meghatározó lelki fordulópontot. Szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves Feri atya, avass be minket abba, hogy mi is valójában a kurzió, és miért volt szükség arra, hogy létrejöjjön.
1: A kurzió igazából egy világi hívek által létrehozott mozgalom, amit Spanyolországba hoztak létre 1947-ben. Igazából a katonák kezdték ezt el azért, hogy a nemzet megújuljon egy polgárháború után. És látták, hogy ez működik, tehát hogy először férfiaknak tartottak csak, tehát látták a megtérést, látták, hogy a nemzetük kezd megújulni a kurzió által, és tehát Majorka szigetén, és aztán ez elterjedt szépen először a spanyol nyelvezetű országokba. És a fontossága a kurziónak valóban a megtérés elsősorban, utána pedig az, hogy mindenki, ahogy mondtad, hogy mindenki legyen misszionárius a saját környezetébe, saját családjába, legyen apostol, megmutatja a kurzió azt, hogy ebben a harmadik évezredben hogyan lehetünk keresztények, milyen módon tudjuk megélni a kereszténységünket.
0: Valójában mit keres egy ember a kurzión, világi emberként vagy papként? Hogyan gondoljátok ezt?
2: Én világi emberként nyilatkozom. Én úgy gondolom ezt, hogy tehát a Jóistentől kapunk egy meghívást valamire. Tehát én, mikor eljöttem erre a kurzióra, akkor a barátnőm által érkeztem ide, tehát tőle kaptam a meghívást, nem tudtam, hogy mi lesz, nem tudtam, hogy mit fogok kapni, de volt egy olyan bennem, hogy bíztam abban, hogy mutat egy olyan útat, amin már rég szeretnék járni. Tehát tanúságot szeretnék tenni a hitemről, arról, hogy gyerekként milyen alapot tesz le bennünk, és hogy ezt felnőttként hogy tudjuk megélni. Tehát a családban, a környezetünkben, és erre kaptam választ, és biztos vagyok benne, hogy így érdemes, és ezért érdemes. Tehát ez egy lelki utazás.
0: Igen, és valóban, Zsuzsa, te egy hatalmas utat is tettél meg a kurzióért Erdélyből. Milyen fenntartásaid voltak, vagy hogyan lehet azokon a gátakon átugrani, hogy egy másik országból elmegyek egy lelki felüdülésre?
2: Tehát igen, ez valójában egy lelki felüdülés, és ezt úgy gondoltam, hogy ez a Tihanyi apátságban volt megszervezve, ez a kurzió, és tudtam, hogy annak van egy a helynek egy misztériuma. És hiszek én abban, hogy ahová meghívást kapok, ott dolgom van. És ahol dolgom van, ott biztos vagyok benne, ahova el kell mennem, akkor az nekem már nem távolság. Tehát a Jóisten hívására, mert én így szoktam megélni általában ezeket a pillanatokat, Jóisten hívására kell indulni. Tehát én indulni szoktam mindig, és hiszem, hogy ha a szívemben, a lelkemben egy vágyot beleültet, akkor oda az útam is vezet. Tehát van egy olyan út, egy érdekes, sokszor nehéz, de érdemes oda elindulni.
0: Tehát mondhatjuk, hogy Isten hívására válaszolni kell. Feri atya, Verbita atyaként nektek a misszió nagyon fontos. Hogyan alakul ki ez nálatok, hogy ki kerül a kurzióba?
1: Én még nem voltam pap, amikor a kurzióba kerültem 1997-be. Akkor én még laikus testér voltam, mert ugye én nekem nem volt érettségim, és először testvérnek indultam, és az örökfogadalmaim előtt Kőszegen töltöttem egy hónapot, tudva azt, hogy Magyarországra fogom kérni majd a kinevezésemet, és akkor az akkori néhai provinciális, Hirt Vilmos atya mondta, hogy Ferenc testvér, jó lenne, ha itt maradnál még egy hétvégére, mert férfi ifjúsági kurzió lesz Kőszegen a rendházban. És nem mondta meg, hogy mi a kurzió, csak azt mondta, hogy meg fogod látni, ha itt maradsz, akkor nem bánod meg. És valóban nem bántam meg, és amikor a kurziót elvégeztem, az egész világot szerettem volna elküldeni kurzióra. Az az élmény, amit ott átéltem, az hatalmas volt, annak ellenére, hogy már szerzetes testvér voltam akkor. Amikor Gál Jenő atya, Hirt Vilmos atya, Benli Lajos atya visszajöttek Paraguayból és a Fülöp-szigetekről, akkor ők ezzel kezdték a 90-es évek elején azonnal, mert látták, hogy Magyarországon megújulásra van szükség 40 év kommunizmus után, és ezt megújulásnak szánták, tehát a verbitáknak abba az időbe ez az egyik legfőbb prioritásuk volt, hogy a kurzió mozgalomba apostolkodjanak, egyik legnagyobb missziónak tartották ezt az újraevangelizációs, mondjuk így missziót, tehát küldetést, és nagyon sok kurziót tartottak az atyák Kőszegen, igyekeztek más egyházmegyékbe is terjeszteni, és ez valóban hozott egyfajta megújulást a magyar társadalomba. Jenő atyát idézve ő mindig azt mondta a kurzió végén, hogy ezt azért tesszük, hogy Magyarország legyen újra Mária országa. És ez volt a mi küldetésünk és elsődleges feladatunk legalább 20 évig, tehát a kurzióba. Természetesen még most is tartunk, mi verbiták kurziót, csak talán már nem annyira nagy intenzitással, de már mind a maguk a verbiták, nem olyan sokan vagyunk már benne a kurzióba, ugye idős atyáink már elköltöztek ebből a világból, viszont szinte azt lehet mondani, hogy minden egyházmegyében már vannak papok, és hadd mondjam, hogy még püspökök is, akik kurziót végeztek és kurziót tartanak.
0: A kurzió egy nagyon különös világ, sőt, bőven kiszámíthatatlan pillanatok vannak benne, nem tudhatod, hogy mi lesz másnap a következő órában. Zsuzsa, te hogy tudtál ezzel megbarátkozni?
2: Vettem alapot, vettem a kihívást, tehát ez teljesen tetszett nekem, tetszett, hogy mindig más lesz, és nem tudok felkészülni rá, és nem tudom látni, hogy mi fog következni, de bíztam benne, hogy a jó Istennel ez nekem menni fog. Mi érdekes, tehát Erdélyből származom, és nekünk teljesen más, mi ebben növünk bele, tehát ez a mi életünk, tehát mi gyerekként teljesen úgy növünk fel, hogy tehát azt a nevelést kapjuk, hogy a jó Isten útján kell élni. Nálunk teljesen természetes, hogy ami a jó Istennel kapcsolatos, teljesen jó nekünk, és az jó kell legyen, tehát az soha nem lehet más, kényelmetlen. Abban mi megpróbálunk teljesen otthon lenni. Úgyhogy itt minden a jó Istenről szólt, és könnyen tudtam venni az akadályokat. Elfáradtam, ez így igaz, de nagyon töltötte a lelkem. Ahogy befejeződött a kurzió, úgy éreztem, hogy most elindulok, és megváltom a világot. A jó Isten megváltotta a világot, nem én leszek az, aki megfogja, de nagyon tetrekész voltam, és úgy éreztem, hogy közösségbe hazaviszem, akkor más lesz az a közösség. Mindig mosolyogva, örömmel, szeretettel, tehát ezt így lehet élni. És nekem nagyon sokat adott, tehát én határozottan azt mondom, hogy érdemes elmenni, érdemes ezt elvégezni, mert teljesen másképp látod az életet. Más szemlélettel, más kép, más emberek azok, akikkel találkozol, akik ugyanarra gondolnak, mint te, akiknek ugyanaz a fontos, mint neked abban a pillanatban, és ezekkel az emberekkel utólag tartani a kapcsolatot, és érezni a szeretetüket, tehát ez hatalmas. Ezt minden keresztény embernek el kell végezni.
0: Azt tudni kell, hogy itt a férfiak és a nők külön végzik el a lelki gyakorlatot. Mi ennek a lelkipásztori oka?
1: Ennek az a lelkipásztori oka, hogy a egyes előadások után, azt hiszem ezzel nem árulok el titkot, hogy kis csoportokba tömörülünk, és ott megbeszéljük az adott előadást, hogy az mit adott nekünk, és ott azért az előadásokban vannak ugye tanúságtételek, ami nagyon megérinti a jelenlévőket, a résztvevőket. Ugye nagyon fontos, hogy a kurzióba legyen tanítás, de ugyanakkor legyen az alátámasztva tanúságtételekkel is. És a tanúságtételek a legtöbb embert megrendítik. Ugye a legszebb prédikáció is, a leghatásosabb prédikáció az mindig a tanúságtétel, mikor az ember a saját életéből elmond valamit, amit átélt. És ilyenkor az emberek, főleg a kis csoportba utána megnyílnak. Amikor koedukált a kurzió, ha van olyan, akkor nem tud egy nő úgy megnyílni egy férfi előtt, vagy egy férfi egy nő előtt olyan mély lelki dolgokról, mint a nő előtt, vagy a férfi előtt. És ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kurzióba, hogy erről őszintén tudjanak beszélgetni. És úgy gondolom tehát, hogy ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a kurzió az nem koedukált, mert máskülönben nem tud megnyílni, nem tud teljesen őszinte lenni a társa előtt, és nem tudja kimondani azt, nem tudja megosztani azt, ami benne van, belül van, mert ez természetes, hogy egy férfi másképp viselkedik egy nő előtt, és egy nő másképp egy férfi előtt, tehát úgy próbálja magát tartani, tehát nem meri úgy kimondani a belső dolgait, megosztani. Ez az egyik lelkipasztorációs célja annak, hogy a kurziók nem koedukált.
0: Zsuzsát, te mint edzett kurzista, te hogyan élted meg ezeket a csoportos lelki munkálatokat? Neked mennyire volt egyszerű megosztani azt, ami benned zajlott?
2: Nekem teljesen egyszerű volt, tehát nekem nagyon jött, hogy kimondjam magamból a gondolataimat, a megélt érzelmeimet. Tehát én nagyon szeretek beszélni róla, mert én úgy érzem ezt az egészet, hogy tisztul a lelkem. Tehát ha meg tudom osztani, el tudom mondani a tapasztalataimat, akkor én úgy gondolom, hogy ha ebből csak egy mondat, vagy egy szó marad meg a másik emberben, akkor már ez érdemes volt. És teljesen beszippantott ez az érzés, hogy mertem, sőt, örömmel osztottam meg minden megélt dolgomat, tehát tanúságot tudtam tenni, és Feri atyának ezt úgy gondolom én is, hogy egy nő előtt másképp tud megnyílni, és ez egy szép dolog, hogyha meg tudjuk, tehát tudunk egymásra figyelni, meg tudjuk egymást érteni, és tudunk segíteni egymáson egy-egy tapasztalattal, megélt pillanattal. És szándékunkban áll amúgy ezt a kurziót Erdélyben elvinni, augusztus végén Csíksomjóra. Augusztus 27-28-29-én szeretnénk, mert Erdélyben a nők számára még nem volt kurzió. Tehát annyira megragadott minket, hogy azt szeretnénk, hogy Erdélyben is legyen ilyen képzés, hogy tudják az erdélyi hölgyek is megélni ezt a pillanatot.
0: Mennyire vannak itt hatással egymásra az emberek? Tehát igen, csoportosan, de a lelki folyamatnak mégis belül kell elindulnia. Hogy mégis tudnak-e annyira töltekezni egymásból, hogy utána kaposként szolgáljanak egymásnak a továbbiakban, az életben?
2: Határozottan úgy gondolom, hogy igen. Igen, én most a saját tapasztalatomról beszélek, hogy vannak hölgyek, lányok, fiatalabbak, idősebbek, akikkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, akikkel elég belsőséges kapcsolatot ápolunk, akik, ha Erdélybe jönnek, meglátogatnak, akiktől meg tudjuk kérdezni akár minden nap, vagy egy héten egyszer is, hogy vannak, hogy élték meg ezt, és mindig valami újjal tudnak szolgálni, tehát mindig valami újat tudnak mondani, tehát mindig olyat, amire pont nem számítok, tehát mindig újat. Gondoltam, hogy én ezt, ahogy én megéltem, abba az egyszerűségbe, tehát ennél extrábbat nem tudnak nekem mondani, de nagyon tudnak mondani. És nagyon szép és nagyon érdekes ez a minden ember tanúságtételeből. Én nagyon sokat, tehát nagyon sokat merítkezek a mindennapi nehézségek leküzdésében.
1: Kialakul egy kapcsolat, egy testvéri kapcsolat, amikor ugye Jézus mondja az evangéliumban, hogy aki elhagyja értem apját, anyját, testvéreit, rokonait, földjét, házát, százszor annyit kap vissza. És ez a kurzióba, ezt tapasztaljuk, hogy azokkal a testvéreinkkel, akikkel együtt elvégezzük a kurziót, hogy azok tényleg mind a testvéreim lennének. Tehát, hogy mindent meg tudok velük úgy osztani, tudok velük beszélgetni a belső dolgaimról, és igaz, hogy mi ott a kurzióba csak 3 napra hagyjuk el az otthonunkat, 3 napra hagyunk hátul mindent Jézusért, és ahogy az egyik előadásban van, hogy Jézus nem állít ki váltót fedezet nélkül, tehát, hogy mi is megkapjuk a 3 nap után azt a sok kegyelmet, amit Jézus megígért az apostoloknak.
0: A mai világban pedig valóban nagyon nehéz egymásra vagy a hitünkre rátalálni, mert minden az online térben zajlik, és a kurzió az pedig egy történelmi helyszínen. Át lehetne esetleg vinni a modern világba, vagy mindenképpen meg kell hagyni, hogy ez ott csendesedjen el Tihanyban?
1: Én úgy gondolom, hogy akár Tihanyba, Budatéténybe, vagy bármelyik lelki gyakorlatos házba, vagy majd ha Jóisten megsegít bennünket, akkor Csíksomjón is. Tehát nagyon fontos, hogy ez személyes kapcsolat legyen. Tehát ezt nem is tudom elképzelni, hogy kurziót online megtartani. Tehát 10 fő alatt nem is szoktuk megtartani legtöbb esetben, mert nagyon fontos a közösség, a közösségi élmény. Ugye, tehát persze volt már olyan is, hogy 7-8 embernek megtartottuk, mert utolsó pillanatban voltak lemondások, viszont nagyon fontos az is, tehát, hogy a közösségi élmény is meglegyen, és ezt online nem lehet elérni, tehát fontos a kapcsolat. Meg ugye kérdezte Nelly, hogy mi a pap szerepe a kurzióba, mert ugye mivel ez egy ugye világi híveknek a mozgalma, de hát a papnak ott a papnak is ott a hely, és a papnak a szerepe a kurzióba az, hogy kiszolgáltatja a szentségeket. Vannak ugye papi előadásokat, amit ugye jó, ha elmondhatná világ is, de bizonyos előadásokat jobb, hogyha a beszédeket jobb, ha pap mond, vannak úgymond papi beszédek. Meg tehát, hogy egyik az, hogy ne menjen, esetleg ne menjen félre valamilyen technológiai tévedésbe, ugye ne essünk. És hát ugye a kurzió, ez találkozás az Istennel, találkozás önmagammal, találkozás a környezettel és találkozás a világgal. És ez csak ott lehet átélni közösségbe együtt, ezt nem lehet online téren elérni, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ott közösség legyen, és erre megfelelő legyen a ház, a találkozás, és hát nagyon fontos, hogy a kurzió legyen kápolna, legyen oltári szentség, mert a kurzió központja az mindig a kápolna, és minden napnak a csúcsa az Eucharisztia, a Szent Mise. És hát a pap viszont ott van, mivel ugye találkozás van önmagammal, ugye van itt az lelkiismeretvizsgálat, találkozás a Jóistennel, és hát ott szeretnék az emberek, ugye egymás között megbeszélik, de ugyanakkor tehát a résztvevők szeretnének legtöbb esetben gyónni, vagy ha nem tud, vagy nem gyónni, lelki beszélgetés, bizonyos problémákat megbeszélni, kimondani, vannak nagyon sokan, akikre ugye ott van rá időt, mert ha valaki fél órát szeretne beszélni az életéről, akkor arra az illetőre fél órát szánunk rá. És ez csak személyesen lehet, és főleg a gyónást, ugye hát online gyónást nincs, és nem is lesz soha, csak hogyha ott személyesen találkozunk.
0: Megnyugtató bőven, hogy a kurziót nem lehet modernizálni. Feri atya, neked volt olyan történet, vagy emléked a kurzióval kapcsolatban, ami nagyon különösen hatott rád, és mai napig hordozott?
1: Sok ilyen van, mert sok kurzión voltam, de ami nekem a legmeghatóbb volt, amikor én beléptem a rendbe, az első hónapokban elég nehezen fogadta el az egyik nővérem, aztán egy idő után elment a kurzióra, és a kurzió után kaptam tőle egy levelet. Én akkor még nem voltam pap, és azt írta a levélbe, meg is őriztem ezt a levelet, meg tudom érteni, hogy valaki lehet az Istenbe is szerelmes. Ez volt az egyik, a másik olyan dolog pedig, amikor azt láttam, sok esetben, hogy házasságok menekültek meg, tehát ahol már rossz volt a kapcsolat, majdnem, hogy vállófélbe voltak, és rendeződött a házasságuk a kurzió után, meg tudtak egymásnak bocsátani. Tehát ezek nagyon nagy dolgok, tehát a kurzió már sok házasságot megmentett, és úgy gondolom, hogy sok bűnre fátyolt borított, itt gondolok az abortuszra. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok nő, nagyon sok anya is lett a kurzió által, akik mertek vállalni újra és újra gyermeket. És ezek mind csodák.
0: Ez valóban egy gyönyörű, megható pillanat. Zsuzsán, neked volt-e olyan pillanatod a kurzión, amit mai napig erősen dédelgesz magadban kincsként?
2: Igen, volt nekem is. Tehát a tanúságtételek voltak azok. Nagyon meghatott és nagyon nagy szeretettel gondolok vissza, hogy vannak fiatal lányok, akik mernek beszélni a nehézségeikről, a megélt rossz pillanataikról, az életüknek a félrecsúszásairól, mernek beszélni, sőt, megmernek nyílni teljesen, tehát nem csak a lelki atya előtt, hanem a kisebb testvéreik előtt is, kurzisták előtt, akik mernek beszélni tabuk nélkül a problémáikról, a megélt nehézségeikről. Tehát ez engem nagyon meghatott, mert hogy idősebbként mersz beszélni róla, azt már úgy, azt mondom, hogy igen, tehát felnőttél ahhoz, hogy merjél kimondani magadból rossz dolgokat, hogy tisztuljon a lelked. De fiatalként, tehát nagyon fel kell nőni, hogy ezt ki tud magadból beszélni, és hogy meg tudjál nyílni a társaid előtt. Tehát nekem ez volt a legmélyebb, hogy láttam a fiatalokat, hogy mennyire akarnak a Jóisten útján, és mennyire akarnak tisztán élni, és mindent kibeszélni magukból, és mindenre megoldást találni, és a társaiktól egy jó szót, egy elismerést, egy bíztató szót, egy bíztató ölelést kapni. Tehát ez nagyon-nagyon meghatott engem. Tehát az a sok nevetés, azok a sok könnyek, nagyon a lelkemig hatoltak, tehát nagyon szép volt ezt így látni, hogy létezik ilyen ebben a nehéz, bonyolult világban.
0: Hogyan fordult ez át a mindennapi életedben? Mit viszel tovább a kurzióból?
2: Én azt viszem tovább, hogy érdemes, tehát lelkisnek lenni, nehéz, de így érdemes, és hogy biztatni tudjam az embereket arra, hogy merjenek beszélni a problémáikról. Forduljanak a Jóisten felé, tehát ne csak

0: és arra biztatni, hogy együttérzően, kedvességgel, szeretetben érdemes élni. Tehát ez a három nap, ez nagyon sok szeretetet, tehát szeretetbomba, és nagyon nagy dózisba kapod azt, amit a Jóisten általánosan ad neked, és nem veszed észre. Tehát ott oda tudsz figyelni magadra, oda tudsz figyelni a társaidra, és meg tudod élni azt a tiszta, önzetlen szeretetet. Ott, ahol nem ismer senki senkit, és mégis mindenki tisztelettel van mindenki iránt. Tehát ez az, amit úgy igazán magammal tudok vinni, hogy ezt így érdemes. Tehát érdemes csoportokat összehozni, érdemes az embereknek beszélni a hitünkről, érdemes tanúságot tenni, és érdemes ezt így élni, a Jóistennel kézen fogva.
1: Zsuzsa, szinte ebben minden benne volt, hogy miért is kellene részt venni a kurzium. Ugyanakkor még kíváncsi lennék arra, hogy mégis kell ehhez egy olyan lelki alkat, ami nyitott, vagy át lehet törni a pajzsot. Mit gondolsz, Feri atya?
2: Nem szoktunk válogatás nélkül embereket küldeni a kurzióra, mert vannak bizonyos helyzetek, bizonyos akadályok, amiket megakadályozzák. Persze a kurzió mindig így elmondjuk, hogy hát nektek valakik eljöttetek, akik itt vagytok, de van, amikor valaki nagyon ellenáll. Ami ott a kurzión után nem olyan nagy baj, mert azt tehát ugye Jóisten valamikor úgy betöri ezt a fásultságot, vagy ezt a keménységet, ezt a nehéz, vagy erős páncélt. A célembereink a kurzióba azok, akik tenni fognak a kurzió után. Ugye, mert az, hogy elvégzem a kurziót, és tehát jól éreztem magam, föllelkesültem, ez rendben van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kurzió után legyen közösség. Ha már valaki egy közösségbe jött, az oda mehet vissza. Nem muszáj, hogy most egy új közösséget alapítson, vagy egy új közösségbe bemenjen, hiszen a legtöbbüknek családja van, tehát nem mehet a család rovására a csoport összejövetelek. Viszont tehát azok a célemberek, akik tenni fognak a kurzió után. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg apostol legyen, ez a cél. És hogyha valaki elküld valakit kurzióra, akkor kell, hogy felelősséget vállaljon érte, hogy fog neki segíteni, hogy találjon csoportot. Tehát, hogy mert egyszer az a lelkesedés az néhány hét után elmúlik, ami természetes, de viszont nem szabad hagyni, hogy a kurzió után teljesen kialudjon. Tehát kell valami mindig, ami azt a parázsról, azt a hamut lefújja, és újraéleszti azt a tüzet, hogy tudjon mindig föllángolni, hogy ne engedjük kialudni. És éppen ezért tehát fontos, hogy olyan embereket küldjünk a kurzióra, akik ezt a tüzet tovább tudják vinni. Mindig van lemorzsolódás, annélkül nincs úgy gondolom egyetlen egy mozgalomba se, tehát, de akiket így kiszemelünk magunknak, akiért imádkozunk, hogy menjen el a kurzióra, azért nagyon fontos, hogy lássuk meg benne azt, akkor is, hogyha ő nem annyira vallásos, mert nem a buzgó, nagyon vallásos emberek a célpontjaink. Ugye szoktuk mondani a kurzióban, hogy ne csak az akváriumban halászunk, ahol már ugye, aki már tényleg megvallja a hitét, meg, tehát nagyon vallásos mindig ott van a templomban. Ha eljön, és nyitott szívvel ott van, az az ember is sokat kap. Ilyenek is kellenek, mert aztán majd ezek fognak elküldeni olyanokat, akik nem annyira vallásosak, de látják bennük a fantáziát, hogy na, hogyha ezt az embert én elküldöm kurzióra, ebbe annyi ambíció, ez annyi embert meg tudna győzni. Például egy polgármestert, egy olyan embert, aki sok embert meg tud szólítani, akire hallgatnak, aki úgymond ilyen tudhatni a másikra, tehát mondjuk azt, hogy becsületes, de annyira nem vallásos, vagy annyira nem érzi annak szükségességét, hogy ő apostol legyen a saját környezetébe, pedig a temperamentumával, talentumaival azt tudna lenni. Tehát ezek a célembereink. Persze a kurzió nyitott, és hogyha már valaki eljön, ott már azért van egy nyitottság. Tehát ugye a legnehezebb az, amikor valakit évekig próbálunk úgymond becsalogatni, elküldeni, és nem akar megnyílni. De amikor valaki megnyílik, nyitott arra, hogy eljön a kurzióra, ott aztán a Jóisten kegyelme már működik.
1: Ez is lehet egyfajta missziónk, hogy kit vezényeljünk a kurzióra, és papként ez nem egy mindennapi feladat, úgy gondolom a kurzióban részt venni, na de

0: Én arra is kíváncsi lennék, hogy ezentúl, például Zsuzsa, neked mi a misszióda a mindennapjaidban?
1: Tehát az én misszióm a mindennapjaimban talán úgy igazán sosem fogalmazódott meg bennem, hogy ez valójában egy misszió, ahogy én élem az életemet. Tehát nem gondolkoztam el ezen, de ha belegondolok, akkor úgy gondolom, hogy gyermekként, tehát egy olyan nevelést kaptam, amit bátran és büszkén viszek tovább. Tehát ami formálta az életemet, formálta a hétköznapjaimat, és egy olyan talentumot a Jóistentől, amit kitartóan tudok végezni. Tehát hatással tudok lenni az emberekre. Lássák a mosolyt, a jó kedvet az arcomon, és megkérdezik, hogy ez akkor miért van. Ez azért van, mert én hiszem, hogy semmi nem történik az életünkben hiába. Tehát minden okkal történik, és minden úgy fog történni, és minden úgy lesz, hogy a javunkat szolgálja majd. Nagyon sokat kell dolgozzál magadon, elsősorban magadon, hogy ezt megértsed. Nagyon sokat kell megtapasztaljál, és figyelmes legyél a dolgok s a történésekre, hogy ezt tud leszűrni belőle, tehát ezt tud megérezni, és ezt tud megélni. És tehát bármikor bárki kérdéssel fordul felém, hogy mi ennek a mosolynak a, tehát ez miért van, tehát mi ennek az oka, akkor mindig azt mondom, és mindig merem állítani, hogy a Jóisten műve bennem, hogy mosolyogni tudok, hogy pozitívan tudom látni a dolgokat, és elég sokszor a nehézségeket is. Tehát vannak botlások, vannak emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, de azért úgy nagy átlagban merem mondani, hogy megpróbálom meglátni mindenben a jót. És ezt próbálom az embereknek mindig átadni. Vannak kisebb közösségeink, amiben ugyan ezt csináljuk, tehát mindig tanúságot teszünk arról, hogy ezt így is lehet. A nehézségeket át tudjuk formálni a mindennapi jóra. Tehát, hogy ezt most azért adta a Jóisten nekünk, mert ebből tanulunk. Tehát, ha akkor pont nem jó, de meg tudjuk magyarázni magunknak, és akkor ez így lesz. Kérem mindig a Jóisten gondviselését, és kérem azt, hogy mutassa nekem azt az utat, amin tovább kell lépnem, mert én lépni fogok, én meg fogok csinálni mindent. Van nekem egy olyan talentumom, hogy én mindent is megpróbálok, és minden úton is elindulok. És mindig arra kérem a Jóistent, hogy mutassa azt az utat nekem. És eddig még merem mondani, hogy sohasem csalódtam benned. És én ezt próbálom az embereknek átadni. Én úgy érzem, hogy ezzel kaptam többet a Jóistentől, ez ami az enyém. És erről, hogyha tudok beszélni, és ezt át tudom adni, és olyan közösségekben, ahol ismernek, ott meg aztán, ott, tehát persze gondolom, vannak olyan helyek is, ahol ezt néznek, és nem feltétlen hiszik, de megpróbáltam mindig megtalálni azt a közösséget, ahol megértették, vagy voltam annyira hiteles, hogy meglátták és elhitték, hogy tényleg ezt így is lehet, hogy tényleg, hogyha hiszel, és így éled, akkor tényleg a javadra fordul. És mindig meglátod ebből a jót. Én úgy gondolom, ez az én misszióm, hogy kisebb, nagyobb, fiatalabb közösségekben is elmondjam azt, amit én tapasztaltam, amit én megéltem, és ahogy én élek. És csak arról beszéljek. Vagy sokszor az is van, hogy tehát a gyerekeink, van két gyerekünk, és úgy próbáljuk, tehát eddig nem fogalmazódott meg bennem, hogy valójában ez egy akár missziós tevékenység is lehet, hogy úgy élünk, hogy példát tudjanak venni a mindennapi életünkből, hogy ők is így éljenek, és tehát ezt a közösség például látja, hogy mi hogy élünk, és akkor a gyerekek mit tanulnak tőlünk, hogy ez ugyanazt a példát követik. És tehát nem fogalmazódott meg, tehát ez tény, hogy nem fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt tudatosan csináljam. De most, ahogy eljártam a kurzióra, és elvégeztem ezt a kurziós képzést, akkor tudatosult úgy igazán bennem, hogy végül is ez egy missziós munka, hogy bárhová is elmegyek, és bárhol is vagyok a világban. Tehát, hogyha őszintén, tabuk nélkül tudok beszélni a megélt dolgaimról, az Isten kapcsolatomról, akkor sok embert tudok ezzel motiválni.
0: Peri atya, neked mi a misszió fogalmad?
2: Hasonló, mint Zsuzsának. Igen, tehát én papként, ugye, meg misszionáriusként természetesen, tehát megvannak a tartománynak ugye a céljai, megvan az irány, az újraevangelizációs irány, és hát természetesen ebbe beletartozik a kurzió is. Ez is egy missziós, nagy missziós területe a papi életemnek, és szintén tehát a tanúságtétel. Nagyon fontos, hogy az életünkkel tegyünk tanúságtételt, mert az emberek sokkal érzékenyebbek, sokkal kíváncsiabbak arra, hogy mit teszünk, mint arra, hogy mit mondunk. És tényleg a kapcsolódva kicsit Zsuzsához, tehát nagyon örülök, hogy ezt megemlítetted, a család az elsősorban. Ugye 23. János pápa mondta, hogy a gyermekek első hitoktatói a szülők. Tehát, hogyha a szülők nem teszik meg a feladatukat, a hitoktató és a pap már nem sokat tud tenni. Mert ugye nem azt látja otthon, amit a pap vagy a hitoktató mond. És ez a mi életünkben is, tehát nagyon fontos, a papi papságban is, hogy nekünk is, tehát elsősorban tényleg a tanúságtétel. Ami missziónk még itt Magyarországon az is, hogy a missziós öntudatot fölébresszük az emberekbe. Tehát nem csak magyar egyház van, hanem mi hozzátartozunk az egész világ. Mindenki, aki meg van keresztelve, ehhez a nagy családhoz tartozunk. Világon minden keresztényhez. Tehát, hogy, hogy máshol is vannak katolikusok, máshol is vannak keresztények. Tehát ugye, hogy kurzióban szoktunk beszélni arról is, tehát, hogy a Krisztus misztikus teste, tehát különböző népek, egy egységet alkotunk, és hogy rajtunk kívül is élnek keresztények a világban. Ez is egy fontos missziós küldetés számunkra, a verbitáknak, és ugyanakkor még az is, hogy újraevangelizációt indítsunk itt Európába. Ugye Európa, hát beleértve Magyarországot is, kezdi elveszíteni a kereszténységnek az erősségét, tehát azt látjuk a hivatásokban, hogy mennyire csökken Európában a papi és a szerzetesi hivatások száma, és nekünk ezért tenni kell, hogy legyenek újra papi szerzetesi hivatások Magyarországon, Európában. Magyarország, Európa a missziós terület lett. Megfordult a kocka, Európa küldő kontinens volt 60-70 évvel ezelőtt, és most befogadó kontinens lettünk a missziót illetőleg, hogy már hozzánk jönnek misszionáriusok. Például nálunk mi verbiták, 28-an vagyunk a rendtartományban, és ebből csak 6-an vagyunk magyarajkúak. Van még egy lengyel atya, aki európai, a többi az tengeren túlról, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Gánából, Kongóból, Brazíliából, Vietnámból vannak. És egyrészt ez egy nagy tanúságtétel, hogy mi világegyház vagyunk, és hogy más-más kultúrából, más-más országból jönnek hozzánk hirdetni Isten igéjét. Ez azt is mutatja, hogy a világegyház mennyire fontos, azt is mutatja, hogy az Isten nem hagy el bennünket, Isten nem hagyja pásztor nélkül anyáját, mert jönnek, megtanulnak magyarul, és hirdetik Isten igéjét, hirdetik az evangéliumot itt Magyarországon, mint misszionáriusok, de ugyanakkor nekünk ez egy figyelmeztetés, egy jelnek is kell lenni, hogy Európa ébredj. Magyarország, magyar nemzet ébredj, mert sokszor veregetjük a vállunkat, hogy 1000 éves keresztények vagyunk, 1000 éves kereszténység Szent István király óta is. Amit viszont most látunk, az már nem tükrözi azt, és amikor egy rendtársam, mielőtt megkapja Magyarországra missziós kinevezését, ugye megnézi az interneten, hol van Magyarország, milyen nehéz ez a nyelv, nézi a keresztényeknek a 100%-át Magyarországon, ugye hát még el is gondolkodik, hát miért kell oda mennem misszióba, amikor mondjuk Indonéziában csak 2% a keresztény az országnak. És amikor idejön, akkor megkapja az úgynevezett első ilyen kultúrsokkot, mikor azt látja, hogy alig vannak fiatalok a templomba vasárnap a szentmisén. És itt tehát Európába újra evangelizációra van szükség. Ezt már Szent II. János pápa is mondta. És hát nekünk a kurzió, ez egy kimondottan újra evangelizációs apostoli missziós küldetés.
0: Én nagyon kívánom, hogy az újra evangelizáció létrejöjjön, megvan is a világ minden pontján, és hogy megtaláljuk azt a szívből jövő missziót, amiben a Jóisten végig tud minket segíteni az életünkben, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és megosztottátok velünk a lelkületeteket és a magvas gondolataitokat.
2: Mi is köszönjük, és hát köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást és a bizalmat abban, hogy elmondhattam és rávilágíthattam arra, hogy így is lehet. És a fiataloknak üzenném, hogy ezt próbálják meg, mert érdemes.
0: A Kurzió missziós lelkülete. Horváth Nelli beszélgetését hallották György Zsuzsa Kurzió résztvevővel és Juhos Ferenc verbitaltjával.
3: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apol Vilmos Főiskola. Egri Főegyház megyei papi találkozót tartottak Bélapát falván. Diakónusz szentelést ünnepeltek Székesfehérváron. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa, a mikrofonnál Sebőkjázni Florentinát hallják. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2,5 éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. A megújult bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját június 25-én, mely egyben a Főegyház megye papságának most véget ért lelki gyakorlatát zárta. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba, egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttek, hogy szeretetben együtt legyenek, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc Szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, bíztatva az egybegyülteket, amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket. A szentmise végén a főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyház megye papságának odaadó szolgálatáért, köszöntötte a gyémánt, arany és ezüst miséjüket ünneplőket, megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Lukács Bernát Urik atyát. A székesfehérvári egyházmegyében ősi hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének napján tartják a pap és diakónus szenteléseket. Június 24-én a Szent István király székesegyházban Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök diakónussá szentelte Egyed Viktort az egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Martos Levente Balázs esztergomi budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora, a szeminárium elöljárói és tanárai, jubiláns papok és az egyházmegye számos papja. A diakónus szentelés szertartása a jelölt bemutatásával kezdődött. Szentbeszédében Spányi Antal püspök pedig a szerpap feladatáról és szolgálatáról szólt. A szentbeszéd után Egyed Viktor tanúságot tett szándéka tisztaságáról és komolyságáról, majd a felszentelt diakónus békecsúkot váltott a püspökkel, a papokkal és a diakónusokkal. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
3: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
5: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus 2. eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és lál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!

0: Március 18-ára a zalaegerszegi Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület Misszió a hivatásban témakörre hívott meg három különböző hivatású beszélgető partnert. Nagy Marianna szociálpedagógust, aki Erdélyből érkezett, ő a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megyesi otthonának a vezetője. Pisont Istvánt, 31-szeres válogatott labdarúgót, aki jelenleg a ZTF futballklub másodedzője. És Hernádi Balázs Lehel, ferences rendi szerzetes misszionáriust, ő felfüggesztve perui misszióját, jelenleg a zalaegerszegi olai Jézus szíve plébánián teljesít szolgálatot. Ők hárman arról fognak tanúságot tenni, hogy az ő missziójuk, küldetésük hogyan van jelen a mindennapi életükben, munkájukban. A beszélgetés vezetésére dr. Éger Csaba pszichológust kérték fel. Kérem, hallgassák szeretettel.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, beszélgető társaimat, mert igazán nagy megtiszteltetés, hogy beszélgethetek ma veletek erről a nagyon fontos témakörről, meghívásról, misszióról, és köszöntöm a kedves résztvevőket is. Témánk a misszió, a meghívás, a hivatás, és ezért első körben azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi a ti missziótok, hogy erre legyen egy kis rálátásunk, amit ti abból megfogalmazni gondolnátok így bevezetésképpen az elején. Az életetekben, a jelenetekben, tágabb kontextusban vagy szűkebben, amit most így fontosnak gondoltok.
2: Én konkrét választ erre nem tudok adni. Tehát már maga az elhívás is nagyon váratlanul jött az életemben, és a rákövetkező években azok az események, amelyek a Szent Ferenc Alapítványhoz vittek, azok is úgy definiálták igazából az egész utat. A misszióm, a gyerekek, az, hogy az ő életükben megmutatni azt, hogy igenis, hogy a jó Istennel karöl lehet boldogulni, hogy van szép, hogy van jó, hogy van elfogadás, van szeretet. Talán ennyi.
3: Te az ilyen iskolás, akadémiai válasz, ilyen papként valamilyen módon Jézus Krisztus kell megjeleníteni ez itt a világon, az ő tanítását, sőt, nagyon sokszor az ő személyében kell cselekedni. Például, amikor szentmisét mutatunk be, vagy keresztelünk, azt a papok mindig az Úr nevében teszik. És hát ferencesként, mindez Szent Ferenc követőjeként kell megtenni. Ez nekem nagyon fontos az én identitásomban a ferences vonal is.
4: Talán az jut eszembe, és azok a gondolatok foglalkoztatják most egy kicsit az agyam, hogy ugye nagyon minden ember más és más, és ezért mindenkinek más a küldetése. Mint ahogy a világnak is van küldetése. Mint cigány, tudjátok, hogy azért cigány számozásunként valószínű, hogy az én életem azért jelentősen jelenthet mindazok számára, akik cigány származású fiatalok, és ugye a sporton keresztül is lehet látni azt az áldozatot, amit az embernek meg kell tenni az élete során. És ugye dolgoztam korosztás válogatottak között is, dolgoztam cigány gyerekekkel, ugye maga az alapítványunk is egy ilyenről szól, és tulajdonképpen ez a küldetés, ez nap mint nap jelenik meg az életünkben, úgyhogy tettekben, cselekedetekben, beszédben példaképnek kell lenni, és ugye ne felejtsük el, hogy aztán gyakorlatilag azt mondja, tettek nélkül nincs élőhit. Szóval ez abban a sportban meg aztán pláne benne van, hogy nekünk tennünk kell azért nap mint nap, hogy jobb és jobb teljesítményt tudjunk tenni, de mindenképp a legfontosabb az, hogy embernek meg kell maradni, és ezt hiszem azt, hogy ebben a közösségben, ahol vitt az életem, az jelen volt az a fajta gondolkodásmód az életemnek, vagy a cselekedeteimnek, hogy tényleg példát mutatni ezeknek a fiataloknak. Talán erre szólít engem a Jóisten, és kéri az én szolgálatomat ilyen szempontból is, hogy ezeknek a fiataloknak. Úgyhogy az élet most idehozott Zalaegerszegre és felnőttek között tudok dolgozni. Teljesen másfajta jellegű küldetés az életemnek, de valamiért idehozott az élet, és a Jóisten ide küldött, úgyhogy még ki kell várni, miért. Mi lesz ennek a küldetésnek a jelentősége?
1: Nagyon köszönöm nektek, és izgalmas hallani, amit meséltek, hogy ez a mi az én misszióm, ez nem is

0: korszerűen megválaszolható, hanem inkább folyamatszerűen, és ebben a folyamatban, amennyire én veletek találkoztam médiumokon keresztül, vagy akár itt most a beszélgetés, megelőző beszélgetésekben, nyilván van egy jelene. És ez a jelen, ez mindenkinél adott. Marian, téged az ország legbátrabb nőnök közé választottak. Te a legnagyobb cigányból legnagyobb király címet is többek között, hogy így fogalmazok magam, amit én nem tudod, Peruban voltál. Szóval mindötöknek van az útjának egy jelen ebben a misszióban, de mégis, ami talán többünk számára is érdekes lehet, hogy hogy kezdődik egy ilyen út? Hogy az Isten egy, az, hogy missziók van mindünknek, az tény a kereszténységünkből fogadóan. Mi a meghívás? Mi volt a ti személyes meghívásotok, amikor úgy éreztétek, hogy bizony a mindennapok egyszerűségénél nekem valahogyan többet, vagy máshogyan kell tennem, hogy ezen az úton elinduljak?
1: Most nagyon érdekes, hogy említetted ezt a Viszont Isten a legnagyobb királyt említed, és tulajdonképpen nem tettem érte semmit. Szóval van egy megaláztatás, hogy Pisont István legnagyobb cigány, 20 000 ember köpköd, stadionokban zúdul rám az egész, holott nem úgy neveltek. Mert ugye mondom, hogy egy családi neveltetés otthon, az a szeretet vett minket körül, bármennyire szegények voltunk, az szeretet vett minket körül. És ez volt a legcsodálatosabb ebben a világomban, gyerekkoromban, hogy édesanyám, édesapám úgy nevelt minket, hogy a szeretet állat. Ez egy csodálatos dolog volt. Na most Gádorosról felkerülni Budapestre, és zúdul rád ez a mérhetetlen megaláztatás, csak azért, mert cigány vagy, az borzasztó volt érezni, hogy mi működik a világban. Ahol te minden vasárnap templomba mész, és jelen vagy, és imádkozol, kire. Szóval minden a szeretetről szólt, és bemész egy ilyen világba. Csinálom a dolgom, és egyszer csak jön a felmagasztalás. Szóval isteni gondviselés az, ami itt körbe jár, hogy nem baj. Szóval meg kell először szenvedned, meg kell aláznak, hogy elnyerd azt a bizonyos... nem tettem semmit. Szóval tudatosan vagy, kötelesség tudatosan, mert semmi. Csak a szeretetet próbáltam mindenhol közvetíteni, hogy ismerjenek meg engem, hogy én milyen vagyok. És utána, tehát ez a gyerek, ez rendben van, meg tud futballozni is, meg aztán válogatottan meg nekem szurkolt mindenki. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valójában az életünkben meg kell tudjunk szenvedni ezért, és ahogy mondta Károly atya valamelyik szentmisében, hogy az élet nem egy buszmegálló, szóval nem egy váróterem. Itt a Istennek a kertjében dolgoznunk kell. A másik dolog volt, hogy amit még megemlített, hogy ugye a pokol, a mennyország és a földön lévő kereszt. Szóval keresztet visszük. Szóval nekünk kőkeményen bele kell állni ebbe. Hát ez egy ilyen élet. Szóval keresztünket visszük. Ez így rendben is van, ahogy alakult az életem, de hát ez az Istennek a segítsége, és az az erőforrás, ami a szeretetből árad, de ugye csak a jó Isten tudja. Semmi földi dolog nem tudja a szívünket úgy elárasztani, ahol a szeretette. Abból tudunk adni. Aki szeretni tud, az tud adni. Szóval nekünk ez volt a csodálatos a szüleinkben, hogy ők fantasztikusok voltak. Szóval annyira szerettek minket, a családjukat, az embereket, hogy nagyon sokat tudtak adni, és mi ebből táplálkoztunk. Szóval ez csodálatos volt. Szóval minden a gyerekkorhoz vezethető vissza, és ez hálát adok ennek. Meg volt egy nagyszerű atya, aki a Varga Béla bácsi, ő Pécsre került Gádorosra, és komolyan úgy nézett ki, mint az öreg atya, akit a láthatatlan atya, az a bizonyos, hogy jött veled szembe, és ő szólt, és magas volt, és a beszéde, a tanítása, az evangélium arra, ahogy beszélt, számomra úgy példakép volt. Szóval olyan példakép, aki rendkívül jó volt templomban, nagyon jó volt meghallgatni őt. Szóval mind olyan gyerekkori dolgok, ez a belső világom, ez az érzelemvilág, az nagyon, nagyon hatásos volt számomra. Tudtam belőle táplálkozni, építkezni.
0: Hálás vagyok neked is, köszönöm, hogy ezért. Volt olyan pont, ahol azért kvázi határoznak kellett, vagy döntened kellett, ahol egy ilyen meghívás momentum, ahol azt érezted, hogy most dönhetnék arra is, hogy hagyom az egészet, és kész, bedobom a törzsit, vagy azt mondom, hogy nem, én hiszek és bízok, és benne maradok és felállok. Ilyen

0: nyomás momentum, hogyha volt ilyen, amik kristályosodott, vagy inkább úgy értelmezhető, hogy ez a mindennapokban?
1: Majdnem hazamentem, szóval Pestről katonának kerültem fel, és majdnem hazamentem, úgy döntöttem, hogy most én ezt nagyon nehéz egyedül megcsinálni, de ott voltak mellettem, és itt jön megint az isteni gondviselés, hogy a játékostársak, az edzőim, az egy Mezei Györgyről, hogyha beszéljünk, pszichológiai érzéke fantasztikus volt, ahogy engem fölépítettek a dologból. Egy Egervári Sándor, és még Verebes Józsi bennem is beszélve, mondjuk Verebes Józsi bácsi Fradira készültünk, és beszélgetünk, és azt mondja, emlékezzetek vissza, amikor ezek szívták benneteket! Szívták az anyátokat! Legköptek benneteket! Magyar ember nem felejt, de mi se igaz, pisom! Volt ilyen vissza, volt egy ilyen. De összességében fantasztikus emberek voltak, és továbbítem, szóval kellettek azok a segítőtársak, akik lelkiekben építettek tovább, és bíztak bennem. Majd jöttek a szurkolók, igaz, akik a cigányra azonnal reagálnak, király. Az isteni gondviselés otthon. De töretlen voltam, nagyon sokat beletettem ebbe a munkába. Szóval rengeteget gyakoroltam, rengeteget dolgoztam érte, és hál' Istennek erős maradtam. És ebben nagyon sokat segített nekem a jó Isten, hogy erős maradjak. Nagyon sokat. Nagyon hálás vagyok neki érte.
0: Nagyon köszönöm. Marian, te, ha megosztasz, ha kiemelsz egy meghívás momentumot, amiben kezdődik az az út, aminek a jelene az, hogy ma időben el kell indulnod, mert holnap reggel már feladat vár rád, és bizony a prioritás az odaszól.
2: Igen, hát tulajdonképpen 24 éves koromban kezdődött az első, ugyanis az én családom nem hívő. És 24 éves koromban éreztem, nem tudom igazából leírni szavakkal sem, de egy olyant, hogy felhívtam barátnőmet, és azt mondtam, hogy nekem most beszélnem kell egy pappal. És abban az évben megkeresztelkedtem, és így indult az egész. Tehát, hogy volt egy istenkeresésem, de akkor még nem tudtam, hogy... Tehát előtte nem tudtam, hogy milyen irányba. És miután Pestre kerültem, akkor történt másik olyan esemény sorozat, ami egy adott pillanatban elgondolkodtatott azon, hogy igazából az én életemnek más célja van. És hogy így, ahogy élem, tehát volt munkahelyem, meg tehát egy átlag fiatal pályakezdő életét éltem, de mégis egy adott pillanatban bizonyos események hatására úgy éreztem, hogy ez értelmetlen, és most cselekednem kell. És akkor másnap jelentkeztem a Szent József otthon. Akkor volt Pesten egy iroda, ahol lehetett önkéntesnek jelentkezni, és kivettem az egész szabadságomat, én lementem a gyerek otthonba önkéntesnek. Úgy, hogy előtte sose jártam Erdélyben, és azt se tudtam, mi vár rám, de jó is szerintem, mert azért az akadályok, meg a feladatok, meg a felelősség, meg minden az lehet, hogy elriasztott volna. Aztán onnantól kezdve már nem volt megállás. Tehát én hiába tértem vissza Pestre, hiába folytattam a munkámat, folyamatosan húzott valami vissza, de olyan erővel, hogy nem tudtam másnak élni. Tehát folyamatosan túlórát vállaltam, de minden megtettem, csak hogy valahogy visszajussak. Két havonta, három havonta, pár napra, hétvégére, nem tudom. Tehát nagyon, nagyon intenzív volt ez is. És aztán, amikor kikerültem Berlinbe, egy ideig nem tudtam menni a munkakeresés problémáim, meg egyebek miatt, és aztán, amikor újra elkezdtem járni, akkor megint ugyanaz az erő húzott vissza, de folyamatosan. Tehát az ottani életem is hiába volt teljes, úgymond mégis hiányzott valami, ami folyton visszahúzott. És nem is enged azóta se.
0: Még egy kérdésre megengedsz, hogy azt mondod, hogy az odáigi életedről valahogy az a kép alakult ki benned, hogy értelmetlen, egyfelől, másfelől ott pedig kint Erdélyben pedig egy nagy húzóerő, amennyiből esetleg megosztható, hogy mit értesz te az alatt, hogy az odáigi életed értelmetlen, különösen annak tükrében, hogy mesélsz Budapesten vagy éppen Berlinben munkával bármelyikünk hétköznapi életét érted, gondolom én legalábbis ezt fantáziálom, mégis mit teszi értelmetlenné akkor ezt az életet?
2: Akkor nem tudtam ezt megfogalmazni, hogy másokért. Tehát, hogy feladatom van. Végig éreztem, hogy feladatom van, csak nem tudtam meghatározni, hogy mi. És ez Berlinben is egyébként nagyon sok fejtörést okozott. hogy jó, jó, megvan mindenem, meg anyagilag is nagyon szuper, de hogy ez nem elég. Hogy nekem nem ez kell, én nem ezért vagyok ezen a világon. Csak kellett egy kis idő, meg néhány olyan élmény szegények között. Nehéz gyerekek, tehát nehéz sorsú, nehéz viselkedésű gyerekek között, ami egyértelművé tette aztán, hogy igen, itt a helyem.
0: Értelmezheted úgy azt, amit mondasz, hogy egy jól szituált, kényelmes, komfortos életet láttál elégtelennek, majd pedig egy nehéz elemi körülmények között alacsony komfortfokozattal lelki és fizikai kihívás egyaránt tartalmazó életet pedig ehhez képest vonzónak vagy kielégítőnek találsz?
2: Abszolút, igen.
0: Nagyon köszönöm. Lehetessél, hogyha mesélsz a te meghívásodról.
3: Ugye sokan azt gondolják, hogy bennünket papokat lát, hogy ezek már kis karimba jönnek a világra, kis glória, fejünk fölött, három éves korukban már összemarapva kezük. Nem, én nekem nagyon sokáig tartott, bár a hivatás, hogy az a gondolat, hogy a papságra hív a Jóisten, az már ott volt egy serdülő korban, 12-13 éves koromban, de mégis 20, egészen 28 éves koromig nem tudtam kimondani az igen. Tehát ilyen elég furcsa, ilyen kettős életem volt, tehát én is értem, hogy a fiataloknak a megszokott világ. Egy kis faluban nőttem fel, Bakson születtem, de Baks mellett Györkönyben nőttem fel. Igazából az egyház perifériája volt, mert ez a falu, ez egy evangélikus többségű falu volt, nem is volt katolikus templom a faluban, csak egy kis kápolnánkat, és oda csak minden két hetente jött csak oda az atya, hogy misézzen. 8-10-en jártunk csak misére. Én is nem is a szüleim, a szüleim pedagógusok voltak, és bár mindkét vágon vallásosak voltak a nagyszülők, de szüleim ugye az életük közegső harmadában nem gyakorolták a hitüket, csak később tértek vissza. Tehát nem is otthonra jött az impulzus, hanem a legjobb barátom kezdett el minisztrálni. És mivel jól összebarátkoztunk, kiderült, hogy én is katolikus vagyok, meg ő jött. Mondta, hogy miért nem jössz akkor velem misére, és így indult az egész. Na minden, és akkor jöttek egy hosszú serdő, évek, vagy viharos dolgok, hogy egyes magával ragadott ezen szórakozni, járni, meg bulizni. De ugyanúgy mellette volt, mindig éreztem a Jóisten, azt a nagyon erős szeretet, nagyon erős ilyen Isten élményeim voltak, és így a semmiből jöttek. Tehát nem azért, mert én akkor jó voltam, én a misén voltam, és akkor utána, hanem pont mikor úgy nehezebb periódusokban, amikor eltávolodtam, egy ilyen eltávolodás volt a Jóistentől, akkor adott mindig ilyen impulzusokat. És akkor végül, hát most nem is az anyámba akarok belemenni a részletekben, akarom, hogy teljesen elmenjen az idő ezzel, de hát végig meg borzasztó volt ez a kettősség. Tehát éreztem, amikor olyan bankolizáltuk, meg minden, amit a fiatalok, buli, lárok, minden, és akkor, de éreztem, hogy ez nem tett boldoggá ezek a dolgok. Viszont mikor sokszor ezek a én ima élmények, Isten élmények meg boldoggá tette, de mégis nagyon sokáig tartott, egyetemista koromban Szegedre jártam történelem szakra, ott tudtam kimondani. De ott is sokáig tartott, mert nem ismertem fel azt, hogy a Jóisten az hív bennünket, de nem kényszerít. Tehát az igent azt nekem saját magamnak kellett aztán kimondanom. És akkor kimondtam, az egy nagyon nagyszerű, én felszabadító érzés volt, és valahogy belül volt egy megjelent bennem egy ilyen kép, de ezt nem kell szó szerint venni, hogy a Jóisten is mennyire örül annak, hogy végre kimondtam az igent. És akkor így indult az én úgymond papi életem, de ez is elég puszta volt, mert én egyházmegyei szemináriumban kezdtem, Pécsi egyházmegyébe. Voltam 3 évet, akkor utána kiszálltam, kimentem Peruba egy évre, egy önkéntesként a harmadik világ szegények szolgálja mozgalom keretében. Akkor kint meg fönn voltunk az Andokba, Cusco mellett, majdnem 3400 méter tengerszint feletti magasságban. Akkor gyegyi beteg lettem, akkor előbb haza kellett jöjjek, akkor nem mentem vissza a szemináriumba, hanem mivel ott egy kolostorban élt, nagyon megtetszett a szerzetesi közösség élet. Ez a ferences vonal, ez meg mindig is bennem volt. Sokat olvastam Szent Ferencről, bár nem ismertem a magyarországi ferenceseket, senkit, mielőtt beléptem velem. És akkor nem megyek vissza egyházmegyésnek, én nem akarom így magányos papként leélni az életem, hanem közösségbe. És akkor végül 2009-ben már 32 éves volt, amikor beléptem a ferencesek közé, elindultam. Hát ott, ahogy mondom, jelöltség, novíciátus, teológus évek, szentelések. Tehát 2017-ben szenteltek föl, akkor kikerültem Kárpátaljára, voltam 2 éven át, aztán onnan sikerült Perúban kimennem. De mindig bennem volt ez a vágy, hogy a perifériákra menni. Az egyszerű szegény emberek közé, akiknek nincsenek olyan lehetőségeik, mint mondjuk a nagyvárosokban, hogy itt lehet válogatni a templomok meg a papok között, hanem tényleg ahol a perifériára, ezt így tudom megfogalmazni.
0: Nagyon köszönöm, és kérlek, hogy tartsd magadnál egy pillanatra a mikrofont, mert hogy a következő kérdés, ami nagyon felhúzott bennem, az az, hogy ahogy hallottam benneteket, volt egy döntéspont az életetekben, vagy több döntéspont, ahol azt mondtátok, hogy bizonyos irányt vártok. És hát lehet, hogy a jelenlévők nem, de nekem bizonyára igen, meg kint a vadvilágban is. Ezek a döntések néha azért sem könnyűek, hogy mit szólnak hozzá a többiek, a szüleink, testvéreink, barátaink, stb. Főleg, hogyha egy ilyen horderői döntést hoz az ember, és hát azért részén csak hitetlen világban, vagy szekularizált világban élünk, akkor az ember hoz egy döntést, ilyen teljesen megfoghatatlan valamire építve, hogy engem hív az Isten, vagy van valami érvényem, és akkor, ahogy Mariannal sem elvetett rossz névet, hogy nagyon kihangsúlyoztam, hogy a kényelem, a kényelmetlenségbe, szóval ez teljesen logikátlan. Hogyha hasonlóval szembesülünk mi, bármelyikünk itt, akkor mit tanácsoltok, vagy ti nektek mi a megoldásotok arra, hogyan bántok egy-egy ilyen helyzetet, ahol a szívetekben éreztek valamit, ami amúgy bizonyos aspektusban a logikának ellent van. És ezt a külvilág föl is hívja a figyelmetekre, ha van ilyen tapasztalatotok, hogyan találtok ebben békét, és mit tanácsoltok nekünk hasonló helyzetben?
3: Csak a reakciókra, én mikor otthon bejelentettem, hogy pap szeretnék lenni. A bátyám reakció az ez volt, hogy elköhökkent, nézett maga elé, a nyelv másodperszól megszólalt, azt mondja, te lehet, hogy te ilyen, mivel főszentelnek, abban igen a pápa eltörve a cölibátust. Édesanyám sírt örömére, édesapám bilegette a fejét, fiam, tudsz te énekel? Nem tudsz te énekel? Milyen papi leszel ebben? De mi volt egyébként a kérdés, hogy tudunk itt tartani a döntést?
0: Igen, tehát hogyha van egy ilyen döntési helyzet, mint neked is, hogy azért nem a korosztályodban, általában azért sokan fiatalabban már meghozzák ezt a döntést, aztán te később úgy döntesz, hogy te most pap leszel, és a környezeted arra reagál, akár nem örömében sír, hanem úgy is, hogy hát ezt most jól meggondoltad, de akkor mi segít kitartani a szív hívása mellett?
3: Hát én ezt, hát így a párkapcsolatnak az analógiáját tudnám idehozni, bár nem teljes az analógia. Tehát egy párkapcsolatban is a kommunikáció nagyon fontos, mert ha nem kommunikálnak egymással a felek, akkor egy idő után elhidegülnek. Ugyanez megvan az Isten kapcsolatban is. Mert térdelni naponta minimum egy órát a kápolnámba, beszélgetni a Jóistennel, tehát egy élő kapcsolatban lenni vele, és akkor mindig meg fogom kapni a megerősítést, az erőt, meg azt a bizonyosságot, hogy jól döntöttem, és hogy ez az én utam, és ezt folytatni kell.
0: Nagyon köszönöm.
2: Most ezen gondolkodtam én is, hogy van-e, vagy létezik-e valami általános recept, amit az ember úgy közzé tudna tenni, de nem?
0: Van ilyen tapasztalatod, hogy furcsán néznek rád, amikor Berlinben azt mondod, hogy beadom a felmondásomat, és megyek inkább Erdélybe a szegény gyerekek közé?
2: Hát jó, mondjuk Berlin azért egy elég más város, tehát ott az emberek nem azt mondom, hogy nem annyira mélyek, de annyira mély kapcsolataim nem voltak, hogy baráti kör esetleg ott ezen meglepődött van, volt, aki meglepődött. Volt egy magyar barátnőm, aki közölte, hogy mikor mondtam neki, hogy most akkor megyek egy évre, hogy hát nem lepődik meg már váltani, mikor bökön ki. Mert hogy példeszédtémám az csak az volt, hogy mi volt a legutóbbi élményem, és hogy milyen jó volt, és mikor megyek, és gyűjtök adományt, és nem tudom. A kukám esett kétségbe igazából, hogy mi lesz a karrier, de hát végül is most már elfogadta ő is. Végül is ez is egyfajta karrier, csak más vonalon. Nagyon sokat örültem, és nagyon sokat vitatkoztam a Jóistennel, mert amikor ő hív, az egy olyan elementáris erő volt, hogy annak nincs mese, ott menni kell, de hogy én még nem vagyok alkalmas, én még nem állok készen, én nem tudok 10 gyereket elnevelni, és egyáltalán. De ugye ez mindig újra és újra jött ez a téma, és mindig olyan helyzetek jöttek az életemben, amik valahogy nem azt mondom, hogy döntés helyzetbe kényszerítettek, de valahol az események láncolata oda vezetett, hogy csak ez lett a vége. És valóban megkönnyebbülés volt. Tehát nekem nagyon sok, nem igazán éreztem magam otthon, úgy anyanyelvi, vagy német nyelv területen, hogy szinte anyanyelvi szinten beszélem a németet, de mégsem. És üres volt, igen, hiába volt anyagilag kiegyensúlyozott életem, de nem éreztem azt, hogy ennek van tartalma, hogy van mélysége, hogy és amikor felhívtam annak idején a szobátai házvezetőt, és a mai napig emlékszem arra a beszélgetésre, tényleg kereslek-e még nevelőt, és amikor mondta, hogy hát egy talpra esett nevelőre szükségük lenne, akkor bennem is olyan megkönnyebbülés lett rá, annak ellenére, hogy tudtam, hogy valóban egy klasszisokkal alacsonyabb komfortzónába megyek, de mégis. És igen, sokkal nagyobb boldogság volt nekem az, mikor a mise végén a kis, mindig voltak kéregetők a szobátán, mindig ittünk nekik a gyerekekkel valami édességet, vagy amit ugye ők kaptak, a héten összegyűjtöttük, és utána futottak, és a kezembe nyomták a csokor hóvirágot, amit nem adtak el. És nekem az sokkal nagyobb ajándék volt, mint bármi, ami anyagilag nagyobb értékkel bírt volna.
1: Talán oda mennék vissza, hogy a futball nagyhatalmak, közülük is Brazília, azt mondják, hogy a futball az nem csak a kultúra része, hanem maga, mint egy vallás. És valahogy az én életem, talán, és ha ugye a 70-es, 80-as évekről beszélünk, ugye 70-ben születtem, és 78-ban volt egy argentin világbajnokság. Ma 82-ben a spanyol világbajnokság, 84-ben Franciaország, 85-ben a Videoton UEFA Kupa döntős lett, 86-ban a magyar válogatott Európa legjobb csapata volt, és úgy jutott ki a mexikói világbajnokságra 86-ban. Szóval a gyerekkoromat, az egész életemet egy olyan fantasztikus futballláz ívelt át, amely meghatározta az én gyerekkoromat, és azt a döntést, hogy én futballista leszek. Igen, ám, de borzasztó, szegény, nehéz családi körülmények között éltünk, és folyamatosan édesanyámnak jött az a fajta nyomás, Teréznek hívták egyébként, de Duda volt a beceneve, és ugye a nagynéném egy családon belül, ugye becézték, és Duda, hát miért nem mennek ezek a gyerekek dolgozni? Minek húzod már az irát, meg mindent? Annyit leszázalékolták, kendergyárba dolgozott, nem bírta a port, mellette még dohányzott is, elég megviselte a tüdejét, és sajnos leszázalékolták, és ilyen munkákat kapott szomszédoktól, ettől, attól, és úgy tudtunk fönnmaradni, és ugye édesapámtól később elvált, és egyedül nevelt 5 gyermeket. Na most ez a nehézség ugye mind rászakadt, hogy ugye hát a bátyám volt 16-17 éves, mi voltunk 13-14, és így folyamatával. Na most egy borzasztó állapot volt, mert ugye ott vannak az álmaim, és milyen döntést kell hozzak a családért, édesanyámért, és sorohat. És jön a nyomás rá, mert ugye anyu meg látta, hogy édesapámnak az a futball karrierje nem tudott valóra vágni, mert valami oknál fogva több nagy csapat is hívta őt, de valahogy nem tudott oda jutni, ahol ő szeretett volna. És borzasztó kudarcba fulladt az ő pályafutása, és nagyon neheztelt, önmarcangoló életet élt, és tulajdonképpen bele is vetette magát az italba, és teljesen tönkre ment az élet. Tönkre is tette a családot tulajdonképpen, ha így fogalmazhatok, mert Ezt ő nagyon, tudom, hogy ő ezt nagyon megbánta, mert járt hozzánk, és beszélt velünk, és elmondta nekünk, hogy rendkívül nagyot hibázott. És jön a nyomás édesanyánkra, és egyszerűen azt mondja, hogy nem, nekem ki kell tartanom. Szóval neki jött az a döntés, hogy ki kell tartsak a gyerekeim álmai mellett. Nekem mindent meg kell tegyek azért, hogy azok az álmok, amelyet az édesapjuk nem tudott megszerezni, vagy megkapni, azért nekem harcolnom kell a gyerekeimért. Szóval én nagyon csodálatos, sírni tudnék, komolyan mondom, hogy édesanyám milyen áldozatokat hozott a családért. És ez a döntés, az ő döntése hozta meg számunkra azt a fajta életet, egzisztenciát, sikereket, és mindent, ami megváltoztatta az egész családi. Mi hálával tartozunk neki, mert kitartott amellett, hogy volt egy víziója, az a vízió, az itt a végig. És azt mondta, hogy töretlen leszek, és megyek végig. És valahol, amikor értek ezek a kudarcok, meg nyomás rám is jött, nehezedett, és jött az atrocitás, a rasszizmus, akkor újra visszanyertem annak azt az elhelyét, azt a döntést, hogy tovább kell csináljam. Szóval meg kell csináljam. Azért édesanyám értem áldozatot hozott. Ezt nem lehet csak úgy bedobni. Nem lehet csak úgy oda tenni, oda félre rakni. Szóval fantasztikus dolgok voltak, és figyelj, nálunk a cigányságban nincs az, hogy miért nevelődünk bele, a hitben nevelődünk bele. Szóval nálunk nincs az, hogy egyszer félreteszem, mert most csalódtam, vagy valami. Nincs ilyen. Szóval minket úgy neveltek. Szóval mi úgy, ahogy a Lehel atya mondja, hogy tényleg abban a közben mindenki, minden hétvégét templom. A hétköznapokban is jártunk az atyához, mondtam, hogy mennyire szerettük őt. Elmentünk, beszélgettünk vele, táplálkoztunk abból, amit kaptunk tőle. Szóval rendkívül fontos egy jó atya, akire úgy tudod, adja az energiát, adja az erőt. És fantasztikus volt. Szóval ezek a döntések, ezek nagyon erősek voltak, és jó, hogy így sikerült, jó, hogy így döntöttünk.
0: Ahogy hallgatlak benneteket kisgyerekes apukaként, meg magam is dolgozom, meg mindenféle kötelezettségem van az életben, az lenne, azért missziót ilyen fokú hevülettel vinni, ehhez sok idő kell. Ezt nem nagyon lehet férkőzzel, vagy így fölmerül bennem a kérdés, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy tapasztaljátok? Lehetne ezt egyáltalán egy életben férkőzzel, vagy ez elkötelezettséget kíván, meg odaállást, és igen, akkor hogyan? Mit tudtok erről nekünk mondani, akár tanácsolni?
1: Hát tulajdonképpen ez az edzésködés egy hivatás. Szóval nem lehet, gyerekekkel dolgozol, felnőttekkel dolgozol, hitelesnek kell egy. Ugye az élsport az egy nyomás. Szóval azért a játékosok részéről folyamatos nyomás, állandó nyomás van. Vegyük most a Zete példáját, kiesés ellen küzdünk, iszonyatos nyomás nehezedik a csapatra, a játékosokra.

0: felnőttek, bármilyen közösségben dolgozol, nem tudsz félbőzni. Szóval nagyon-nagyon koncentrálni. Fel kell készülni. Fel kell készülni rá, hogy mi lesz a kommunikáció, mi lesz az, amit átadok. Ez egy ilyen jellegű futball kultúrában, ami mint egy eszmét jelent, mint egy filozófiai részt az életünknek, így nagyon fontos az, hogy mit adunk át, szóval abban a környezetben, ahol mi élünk. A korosztályos válogatottaknál dolgoztam 6,5 évet, ugyanígy éreztem pedig, hogy a korosztályos válogatottak mellett nem is napi foglalkoztatás, hanem ugye havonta összejött 2-3 alkalommal a csapat, és úgy kellett tartanod kellett velük a kapcsolatot, építeni őket. Szóval nagyon komoly szakmai területeket érintettünk, és komoly dolgokat vettünk át. Szóval nem lehet félkőzzel. Legalábbis ez az én tapasztalatom, hogy ebbe bele kell tegyen minden, és mellette ez az életed nagy tapasztalat szerzi. Szóval ez abszolút, így mi is rengeteget tapasztalunk. És ezáltal nem tudsz, aki ilyen helyen van, illetve olyan közösségekben nem tudsz élni ezzel. Most, hogyha leheladják, mondanám, hogy úgy adja elő a szemlését, hogy félgőz, az nem tudom már, hogy mi lehet a félgőz. Nem tudom. Szóval ott benne kell lenni. Úgy kell az evangéliumról beszélni, hogy az áthasson, meghasson. Nem tudom, hogy ki volt a szemlését, Károly atya, mikor kezdte a mi atyánkot énekelni, két héttel ezelőtt. Fölött és fölnézett is. Én úgy éreztem, mintha az atya ott lenne fölötte, és meglátná az atyát is, úgy a mi atyánkot. Ez egy olyan belső érzés. Én ott meg voltam győződve, hogy ott van a Jóisten. Szóval nem lehet így. Csak úgy tudod, hogy az hatása van.
1: Nagyon köszönöm. Leáll atya, hogyha átveszed és megerősíted, vagy számolod.
2: Megerősítem, tehát tényleg a szentlésével magunkat is bele kell mondanunk, tehát a teljes önátadással kell azt az imádságot mondanunk, mert Jézus nevében vagyunk mi ott. A probléma az, például nekem berúgva voltam ugye 5 évet, és akkor a körzetünk volt, egy 35 ezeres városban voltam a tébánya, akkor egyetlen egy tébánya volt, és még több mint 200 település tartozott hozzám. Ketten voltunk egy idős amerikai atyával, aki agyvérzés kapott, és nem tudtak küldni, egyedül maradtam több mint fél évig. És volt olyan, hogy 8-9 mise volt egy nap. És ez az, amit az egyházjog is tilt, 3-nál többet nem szabad, 4-et meg külön engedéllyel. Mert én próbáltam szépen, tehát magamat beadtam, de már a 4.-5.-nél, tehát ez Isten kísértés, és teljesen kiégtem, és hát ez 22-ben volt. És haza is kértem magam, haza is engedtek másfél hónapra egy szabadságra, mert tehát csak ezt ezért mondom, hogy két dolog veszélyes egy papra, amikor nincsen sok munkája, és akkor ott fennáll a veszély, hogy tengeni leengedik ez, és a másik veszély meg, amikor túl van terhelve. De egyébként meg, ezt a hívek nehezen értik meg, mert nem tudják, nyilván nem is érznek, hogy mi az már. 8-adjára odalállni, és egyszerűen nem tudod magadat belemondani már a misébe. És kialakul egy ilyen belső ellenérzés, és én akkor, tehát krízisbe kerültem, az szélén voltam, hogy ott hagyom, hogy kiszállok, egyszerűen teljesen kiégtem, ugye. Egyszerűen divatos kifejezésnek, ezt régen mindig így megmosolyogtam, amikor erről beszéltek, hogy kiégés, mert mindenki, de tényleg létezik ez a jelenség. Na, csak ezt azért mondom, hogy teljesen más viszonyok között dolgoztunk ott, mint itt Magyarországon.
1: Mit jelent az, hogy elgondolkodtál rajta, hogy teljesen kiszállj? Ez azt jelenti, hogy szögre hozva reverendádat, vagy?
2: Tulajdonképpen igen. Hogy hát úgy azt éreztem, hogy összeomlott már minden. Nem maradt lelki erő bennem. És időm sem, hogy de ugye ez úgy működik, mint a telefon. Töltő, mert a kevés a 100. rárakjuk a töltőre, és akkor fölmegy. És régen mindig erre figyeltem, hogy akkor beültem többet, imádkoztam, és akkor ez a 100. így fölment bennem. Tehát ahol közel kerültem a Jóistenhez, nagyobb béke volt benne, jobban tudtam dolgozni, de teljesen a nullához tendáltam, mert piros.

0: sem bírodottam egy jelzőmet. Ez csak azért van, hogy tessenek imádkozni papi hivatásokért, hogy többen elvállalják ezt a hivatást, igen, mondjanak rá, és adják, hogy többen legyünk ezeken a területeken. Hát az emberek vártak arra, hogy legyen szentvise. Tehát ott az embereknek egy nagyobbik hányadának volt, ez még fontos, mint itt Magyarországon.
1: Még kérlek, hogy látom-e, hogyha megengedett, hálás vagyok neked, hogy megmutatod ezt a nehéz időszakot, mert én azt hiszem, hogy talán nem csak a magam nevében mondom azt, hogy valóban nem csak abban képzeljük bele nehezen magunkat, egyszerű laikus hívők, hogy milyen érzés misézni, de egy kicsit abban is, hogy mit jelent egy papnak a kiégés, mert hogy könnyen lehet az a fantáziákat, úgy sincs más dolog, meg amúgy csak vasárnap dolgozik, ugye ilyen klasszikus. Ez nyilván nem igaz, csak hogy...
0: Ez
1: nyilvánvalóan nem igaz, csak hogy ilyen sztereotípikus látáspontot tenni. Úgyhogy tényleg hálás vagyok neked, hogy ezt megmutatod, meg hogy ezzel így akkor a bizalmat adsz nekünk, és érdeklődöm, hogy hát most mégis itt vagy, és olyan rendában vagy. Miért adod neked erőt ahhoz, hogy aztán valahogy visszatér az eredeti döntésed? Azt mondtad, hogy másfél hónap szabadságot vettél ki.
0: Azt, hogy hazajöttem és pihentem. És csak naponta egy misén vettem, de ezt sokszor nem misén mondtam, hanem ugye úgy hívjuk, hogy koncelebrálást, hogy beálltam egy másik atya mellé. És úgy elkezdtem, hogy volt idő imádkozni, volt idő föltölteni a lemerült akkumulátorokat, ennyi. És a másfél hónap végén meg nagy örömmel mentem vissza újra. Persze elhatározva, hogy ilyen bolondságot nem csinálok, hogy meg fogom tagadni az 5., 6., 7., 8. misének az elmondást. De amikor mindig jöttek, hogy könyörögtek, hogy jöjjön, akkor meg kell tanulni nemet is mondani. De ez olyan nehéz még a mai napig is, hogyha látom, hogy így, ugye, mert hívtak ki bennünket, nem csak a városban is néztünk, hanem a 200 faluban is, és mindig volt munka.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor te nem eldobtad azt, ami elromlottnak tűnt, és vettél helyette másikat, még hogyha most hivatásra is beszélünk, hanem hogy ő Isten segítségével amellett döntött, hogy ezt megpróbál megjavítani, vagy javítást kérni.
0: Nyilván ez kísértésként jelent az előbb, meg kicsit félreértető volt. Na, ott voltam a kimerődés határán, és jött ez a gondolat, ez a kísértés, hogy én ezt nem bírom, hogy ezt ebből kiszállok. De igazából ezen komolyan azért nem gondolkodtam el, hanem odáig jutottam el, hogy akkor kértem egy ilyen kényszer szabadságot, ami nem volt betervezve.
1: Fragy mentse járni, közben. Igen. Marian, lehet-e ezt a hivatást, amiben te vagy férőzzel csinálni?
2: Nem, semmiképpen nem, és előttem elhangzott egy nagyon jó mondat, mégpedig az, hogy hitelesnek kell lenni a gyerekek előtt, és egyrészt itt van ebben a saját hitem, ami nem lehet férkőzzel. Én nem tudom neki megmutatni a jó Istent, hogyha az én hitem sem él. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy amikor bekerül egy olyan 10 éves gyerek, aki, vagy 9 éves, aki nem tudott írni, olvasni sem addig, és nem hitt benne senki. Ha én nem hiszek benne, és nem vagyok hiteles, és nem teljes gőzzel és teljes szenvedéllyel csinálom azt, amit csinálok, akkor a munkám semmit nem ér. Akkor nem tudok hozzá eljutni, és nem tudok neki előtt adni.
1: Nagyon köszönöm neked, és tarts is kérlek magadnál a mikrofon, mert hogy ha most UFO lennék, és nem az vagyok, nem csak emberek öltöztem, de ha UFO lennék, akkor bizony meglepődőnék itt, hogy azt tapasztalnám a világban, hogy hú, hát vigyázzunk az egyensúlyra, mindenbe csak annyit tegyünk, amennyit kell, heti 40 óra munka, és azt is csak akkor, hogyha éppen belefér, meg így minek, hiszen tisztanság, komfortunk, meg kényelmünk érdekében, és akkor most itt ültök, ti meg UFO-ként pislognit rátok, mint hal a szatyorba, hogy így fogalmazzak, hogy fú, de izgalmas, hogy itt azt mondjátok, hogy toltok bele teljes gőzzel valamibe energiát, és hogy végül is minden más meg, mintha elengednétek, hogy jól értem, hogy akkor ez azért az életetekben egy nagyfokú önfeláldozással jár, hogy ne mondani minden egyébről végeredményben.
2: Valamilyen szinten igen. Ugyanakkor ezt a lemondást is megkönnyíti, mindaz, amit mellé kapunk, áldás. Tehát én személyesen csak azt tudom, hogy amikor lekerültem Szovátára, és úgyhogy most már egy éved itt leszek, az első fél év az nagyon nehéz volt, pont a lemondások miatt, mert bennem volt ez a ragaszkodás, hogy Én nem akartam ráhagyatkozni az Úrra, én akartam kézben tartani, mi lesz az anyagiakkal, hogy fogok boldogulni, meg tehát nagyon sok kérdés és kétel gyözört azért közben engem is. De én azt vettem észre, hogy amikor mi megadjuk az igent, akkor megkapjuk utána az erőt is. És akkor is, amikor olyan helyzetek jönnek, hogy tényleg a kiégés szélén voltam én is egy adott pillanatban, aztán, de akkor mindig jön valaki, aki ebből kimozdít. Tehát, hogy szenzációs, hogy mennyire ezen a vonalon, mennyire megmarad a folytonosság, és mindig erőt kapunk.
1: Köszönöm. István?
3: Hát talán annyit tudnék mondani, hogy a Jóisten megadta, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Szóval ebből kifolyólag nincs kiégés. Szóval amennyit fönt, csak a futballal fog, csak a foci veszi át az egész életem, ugye akár úgy, hogy edző is vagy. Én nem éreztem soha azt, hogy én a futballtól bármilyen ilyen jellegű dolog legyen. Mondom, azt adta nekem, amit szeretnék. Szóval én imádkoztam is hozzá, és meghallgatás nyert ez a fajta szenvedélyem. Ugye hobbinak hívott, mert egy amatőr dolog volt, aztán lett belőle egy profi világ. 8 évesen azt kértem tőle, hogy Argentinába hagyd legyek válogatott, mert 78-ban ott láttam a világbajnokságon Mario Kempest és szaladgálnak, és de jó, az a konfetti úgy száll le, és de jó. És 91-ben Argentinában vagyok első válogatott. Szóval ez olyan csoda, hogy el sem tudom mondani. És nagyon sok dolog. Szóval nekem csak boldogságot hozott az életembe a futball, a sport. Soha nem jutottam volna ilyen szintre. Meglettem volna a hitemben, ami örökké, mert ugye az a legfontosabb, tényleg az a legfontosabb. Ez egy olyan dolog, amit kaptunk tőle, hogy ez egy ajándék, amit mi kaptunk a Jóistentől, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk. És lettem volna Gátoros mellett valahol egy eszerváros, vagy valamilyen munkás, és ott csináltam volna, de ugyanúgy hitben éltem volna, mert mondom, az nagyon erős volt az a hitem végig kitartó, és de a futballon keresztül bejártam a világot, nyelveket megtanultam, Izraelben éltem 6,5 évet, a Jóisten 6,5 évet adott nekem Izraelbe, hogy ott éljek. 2,5 évet éltem Jeruzsálembe, a olyan helyen éltem, hogyha a teraszra kimentem, Betlehemet láttam, ha meg a másik oldalra mentünk, 2 percre volt a, nem tudom, ki járt, már biztos sokan jártatok Jeruzsálembe, van a Talpioton, fönt a Tejelet, az a úgynevezett kiváltó, ami az Old City-re rálát. Onnan látod a Gecsemáni kertet, az Old City-t és a többi részét, a gyönyörű államszép. Szóval olyan dolgokat kaptam az élettől, hogy ebben nincs kiégés, ez csak áldás, csak.
1: A kérdés az volt, hogy jól értem-e én azt, hogy nagy önfeláldozással, lemondással jár ez az út, amit ti jártok?
0: Na, nekem mondom, mikor már kimondtam az igent, akkor totálisan megkönnyülültem, és persze az ott is rengeteg nehézségek, felhészsége volt, hogy az előbb említettem ezt a kiégést, meg más problémák, ugye. De igazából az alapot nem kérdőjeleződött meg bennem még soha. Ez kegyelem, lehet, hogy lesz olyan sötét időszak még az életemben, amikor nagyon nehéz lesz. De akkor ezt úgy kell felfogni, hogy ezt a Jóisten megengedi, hogy megpróbáljon, hogy egy még jobban elmélyítse velem a kapcsolatát. Tehát annak meg lesz az értelme. Tehát erről beszélünk a templomban, és hogy vegyük fel a keresztünket, hogy vigyük. Ez fontos dolog, és hogy ne ijedjünk meg a nehézségektől. Biztos, hogy jönnek majd próbatételek. Nagy ráhagyatkozás kell, mert saját magam erejében sok nem fog megállni. Ha csak magamra hagyatkozom, akkor biztosan elbukok. De ha rajta tudok maradni, ez a kapcsolat élővé tudom, tehát élő marad ez a kapcsolat a Jóistennel, akkor biztos, hogy ő ketten együtt le fogjuk győzni a nehézségeket.
4: Kedves hallgatóink! Az előző adásban, Misszió a hivatásban témában dr. Éger Csaba pszichológus beszélgetett Nagy Marian szociálpedagógussal, Pisont István 31-szeres válogatott labdarúgóval és Hernádi Balázs Lehel ferences rendi szerzetessel. A beszélgetést rögzítette és adásba igazította Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes. Köszönjük, hogy hallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Hírpercek.
6: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Együtt látogatott el a gázai övezetbe Pizza Balla, Jeruzsálemi Latin és harmadik Teofilosz görög pátriáka. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apor Vilmos Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentit hallják. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes fedezésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjtemény biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentum megőrzése kulturális felelősség is. Pier Battista Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és harmadik Teofilosz Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelki pásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2,5 éves értelemközpontú személyiség fejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
5: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
3: Talentum. Közismert emberek keresztény szemmel.
4: Dr. Pető Boton gyógyszerésszel Horváth Nelli beszélgát.
5: Kedves Mária Rádió hallgatók! Dicsértessék a Jézus Krisztust! Én Horváth Nelli vagyok, kedves vendégem pedig dr. Pető Botond, akit mindenki a gyógyszerész úrként ismer. Botond egy országkedvenc gyógyszerésze, akinek eltökélt célja, hogy edukatív tartalmaival eloszlassa a tévhiteket és újra presztízsbe emelje a gyógyszerészi hivatást. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
6: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Akkor kezdjük is az első fejezetnél. Kérlek, mesélj a gyermekkorodról.
6: A gyerekkoromat azt viszonylag sok időt töltöttem a tévé előtt, viszont nem meséket néztem, hanem a Discovery és a National Geographic csatornákat néztem, és nagyon érdekelt, és nagyon foglalkoztatott már akkor is a tudomány és a különböző technológiai megoldások. Szóval talán ott indult el a tudomány iránti érdeklődésem, az volt az első pont, amikor beszippantott.
5: És mi volt ez az első lépcső, amikor elkezdtél afelé indulni, hogy megvalósítsd ezt a szenvedélyt?
6: Már általános iskolában is úgy látszott, inkább a reáltárgyakhoz húz a szívem. Aztán gimnáziumban is ez folytatódott, és ott elég erősen körvonalazódott, hogy inkább a reálvonal. Aztán a gimnázium évek alatt egy picit eltávolodtam a matek fizikától. Ugye az volt az eredeti elképzelés, hogy mérnök leszek, de a matek fizikától egy picit eltávolodtam, és akkor kellett egy új irányt találni, és ez igazából a kémia biosz lett, és hamarabb lett meg a kémia-biológia iránt érdeklődés, mint hogy kitaláltam volna, hogy én gyógyszerész leszek. Tehát ugye kémiával, biológiával azért viszonylag limitált, hogy hova lehet elmenni tanulni. Lehet az emberből orvos, állatorvos, gyógyszerész, és nagyjából ez a három fő csapásirány. Nyilván lehet mással is foglalkozni, de talán ez a három legjellemzőbb, ahova mennek a diákok. És hát végül egy pályaorientációs napon dölt el, hogy belőlem gyógyszerész lesz, tehát egy Semmelweis egyetemről érkező frissen végzett kolléga tartott egy kis előadást nekünk, hogy mivel foglalkozott ő a diplomamunkája során, mit tudnak a gyógyszerészek, és azt éreztem, hogy ez egy annyira mély nyúlüreg, mert amiről beszélt, és amit ő elmagyarázott, az mind felfogható volt, mind megérthető volt, ahogy elmagyarázta, és ahogy átadta, csak sose gondoltam volna rá, hogy tartott a technika ahol, és akkor határoztam el igazából, hogy én erre a pályára fogok készülni.
5: Mennyire volt nehéz már tizenévesként céltudatosan készülni a Semmelweis Egyetemre?
6: Nehéz volt. Kifejezetten lusta diák voltam, mindig lusta diák voltam, ez egyetem alatt se változott. Talán mostanra már a munkamorálom változott, de ami nem érdekelt, azt sose tudtam tanulni. Szerencsére a kémia és a biológia az érdekelt eléggé, hogy motivált legyek. A kémia emelt érettségi azért az akkor az egy nagyon nagy és megugorhatatlan kihívásnak tűnt végül. Egyébként jól sikerült, és be is jutottam az egyetemre, de talán az volt az első olyan igazi kihívás, amivel szembesülni kellett.
5: Akkor nem úgy kell téged elképzelni tínédzserként, hogy éjjel-nappal tanultál.
6: Nem. Egy borzasztó lázadó diák voltam, nagyon nehezen tudtam elfogadni a szabályokat. Ezzel még a mai napig vannak problémák, de ennek ellenére azért sikerült elérni ezt, úgyhogy talán nem baj.
5: Pedig rendkívül fegyelmezetnek tűnsz.
6: A munkában?
5: Igen.
6: Abban igen. Abban, ami érdekel, ott tudok 100%-ot nyújtani, de hogyha mindig az a volt a fő problémám, hogyha nem látom egy feladatnak az értelmét, akkor azt egyszerűen fizikai fájdalomként élem meg, hogyha meg kell csinálnom. Úgyhogy most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, részben, nem teljesen, de

0: de részben azt csinálhatom, amit igazán élvezek, és amit igazán szeretek, és ebben azért ki tudok teljesedni.
1: Azt mondtad, hogy részben. Mit szeretnél még csinálni, amiben ki tudnál teljesedni még inkább?
0: Hát jelenleg még van egy főállásom. Most ugye már nem gyógyszerészként dolgozok, ezt júniusban ott hagytam. Új kihívásokat keresve, egy nagy gyógyszeripari vállalatnál vagyok, egy viszonylag unalmas aktakukac munkát csinálunk, de van arra való kilátás, hogy talán fogok tudni foglalkozni teljes egészben edukációval, teljes egészben tartalomgyártással. Mert azt érzem, hogy abban tényleg ki tudok teljesedni, abban tudok az átlag felett teljesíteni. Egyrészt munka tempóban is, másrészt talán meg tudom szólítani az embereket úgy, ahogy más egészségügyi kolléga nem biztos.
1: Igen, téged nagyon sokan a gyógyszerész úrként ismernek a közösségi médiából. Veled azonosítják a gyógyszerészeket, ami azért egy nagyon jó szempont, mivel is sokkal könnyedebben közelednek az emberek az egészségügyhöz, és egyfajta érdeklődést is mutatnak iránta, és könnyebben kérdeznek is, hogyha mondjuk bemennek a patikába, vagy az orvoshoz, nincs bennük egy akkora félelmigát.
0: Hát ezért olyan szempontból nem vagyunk könnyű helyzetben, hogy azért, mert én csinálok videókat, attól nem hiszem, hogy az egészségügyel kapcsolatos általános álláspont nagyon sokat változna, de talán annyit sikerült elérni így szép lassan, most már több mint 2 éve csinálom ezeket az edukációs videókat, hogy az emberek elkezdik kapizsgálni, hogy lehet, hogy a gyógyszerész az nem csak annyit csinál, hogy odaadja azt a doboz gyógyszert, mert ugye a legtöbb ember ezzel találkozik, vagy ezzel sem, ugye csak a klasszikus mondata, hogy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, és nem is érti, hogy mit csinál ott a mondat végén a gyógyszerészét rész. És ugye azért voltak olyan törekvéseim, hogy ezt egy picit jobban megmutassuk, és igyekeztem a videóimba bemutatni, hogy azért nem csak egy doboz átadásról van szó, hanem elég nagy mögöttes tudás van, lehet tőlünk bátran kérdezni. Azt nem tudom, hogy ennek van-e hatása más gyógyszerész kollégák életében. Nálam abszolút volt, tehát nálam egyértelműen lehetett érzékelni, hogy amint az emberek találkoztak a videóimmal, találkoztak azzal, hogy én fontos témákról összefüggően értelmesen tudok beszélni, sokkal nyitottabbak voltak, és sokkal bátrabbak voltak kérdezni. Amíg patikában dolgoztam, ez egy nagyon jó lesőérzés volt, és ez egy nagyon fontos dolog is, hogy merjenek az emberek kérdezni az egészségükkel kapcsolatban, mert mondjuk, hogyha az interneten kezdenek el keresgélni, akkor ott rengeteg az áll, rengeteg a szűretlen információ, még az AI sem megbízható, ő is tud fals dolgokat mondani, tehát fontos, hogy szakemberekbe legyen az embereknek a bizodalma. Bízom benne, hogy az emberek szemében
1: a presztízsét.
0: Talán ez egy nagy szó, mert nyilván a gyógyszerészeknek azért nélkülem is van presztízsük, tehát hogy ez nem én fogom a gyógyszerészeket feltenni a térképre, de talán én voltam az első olyan szempontból, hogy megmutattam, hogy ténylegesen mit csinálunk, mi az, amire mi képesek vagyunk, mik azok a területek, amikben mi kompetensek vagyunk, és akár kompetensebbek vagyunk, mint egy orvos, mert vannak olyan területek, amikben mi vagyunk a jobbak, és vannak olyan kérdések, amikre mi tudunk relevánsabb választ adni. És ez fontos, hogy az emberek ezzel is tisztában legyenek.
1: Igen, én kifejezetten nagyon szerettem azokat a posztjaidat, amikor megosztottad a követőiddel, hogy ilyen egy patikai napod, egy ügyeleted, és ott tényleges képet kaptunk arról, hogy mit is csináltok. Annyi, de annyi szakma mögé nem látunk valójában.
0: Igen, ez a gyógyszerészeknek ugye kifejezetten nehéz, mert a gyógyszerész életút az egyébként ugye nem csak patikai munkából adódhat, és annak is csak a legfelső rétegét látják, vagy kapirgálják az emberek, ami ebből látszik, tehát ténylegesen annyi, hogy odaadunk egy doboz gyógyszert, de a gyógyszerészek dolgozhatnak az iparban, dolgozhatnak konkrétan a gyártósor mellett, dolgozhatnak adminisztratív munkakörben, de akár kórházban is. Az egy nagyon dinamikusan fejlődő terület lesz itt a következő időszakban, a kórházi gyógyszerészet területe, mert kezdik végre észrevenni, hogyha van egy ember, aki dedikáltan csak a gyógyszerekhez ért, és pontosabban tudja esetleg az adagolást, a kölcsönhatásokat, a mellékhatásokat, annak egyrészt származik előnye az olyan formában, hogy a beteg kevesebb időt fog a kórházban tölteni, másrészt anyagi előnye is származik a kórháznak, mert hogyha kevesebbet van ott, kevesebbet kell rá költeni, a gyógyszerelését lehet racionálisabbá tenni, a kórházi gyógyszerészek jövő.
1: Tehát lehet azt mondani, hogy az orvostudomány nincsen meg a gyógyszerészet nélkül? Kéz a kézben járnak?
0: Hát a gyógyszerészet az igazából az orvostudományból vált ki. Ez egy szükséges evolúciós lépés volt, hogy valaki dedikáltan a gyógyszerekhez értsen. Olyan elképesztő mennyiségű gyógyszerkészlet van a világon, hogy azzal nem lehet észszerű kereteken belül foglalkozni mind. És ez az, amiben egy gyógyszerész mondjuk többet tud, vagy jobban tudja esetleg mondjuk az orvosnál, hogy több hatóanyagot, több mellékhatást, több kölcsönhatást ismer. Szóval igen, egy szükséges eleme a gyógyszerész az egészségügynek, illetve ugye a gyógyszeripar is. Tehát ugye sokan ágálnak a gyógyszeripar ellen, ez egy nagyon gyakori hozzáállás, hogy gyógyszeripar betegít meg minket, és a gyógyszeripar maga a gonosz, hogyha nem lenne modern gyógyszeripar, akkor a modern orvoslás az úgy, ahogy van, mehet a leves, mert nincsen egy fájdalomcsillapítónk, nincsen egy műtéti altatáshoz szükséges gyógyszer, nincsen egy antibiotikumunk. Pont nem olyan rég tartottam egy diabétesz konferencián előadást, és ott az inzulin útját jártuk be. Tehát ez egy olyan probléma, amit már 3500 éve is leírtak, és 100 évvel ezelőtt indult el az a folyamat, hogy tudjuk kezelni, és meg tudjuk menteni a cukorbeteg embereket, az egyes típusú diabétesszel érő embereket, és most már tényleg ott tartunk, hogy akár vissza is lehet fordítani, ez még csak kutatási fázisban van, de vannak már olyan emberek, akikbe bétasejteket át lehetett ültetni, és azt életben tartani modern kilöködésgátló gyógyszerekkel, és ezzel a technikával el lehetett érni, hogy már nincs szükség inzulinbeadásra. Tehát amennyire az emberek ágálnak adott esetben a gyógyszeripar ellen, annyira szükséges, és annyira egy eszenciális és fontos eleme a modern társadalomnak, mert nélküle nem lenne gyógyítás.
1: Mit gondolsz, miért van az emberekben ez a fajta félelem?
0: Őszintén nem teljesen tudom, vagy értem, mert ha valaki belegondol ebbe egy picit részletesebben, vagy egy kettőnél több gondolatot rászán erre a témára, akkor azért belátható, hogy valószínűleg azok az orvosok, és azok a gyógyszerészek, és azok a kutatók, akik mondjuk 10 éveket tanultak, hogy ők vagy területtel specializáltan csak azzal foglalkozzanak, ők valószínűleg mind jót szeretnének tenni. Hiszen erre tettek esküt, és ez foglalkoztatja őket. Tehát mondjuk egy diabétesz kutatónak egyébként nagyon gyakori, hogy az megy, akinek mondjuk a gyereke cukorbeteg lesz. Neki nyilvánvalóan az az elsődleges szempont, hogy a lehető legjobb legyen az ő gyerekének, hogy megmentse az életét, vagy megkönnyítse az életét, és ugye a gyakori felvetés, vagy a gyakori kritika a gyógyszeriparra szemben, hogy mennyi profitot termel. Meg kell nézni, hogy az a bevétel, ami befolyik a gyógyszeriparba, azt mire költik? Újabb és újabb betegségeknek a gyógyítására. Szóval nyilván, úgyhogy én érintett vagyok, nem tudom ezt kívülről megítélni, hogy mi az oka annak, hogy az emberekben van egy ilyen erős ellenérzés, tehát nem tudom, hogy ezt hova lehet visszavezetni. Azért a COVID nem segített sokat ezen a helyzeten, tehát a COVID-oltásokkal kapcsolatos kényszer az szerintem nem tett jót úgy általánosságban a gyógyszeripar megítélésének, az egészségügybe vetett bizalomnak sem tett jót. Ez egy nehéz téma. Az egyik oldalt ott van, hogy meg kell hagyni az embereknek az autonómiát, hogy maguk dönthessenek az egészségügyi ellátásukra. Viszont a másik oldalt meg ott volt egy lánguló egészségügy, ami egyszerűen nem bírta a terhelést és a nyomást. Azért a szerepel a céljaim között, hogy megmutassam a gyógyszeriparnak azt az aspektusát, hogy milyen elképesztően sok munka van egy termék fejlesztésében. Hány százezer ember dolgozik csak azon, hogy az a gyógyszer a lehető legbiztonságosabb legyen, és ezáltal talán egy picit el lehet mélyíteni az emberek bizalmát, és talán egy picit a kritikus hangokat meg lehet szólítani. Igyekszem azért a videóimba is néha-néha egy kicsit csaliként bedobva egy-egy témát a kritikusokhoz is szólni. Nyilván nem lehet mindenkit meggyerni, és nyilván nem lehet mindenkit meggyőzni, mert van, aki eldöntötte, hogy a gyógyszeripar az maga az ördög, de azért próbálkozom.
1: És honnan ébred benned ez a kitartó edukációs tudat az emberek iránt? Lehetséges, hogy pont ebből ered, amit az előbb körbe jártunk?
0: Ez régebbre nyúlik vissza, már általános iskolában és gimnáziumban is nagyon szerettem prezentációkat csinálni. Talán egy pici tehetségem is van hozzá, hogy több emberhez szóljak, és több embert meg tudjak szólítani, és le tudjam kötni a figyelmüket. Ezt majd a hallgatók eldöntik, hogy mennyire sikerül. Szóval viszonylag régre nyúlik ez vissza, és igazából a való élet szülte azt, hogy miért is kezdtem el ilyen edukációs videókat csinálni. Ugye nagyon sok tévhittel találkoztam a patikai munkám során, és emiatt azt éreztem, hogy egy szélmalomharc. Tehát elmondom egy betegnek, elmagyarázom, mondjuk egy percben, két percben, három percben, de utána a következő beteg ugyanúgy, ugyanazokkal a tévképzetekkel érkezik. Ezért azt gondoltam, hogy ha azt az egy percet én elérhetővé teszem nagy közönségnek, akkor talán nagyobb eredményt fog elérni, és egyelőre úgy néz ki, hogy talán ez működik is.
1: Mik inspirálják a témáidat?
0: Teljesen adhok, hát nincsen előre megírt témavázlatom, vagy nincsen egy előre felfűzött terv, ami alapján én készítem a videóimat. Sokszor van olyan eset is, hogy konkrétan napi hírre reagálok, hogy egy gyógyszerrel kapcsolatos biztonsági probléma, mondjuk Donald Trump nyilatkozik valamit a paracetamolról, tehát van egy aktualitás része is, egy elég jelentős részét a hétköznapok szülik, tehát sok kérdés érkezik komment formájában, nagyon sok videó alatt jelölnek meg, hogy magyarázzam el, mi ez a folyamat, amit ott azon a felvételen látnak, mert ugye nagyon sok ilyen rövid videó, ami az interneten van, ott csak látunk valamit, de nincs megmagyarázva, hogy mit látunk igazából, és ez is ad egy táptalajt a videóimnak, illetve ilyen szezonális aktualitásokkal, tehát miket vigyünk magunkkal, hogyan éljük túl a szilveszteri bulizást, ne a detoxikálóba kössünk ki, vagy azért fogok például a mellrákról, prostatarákról is beszélni, ugye azok vannak most itt időben közel, szóval mindig változó.
1: Hogyan fogadják az emberek?
0: Összességében jól, tehát a visszajelzések jók és pozitívak, annak ellenére is, hogy a kommentelők ugye általában sokkal ritkábban ír le valaki egy pozitív kommentet, mint egy negatív kommentet. Mert akinek tetszett a videó, az esetleg ott hagy egy lájkot, és elmenti a videót, hogy ebben volt egy értékes gondolata számára, de a negatív kommentek azok, amik sokkal könnyebben megszületnek, mert valamilyen indulatot felébreszt benne. Szerencsére nem kell ezzel annyira küzdenem. Igyekszem én sem annyira megosztó lenni, sokkal nagyobb nézettséget lehetne elérni, és sokkal sikeresebb is lehetnék ebben, hogyha megosztóbb személyiség lennék, hogyha káromkodva készíteném a videókat, hogyha egy prosztó, alpári stílusban készülnének, erre nagyon sok példa van, nem egészségügyi vonalon, szóval ez azért egy limit, amit én igyekszem nem átlépni.
1: Volt-e olyan személyes tapasztalatod, ami pozitívan hatott, vagy negatívan rád?
0: Hát pozitív az

0: rengeteget köszönhetek nekik, mert amikor én oda kerültem a Szent Márton Kátai gyógyszertárba, akkor egy nagyon nagy bizalmat szavaztak nekem, annak ellenére, hogy szinte teljesen kezdő voltam. És ez a bizalom, és az, hogy egyből mély vízbe kerültem, az az, ami felépítette.
1: Mi volt ez a mély víz?
0: Az, hogy egy nagyon tapasztalt kolléga hagyta el a gyógyszertárat, és aki vezette ezt a gyógyszertárat, ezt a Szent Márton Kátai gyógyszertárat, és az ő szerepébe kellett nekem belecsöppenni. És hát nyilván egy fél éves diplomával azért nehéz volt ezt az űrt betölteni, de ez egy olyan jellegű kihívás volt, és egy olyan jellegű nyomás, aminek meg kellett felelni, és rengeteg tanulást és kitartást igényelt, hogy ne adjam fel ott és akkor, mert azért voltak ebben nehézségek, és meg kell tanulni kezelni a betegeket, és meg kell tanulni kezelni a partnereket, és minden újdonság volt még akkor, de ez egy olyan jellegű bizalom volt a részükről, ami megalapozta az én szakmai önbizalmamat is. És az nekem nagyon sokat segített. Hogyha ővelük nem találkozok, hogyha ővelük nem sodor össze az élet, akkor lehet, hogy én már nem gyógyszerész lennék, mert a kezdeti időszakban nagyon nem élveztem. Tehát olyan gyógyszertárakban dolgoztam, ahol helyettes voltam, és a helyettes munkának az a legnagyobb hátránya, hogy nem vagy ott minden nap, nem ismered a betegkört olyan mélységben, nem tudod, hogy tegnap mi történt, azt sem tudod, hogy holnap mi fog történni, és az a szakmai munka rovására tud menni adott esetben, illetve nem is alakulnak olyan szoros kapcsolatok se a kollégákkal, se a betegekkel, és emiatt nem is élveztem különösebben azt a munkát, de ők megszerettették velem a gyógyszerészetet, és ez az a gyógyszerészet iránti szeretet volt az, amit meg akartam mutatni az embereknek.
1: Ezen kívül volt-e más olyan sorsfordító pont az életedben, amint nehéz volt kilábalni belőle, de te mégis mentél előre, haladtál tovább a céljaid megvalósítás érdekében?
0: Sok nehéz helyzet volt. Talán az egyetemi évek alatt a legnehezebb pont az volt, amikor szerves kémiából már nem is tudom, hanyadik vizsgára kellett készülnöm, és mindig volt egy beugró a vizsga előtt. Egy elképesztően nehéz írásbeli beugró, és hogyha az nem sikerült, akkor nem is mehetett az ember szóbelizni. És a fél év már elkezdődött a többieknek, mi pedig még vártunk a külön dékáni engedélyre, hogy mehessünk még egy utolsó alkalommal megpróbálni, és hogyha az nem sikerül, akkor ott a vége. És az egy nagyon nagy mentális stressz volt, és az volt az a pillanat, amikor az a vizsga sikerült, és utána már nem nagyon, vizsgahelyzetben nem nagyon tudtak megizzasztani olyan szempontból, hogy addigra már mindent megcsináltak velünk, addigra már minden negatív érzés lezajlott az emberben, és egyébként én akkor annyira elkeseredett voltam, hogy jelentkeztem is egy másik egyetemre.
1: Hová?
0: Egy gazdálkodásmenedzsment szakra beadtam a jelentkezésemet Gödöllőre, fel is vettek. Ugye ez a téli vizsgaidőszak volt, tehát pont akkor lehetett épp jelentkezni más egyetemekre, fel is vettek, de végül ugye sikerült a vizsgám, és maradtam gyógyszerész, de az egy meghatározó pillanat volt így az egyetemi pályafutásom alatt. Utána a következő meghatározó pillanat, amikor Szent Márton Kátára kerültem, és újabban pedig az volt a legmeghatározóbb, amikor onnan eljöttem, mert most kezdett el igazán kinyílni a világ, és most adódnak olyan lehetőségek, amik azt gondolom, hogy egy életben egyszer fognak, és ezekkel megpróbálok a lehető legjobban gazdálkodni majd itt a következő időszakban.
1: Még akkor is, ha hiányzik a régi gyógyszertár, ahol kinevelődtél?
0: Igen, majd visszatérek még hozzájuk. Nem olyan rég voltam ott látogatóba, sajnos elég limitált a szabadidőm, de azért vissza-vissza fogok térni. A patikai világ azért azt gondolom, hogy hiányozni fog, főleg a betegek. Amikor bementem a legutóbb a Szent Márton Kátai gyógyszertárba, pont találkoztam egy olyan beteggel, akivel szinte minden héten beszéltünk, mert volt egy elég súlyosan beteg kislánya, akinek valahogy mindig rosszul írták föl a receptet, valahogy sosem stimmelt a pelenka felírás, valahogy sosem írtak fel eleget, valami probléma mindig volt. Hetente beszéltem ezzel a beteggel telefonon, és egyébként ez egy elég rossz jel, de tudtam fejből a tajszámát a lányának. Tehát az egy nagyon rossz jel, hogyha a gyógyszerész tudja fejből a tajszámodat, akkor elég zűrös az életed, tehát akkor eléggé hányattatott a sorsod, és vele futottam össze. Azért megemlítette, hogy hiányzok onnan. És ez mindig jó. Nyilván nem örülök, hogy eljöttem.

0: olyan szempontból, hogy hiányoznak nekem is a betegek, hiányoznak a kollégák, de most ténylegesen most vannak olyan lehetőségek, amik szerintem nem fognak máskor adódni, és ezekkel most kell élnem.
1: Így van, fiatalon kell tovább szárnyalni. Mivel itt kiütközött az empátia ezen a ponton, amit meséltél, történeted, mit gondolsz, empátia hiány lehet végezni ezt a hivatást, a gyógyszerészetet?
0: Hát a hivatalos válaszom az, hogy nem. A félhivatalos válaszom az, hogy ennek ellenére azért sokan csinálják. De ez igaz mindenféle egészségügyi. Igazából mindenre, ahol emberekkel kell foglalkozni, de az egészségügyben ütközik ki a legjobban, hogyha valakiben nincsen empátia. És ez azért az szomorú, hogyha más kínjával, szenvedéseivel nem tudunk azonosulni. Én azokat a kollégákat, akik nem élvezik a betegekkel való interakciót, arra bátorítanék, hogy nyugodtan keressenek másik hivatást. Olyan szempontból, hogy ez most nem egy ilyen nagyképű és lekezelő kinyilatkoztatás, hanem hogy rengeteg helyen el lehet helyezkedni, ahol nem kell emberekkel foglalkozni. Lehet ugyanúgy szakmai munkát végezni, a gyógyszeripar tártkarokkal várja a gyógyszerészeket is, bárhol el lehet helyezkedni, ahol nem kötelező emberekkel foglalkozni, és legyenek a frontvonalon azok, akik akarnak emberekkel foglalkozni. Én egyébként azért nem orvos lettem, mert azt gondoltam, hogy nincs meg bennem az a mennyiségű empátia, ami ahhoz kell, hogy én minden nap embereket vizsgáljak is. Tehát nem csak az, hogy odaadni nekik a gyógyszert, megbeszélni a problémáikat, hanem ténylegesen kizárólag abból álljon a munkám, hogy én embereket vizsgálok. Azóta változott, és a gyógyszerészi munka azt gondolom, hogy sokkal empatikusabbá tett. Tehát lehet, hogy ez most már menne, de ez volt egyébként az egyik vízválasztó, amiért inkább gyógyszerész lettem.
1: Igen, fél szívvel semmit nem szabad végezni. Hogyan látod magadat a jövőben? Most úgy érzed, hogy tényleg azon a helyen vagy, ahova mindig is vagy te, hiszen sokszor említetted, hogy a gyógyszeriparban szeretnéd megvetni a lábadat.
0: Még nem ott vagyok, ahol szeretnék. Úton vagyok. Azt érzem, hogy úton vagyok végre, és nagyon gyorsan haladok azon az úton, amit én igazából el se képzeltem, de úgy néz ki, hogy ez megvan nekem rajzolva előre, ez az út és ez, amin most járok. A hosszú távú célom az lenne, hogy a gyógyszeripar minden szintjén ott legyek, és minden szintjén az emberek picit velem azonosítsák, és minden szinten egy jelentős szereplő tudjak lenni. Ez részben megvalósult a gyógyszertárak szintjén, tehát patikusként ezt sikerült elérni, és most az lenne a cél, hogy a gyógyszeriparban, tehát konkrétan a gyártóknál, illetve nagy kereskedői szinten. Tehát ugye ez a három fő szintje van a gyógyszerellátási láncnak, és szeretnék mind a három szinten komoly szakmai névre szert tenni. Azt szeretném elérni, hogy ha az én nevemet hallják, akkor minden szinten tudják, hogy kire kell gondolni, tudják, hogy mire lehet számítani, hogy milyen színvonalú, milyen minőségű videókat készítek azokról a témákról, milyen színvonalú előadásokat tartok, és ez a most a hosszú távú célom az egész tartalomgyártással.
1: Drukkolunk, hogy ezt meg tud valósítani, sikerüljön. Beavatnál minket, hogy egy gyógyszeripari gyógyszerész tulajdonképpen mit is csinál?
0: Hát 100 000 dologgal foglalkozhat. Az én munkaköröm, illetve az én pozícióm az kvalifikációval és validációval foglalkozik. Ez igazából annyit jelent, hogyha bármilyen folyamatot a gyógyszeriparban elvégeznek, az lehet egy tisztítás, mondjuk egy üsnek a tisztítása, egy berendezésnek a beüzemelése, azt le kell ellenőrizni, hogy megfelelő volt-e. Tehát ezt folyamatosan mindent ellenőrizni, és ez az, amivel jelenleg foglalkozunk, illetve ebbe a folyamatba tanulunk bele annál a cégnél, ahol dolgozom, de elképesztően sok területen lehet az iparban elhelyezkedni, lehet kutatásfejlesztésre, egy laboratóriumban, lehet konkrétan termeléssel foglalkozni, és a gyártósorok között lenni, és a felszabadítással foglalkozni. Hát ilyen szempontból egyébként a gyógyszerészet az egy nagyon-nagyon hálás választás, mert elképesztően sok lehetőség adódik, iparon belül is, és kívül is.
1: Téged melyik területe vonz a leginkább?
0: Hát, hogyha nem foglalkoznék tartalomgyártással, akkor valószínűleg termeléssel, tehát konkrétan gyártósorokkal foglalkoznék, és valószínűleg egy felelős személy lennék, hogy a felelős személy az, aki egy gyógyszergyárnál azért felelős, hogy onnan kijöhessen a gyógyszer, tehát ő nyomja rá végső bélyeget a termékre, hogy az minden minőségében megfelel az elvárt követelményeknek. Valószínűleg ezzel foglalkoznék. Most, hogy a tartalomgyártás és az előadások és az edukáció bejött a képbe. A fő érdeklődésem az az, hogy nálam sokkal okosabb, tehetségesebb, sikeresebb emberekkel találkozzak, és velük tudjak beszélgetni. Nagyon elkezdtem ezt az aspektusát élvezni a munkámnak, hogy cégvezetőkkel, igazgatókkal, kutatókkal, fejlesztőkkel beszélgethetek napi szinten, és egy 15 perces telefonbeszélgetés, most például egy hazai gyógyszerkutatással foglalkozó AI cég vezetőivel beszéltem pont tegnap telefonon, és egy 15 perces beszélgetés elképesztő távlatokat tud kinyitni az ember fejében. Tehát amikor elmagyarázza azt, hogy hogyan lehet szimulált hatóanyagokat, tehát hogyha hatóanyagokat egy szimulált sejtnek odaadunk, és ott megnézzük, hogy az hogy kapcsolódik a szimulált fehérjékhez, akkor meg tudják jósolni, hogy milyen mellékhatásokat fog okozni az a gyógyszer. És ez nekem megint egy picit ahhoz a pillanathoz hasonlít az életembe, amikor a gimnazista éveim alatt eljött a gyógyszerész kolléga, és mesélt, hogy hol tart a technika, és most megint le vagyok nyűgözve, hogy hol tart a technika, és ezeket a pillanatokat keresem, amikor megérthetek valamit, és ezt majd utána én megpróbálom szintén átadni a közönségemnek, ezeket a technológiai újdonságokat, illetve most részben azzal foglalkozunk az egyik projektben, hogy a különböző patikai innovációkat egy csokorba szedjük, és azt megpróbáljuk bemutatni, mert a gyógyszerész hivatás, illetve maga a patikai munka, az nagyon-nagyon konzervatív, tehát ugyanúgy készül adott esetben egy kenőcs, mint 50 évvel ezelőtt, kézzel, melegítéssel és ugyanazokkal a technikákkal. De vannak ettől azért már modernebb eszközök, és ezeket próbáljuk egy picit összegyűjteni és befogadhatóvá tenni. Nem olyan könnyű, tehát mondjuk egy 60-70 éves gyógyszertári kollektívának azért nehéz egy teljesen új technológiát bevezetni, de hát ez a kívásunk, hogy ezt emészthetővé tegyük.
1: Botond, fantasztikus volt hallani, hogy újabb és újabb szikrák pattannak benned, és reméljük, hogy egyre nagyobb lángra is fognak hevülni, és valami olyan fog kikerekedni belőle. Csillogó szemekkel figyelhetünk mi is. Most pedig egy drasztikusat szeretnék kérdezni.
0: Igen.
1: Hogyha választanod kéne a tartalomgyártás és a szakmai továbbfejlődésed között, melyiket választanád inkább?
0: Többször gondolkoztam el azon, hogy mit csinálnék, hogyha nem gyógyszerész lennék. És ahogy mindig odajukadtam ki, hogyha nem gyógyszerész lennék, akkor valószínűleg valamilyen szakmám lenne, de abból a szakmából előbb-utóbb én szeretnék az embereknek megmutatni dolgokat. Szóval valószínűleg a tartalomgyártást választanám, mert ehhez van tehetségem. És ezt sokáig tartott felismerni. Onnantól kezdve, hogyha az ember felismeri, hogy van egy adottsága, van egy tehetsége, akkor azt bűn nem kihasználni, nem élni vele, és nem a legjobbá válni abban. Szóval valószínűleg a tartalomgyártást választanám, szerencsére nem kell választanom, az a legnagyobb szerencsém, hogy szakmai tartalommal foglalkozhatok, és azáltal, hogy különböző videókat készítek, elképesztően sokat fejlődök szakmailag. Tehát nálam sokkal okosabb emberekkel beszélgethetek napi szinten, olyan előadásokra mehetek el, ahova egyébként be se jutnék jó eséllyel, és olyan dolgoknak kell utána néznem, ugye nagyon adhok jellegűek a videóim, tehát nagyon össze-vissza témákat dolgozok fel, és emiatt nagyon össze-vissza témáknak kell utána néznem, amiknek valószínűleg nem néznék utána, hogyha csak egy gyógyszertárban dolgoznék. Én nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozhatok, ami, hogy egyszerre van szakmaiság, és egyszerre kielhetem azt is, hogy tudok alkotni, tudok tartalmat gyártani, és tudok edukálni másokat. Talán ezzel én megtaláltam az utamat.
1: Így mindig tágul egyre a horizontod, és igazából nagyon nemes, hogy a szakmaiságodat nem megtartod magadnak, hanem a közönség elé tárod.
0: Ez szerepel egyébként a nem is hosszú távú terveim között, inkább a középtávú terveim között, hogy a szakasszisztensek képzésébe egy picit beszálljak. A szakasszisztens képzést azt eléggé leredukálták. Időtartamban is, meg amit tanítanak nekik, azt is. És szeretnék egy olyan képzést indítani, ahol elmondom, hogy szerintem mi a fontos egy gyógyszerészetben. Ez nyilván nem egy akkreditált képzés lesz, de megtanítani azt, hogy hogyan lehet nem csak a hatóanyagokról hogyan lehet érdemben kommunikálni a beteggel, hanem hogyan lehet mondjuk egy vitás helyzetet megoldani. Hogyan lehet azt megoldani, hogyha a beteg tele akarja írni a panaszkönyvet, mert tévesen azt gondolja, hogy rossz gyógyszert kapott. Mert van ilyen, hogy valaki azt gondolja, hogy rossz gyógyszert kapott, de nem rossz gyógyszert kapott, hanem csak egy helyettesítő gyógyszert kapott, vagy bármilyen más probléma. Tehát ha megtanítanám őket, vagy szeretném megtanítani őket, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni a beteggel, emellett nyilván készítenék más szakmai jellegű videókat is nekik, de ez abszolút szerepel a középtávú terveim között. Tehát remélhetőleg ezzel jövőre el tudok indulni.
1: Igen, ez nagy segítség lenne számukra abban, hogy rögtön gyakorlatban is tudják alkalmazni az elhangzottakat. Egyáltalán vannak percek az életedben, szabad percek, amikor egy kicsit meg tudsz nyugodni, és a fáradt gőzt kifújod, és mással foglalkozol?
0: Nincsenek. Ez elég szomorúan vagy lehangolóan hangozhat, de jelenleg ez az életem, jelenleg kizárólag ennek élek, csak a munka, és ez az elsődleges prioritás. Tehát nincsen párkapcsolatom, mert emellett a munkaterhelés mellett ezt nem lehet csinálni, nincsen különösebb szociális életem, tehát mindent erre az egy lapra tettem fel itt az elmúlt időszakban, és szakmai oldalon ez nyilván látszik. Ez egy nagyon gyors fejlődést tesz lehetővé, ezt tudom, hogy nem fenntartható. Tehát ezt nem lehet így hosszú ideig épelmével csinálni, és nem is javasolnám senkinek. Nekem most a lehetőségek így adódtak, és emiatt jelenleg mindenre igent mondok. Tehát minden lehetőségre, amit én hasznosnak vagy pozitívnak gondolok, arra igyekszem igent mondani és elvállalni, hogyha mással nem ütközik. Tehát senki ne csinálja utána, nem érdemes, mert mindent fel tud emészteni így az életben, úgyhogy sajnos nincsenek nyugodt percek, és ha vannak, akkor is e körül forog az összes gondolatom. Nem tudok kikapcsolni.
1: Folyamatosan csak a szenvedélyed.
0: Sajnos vagy nem sajnos, attól függ, honnan nézzük. Alapvetően örülök ennek, mert én mindig attól tartottam, hogy lusta leszek. Mivel lusta diák voltam, azt gondoltam, hogy én egy lusta dolgozó ember leszek. Szerencsére nem így alakult, szerencsére jó munkamurált örököltem, illetve tanultam, de azért néha fárasztó, hogy folyamatosan a munkán jár az ember agya. Jó lenne néha kikapcsolódni, de ezt adta az élet.
1: És így szép is kerek számodra.
0: Igen.
1: Ha röviden kéne megfogalmaznod, mi a te missziód?
0: Az a helyzet, hogy ilyen mélységben nem gondolkodtam el ezen. Nincs egy kifejezett küldetéstudat bennem. Annak ellenére, hogy nagyon determinált vagyok, nagyon céltudatos vagyok, és nagyon határozottan csinálom azt, amit csinálok. Igazából ez egy olyan kérdés, amit majd hazafele úton fogok gondolkodni, és majd este álmatlanul fogok tőle forgolódni, hogy mi az én küldetésem. Mert elképesztően sokat dolgozok, nyilván csak a végeredmény látszik, és csak rövid videók látszódnak, és ezt az emberek azt gondolom, hogy nem hiszik, vagy nem gondolják, hogy ebbe sok munka van, de elképesztően sok munkát teszek bele ebbe az egész projektbe, és igazából kéne ennek egy küldetést találni. Azon túl, nyilván, hogy szeretném az emberekhez közelebb hozni a tudományvilágát, a gyógyszerek világát, kellene ennek egy mélyebb jelentőséget adni. Mert néha elgondolkozok azon, hogy miért is csinálom. Mi értelme annak, hogy én ezt csinálom, és erre nem tudok egy egyértelmű választ adni. Azért csinálom, mert azt érzem, hogy muszáj, mert ha nem csinálom, akkor egy idő után ugyanide térnek vissza a gondolataim, és ezzel akarok foglalkozni, de jó lenne ennek valóban egy nagyobb célt szentelni. Ezen el kell gondolkodnom, hogy mi lesz ez a nagyobb cél. Csak köszönöm a felvetést.
1: Úgy hiszem, hogy te meg fogod találni ezt a nagyobb célt. Én abszolút látom minden tartalmad mögött a lelkát. Cél, irány már megvan, hiszen annyira kevés olyan tartalommal találkozunk az online platformokon, ami tényleg építőjelleg, inkább minden csak lehúz, rombolásba dönt.
0: Nehéz a nézői igényekkel megtalálni a közös metszetet. Tehát az én sikereimnek a legnagyobb kulcsa talán az, hogy pont jól tudok közéleti, vicces, ostoba témákat elegyíteni úgy, hogy utána mégiscsak legyen egy edukációs része. Tehát pontosan patika mérlegen ki van mérve, hogy mennyi hülyeség az, ami belefér, és mennyi edukációt kell hozzátenni, hogy az egész videónak az eredője az mégis pozitív legyen. És ez az, amit talán én meg tudtam találni, de összességében nehéz megszólítani az embereket pozitív üzenettel, és nehéz megszólítani edukációs tartalommal. Elképesztő kihívás, és látom, hogy vannak más edukációs tartalomgyártók, akik ezzel küzdenek, és látom, hogy iszonyatosan jó videókat készítenek, szakmai szemmel, nagyon magas színvonalat képviselnek, és nem nézi meg őket senki, mert a megszólítás nem megy nekik, és ezt az inger küszöböt, amit a rövid formátumú videók, a hírek, a szenzációhajház cikkek felépítenek az emberek fejében, azt a küszöböt nagyon nehéz egy pozitív üzenettel, vagy egy edukációs videóval átugrani.
1: annyi fiatal van a mai világban, aki eltévejedett, nem tudja, hogy merre haladjon tovább, és egyszerűen nincsen fogózkodó pontja. Mit ajánlanál számukra, hogy hogyan induljanak el az érdeklődésüket, hogyan vértezzék fel egy olyan irányba, ami majd célra vezető lesz számukra?
0: Hát én ezt sokáig nem láttam át, vagy nem értékeltem, vagy nem értettem, hogy mekkora, milyen hatalmas nagy jelentősége van a környezetünknek, hogy milyen emberekkel vagyunk körülvéve, a mi személyiségünk fejlődésére és a sikereinkre. És ez a gondolat, ez így mostanában kristályosodott ki, hogy én igazából ennek köszönhetek mindent, és éppen ezért a fiataloknak is ez a javaslatom, vagy ez a tanácsom, hogy maguknál sokkal okosabb emberekkel vegyék magukat körbe. Hát mindig ők legyenek, idézőjelben a legbutábbak a helyiségben, és akkor fognak tudni tanulni. És erre egyébként most elég sok lehetőségük adódik, nagyon sok konferenciára hívnak meg engem is, ahol én is beszélgetés során én leszek a legbutább ember valószínűleg. Mert én tudom az adott témáról a legkevesebbet, és ez nem probléma. Ezért hálásnak kell lenni, hogy olyan emberekkel lehet találkozni, és olyan emberekkel lehet beszélgetni, akiktől tudunk tanulni, és akik tudnak minket inspirálni, és akik egy-egy jó mondattal, egy-egy jó szóval olyan gondolatokat tudnak ébreszteni, amiből lehet, hogy egy egész karrier lesz. Szóval nekem ez a tanácsom a fiataloknak, hogy járjanak el különböző rendezvényekre, tudományos konferenciákra, nagyon-nagyon sok olyan program van, ami diákoknak direkt ingyenes, és főleg egyébként, hogyha valaki kutató szeretne lenni, az egy annyira megfoghatatlan terület, hogy lesz valaki kutató, hogy lesz valakiből tudós. Ugye ez így megfogalmazódik egy diákban viszonylag fiatal, hogy ő szeretne tudós lenni, és hogy lesz belőle. Hát úgy, hogyha egy olyan társaságba bekerül, ahol különböző kutatási területről ott vannak emberek, és előbb-utóbb, hogyha sikeres emberekkel vagyunk körbevéve, akkor mi magunk is azzá válunk. És egyébként én is ennek köszönhetek.

0: elmenni. Most például az AI-ról lesz egy konferencia gyógyszerkutatáson belül, és három olyan vezetővel, cégvezetővel fogok ott beszélni, akiknek ez az életük. Ehhez képest én bármennyit olvashatok itt a következő egy hónapban, nyilván egy behozhatatlan hátrányom van hozzájuk képest, de az a jó hírem van, hogy akik sikeres, intelligens emberek, ők ebből nem versenyt csinálnak. Ők nagyon szívesen megtanítanak. Ők nagyon szívesen elmagyaráznak dolgokat. Úgyhogy a fiataloknak csak annyi az üzenet, hogy hajrá, menjenek el ilyen rendezvényekre, kérdezzenek bátran, keressenek fel olyan embereket, akik rájuk inspirálólaghatnak, és akkor ők is jó úton lesznek előbb-utóbb. Mert engem is egy gyógyszerész inspirált, remélhetőleg én is tudok egy-két embert inspirálni, és ez egy szép lánc, és hogyha egyre többen csináljuk, akkor egyre több olyan ember lesz, aki értéket képvisel. És a tudás az ilyen szempontból fertőző. Tehát ha egy ember van a társaságban, aki értelmes gondolatokat odavisz, akkor előbb-utóbb a társaság is elkezd abba az irányba tendálni, és hogyha egy idő után mindenki értelmes dolgokról beszél, abból pedig nagy dolgok is születhetnek, hogy ennyi a tippem.
1: Én kívánom, hogy rengeteg mindenkit fertőzzön meg a tudás. Botond, mit mondanál el még a hallgatóknak, amit mindenképpen szeretnél megosztani velük?
0: Hát talán az egyik fontos üzenet, most itt visszakanyarodok a szakmai kérdésekhez, hogy az emberek az egészségükkel kapcsolatban agyatkozzanak a szakértőkre. Nagyon-nagyon sok tévinformáció kering az interneten. Most nem olyan rég láttam egy videót, ahol egy bútoráruház oldala az inzulinrezisztenciával kapcsolatban akar edukatív videókat készíteni, kettő szám misztikás videó után. És az emberek pozitívan reagálnak rá. Ami, hát hogy mondjam, azért több kérdés is felvet, hogy az emberek miért nem látják, hogy nem mindenkitől kell elfogadni tanácsokat. Vannak olyan több olyan esetbe futottam bele az elmúlt időszakban, hogy konkrétan a hatóanyag nevét nem tudta kimondani helyesen, és azzal a gyógyszerrel kapcsolatban egészségügyi tanácsot osztogattak. Szóval hagyatkozzanak a szakértőkre, hagyatkozzanak azokra az emberekre, akik ezt tanulták hosszú éveken keresztül, mert egy Wikipédia szószedet elolvasása után nem lesz senki szakértője a témának. Elő lehet úgy adni jó kommunikációs készségekkel, mintha, és az egy laikusnak nem is fog feltűnni feltétlenül, de attól még ott nem lesz egy tényleges, valódi tudás, úgyhogy bízzanak az orvosokban, bízzanak a gyógyszerészekben, és hagyatkozzanak rájuk az egészségükkel kapcsolatban.
1: Köszönöm szépen, Botond, hogy megtiszteltél a jelenléteddel, és elfogadtad a meghívást. Reméljük, hogy nagyon sok mindenki táplálkozott a szavaidból, és tudatosabban fognak figyelni ezentúl.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én Horváth Nelli voltam, kedves vendégem pedig dr. Pető Botond.
2: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a beteg ágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
1: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolató gondolatait. Úgy hozta a sors, hogy a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár honlapján lévő önéletrajzomat át kellett néznem, egy-két kiegészítést tennem a meglévő adatokhoz. Ha már nekifogtam, végignéztem a múltamat. Eközben elidőztem egy bennem a régi időket felidéző funkciómnál. 1993-2010 a Magyar Történelmi Film Alapítvány, 2006-tól Magyar Történelmi Film Közalapítvány kuratóriumának titkára. Mintegy 18 esztendő az életemből. Közreműködés számos esetben nem könnyű helyzetekben a magyar történelmi dokumentumfilmek és történelmi játékfilmek megvalósításában. Ez a megvalósítás nem azt jelentette, hogy szereplője, szakértője, létrehozója lettem volna bármelyik alkotók is, hanem azt, hogy egy nagy létszámú, de általában szerény összegek felett rendelkező kuratőröm tagjaként én is a döntéshozók egyike lehettem. Amikor az én is és a lehettem szavakat leírtam, tudtam, hogy azokról kell szólnom, nevesítve őket, akik mellett titkárkodhattam, és tanulhattam tőlük sokat filmről és történelemről, tisztességről, szakmai elhivatottságról és emberségről. Felidézve a neveket, a komoly vitákban egymásnak feszülő véleményeket, de a másik álláspontját tiszteletben tartó kuratőrüléseket ma is megállapíthatom, hogy jó volt együtt lenni velük. Ki hosszabb, ki rövidebb ideig tartott a kurátorok közé, de magam valamennyikre

0: tisztelettel és szeretettel emlékszem, úgy az élőkre, mint a már elhunytakra. Sára Sándor, Kósa Ferenc, Már Gyula, Macskási Kati, Tölgyesi Ági, Gulyás Gyula, Erdélyi János, Almási Tamás, Obersovszki Gyula, Pongrácz Gergely, Varga János, Vig Károly, Pörös Géza, Hanák Gábor, Perjés Géza, Csorba Csaba, Erdmann Gyula, Péterfi András, Gál István, Izsák Lajos, Kövér György, Rajnerem János, Vészics Andrea. Bizonyára néhány név kiesett a fejemből, de a teljes kurátori lista a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárába leadott irategyüttesben megtalálható. Természetesen a felügyelőbizottság elnökéről és annak tagjairól sem feledkezhetem meg. Princ János Károly, Holló József Ferenc és Romthy Zsignác. Csapatban dolgoztunk, szerény díjazás mellett, de egy mindannyiunk számára fontos ügyért, a magyar történelmi dokumentum és játékfilmekért. Ma is azt állítom, érdemes volt. Közösen gondolkodnunk, a közös, az együtt gondolkodás, a vélemények tiszteleten alapuló ütköztetése, az eszmecsere valamennyiünk javát szolgálta. Jó lenne, ha ez napjainkban is így lenne.
1: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírperc.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 100 000 légből kapott verssel ünnepelte meg Barcelona a demokrácia 50. évfordulóját, 10 nappal a pápa látogatás után. És 3. Theophilosz görög pátriáka. Struktúrált digitális környezetet hoz létre a Szentszék kommunikációs küldetése támogatására. Jönnek a részletek a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi, a mikrofonnál Sebők Jázmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa júniusi spanyolországi körútjának "Emeljétek fel szemeteket" mottója Krisztusnak tanítványait buzdító szavait idézi. A Szent Atya 6 napon át járt

0: Vonta körbe a témát, majd így zárta látogatását. Tanuljunk meg Jézustól Isten szemével, szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel nézni fele barátunkra. 10 nappal a pápai emeljétek fel szemeteket felszólítás után Barcelona gótikus negyede felett 100 000 vers hullott alá az égből a demokrácia 50. évfordulójának ünneplésére, írja az aleteia.org. Az 1938-as polgárháború bombázásai által leginkább sújtott Plakánova téren összegyűlt tömeg felemelt karokkal fogadta a könnyezőkre spanyol és katalán nyelven nyomtatott szabadságról szóló verseket. Az akciót a 2000-es évek óta városokat versekkel bombázó Casa Grande chilei kollektíva álmodta meg. Barcelona a sorozat 10. városa. Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és 3. Teofilos Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tettek június 22 és 23-án a gázai övezetben, tájékoztatott a jeruzsálemi latin patriarkátus. A látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösségek mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. A látogatás során a patriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a szuverén máltai lovagrend és a jeruzsálemi latin patriarkátus együttműködésében jött létre, amely egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. Vatikán a kézzel írott ősi kiadványoktól kezdve a modern történelem jelentős eseményeiről készült fényképes feljegyzésekből álló rendkívüli dokumentumörökséget halmozott föl. A Szentszék most a kommunikációs dikasztérium vezetésével hozzáfogott a több évszázados levéltári anyag 21. századi technológiának megfelelő digitalizálásához, tudósít a zenit.org. A program ezt a hatalmas gyűjteményt biztonságos és kutatható digitális infrastruktúrává teszi, amely megfelel a modern információkezelés követelményeinek. Az eredeti anyagok hozzáférhetőbbé tételével erősödik a dokumentumforrások iránti bizalom, egyszerűsödik a hitelesség igazolása. Egy struktúrált digitális környezet az egyház kommunikációs küldetésének támogatását szolgálja, és amikor a hanganyagok könnyen manipulálhatóak, a hiteles dokumentumok megőrzése kulturális felelősség is. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 23 óra. Mária Rádió Mór, FM 92,9.
0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi

0: tanítása megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszintességet és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző 3 gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot. A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szent Atya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
0: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben, és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok átráhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum, a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János pár békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30 Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protase Rugambwa bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros Johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért, és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőjével.

0: vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
1: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

yayunge dükto pampan bol. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, velem is megtörténhet, ami veletek sokszor megtörténik, csak velem azért történik meg kevésbé, mert én a olvasmányokat már hétfőn elolvasom, hogy miről lesz szó vasárnap. Mi az, ami megtörténhet? Az, hogy misa után egy órával ki tudná megmondani, hogy mit olvastunk az Ószövetségből. Hát legfeljebb az, hogy Jeremiást. Én is így vagyok. Honnét ez a hihetetlen felejtés? Mélyebb oka van. Tulajdonképp, mert ha megérintene bennünket, akkor nem felejtenénk el. Mert ez egy nagy kísértés, hogy a szent szövegek úgy tűnnek, hogy elmennek az életünk mellett. Én vagyok a föltámadás és az élet. Szeressétek egymást, hogy én szeretlek ti. Hát, mint hogyha azért a hétfőtől kezdődő mindennapi élet nem erről szólna. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a szent szövegek tulajdonképpen elmennek az életünk mellett. Meg aztán az is veszélyes, hogy hát azért Jeremiás az pár ezer évvel ezelőtt, vagy 2000 nem tudom hány száz évvel ezelőtt élt. Mi meg most élünk. És a mostani helyzet egészen más, nem igaz. Mind a kettőre válaszolnunk kellene. Milyen megdöbbentő. Tulajdonképpen Jeremiás pontosan arról ír, ami minket elszórakoztat a misén, ami miatt nem tudunk imádkozni, hogy pártoskodás van a városba, fogjátok el, jelentsétek fel. Öljétek meg, följelentjük. Hát azért, ez nem mondjuk, hogy ez egy régi történet. Tele van a világ háborúval. Aztán az is kísért bennünket, hogy azért a mai ember egészen más, mint egy ószövetségi ember. Nem más. Tulajdonképpen a lényegében ugyanaz. Ez egy nagyon nagy szélhámosság, hogy ezt beadják ma az embernek. Hogy mi egészen más vagyunk. A körülményeink mások. Kísértéseink más formába jelentkeznek. Az ember ugyanaz. Na most ezek nem vallási igazságok. Pontos azért Krisztus igazságok, mert az emberről szól. Nehogy elhiggyétek, hogy jaj, hát a nagyapáik, azok egész mások voltak, más világba értek. Először is nem értek más világba, másodszor pedig ugyanazok voltak, mint mi. Kedves testvérek, és ez a kérdés, amelyen életszerű kérdés, belemegy az imádságainkba. Az imádság és az élet ketté válik, holott ugyanaz. Mit mondunk, hogy mi atyánk, aki mennyekbe vagy, szentelte, üdvözlégy Mária kegyelem, dicsőség az atyának, fiúnak, szentelte. Hát hol van ez ahhoz, hogy valaki a munkahelyeden kegyetlenül káromkodik, meg lehet, hogy elveszed a munkahelyedet. Mintha kettő külön lenne, nincs külön. Hiszen azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod. Meg hogy áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, így születésről van szó. Hogy Isten belépett ebbe a mi történetünkbe. És mintha mi életünkben semmi köze nem lenne az imádsághoz. Pedig van. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Isten azért engedi meg, hogy szórakozottak legyünk imádságainkban, bár vigyázunk, hogy ne legyünk azok. Miért? Hogy ezt a kísértést kikerüljük. Mert te mondod azt a rózsafüzért. De mondjuk egy család, amely gyászolt, mert meghalt a 17 éves fia. Tud erre figyelni? Temetés? Nem jön haza több? Hát akkor fogom a rózsafüzér szemet, megállok, és erről beszélek az Istennel. Kivel lehet erről beszélni? Uram, nem értem. Könyörülj meg rajtunk. és megyek tovább. Kedves testvéreim, igazából az Istennel való kommunikációról van szó. Ő szól hozzánk, de nem figyelünk, mi meg szólunk hozzá, de az eszünk másút van. Ezek után hallgassunk csak bele újra Jeremiás könyvébe felolvasott részletre. Sokak gyalázkodását hallom, rettegés mindenütt. Jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lesnek. Hát, ha valamiképpen törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. Kedves testvérek, az ilyen helyzet ellenére mindent meg kell tenni, hogy ez a helyzet elmúljon. De ha marad, akkor az van bennük, hogy majd túléljük. Mikor ezt a szót úgy megfogalmaztam, hogy bizonyos dolgokat túl kell élni, hát a betegséget is túl szeretnénk élni, akkor egyszerűen, mint egy reklám, a sötét városba kigyulladt az, hogy túlvilág, túl. Nagyon érdekes. És a túlvilág az pedig nem előre van az időben, vagy hátra, hanem fönt van. Istennel kell élnünk azt, ami van, akár rossz, akár jó. Nem túl kell élnünk, hanem a túlvilággal együtt kell élnünk, Istennel. Egyébként az ellenkező helyzetben is így vagyunk. Relatíve jó lét köszönt ránk. Nem elég. Többet kell, jobb létre kell törekednünk, többet kell keresnem. Át kell rendezni a lakást, ki kell dobni régi bútorokat, még egy nyaralót veszünk. Túl kell élnünk ezt a jó létet egy jobb létért. Őrület. Persze ennek is van igazság, hogy persze egy család törekedhet arra, hogy jobb legyen a körülmény, stb. Meg nemzeti szinten, világszinten az emberiség jobban él. De teljesen ebben vagyunk, hogy túl. Tehát egy hamis túlvilágba élünk. És ez olyan, itt a vok, olyan őrült munkatempót diktál, hogy abban meg belefáradunk. Mert van abban igazság, hogy a jobb lét, tehát a családnak meg kell teremteni. De ebben nincs megállás. Mi az, hogy jobb lét? Mi az ember igazi jobbálevése, fejlődése? Kedves testvérek, nem a körülményeink, hanem nem túlélni a jó létet egy jobb létért, nem túlélni egy szörnyű helyzetet azért, hogy majd elmúlik, mind a kettőbe gondolkodni és dolgozni kell, hanem mit kell tenni? Kedves testvérek, a rossz állapot is, meg a jó állapot is, amit mi nevezünk, azok anyagi dolgok, meg biztonság, stb. De valóban az ember a körülményeibe fejlődik. Amikor feltalálták az atomenergiát, akkor nem az ember találták fel, az ember találta fel az atomenergiát. De atombomba lett belőle. Tehát a fejlődés nem az, hogy egyre kiválóbb technikánk lesz, legyen. De ha nem leszünk szenté, ártatlan, Istenben élő teremtményé, végünk van. Ne várjuk azt, hogy túlélünk. Se a jó létet, se a rossz létet. Mindegyikben abszolút rosszul vagyunk. Testvérek, ezek a gondolatok, ne higgyétek, hogy ez filozófia. Enélkül nincsen Isten ismeret. Bennem van valami, ami változatlan, azért veszem észre a változásokat. Ha minden esőr változó lennék, akkor ezt nem tudnám megállapítani, de ez hiányzik Herakleitesből és az egész görög filozófiából. pedig a görög filozófia szolgáltatta Nietzsche és Zsinaton a fogalmakat, hogy Krisztust még egyszer újra kimondjuk, hogy Isten ember, a személye az örökkévaló Isten és emberi lett, tehát hála a görög filozófiának. De ott van az Ószövetségben is, az Ószövetségben pontosan ez kezdődik. Ábrahámat megszülésén mindig veled vagyok, mindig. Ez a lényeg. Mindig veled akarok lenni. És akkor elindul az Ószövetség, és mi van ott? Olyan történet, mint a miénk. De nem úgy nézik. Hanem úgy nézik, hogy mi Istentől elszakadtunk, és megérdemeltük, hogy ez jött. Vannak a rossznak és a jónak evilági okai. De vannak az evilágon túlmutató ok. Mert akármilyen helyzetben vagyok, igenis emberként tudok élni. Márpedig, hogyha teljesen belefekszek, feloldodok a változódokba, akkor elembertelenedek. Ez a túllépés. Ez nem időben és térben van, hanem a teremtővel való kapcsolatban. Nem a halál után. Mert ha a halál után lenne csak túlvilág, vagyis Isten kapcsolat, akkor az milyen kapcsolat lenne? Akkor ki kellene találnunk, hogy mi az, hogy túlvilág, ki is találják. És elkezdünk fantáziálni, hogy mi van a halál után, a szörnyű, azt én nem fogadom el. Mert Isten nem a halálunk után lépett be, nem a halál után lépett be a mi emberi életünkbe, hanem a szűz méhében a Szentlélektől megfogant, és megszületett Betlehembe, és élt, és dolgozott, és izzadott, szentül és tisztán, mint az Isten fia, értünk. Tehát Isten a történelembe lépett be, az időbe, a térbe, és azt megszentelte. Nem a halál után. Azért van a halál után, biztos föltámadás lesz, és boldog életünk, mert a szeretet Istene lépett be a történelembe. Igen, a túlvilág ebben az életben adatik nekünk. A paradicsomi állapotban Ádám és Éva úgy voltak ebben a világban, hogy túl is voltak rajta. Ez az ember normális állapota. Ezért mondja Jézus, ne féljetek attól, aki megöli a testet, de a lelket nem tudja megölni. Kitől féljetek? Aki a testet és a lelket is a pokolba tudja taszítani. Ki ez? Az Isten. És emléked, egyszerűen a predikációim összefüggnek. Mert Isten összefügg. Az egyház hite összefügg. És aki a múlt vasárnapit nem hallotta, az azt nem érti. Hogy mit mondtuk? Mit mond Ózsaiásnál Isten? Én nem büntetlek benneteket. Magatokat büntetitek. A kározatot nem Isten találta ki. Tehát az Isten nélküli örökkévalóságot azt nem találta ki. Az ember szakított Istennel, és megnyílott benne a teljes értelmetlen világ. És ez a pokol, ez az értelmetlen világ, ez itt kezdődik, csak még tudjuk érzésteleníteni mindenféle testi gyönyörrel, kirándulással, gazdagsággal, minden meg majd jobb lesz. Érzéstelenítjük a poklót, és nincs szeretet, isteni szeretet. Ebből szakadt ki Ádám, Krisztusból szakadt ki, a megtestesült Istenből. Jeremiás, ha tovább olvassuk, mit mond, de az Úr hősharcos, aki mellettem áll, énekeljetek az Úrnak. De Jézusban már Isten nem csak mellettünk áll, meg velünk van, ez az Ószövetség. Az megvan. Menjetek, hirdessétek az én. Hirdessétek az evangéliumot minden népnek, én veletek vagyok a világ végezetéig. De azért ez a velünk lét, ez más, bennünk van. Ahogy én az atyában, ti bennem, én pedig ti bennetek. A keresztség, a szent áldozás. Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók. Tehát az ember nem a világból való, természetesen mindenestül. Egyébként a testünk, ami a világból való, az se a világból való, mert a semmiből teremtette. Az egész létezés nem hordozza magába az okát. Ez a világ egy megokulatlan létező, de mégis van. Tehát nem a világból valók vagyunk, de főleg nem a személyünk, akit Isten akkor teremt, amikor anyánk mélyben megfogantunk, előtte nem voltunk. És nem az apámból és az anyámból szakad ki az a szabad én. Azt Isten teremti, hogy vele legyek kapcsolatban, és így legyünk kapcsolatban egymással, örök szeretetben. Hiszen, azt mondja így, hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok ebből a világból való. Ezt a nem világból valóságot, az Isten kapcsolatot hozta el nekünk. Szenteld meg őket az igazságban, a Szentlélekben. Amint te a világba küldtél engem, én úgy küldöm őket a világba. Hogyan küld a világba? Úgyhogy megkereszteltek tehát, az Istennel való kapcsolat bennem van. Én egy vertikális, egy világon túli kapcsolatba élek, és ebbe a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. Szentnek legyen szerint Istennel kapcsolatban lenni. Nem hiba nélkül lenni. Először arra kell találni, hogy szent legyek, vagyis mindig Isten az első. A mise után is, a kegyetlen kísértésekben is, mindenféle társadalmi harcban is, Isten az első. Isten család és nemzet. Ez nem egy szinten van, ezt nagyon tudjuk, hogy Isten mindenek fölött. Pontosan azok teszik egy szintre, akik a családot másképp értelmezik. De mivel Isten a családot, ő találta ki, azért nem lehet másképp értelmezni. Ez hierarchia. Ez isteni fönnség, aki bennünk van. Kedves testvérek, tegnap meglátogattak rokonaim, és egy kérdés fölmerült, de nagyon jó kérdés. Nem vagyunk mi is hibásak keresztények? Azért, hogy ilyen a világ, egy szempontból az, hogy azért, aki buzgó keresztény, főleg régen, persze ma is kéne mondani, csak más hangsúllal, mindig azt mondták, hogy hát te ennyit tettél, te misére jártál vasárnap, hát akkor miért nem minden nap? Te jót cselekedtél, tegyél többet. Te, mint orvos, nem tudom, miért vállaltál helyettesítést, ott maradtál egy kicsit a szó, még többet, még többet, még többet. És azt mondja a világ, hogy köszönöm, hát ez kibírhatatlan. Igen, ebben hibásak vagyunk, de nem ez a keresztény hit. A zsidók is nehezen értették meg 2000 év alatt, hogy mit akar mondani az Isten. Nekünk Jézus végleg elmondta, de lassan esik le a tantusz, és mindig újra belemagyarázunk. Tehát nem mindig többet mennyiségbe tenni, nem, hanem Istenben cselekedni. Szeretetbe, nagyobb szeretetbe tenni. Nem kell a családnak még többet, nem, még jobban szeretni őket. Ahogy az Isten szeret engem. Ezt megérteni a világ, ezt mutatja Jézus szíve film, ahol franciáknál milliók nézték meg, most nálunk is, ez egy bombarobbanása, ezt megnézzétek. A lakók Szent Margitnak föltárja Jézus a szívét egy olyan korszakban, amikor janzenizmus, ez az eretnesség azt állította, hogy ne áldozz, mert biztos bűnben vagy, nehogy szentségtörés kövesse, meg az, hogy mindig a bűnöket kerül minden, ez helyes, de később Istenből egy ilyen hatalmas, nagy, felülvizsgáló, mindent látó, bíráló és ránk lecsapó hatalom lett, és megjelenik ennek a francia apácának, és nézd a szívemet, hogy szeretlek benneteket. Hát miért nem jöttek ide a bűneitekkel? Ha ezt a szeretetet megérted, akkor hagyod el a bűneidet. Nem a bűnöket kell elhagyni azért, hogy én megértsem az Isten, tehát az is egy kicsit. De ezért a kereszténységben fordítva van. A római birodalomban ugyanúgy meglepődtek, mint a mostani fiatalok. A fiatalok egy része menti meg a jövőnket, mert vertikális kapcsolatot keres. Jobban, mint az átlag templomi közönség, nem ti, hanem azok, akik hát eljövünk, mert karácsony van, meg húsvét, meg mit tudom én. Oda csapódik, mert az unokájának az esküvője van, de egyébként unatkozik végig. Tehát kedves

0: és ami hiányzik, az nagy összeadódik, és kidurran egy háborúba és egy gyűlölet cunamiba. Testvére, egy nagy vigasztalás ez. Próbáljunk mindent megtenni, hogy a rosszat ne csak túléljük, hanem változzon ez a rossz világ. Vigyázzunk, hogy a jólétbe megelégedettek legyünk, ne akarjuk mindig magunkat túlterhelve, mindig jobbá lenni, rossz értelemben, mindig többet tenni, azok a körülményeink a többlet, hanem Istenben legyünk, mert ő bennünk akar lenni. Ez a Szent Mise lényege. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

Az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszében. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adja nyugalmas éjszakát, és amint haláljuk, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírperc.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Néphagyomány oktatói képzést tart az Apol Vilmos Főiskola. Egri Főegyház megyei papi találkozót tartottak Bélapát falván. Diakónusz szentelést ünnepeltek Székesfehérváron. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa, a mikrofonnál Sebők Jászné Florentinát hallják. A néphagyományok oktatásához kapcsolódó szakirányú továbbképzéseket hirdetett meg idén is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, kézműves oktató képzésekre tájékoztatott a Váci Egyházmegye. Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat várnak, de akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és szeretnének egy néptánc csoportban vezető szerepet betölteni, vagy az iskola rendszeren kívül kézműves foglalkozásokat tartanának. A 2,5 éves értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték és értelemközpontú pedagógiai, szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni. A megújult bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját június 25-én, mely egyben a Főegyház megye papságának most véget ért lelki gyakorlatát zárta. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba, egri érsek úgy fogalmazott: azért jöttek, hogy szeretetben együtt legyenek, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc Szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, bíztatva az egybegyűlteket: amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket. A szentmise végén a főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyházmegye papságának odaadó szolgálatáért, köszöntötte a gyémánt, arany és ezüst miséjüket ünneplőket, megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Lukász Bernát Urik atyát. A székesfehérvári egyházmegyében ősi hagyomány, hogy keresztelő Szent János születésének napján tartják a pap és diakónus szenteléseket. Június 24-én a Szent István király székesegyházban Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök diakónussá szentelte Egyed Viktort az egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Martos Levente Balázs esztergomi budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora, a szeminárium elöljárói és tanárai, jubiláns papok és az egyházmegye számos papja. A diakónus szentelés szertartása a jelölt bemutatásával kezdődött. Szentbeszédében Spányi Antal püspök pedig a szerpap feladatáról és szolgálatáról szólt. A szentbeszéd után Egyed Viktor tanúságot tett szándéka tisztaságáról és komolyságáról, majd a felszentelt diakónus békecsúkot váltott a püspökkel, a papokkal és a diakónusokkal. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kontra Zsuzsa és Vég Györgyi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja Melinda Lilla Gyöngyi gyógyulásáért, Piroskáért, születendő Fülöp egészségéért és a Rózsák Terei Karitás csoport szervezésében induló kárpátaljai misszióért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mint mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Urunk Jézus Krisztus, megkeresztelkedésedkor az ég nem neked nyílt meg, hiszen benned mindig nyitva áll, hanem nekünk bűnösöknek általad. Mennyei Atyád arra küld téged, hogy hirdesd nekünk ezt az országot, amelybe a benned való hitáltal beleszülethetünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözd, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Urunk Jézus Krisztus, aki a vizet borrá változtattad, kérlek, édesanyád közben járására változtasd át az én értéktelen, íztelen életemet a Szentlélek tüzes borává, hogy már ne a régi törvényt kövessem, hanem az újat, hogy tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg. és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőt kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Urunk Jézus Krisztus, ez a történet maga megnyitott mennyország. Addig nézem, míg át nem ízzik a szívem, és Péterrel föl nem kiáltok. Uram, jó nekünk itt lennünk. Mindenek előtt a Szent Misén, ahol veled találkozom az Eucharisztián.

0: fiában, hiszen a szent áldozás színe változáson dicsőségében részesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszony, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: rendszereken különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, amikor megáldozunk, te születsz meg bennünk. Belépsz életünkbe, velünk együtt növekszel, hogy a te teljességedre juthassunk. Tanításodnak foglalatát adod át, hiszen Isten országa jön el hozzánk általad. Veled szenvedhetünk, és föltámadásodnak erőterébe emelsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyodjük, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörgjünk. Ugunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűzmája szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amikünk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Amen.

0: Hitről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók, mai műsorunkban a Mária Rádió egyik önkéntesét, műsorkészítőjét hallhatják.
2: Pölöskei Judit vagyok.
1: Hol kezdődött a te történeted? Meddig nyúlnál vissza, hogy felidézd azokat az emlékeket, embereket, példamutatókat, akik segítettek olyannál lenni, mint amilyenné lettél?
2: A gyerekkorom, talán ha oda vissza nyúlnék, akkor az jut eszembe, hogy mindig voltak a közelemben segítő emberek. Szükségünk is volt rá, mert édesanyám egyedül nevelt, elváltak a szüleim, és kicsit nehézkesen ment az életünk. Egyedül ő gondoskodott rólam. Mindig a környezetemben, ott, ahol laktunk, voltak olyan segítséget nyújtó emberek, akik szeretettel gondoskodtak rólam, szeretettel vettek körül, és amikor rájuk gondolok, hálás vagyok az emlékükért, hogy figyelték a fejlődésemet, szerettek, hogy ha kellett, akkor megdicsértek, ha kellett, akkor segítséget nyújtottak. Tehát mindig úgy éreztem, hogy ott, ahol lakom, egy közösségben, egy lakóközösségben, egy igazi lakóközösségben élek. Az édesanyám fáradt volt, sokat dolgozott, sok mindent nekem egyedül kellett otthon elvégeznem, amellett, hogy tanultam, és természetesen gyerek is voltam. Emlékszem, hogy 7-8 évesen például az ablakot addig tudtam csak megpucolni, ameddig elértem. Látszott mindig az a csík, hogy mekkora vagyok, de csináltam, és

0: örömmel vártam haza édesanyámat. Mindig is örömmel töltött el, hogy segíthetek neki a mindennapos gondjaiba. Ő kevésbé vette észre, és kevésbé dicsért, és ilyenkor jött a szomszédnéni, és dicsért meg, látta, hogy mit teszek kicsi lányként. És hát ez nekem nagyon jól esett akkoriban is. A dicsérő szavak, hiszen a gyermek attól tud boldog lenni, hogyha észreveszik a nagyok, a felnőttek, hogy olyan dolgot tesz, ami lehet nem is az ő dolga lenne még.
1: Mennyire volt jelen az életetekben Isten, a vallásosság?
0: Én voltam elsáldozó második-harmadik osztályos koromban, és voltam bérmálkozó is. Jártunk templomba, de a vallás nem volt a mindennapi életünkben. Nem imádkoztunk közösen édesanyámmal, vagy nem jártam olyan helyre, ahol az imádság fontos volt. Jártunk templomba, de ez sem rendszerességgel volt. De én azt gondolom, hogy ha így most felnőtt fejjel visszagondolok, akkor mindig ott volt a Jóisten mellettem, csak észre kellett volna venni, hogy ő az. Ott voltak azok az emberek, akik dicsértek, akik jók voltak hozzám, akik szerettek, akik öleltek, akik kedvesek voltak. Így kellett volna észrevennem, hogy a Jóisten ott van közöttünk, és szeretetet ad, szerető kezet nyújt felém.
1: Hogyan lett mindinkább észrevehetővé, láthatóvá Isteni valósággá a számodra?
0: Nálam egy olyan történet volt, hogy a nagyfiam is iskolába járt, első osztályos volt. Gondok voltak vele az iskolába, valahogy nem értettem az egész helyzetet, miért van, hogy nem tudjuk megoldani az első osztályban a dolgokat, amik felmerültek, és pont a barátnőmmel beszéltem telefonon, amikor átsuhant egy gondolat, hogy iratsd be hittanra. Tavasztáján volt már az idő, beirattam hittanórára, 54 gyerek mellé került az én fiam, és onnantól kezdve elkísértem, rendszeresen beültem a hittanóráira. Úgy éreztem, hogy mint szülőnek példamutatást kell adnom a gyerekeimnek, nem lehet az, hogy ők első áldozók lesznek, én pedig nem megyek rendszeresen velük a templomba, és ezért elkezdtem járni minden áldott nap a templomba. Nagyon szerencsés voltam, mert közel volt a munkahelyemhez a templom, és megéreztem a mindennapos misén való részvétellel, hogy én nekem eddig hiányzott valaki az életemből. És amikor a gyerekeim már oda kerültek, hogy első áldozók lesznek, akkor egy életgyónást végeztem, ami aztán teljesen felszabadított, és megmutatta az utat a Jóisten felé, és onnantól kezdve én már úgy érzem, hogy kegyelembe részesültem, amit már tudatosan tudtam, és boldog voltam tőle. Egyre jobban megerősödtem lélekben, és egyre jobban azt éreztem, hogy vannak megoldások azokra a bajokra, amik előttem álltak. Azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a világban. Most csak egy gondolat erejéig eszembe is jut, hogy egy mise előtt térdeltem és imádkoztam, és a Jóistennel osztottam meg a gondolataimat, és egyszer csak oda jött a közösségünkből egy hölgy, aki rátette a kezét a vállamra, és annyit mondott, hogy most vagy Istenhez a legközelebb. És nekem ez olyan megnyugvást és olyan hitelességet adott akkor ott, éreztem, hogy igazat mond, hogy ez így van. És a mai napig is olyan szeretettel gondolok erre a jelenetre, mert ebből én azóta is táplálkozom. Azt gondolom, hogy tényleg jók az emberek. És nem csak a templomba járok, csak észre kéne vennünk a jóságukat. Az embernek vannak nehéz pillanatai az életében, és akkor tud a legjobban kapaszkodni a Jóisten felé. Például, hogy férjem kórházba volt, a gyerekek kicsik voltak, ott volt a munkám, és valahogy mindig azt éreztem, hogy Isten segítsége ott kell, hogy legyen, mert ennyi feladatot az ember hirtelen nem tud elvégezni, hogy kórházba jár, dolgozik, gyerekeket iskolába ellátja, hozzaviszi. Mindig azt éreztem, hogy belépett a Jóisten az életembe, és vezérel. És amit mondtam, hogy a gyermekem iskolaváltásával megváltozott a helyzet, és sínre került az ő kis élete, vagy amikor hosszú betegség után a férjem továbbra is otthon volt, és betegállományban volt, akkor én nekem sokkal több munkát kellett végezni. Én még a munkám mellett eljártam másodállásba is dolgozni, mert az volt a feladat akkor, hogy csinálnom kell. Mintha plusz erőt kaptam volna. Az életem akkor egy fordulópontra jutott, amikor 42 évesen megözvegyültem. Két gyerekkel az élet viharaival kellett szembeszállnom, de akkor már a Jóisten fogta a kezemet, és megmutatta, hogy nincs kilátástalan út. Velem van, és együtt mehetünk tovább az úton. Forgattam a Bibliát, a hittanra, ahogy jártam már felnőtt közösségbe, ott is kezdtem megnyílni, kinyílni, beszélgettünk sokat a Jóistenről, és hát a szentmise mennyire fontos a lelkemnek, hogy van egy pont, egy hely, ahol megnyugszom, ahol boldogság tölt el, ahol a kegyelem átjár.
1: És az imáid is formálódtak?
0: Igen. Nyilván először én is azt éltem meg, amit talán többünk megél egy közösségbe például, hogy először én csak egy ámen tudtam mondani. Aztán rájöttem arra, hogy ha én kérek ezért a Jóistentől lehetőséget, hogy tanítson meg engem saját szavaimmal imádkozni, akkor ez biztos előbb-utóbb sikerülni fog. Ez így is történt. De ehhez kellett a lelkinyitottság és a mennyei atyával megérezvén a szeretetét, a párbeszéd, ami nagyon fontos volt. És amikor éreztem, hogy az imádságnak ereje van, akkor még inkább arra ösztönzött, hogy még többet imádkozzak. Amikor édesapám meghalt, a kórházba úgy tudtam meg, hogy már üres volt az ágya, és hazafele menvén nem tudtam, hogy hogy fogom én elmondani a 6-8 éves gyerekeimnek, hogy a nagypapájuk már nincs, amikor jött egy sugallat, hogy menj el a templomba, és mondj el egy rózsafűzért. Elmondtunk egy rózsafűzért az édesapámért, és annyira jó érzéssel mentem haza, mint hogy mások biztos, hogy ezt nyugtatóval érték volna el, de én olyan nyugodtan tudtam elmondani a gyerekeimnek, majd pedig imádkoztunk az édesapámért, hogy én magam is megdöbbentem, hogy ez így is tud működni. Sokszor csodálattal néztem ezeket a kegyelmeket, amik áradtak egy-egy imádság révén. Az ember élete sok megpróbáltatásokon megy keresztül, és szeretnénk, hogy gyorsan meg tudjon oldódni egy-egy probléma, az sok minden kell. Az imádságon kívül akarat, odafigyelés, lemondás, alázat, szeretet. Az imádság a mai életemben is azt adja, hogy el tudok jutni olyan dolgok megvalósítására, amire úgy érzem, hogy sokszor emberileg már képtelen lennék. Akár a feladatok teljesítésére, akár az újabb és újabb feladatok kigondolására, akár végrehajtására. Mindenkor tudom, hogy erőtlen lennék, ha nem volna, aki erősítene.
1: Védőnőként dolgoztál sok évtizeden keresztül.
0: Miután tényleg minden nap mentem a templomba reggel, és úgy kezdhettem a munkámat, hogy szentmisén vehettem részt, ezért mindig bearanyozta a napjaimat. Nem csak azzal, hogy olyan helyekre és olyan családokhoz juthattam el, ahol tényleg megérezhettem, hogy a segítséget meg tudtam adni, akár tényleg jó szóval, akár egy mosollyal, vagy egy odafigyeléssel. Én ezt is mindenkor a mennyei atyának tudom és köszönöm. A munkámat különösen köszönöm a Jóistennek, mert 14 évesen tudtam már eldönteni azt, hogy én védőnő vagyok, és 20 éves voltam már a pályán, amikor gondoltam egy váltásra, amit 3 hét alatt vissza is csináltam, mert azt éreztem meg, hogy én nekem mindenkor védőnő a hivatásom, és a védőnőnek kell lennem, és utána még nagyobb erővel tudtam csinálni a következő 20 évet. Isten nem hagyott, hogy kiégjek, nem hagyott, hogy elkedvetlenedjek, sőt, utána kezdtem el a 16 évig a Baba klubot vezetni, ami szintén azt gondolom, hogy a hivatásomnak egyik olyan része, ahol a családokkal még közvetlenebből tudtam találkozni, az édesanyákkal, és emelte, betetőzte a csodálatos munkám, hogy ott is lehettem velük két hetente.
1: Ott, ahol dolgoztál, meg akikkel találkoztál, talán nem is kellett beszélni Istenről, mert hiszen látták rajtad.
0: Én nagyon remélem, hogy látták rajtam, de én ezt nem is titkoltam, hiszen a templom is a körzetemben volt, tehát igazából bármikor láthattak, hogy jövök, megyek. Nem gondolom, hogy ez titokként kellett, hogy kezeljem. Nyilván nem fennhangon, és nem úgy mentem be valahova is, hogy én Isten küldötte vagyok, de mindig próbáltam arra célzást tenni, hogy a szeretetet viszem közéjük.
1: Sok szeretet van benned, amiből bőven tudsz adni másoknak is. A kurzió mit adott neked ahhoz, hogy itt megint ki tudj teljesedni a szeretet átadásban?
0: Fiatal asszonykoromban eljárogattam lelki gyakorlatokra egyébben egyszer, és ott találkoztam egy nagyon jó, vidám közösséggel, ahol aztán elhangzott, hogy ők kurziisták. Aztán hosszú évek teltek el, hogy nem hallottam a kurzióról. 2007-ben az interneten böngésztem, és akkor találtam rá a kurzióra, ahol éppen lelki gyakorlatot hirdettek, és így jelentkeztem, és mentem el. Maga a kurzió szellemisége és az ott töltött pár nap még jobban megerősített abban a hitben, hogy jó helyen vagyok, hogy jó az, amit teszek, amit csinálok, és aztán így alakult ki, hogy pár év múlva már saját közösséget sikerült létrehozni a kurzión belül, ahol a mai napig is együtt vagyunk egy közösségben.
1: A Baba-mama kör is számít rád.
0: A Szent István Bazilikában két hetente összejövünk édesanyákkal, és megpróbálom őket az anyaságukban megerősíteni. Nem is inkább a gyereknevelésben, bár természetesen, ha kérdeznek, akkor erre is szívesen válaszolok, védőnőként is, meg családanyaként is, meg nagymamaként is, de leginkább azt szeretném, hogyha abban erősödnének meg, hogy jó az anyaság, hogy szükség van az anyaságra, de ahogy észrevettem, inkább abban tudnak megerősödni, hogy őszintén kimerünk mondani dolgokat, visszacsatolnak rá, hogy jó itt együtt őszintén beszélgetni. Kaptam már ilyet, hogy olyan jó, hogy te ezt mondod, az én édesanyám nem mondja ezt így ki. Fiatal édesanyákról beszélünk, akiknek pár hónapos gyerekeik vannak. A bazilikában rendszeresen járó vallásos édesanyák ők, és remélhetőleg egyre többen lesznek majd, akik követik őket a Baba körbe.
1: Ugyanezt tapasztalod meg a többi körökben?
0: Igen. Ugyanígy a női körben is olyan jó, mikor megnyilvánulnak az édesanyák, hogy hogy élik meg az anyaságot a mindennapjaikba, a férjükkel, a gyerekükkel, a rokonokkal. Jó egymástól tanulni, egymásnak a tapasztalatait úgy átadni, hogy a másik tudjon belőle tanulni. Itt sokszor föl tudok használni olyan anyagokat, amit már a Mária Rádióban, a Kincses Ládában is, akár történetként, vagy egy imádságban elhangzott, és ez segíti őket a mindennapjaikban majd.
1: Beszéljünk már akkor erről a műsorról, ha szóba hoztad. Mi az, amiért csinálod, és mi az, amit ad neked ez a műsor?
0: A Kincses Láda műsor, ez egy kegyelem. Sokszor élem meg ezt a kegyelmet, amikor rátalálok arra a történetre, zenére, ami pont oda nagyon jó. Volt már olyan, hogy az utolsó pár napban találtam meg a történetet, és tudtam, hogy ez nem mindennapos, hogy ezt most megtaláltad, Judit, hanem ezt én odadom neked, hogy mások is éljenek abból a szép történetből, amire rátaláltál. Úgy élem meg, hogy nem is én kapom, hanem rögtön a rádióhallgató kapja meg. Mit jelent a Mária Rádió? Olyan örömet, amit minden nap elkísér, mert minden nap gondolok a műsorra. Soha nem gondoltam volna, hogy én tagja lehetek egy ilyen nagy közösségnek, mint a Mária Rádió. és azon belül pedig egy műsor szerkesztőjeként.
1: Istennek vannak meglepetés.
0: Igen, ez az.
1: Nyilván neked is megvannak rokonaid, ismerőseid körében azok a gondok, amik szomorúvá tehetnének, és mégis azt látom ennek ellenére, hogy lelki békét megvan, szeretve érzed magad, és ezt tudod sugározni másoknak is. Tehát felül lehet emelkedni a hétköznapi gondokon. Boldognak látlak.
0: Nagyon jó szeretni, és szeretve lenni. És mindig azt érzem, hogy oda kell adni a szeretetet, ahol kérik, és aki el is tudja fogadni. És azon kívül minden kegyelem.
1: Mi az, amire még vágyol ezek után a legjobban?
0: Hogy sok boldog embert láthassak magam körül, akik szeretettel vannak egymás társaságába, és szeretettel gondolnak a legnagyobbra, a mennyei atyára. Istenem, áldalak és dicsőítelek téged, add, hogy legyen erőm minden nap újra és újra téged áldani és megmutatni minden ember számára, amit tőlem telt, mindent megpróbáltam megtenni. Istenem, kegyelmébe ajánlom a gyerekeimet. Amen.
1: Kedves hallgatók, Pöröskei Judit tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.

lélek hangja. Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóim! A mai alkalommal nem kifejezetten gazdasági témáról akarok önökkel beszélgetni, bár ha meghallgatják, akkor megállapíthatják, hogy azért nem áll távol az egyház társadalmi tanításától a téma, amivel foglalkozom. Márpedig az én gazdasági ismeretterjesztő műsoraimnak egyik igen fontos tényezője, motiválója az, hogy mindig az egyház társadalmi tanításaival összefüggően próbálom a gazdasági kérdéseket, a társadalmi kérdéseket önök számára bemutatni. Már-már úgy tűnik, hogy kicsi régi módi vagyok, ami egyáltalán nem lenne csoda, hiszen koromnál fogva, 85 év, már végigéltem a század nagyon sok hullámát, változását, ideológiák tündöklését és bukását. Tehát elképzelhető, hogy megragadtam talán valami régi módi felfogás mellett. Szeretném hinni, hogy nem így van. Szeretném hinni, hogy amiket elmondok, azoknak a mai kor embere számára is van relevanciája, vagyis érvényessége. Nos, az egyik ilyen téma, amivel olyan sokat foglalkozom, az a nők szerepe a családban, a gyermeknevelésben. Nem nagyon lehet azzal vádolni, hogy netán ódivatú valaki lennék, hiszen nálam emancipáltabb nőt nehéz lenne találni. Szép karriert futottam be, de emellett nagy családom is lett. Hiszen, ahogy a kedves hallgatók, nyilván több forrásból, ha mástól, nem, hát saját magamtól hallották és tudják, hogy valóban szerintem kivételesen szép és nagy pályát futottam be itt kis hazánkban, hiszen a kormány minisztere lettem az első rendszerváltó kormányban. Előtte magasrangú tanácsadója voltam a legkülönbözőbb felsőszintű vezetőknek, annak ellenére, hogy soha nem kényszerültem olyan típusú politikai szerepvállásra, amely a kommunista ideológiával lett volna összhangban. Tehát én párttag nem voltam, de a legcsodálatosabb azonban az, hogy mégis voltak a magyar kormány vezetésében a 70-es évektől, sőt a 60-as évektől kezdve is már, olyan emberek, akik számára egy közismerten keresztény, vagy legalábbis nem a párt soraiba tartozó ember, tud olyan okosakat vagy értelmeseket mondani, amelyeket meghallgatni célszerű. Sokszor ültem olyan miniszterek és kormánytisztviselők, miniszterelnök helyettesek háta mögött, akik néha hátrafordultak és megkérdezték tőlem, hogy jól mondtam, Katika. Tehát ezért mondom, hogy én erre büszke vagyok, és hát tekintsék ezt, ha akarják, hiúságnak, de mindesetre én azt gondolom, hogy ezt elérni nem volt semmi. És mindehhez azonban a legfontosabb kérdés hozzátársul, hogy gyermekeim lettek, és férjemmel közösen 3 gyermek családját mondhatjuk magunkénak, vagyis 13 unokánk van ebből a szép nagy családból. Azt mondhatom, hogy mind az önmegvalósítás, mind a nők családba betöltött szerepét tekintve, azért mérvadó lehet az én nézőpontom. És hát azt meg is kell mondanom mindjárt előjáróba, hogy minden módon támogatom a nők társadalmi szerepvállását és a önkiteljesedését, mondjuk azt önmegvalósítását is. Mégis elhatároztam ennek a kiskönyvnek az összeállítását, amelyben ismert, nagyon ismert, vagy olykor kevésbé ismert, ám de megismerésre méltó női karrier történeteket mutatok be. Vannak olyanok, mint például a Margaret Thatcher, amelyekkel nem foglalkozom, mert azt nagyon-nagyon sokan ismerik. A celebekkel meg különösen nem, mert azt nem tekintem a magam részéről különösebben nagy sikernek, annak ellenére, hogy a mai világban olyan fontos szerepet töltenek be. Néhány a tudományban és politikában már ismert szereplőt mégis beillesztek, mert a mondani valójuk,
olyan fontos a témám számára. A téma pedig egyértelműen női szakmai kiválóság és a társadalmi szerepének az összeegyeztetése a családban betöltött szerepükkel. Nem törekszem messze teljességre, csak néhány olyan szemét mutatnék be, akik a saját értékrendemhez közelebb álló személyiségek. A szakmai munkámban már sokszor írtam ismeretterjesztő cégeket kiemelkedő asszonyokról. Ők aztán mindenképpen megérdemlik, hogy ismételten felidézem. Kedves hallgatóim közül, aki nagyon hűséges, az esetleg már találkozott egyik-másik élettörténet részletével, de arra kérem, hogy azért ne gondolják azt, hogy nem érdemes újra ebben az összefüggésben a többi nővel együtt áttekinteni ezeknek az élettörténetét röviden. Néhány izgalmas további nő alak munkásságát meg az internet oldalain kerestem ki, mert a mai aktuális témáinkra is találtam szinte közvetlenül választ adó nagyszerű személyeket. Ezekből szeretnék most egy kis csokrot önöknek átadni, és azoknak az olvasóimnak nyújtani, akik majd a mostani könyvásáron megjelenő könyvemet, a Jeles nők dicséretét esetleg megveszik és elolvassák, vagy legalábbis oda teszik jeli szekrényükre. Mert én nem tudom ki, hogyan van, vannak-e még elegen a Gutenberg galaxis hívei, de én esténként elalvás előtt szeretek pár oldalt olvasni. Különösen rövid novellákat, amelyek éppen elegendőek ahhoz, hogy az embert álomba kísérjék. És ezek a kis történetek erre pontosan alkalmasak. Lehet, hogy azt mondják, kedves hallgatóim, hogy ez itt most a reklámhelye volt, bocsássák meg nekem, de nem csak az vezérelt benne, hogy a munkámról beszélhessek, hanem az, hogy ez a munkám mondani valója mindenkihez eljusson, mert miért ne álmodhatnánk mindnyájan arról, amit ezek a kiemelkedő személyek elértek. Igenis. Nőként is hagyhat valaki nyomot a történelemben, a tudományban és a művészetekben. Igaz ugyan, hogy minden nő számára lehetséges maradandót alkotni, hiszen a gyermekek megszülése, felnevelése, az élet továbbitele olyan nagy csoda, hogy ennél nagyobb csoda nincsen. Már talán említettem, most megint csak felhozom, hogy a gyermekszülést egyes orvostudósok úgy hasonlították össze, mint egy olimpiai verseny eredményét, annyi erőfeszítés kell hozzá. Tehát, hogy így mondjam, minden édesanyja valóságos olimpikon. De mégis csodálatos, hogy az egyes nők milyen hatalmas akaraterővel rendelkeztek és törtek pályájuk során a csúcsra. Az aztán meg különösen elismerhető és elismerendő, ha mindkét területen, a családban és a hivatásban is helytálltak. Így aztán ajánlom az olvasnivalók közé ezt a könyvet mindkét nembeli embertársamnak, a férfiaknak, hogy emeljenek kalapot e nők előtt, a nőknek meg azért, hogy elhiggyék. Minden lehetséges. Számukra is. Nos, tehát ki mindenkivel foglalkozik a könyvem? Természettudósokkal, élettani tudományokkal foglalkozó nőkkel, közgazdászokkal, politikusokkal és a politikával összefonódó környezetvédelemmel, oktatásügyel foglalkoztak rendkívül szerteágazó területeken hőseim. Vegyünk néhány példát. Nem azt szeretném elérni, hogy elmesélem a könyvet, mert hiszen akkor minek kellene megvenni. Márpedig nyilván kiadó örülne neki a Kairosz, ha a kedves hallgatók esetleg meg is vásárolnák ezeket a könyveket tőle. No, vegyünk tehát néhány példát. Sokukat már az Élet és Tudomány lapjain, vagy másutt is megírtam, de sokuk először kerültek most, hogy így mondjam, nem papírra abban az értelemben, hogy nem kézzel írok már, hanem természetesen a lentyűzettel, de mindesetre az ujjaim alá most kerültek azok a betűk, amelyekkel megírtam ezeket a történeteket. Az egyik már régebben ismert személy Laura Bassi volt, aki az újkor hajnalának egy fényes csillaga. Ő volt az első nő, aki fizikából
PhD minősítés szerzett, és itt most megjegyzem, hogy az úgynevezett sötét középkor végén, vagy az újkor hajnalán, ha tetszik, 14. Leó pápának volt ő a támogatottja, aki az egyik legnagyobb tudós pápa volt. Hozzáfogható tudományos ismeretekkel rendelkező pápa nem volt a történelemben, mert ő nem csak a teológiában volt kiváló, abban azért sok nagyszerű személy volt itt a közelmúltban is, aki az ismertséget megszerezte, és talán nálunk is közismert. Hát nem kell beszélni talán a 16. Benedek pápáról, bocsánat, Benedek pápát akartam mondani, tehát a 14. Benedek pápáról van szó. A 16. az ugye a Ratzinger bíboros volt, és aki Ferenc pápa elődje volt. Nos, Ratzinger a teológiában olyan nagy tudós volt, hogy én hát nem vagyok mérvadó a ítélésben, de én nagyobb teológust nem ismerek nála, legalábbis aki hozzám eljutott. Én nagyon-nagyon sokra tartom 16. Benedek pápát, még Ratzinger bíboros korából is. Na de ez a 14. Benedek pápa, aki Laura Bassinak a pártfogója volt, ő volt az, aki a természettudományokban is nagyon jártas volt. És ő támogatta ezt a hölgyet hölgyi létére, hogy fizikai kísérleteket, stb. Végezhessen, és az akadémia tagja legyen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az abba a korban ez a női emancipációnak a csúcsa volt. A 20. században volt egy másik fizikus nő is, aki csodálatos eredményeket ért el. No, őt már sokkal jobban ismerik, kedves hallgatóim. Ő Marie Curie, a lengyel közélet talán legismertebb alakja. Őt tartja a közvélekedés leghíresebb lengyel személynek a történelemben. Azzal a kutatási eredménnyel, amiben ő dicsekedhet, bár sosem volt a dicsekvő alkat, olyan szerény, kedves, szerény embert, jóságos, csodálatos édesanyát, nagyszerű testvért, hazafit és tudóst, mint amilyen Marie Curie volt, feleséget, keveset hordott a föld a hátán, már megint itt vagyunk, hogy emberi minőségében is kiváló volt. Ő volt az egyetlen nő, akinek két tudományterületen, a fizikában és a kémiában is sikerült Nobel-díjat kapnia. Ilyen nincs több. A férje, a lánya, a veje is Nobel-díjas lett, ugye? Igazán a kalapot le előtte. De a természettudományok közé sorolhatjuk Rachel Carsont is. Ez a kedves amerikai hölgy arról ismert, hogy a DDT szennyezés veszélyeire hívta fel a társadalom figyelmét. Az, hogy felfedezte ennek a káros hatását, és ezt egy nagy hatású könyvben meg is írta, ennek a címe a Néma tavasz volt, amiben megírta, hogy könyörgöm, a sok méreggel telített rovart elfogyasztó kismadarak is elpusztulnak, tehát csend lesz, nincs azon a környéken, ahol DDT-vel permeteznek, használják a környezetvédelemben, ott előbb-utóbb elhallgatnak a madarak, nincs madárdal. De nehogy azt higgyük, hogy itt annyiból állt a dolog, hogy megírja valaki ezt a könyvet, hiszen hatalmas vegyipari cégek lobby erejével kellett neki tudományos igazát bebizonyítani, hiszen azoknak anyagi érdekük fűződött az adott vegyszerek eladásához és értékesítéséhez, és itt megint azt kell mondanom, hogy a Rachel Carsonban is a tudományos eredményeinél is többre becsülöm azt a kitartását és lelki erejét, amivel a hatalmasságokkal szembeszállt, és meg kell mondani önöknek, győzött. A természettudósok közé sorolhatjuk ugyancsak Jean Goddardt, és akit ismerhetnek a hallgatók a mostanságban megjelenő ismeretterjesztő cikkekből, hiszen nemrég távozott az élők sorából. Ő volt a majmok magatartás kutatója, a tudomány és az etika nagy összekapcsolója. Úgy mondták róla, hogy egyike volt Leakey angyalainak, mert Leakey egy különlegesen híres paleontológus volt, aki azért is támogatta ennek a kedves tudósasszonynak a munkáját, mert azt gondolta, hogy a mai viselkedéséből
majmoknak. Következtethetünk arra, hogy hogyan is történt az emberi válás sok-sok évezreddel ezelőtt, amikor a majmok szerszámkészítő állattá váltak. És sok mindenben ugye olyan tulajdonságokat mutattak, amely az emberi társadalomra is jellemző napjainkban is. Ez a híres paleontológus nagyon jó barátja volt Jane édesanyjának, és így a kapcsolatuk azért is érdekes, mert egy pár szóval vázolom a könyvben Likinek az életét is. Nem eléggé részletesen megérne egy misét, hogy így mondjam, mert annyira fantasztikus, csodálatos ember volt ez a bizonyos Liki. No, de térjünk vissza a hölgyeinkhez. A híres asszonyok között szép számmal voltak politikusok, a legkiemelkedőbb ezek közül. Eleanor Roosevelt, őróla ugye azt tudjuk, hogy Franklin Delano Roosevelt felesége, társa és segítője volt. Igen, romantikus élete volt. Romantikus és egyben nagyon nehéz. Nem mesélem el a részleteket, ajánlom olvasásra, de mondhatom, hogy nem volt könnyű sem hozzámenni, sem mellette maradni Franklin Delano Rooseveltnek First Ladyként. Egy kis egyetlen anekdotát idézek fel a könyvből. Ugye ő nagyon sokban befolyásolta a nagy válság idején az elnök magatartását. Amint kedves hallgatóink bizonyára történelmből tudják, hogy a nagy válság idején hát nagy tüntetések voltak Amerikában, és bizony Hoover elnök, aki Franklin Delano Roosevelt elődje volt, az a tömegbe lövetett. No, ez volt az a pillanat, amikor egy magyar tudós, író, közíró azt írta le, hogy Csíszabó László, hogy ez valami hihetetlen dolog volt az amerikaiaknak, mikor szembenéztek azzal, hogy milyen dolog az, hogy prédikálunk a demokráciáról, és a saját embereinkre lövetünk. Ez volt egy fordulópont a társadalmi lelkismeretben Amerikában, amely addig bizony szépen tűrte a nagy gazdasági igazságtalanságok meglétét, mert azt mondták, hogy mindenki boldoguljon, ahogy tud, ugye? Akkor kiderült, hogy azért ez nem egészen így van, hanem a közösségnek is van ebbe szerepe, hogy ez így lett, ebben Franklin Delano Roosevelt szerepe óriási, de ebben közreműködött, sőt mondhatom, hogy inspirálta, ösztönözte a felesége. Amikor a tüntetések voltak, akkor a Roosevelt asszony lement a tüntetőkhöz, a katonákhoz, mert ugye a veteránok tüntettek, akik az első világháborús veteránokat, akik majd éhen haltak a nagy válság idején, és énekelt a katonákkal, megígérte nekik, hogy segíteni fog rajtuk, és segített is. Mondták is a katonák a későbbiekben is, ez az anekdota, amit akarok elmondani, hogy hát igen, a Hoover leküldte hozzánk a lövészeit, és lövetett. Roosevelt leküldte hozzánk a feleségét, és ő segített rajtunk. Nem tudták, hogy nem is Roosevelt küldte le, hanem a felesége volt az, aki magától ezt a nagyon nemes és szép és csodálatos társadalmi cselekedetet megvalósította. No, ha már itt vagyunk a Roosevelt kormánynál, akkor találkozni fogunk a könyvben még egy személlyel, aki a kormányának a tagja volt, és pedig ez Francis Perkins, aki munkaügyi miniszter volt. Az első nő az amerikai kabinetben egyébként. Lám-lám, munkaügyi miniszterről beszélünk, és a Eleanor Rooseveltnél is arról, hogy milyen fontos gazdasági intézkedéseket és jogi intézkedéseket hoztak meg férje idejében, sőt azt is mutatom, hogy Eleanor Roosevelt egy percig visszatérve, hogy az emberi jogok létrehozója, nyilatkozatának létrehozójaként is említik, nyilván tartják az ő nevét, az egyik legnagyobb, történelem egyik legbefolyásosabb asszonyának tartják. Amikor meghalt, akkor fél árbocra emelkedték minden országban az amerikai zászlókat. No, visszatérek Francis Perkinsre, aki mint munkaügyi miniszter azt látta, hogy micsoda embertelen körülmények között dolgoznak az amerikai munkások. Ő volt az, aki egyrészt a munkakörülmények javítását rengeteget segített, másrészt ő hozta létre az amerikai
társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Ezért én nekem Künse is kedves, hiszen az én férjem, Botos József volt a Magyar Társadalombiztosítás rendszerváltás utáni első főigazgatója, akinek munkásságát, ott eltöltött éveit a legnagyobb szeretettel említi mindenki, aki akkor ismerte, mert sem előtte, sem utána olyan korszak a magyar társadalombiztosítás életében nem volt, mint amilyen az ő főigazgatósága alatt megvalósult. Ezért külön büszke vagyok rá, és így Francis Perkinsre is, aki egyértelműen a keresztény hit alapján végezte hivatását. Ő azt mondta, hogy amikor odajött New Yorkba és elvállalta a kormányzati tisztséget, akkor a Franklin Delano Rooseveltnek, a sok millió szegény embernek és a jó Istennek a dicsőségére tette ezt, annak a szolgálatára. Nem csoda tehát, hogy őt például az episzkopális egyház, egy keresztény felekezet, szentként tiszteli Amerikában. Hasonlóképpen politikus volt Gunnar Myrdal, Nobel-díjas közgazdász felesége is, Alva Myrdal, aki az ENSZ UNESCO szervezetének vezetőjeként ért el magas beosztás, majd hazájának indiai nagykövetet, és svéd nagykövet azért nem akárki. 62-ben pedig miniszter lett a svéd kormányban, és bő 10 éven keresztül miniszterként tevékenykedett, érdekes módon az egyházi ügyekért és a leszerelési tárgyalásokért volt felelős. Ugye milyen különleges közéleti funkció egy olyan nőnél, aki egyébként 3 gyermek édesanyja volt. A békért folytatott küzdelme, amelyet a politikából való visszavonulása után is folytatott, mint hogy a politikusi léten értem, én a kormányzati léten. 1982-ben a béke Nobel-díjat eredményezte számára. Izgalmas, majd meglátják, hogy milyen körülmények között kapta meg, és az is izgalmas, hogy milyen hatalmas áldozatokat követelt tőle ez a közéleti szereplés a családját illetően. Egy következő hölgy, aki szintén a politikusi kategóriában van így nálam, Indira Gandhi. Az ember azt gondolja, hogy ennek köze van Mahatma Gandhihoz, de nem, ez csak névrokonság, mert a férje nevét vette el, akinek véletlen éppen Gandhi volt a neve. De az mégis igaz, hogy a Mahatmához nem kevés köze volt, hiszen Nehrunak, Mahatma Gandhi legjobb barátjának, segítőtársának a barátja volt, illetve a lánya volt, tehát barátjának a lánya volt. India miniszterelnökeként országát az el nem kötelezett országok vezetőjévé tette, hatalmas gazdasági és oktatási reformokat valósított meg, keménykező ember volt, gyilkosság áldozata lett, de azt lehet mondani, hogy elvitathatatlanul nagy személyisége volt India és a világ történelmének. Van egy afrikai hősnőnk is, Wangari Maathai. Ő egyike volt azon fiataloknak, akik Amerikában tanulhattak a Kennedy időszakban, a Kennedy kormányzat intézkedéseinek eredményeképpen, ami azzal akarta segíteni Afrikát, hogy tehetséges fiatalok a magas szintű továbbtanulási lehetőséget biztosított. Nos, ő hazatérve afrikai országába küzdött a demokratikus változásokért, bár ő is 3 gyermeknek adott életet, egy politikusnak volt a felesége, de hát nem volt könnyű élete. Hát pontosan azért, mert politikában ugye nagyon kiemelkedett, nagyon sok ellenséget is szerzett magának. Nevéhez fűződik az afrikai első erdők védelme. Az amazonasi esőerdőkről tudunk, de ugyanilyen jelentőségű Afrika közepén lévő esőerdők szerepe is a világ klímájában, és az a helyzet, a politikusok, mint mindig, hajlamosak a rövid távú szemléletre. Ott is az afrikai országban is úgy tekintették az Istentől kapott ajándékot, az őserdőket, mint valami magántulajdont, és osztogatták azoknak, akik a saját klányukhoz tartoztak, akik viszont kitermelték, hát ez egy óriási nagy baj lett, nem lett volna, semmiképp nem volt szabad, vagy nem lett volna szabad magánosítani ezeket a őserdőket. Ő ezért harcolt, de olyan mértékben, hogy a diktátorok, akik ott úgy írtották egymást, mint Tuszik meg a Hutuk, ugye? Sokat olvastunk erről, meg hallunk erről az afrikai szörnyűségekről, nem beszélve a keresztények helyzetéről Afrikában. Ő
rengeteg üldöztetést szenvedett élete egy részében, többször volt börtönben, mint szabadlábon, holott az amerikai külügyminisztérium emelt szót érdekében, Gorbacsov emelt szót érdekében, tehát mindkét nagyhatalom ismerte ennek az asszonynak a nevét. Végül is aztán Nobel-díj békedíjat kapott 2004-ben, és egy képen talán lehet látni is a könyvben, mint Obamával sétál. Csodálatos asszony volt, és olyan mértékű környezetvédelmi összefogást hozott létre az asszonyok segítségével, ami példaértékű. A hasonló, bár ugye nem ekkora nagy ismertségnek örvendő, vagy nem ekkora nagy teljesítő, mint elérő fiatal politikai aktivista volt Malula Yousafzai, egy közel-keleti fiatal muszlim nő. Női békedíjas lett ő is, mert a nők oktatásáért a muszlim fundamentalizmus ellen küzdött. Az egészségügyi terület hősei közül érdemes megemlíteni az általam bemutatott magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát, aki nem kevés áldozaton keresztül jutott el ahhoz, hogy szolgálhassa nemzetét és a világot. Hasonlóan ilyen szerepet töltött be Cicely Saunders is, a hospice mozgalom megalapítója. Egy regény az élete, és azt kell mondanom, hogy az egyik első olyan ember volt, aki ráirányította a figyelmet arra, hogy eltávozásunkkor nagyon egyedül vagyunk, halálodra magad maradsz, és ezt nem szabad hagyni, és ebben az ő átalapított intézmények mai napig is nagy szolgálatot teljesítenek. Több közgazdásznő is szerepel könyvemben, John Robinson, Elinor Ostrom, Esther Duflo. Ez az utóbbi kettő Nobel-díjat is kapott John Robinson, csak azért nem, akkor még nem volt Nobel-díj, amikor ő, nem is emlékszem pontosan, de egy biztos, hogy ő akkor még nem kapott, pedig megérdemelte volna. Közgazdasági Nobel-díj, azt hiszem, az akkor még nem volt. Érdekes, hogy mindegyikük, mind a három nő közösségi értékek felmutatásával szerzett elismerést. Olyan közösségi értékekkel, amelyeket, hogy azt mondhatnám, az én szakmámban a közfinanszírozással kapcsolatban álló kérdésekkel. Aztán bemutatok két nagyszerű amerikai jogászasszonyt, akik az amerikai betétbiztosítás és értékpapírfelügyelet vezetői voltak. Mindketten Kennedy bátorság a Wardot kitüntetést kapta magatartásokért, amellyel a megfelelő időben a pénzügyi szektor felügyeletének erősítését küzdöttek. A megfelelő időn azt értem, hogy a válság előtt, mert a válság aztán fényesen igazolt, hogy nekik mennyire igazuk volt, és az utána lévő szabályozás is az ő nevükhöz fűződik. Ezek az asszonyok nem csak hivatásukban voltak kiválóak, ahogy már említettem is. Magánéletük is példaértékű volt. Legtöbbjük feleség és több gyermekes anya volt, és azt is mondhatom, ahogy ezt például Alva Mirdánál említettem, tehát a többieknél is, hogy nagyon megszenvedték a kettős hivatás összeegyeztetésével.

0: rendkívül fontos volt, hogy lehetőség szerint találjanak egy olyan férfi társukat, vagy egyenesen férjet, aki segít őket a valódi női egyenjogúság elérésében éppen azáltal, hogy elfogadják a különbözőséget. És elfogadják, és segítik a nők kettős hivatásának betöltését. Ezért megismétlem most könyvem előszavában is írottakat, meg amit most is mondtam a bevezetőben, hogy ajánlom olvasásra férfi társainknak, hogy emeljenek kalapot előttük, merítsenek ebből példát maguknak, nőknek pedig azért, hogy lássák, hogy valóban mi nagyszerű, csodálatos teljesítményekre képesek a nők minden területen. Különösen, ha erkölcsi, etikai alapállásuk olyan nagyon közel áll általunk vallott keresztény világnézet téziseihez. Köszönöm a figyelmüket!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

Mécs László, csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely, szántásvetés humuszban, szerelemben, írtás, oltás, fákban, gyerekszívekben.

Leányhajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam. Nem tudom miért. Én nem vagyok hős. Nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út. Hogy mi a cél, és mi a harc a célért. Hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek. A Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség. Csak megy, ha küldik, és nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk. Mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt. És vándoroltam, ennyi az egész. Játékkötényként is kötnek elémbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek heted hét határon. És én játszadozom, ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok, a világosság játék fegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal s a sötét világgal. És néha, mintha varázs volna rajtam. Nem fog folyó, tűz, nincs ahilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. Én nem vagyok hős, s hőst kell végig játszanom. S én játszadozom. Ennyi az egész. Néha futok, és félek, hogy megállok. És néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este. És kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz. Nem kívántam. De nem síratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél, és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. Csak ennyi. Ennyi. Ennyi az egész.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 28. Vigyük ki a világba a legszentebb oltári szentséget. Miközben elgondolkodunk a misztériumon, megérthetjük azt a féltékeny szeretetet, mellyel az egyház őrzi a felbecsülhetetlen értékű kincset. És milyen logikusnak és természetesnek tetszik, hogy történetük során a keresztények mindig szükségét érezték annak, hogy a külső világban is kifejezést adjanak a nagy ajándék feletti örömüknek és hálájuknak. Tudatára ébredtek annak, hogy ezt az isteni misztériumot nem szabad a templom falai között tartani, bármilyen nagy és ékes templom legyen is az, hanem ki kell vinni a világ útjaira. Mert ő, akit a törékeny ostya rejt, valójában azért jött a földre, hogy a világ élete legyen. Így jött létre az úrnapi körmenet szokása. Az egyház már sok évszázada ünnepli meg Krisztus testének ünnepét, Corpus Christit, különös örömmel és méltósággal. Mi magunk is körmenetben vonulunk Róma utcáin. Énekelve és imádkozva fogunk haladni, magunkkal hordozva az Úr testének és vérének szentségét. Házak, iskolák, gyárak, irodák és üzletek között fogunk menni. Ott fogunk járni, ahol az emberiség élete zajlik, ahol fortyognak szenvedélyei, kirobbannak konfliktusai, ahol szenvedésük napjait morzsolják és reménységük kivirágzik. Elmegyünk, hogy alázatos örömmel tanúsítsuk, ebben a kicsiny fehér ostjában rejlik a válasz a legnyomasztóbb kérdésekre. Vigasz a legnagyobb fájdalom és szomorúság ellen, annak jelképeként, hogy kielégíthető az az égető szomjúság, mely mindenkiben ott van a boldogság és a szeretet iránt a szív legmélyén. Menjünk tehát végig a városon, találkozzunk fivéreinkkel és nővéreinkkel, hogy megmutassuk mindenkinek Krisztus jelenlétének szentségét.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
3: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk a Mária Rádió kápolnájából az In Search of Grace együttes közreműködésével. Kérjük, kapcsolódjanak be a közös imába.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hála neked, Urunk, és dicsőség, hogy most itt mondhatunk áldást szent nevednek, szent testednek jelenlétében. Felajánljuk neked ezt az órát mindazokért, akik testi-lelki fájdalmat élnek át nap mint nap. Hiszünk a te gyógyító jelenlétedben. Amen.